tematikus műsorunkban. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Már fél évszázada a szép és helyes magyar kiejtés művelése a célja, a Pécsi Blanka színművész alapította Beszélni nehéz rádióműsornak, valamint utódjának a Szóról szóval műsornak, amelyet a rádiónk fogadott be 2007-ben. Azóta, mondhatni, a műsor egyik szíve, lelke, szerkesztője Kerekes Barnabás, Bonis Bona életműdíjas és Ötvös József díjas pedagógus, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, a Kazinczy díj alapítvány elnök helyettese. Az 50 éves műsor jubileumi rendezvénye után először őt kérte mikrofon elé Zsoldos Szilvia.
1: Talán egyedül vagyok az országban, aki középiskolás korában elnyerte a Kazinczy érmet, és utána egyetemen főiskolán is, majd tanárként megkapta a Kazinczy díjat, és a két nagy országos döntőnek, a győri Kazinczy versenynek és a Sátoraljaújhelyi édesanyja nyelvünk versenynek mind a két kategóriájában tanári díjat kaptam, tehát azt az elismerést, ami a legjelentősebb. Nem nagyon szoktam ezekkel büszkélkedni, mert ha lehet, ez a hivalkozás eléggé távol van tőlem.
2: Ugorjunk vissza a kezdetekhez, ugye tanár a Radnai Gyors és Gépiróiskolában. Hogyan kezdett bele ott a nyelvművelésbe, az anyanyelvápolásba?
1: Igen. Tegyünk hozzá egy nagyon fontos dolgot, hogy 1975. április 28-án volt a Kazinczy verseny országos döntőjének alkalma, és nem a Kazinczy érem, hanem az a három nap, amit Győrben eltöltöttünk. Az mondatja velem, hogy mi most beszélgetünk, és hogy most én itt vagyok. Annak egyetlen oka van, hogy akkor ott voltam. Az a három nap sorsfordító. Ez adott lökést ahhoz, hogy Tokaj hegyaljaiként, Sárospataki középiskolai diákként és Sátoraljaújhely szülötteként egy olyan vidéknek voltam a felnövő fiatalja, aki eleve büszke volt mindarra, amit hegyalja jelenthet egy ott élő ember számára. Ezért volt természetes, hogy ha Patakon, a akkori Rákóczi gimnáziumban Kazinczy versenyt rendeztek, iskolai döntőt, akkor ezen elindultam. És így jutottam el megyei döntőre, és onnan tovább Győrbe, az országosra. 81-ben végzősként az ELTE-n kaptam az érmet. A magyar történelem szak elvégzése után kerültem ebbe a bizonyos Györfi utcai gépíró és gyorsülőiskolába, későbbi nevén Radnai Béla közgazdasági szakközépiskolába, és mivel volt némi Kazinczy versenyes múltam, fölvetettem az iskolában a kollégáimnak, hogy rendezzünk-e Kazinczy versenyt, én szívesen megszervezem. 1983-ban az egyik növendékem az országos döntőbe bejutott, majd 84-ben ezt megismételtük egy másikkal, aki érmes is lett ráadásul. 1983-ban, aztán 84-ben találkoztam Pécsi Blankával a Kazinczy verseny győri döntőjén, és ő akkor egy nagyon szelíd zsarolással arra biztatott bennünket, szervezzünk Beszélni nehéz kört, az 1976. március 3-a óta meglévő rádióműsorhoz kötődve, és 84-től folyamatosan ennek a mozgalomnak részese vagyok. Volt olyan év, hogy 155 szakkörös volt 6 szakkörben.
2: Mennyire voltak vevők erre a lányok, akik ugye végül is egy 2 éves iskolát választottak?
1: A válasz az, hogy igen, hogy vevők voltak erre. Nyilván, amikor ennek ráadásul kézzelfogható sikerei lehettek a gyerekek számára, akkor jóval könnyebb volt őket rábeszélni arra, nem is nagyon kellett rábeszélni, egy idő után már egymást hozták szakkörre például, vagy a különféle versenyekre. Körülbelül 300 gyerek közül, akik az iskolába jártak, 73-an indultak Kazinczy versenyen. Miután szakkört alapítottunk, és kiderült, hogy ez többek között azzal jár, hogy a Magyar Rádió Beszélni nehéz műsorának küldjük a példamondatokat, akkor a gyerekek érzékelték a sikert, hogy mi valami jót csinálunk, valami olyat, ami után a rádió, vagy akik szerkesztik a műsort, azok visszajelzik, hogy ez jó. Ezért utalmat kapunk, dicséretet kapunk, fölemlegetnek bennünket, példának állítják őket, tehát az iskolát és az iskolában folyó anyanyelvi nyelvművelő munkát. Tehát nem is nagyon kellett őket biztatni egy idő után, mert egyszerűen vitték a hírt.
2: Mutatott relikviákat is, naplókat, hogyan készültek ezekkel, és mit tartalmaznak.
1: Vezettem egy statisztikát ezekről, tehát most 40 év múlva is meg tudom mondani, hogy melyik kollégám vagy melyik növendékünk hány pontot ért el valamely példamondat sor megfejtéséért, mennyire volt az eredményes, kapott egy utalmat ezért, és 1985-től 1997-ig a megszűnésig minden évről van efféle szakköri napló, amelyben ott van az összes a rádiónak beküldött megfejtésünk, az összes anyanyelvi vagy irodalmi eseményről, amit az iskolában rendeztünk, annak egy visszaemlékezése, leírása eredményestől, mindenestől, tehát hogy mi történt ebben az iskolában a nyelvművelés nyelvápolás területén.
2: mi lesz ezeknek a sorsa?
1: Nem tudom, illetve sejtem vagy remélem, közel vagyok a 70-hez. Ennél fogva a mai Deme Lászlói üzenettel, hogy az ember életének van eleje és van vége. Amit tehetek, hogy rendszerezem ezeket a relikviákat, és mondjuk a Magyar Nyelv Múzeumába, Szép Halomba szívesen eljuttatnám ezeket. Körülbelül 100 000 levél ott van már.
2: Ezek milyen levelek?
1: Ezek a rádió műsorhoz érkezett levelek. Tehát a Beszélni Nehéz műsorhoz. Én jártam néhányszor Blanka néninél annak idején, pécsi Blanka művésznőnél. Egy garzon lakásban lakott, és többször tapasztaltuk, hogy műanyag bevásárló kosarak dugik tele vannak azokkal a levelekkel, amelyek a műsorhoz érkeztek. Ő nem dobta ki ezeket a leveleket. És Deme professzor úr, akinek azért az akadémiával jó kapcsolata volt, azt kérte, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának levéltára fogadja be ezeket a leveleket. És egészen 2013. októberéig ez így is volt, és akkor ezek átkerültek 100 dobozban Szép Halomba. És 2013 óta a Szóról Szóval című műsorhoz érkező leveleket ugyanúgy továbbítjuk a Magyar Nyelv Múzeumába, tehát ha valaki egyszer szeretné feldolgozni ennek a történetét, ott van. Vannak országos találkozóink. Van egy közönség találkozó, mint ami a mai is lett volna akkor, ha nem ezt az 50. évfordulót éljük. 1978 óta minden évben, akik a Beszélni Nehéz később Szóról Szóval műsorhoz kapcsolódtak, azok a közönség találkozóra kapnak meghívást. Van a Pécsi Blanka emléknap, nyilván Pécsi Blanka halála óta, de ezt tessék nyugodtan még megszorozni néhánnyal, hogy mi mindenről lehetne még beszélnünk e kapcsán.
2: De most muszáj beszélnünk magáról a rádió műsorról, abba hogyan és mikor kapcsolódott be.
1: 1984-ben kezdtem szakkörvezetőként. 1995-ben halt meg Miskolci Margit néni, aki Pécsi Blankának utódja volt a társszerkesztésben. És professzor úr akkor rábeszélt arra, hogy vállaljam, hogy Margit néni halála után én leszek a társszerkesztő. Deme professzor úr mondjuk így, hogy a mozgalmi ügyeket vitte, magam pedig a kiejtés jelölés példáival foglalkoztunk. Ma délelőtt 6 mondatot a 2100-ból bejátszottunk, és többen jókat kacaráztak ezen. Életem első példája, ezt nagyon szívesen emlegetem, 17 éves koromból lehetett, talán szerencsén a vasútállomáson álltam, a hangos bemondó, ahogy illik, mondta magáét, Tokaj Express vonat érkezik a 3. vágány mellett, kérjük vigyázzanak. Ezt megismételte. És akkor középiskolásként először kezdtem el gondolkodni azon, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi hagyja el a szánkat. Ezzel félrevezethetünk embereket. Ott voltunk vagy 100-an. Ha valaki ezt meghallotta és komolyan vette, akkor azt hallhatta, hogy ez a vonat kisiklik. Mert ha a 3. vágány mellett jön, és nem a 3. vágányon jön, akkor kisiklik. Ez volt a feladatuk a szakköröknek, hogy ezekről a mondatokról mondják el, hogy szerintük hol hibáztak, mi akadályozta meg azt, hogy pontosan lehessen érteni egymást. Ez volt az én feladatom. És amikor a Magyar Rádióból az összes anyanyelvi műsort kitessékelték, akkor kerültünk át 2007-ben a Magyar Katolikus Rádióhoz. Pécsi Blanka a Beszélni Nehéz című művének a jogát a Magyar Rádiónak odaadta, és amikor megszüntették a műsort, akkor mi szerettük volna továbbvinni a címet, és meglehetősen borsos összeget kért a Magyar Rádió.
2: Folytatták Szóról Szóval címmel.
1: Akik 2007. május 23-án a Beszélni Nehéz műsor utolsó adásakor velünk tartottak. Hiánytalanul mindenki folytatta 2007. szeptember 22-én a Magyar Katolikus Rádióban. Ugye van Deme professzor úr, aki szerkesztője volt ennek a műsornak természetesen. Engem emlegetett, mint társszerkesztőt maga mellé. Kovács Zsuzsát magunk mellé vettük egy idő után, de már a Magyar Rádióban is. És amikor váltani kellett, akkor én vettem át ezt a bizonyos mozgalmi részt, és Kovács Zsuzsa pedig a példamondatoknak a magyarázatát. És ez tart mái napig is. Abban van nagy különbség a Beszélni Nehéz és a Szóról Szóval között, noha ugyanaz a mozgalom és ugyanazok vannak benne, hogy a Magyar Rádió annak idején azt kérte, hogy legyen önkritikai műsora ez a Magyar Rádiónak, tehát a rádió archívumából vegyük a példákat. A Szóról Szóval műsornak a szerkesztő beköszönt, beszél valamiről, ami érdekes, jön a nyelvészeknek a megszólalása, ez az, ami újdonság és a korábbiakban nem volt meg, hogy a 3 közismert nyelvész egy körülbelül 3-4 perces kis előadást tart valamilyen nyelvészeti témáról, aztán Kovács Zsuzsa elmondja az előző példamondatok megfejtésének a tapasztalatait, elmondom, hogy kik azok 6-an, akik jutalmat kaptak, természetesen közösségek is, és a végén elhangzik a következő példamondat, amelynek kiejtésjelölését várjuk. Ebben van tehát különbség, miközben a célok változatlanok, a főszereplők ugyanazok, és akik kapcsolódnak hozzánk, ezért mondtam, hogy nagyon fontos mondat, hogy meg is maradtak velünk, tehát senki nem morzsolódott le 2007. szeptemberére.
2: Hogyan látja az anyanyelvápolásnak a jövőjét abban a világban, ahol a magyar nyelvbe egyre több idegen nyelv tör be, és a hangsúlyok megváltoztak? Hogyan lehet megőrizni a nyelvet, vagy egyáltalán kell leőrizni, vagy természetes folyamat ez a változás?
1: Legszívesebben megválaszolatlanul hagynám ezt a kérdést. Amit tehetünk, hogy egyrészt ezeket a nyelvművelő közösségeket igyekszünk megtartani, támogatni. Másrészt a nagy országos anyanyelvi versenyekre azért továbbra is több ezer fiatal nevez be és indul el, és ott a színvonal nem rosszabb, mint korábban. Tehát rengeteg tiszta lelkű, tiszta szemű, szeretnivaló, imádnivaló gyerek van, és nekik kellene különféle bázisok, ahova ők belekapaszkodhatnak. Hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozata például mit tesz, az 92-ben hoztam létre, és 31 néhány éve tábor van, ifjúsági anyanyelvi parlament, kétnapos együttlét és továbbképzés az érdeklődőknek. Tehát vannak olyan lehetőségek, amelyek a fiatalokat hozzánk vonzhatják.
2: 100 éves a rádiózás, és ebből 50 éve megy ez a műsor. Óriási teljesítménynek gondolom.
1: Mi egyszerűen szolgálatból is tesszük, amit teszünk, mert fontosnak tartjuk a két üzenet kapcsán is, amit Pécsi Blanka és Deme László megfogalmazott, hogy ezt lehetőleg folytassuk. Én személyesen nem mondom, hogy jól, de ismertem Pécsi Blankát. És én voltam az utolsó tanár, aki az ő kezéből vette át a sok éves felkészítő munkáért a Kazinczy emlékérmet Győrben. Ez 88-ban volt, és hát máig előttem van a kép. Az utolsó tanár voltam, akinek a személyes üzenetét átadta. 94 éves asszonyról, egy matrónáról van szó, aki a kézfejemre teszi a kezét, és azt mondja, tanár úr, nagyon kérem, folytassák akkor, ha én már nem leszek. Ez olyan végrendeletszerű üzenet, ami teljesen személyes. Ez nem a nagyvilágnak szól, hanem nekem. És ha ennek a beszélni nehéz mozgalomnak és a szóról szóval műsornak kellene valami mottófélét adni, akkor azt mondanánk, hogy a szándékunk, a cél, értsük és ne félreértsük egymást.
2: Kiderült, hogy lelkes hallgatója szóról szóval műsornak, és annak idején a beszélni nehéz műsornak is, iskolás korában hogyan történt az, hogy bekapcsolódtak ebbe az anyanyelvápoló mozgalomba?
3: Solymosi Mónika vagyok. Általános iskola után a gyors és gépíróba jelentkeztem, és ott találkoztam a Kerekes Barnabás tanárúra, és ő lett az osztályfőnököm, a történelem tanár, a irodalom, meg a nyelvtan tanár is, és ő avatott be úgymond minket ebbe a anyanyelvművelő klubba. És ott volt először, hogy ezt a beszélni nehéz, hogy egyáltalán hogy kell kitölteni. És akkor azzal szórakoztunk, hogy a táblánál fölírt valamit, és én aláhúztam meg, bejelöltem, és odaadtam, és döbbenten néztek a többiek, hogy ezt ennyi idő, mondom, miért kell ezen gondolkodni? Hát látom, hogy mi van odaírom, én ne tudnám kitölteni, és nem hitték el, hogy az ilyen hamar meg lehet csinálni.
2: Tehát akkor azt mondja, hogy egyszerű megtanulni.
3: Persze, csak eleinte furcsa, gondolom, aki még nem kapcsolódott bele, hogy miről szól, de ha már benne van, akkor már úgymond ilyen játékossá is lehet tenni.
2: Aki gyors és gépírást tanult annak idején, az tulajdonképpen a magyar nyelvvel foglalkozott. Mit tett hozzá ez például a tanulmányaihoz, hogy a saját anyanyelvét jobban megismerte?
3: A mai napig tanulok. Meg a gyorsírás olyan, mintha megtanultam volna egy másik nyelvet.
2: A mai napig hallgatja akkor a Magyar Katolikus Rádióban ezt a műsort? Mai napig csinálja a megfejtéseket?
3: Most pont az volt, hogy amikor jöttem fel a lépcsőn, először is ledöbbentem, amit Kerekes Barnabás tanár úr mondott, hogy jön az élő, itt van az élő legenda, és pont olyan mond nekem ilyet, amikor szerintem meg ő az, és megkérdeztem, hogy ezt mire érti, és azt mondta, hogy arra, hogy én vagyok neki 40 éve a hallgatója, vagy a legrégebb óta ezeket kitölti és elküldi.
4: Kanyár Erika, a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola volt tanára vagyok. 1977-től magyar nyelv és irodalmat tanítottam, de azért odafigyeltem a nyelvművelésre, beszédtechnikára, tanítványaim vittem nyelvi versenyekre. Kazinczi Érmes volt az egyik tanítványom a győri szépkiejtési versenyen, Hidasi Szilvia. Eljutottam több tanítványommal, csak a legjobb eredményt emelem ki, az édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyre, és ott Szakács Dániel nevű tanítványom lett Kazinczi Érmes, tehát én nagyon odafigyeltem magyarból, nyelvből arra, hogy a tanulók ne csak szűken a tananyagot sajátítsák el, hanem ezzel egy kicsit szélesebb látókört is adtam nekik. De minek kell nyelvtan tanulni? És én mondtam, miután minden tanulmányod a nyelven alapul, a te nyelvi tudásodon, műveltségeden, mondom, mégis melyik a legfontosabb tantárgy? És akkor kórusban mondták, hogy a nyelvtan. Mondom, de ugye nem csak azért, mert én tanítom.
2: Mit gondol a mai fiataloknak a nyelv használatáról?
4: Nagyon sok olyan diák kerül ki a középiskolákból, aki igényes, és ennél fogva eredményesebben felvételizik főiskolára, egyetemre. Nyilvánvaló, hogy a hétköznapi nyelv az, minthogyha némi romlást mutatna, igazodnak egymáshoz, miután mondjuk egy középiskolás diáknak a vonatkoztatási pont a saját osztálytársa, tehát nem lóghat ki azzal, hogy ő annyira igényes.
2: Szoktál hallgatni a rádióműsort, ami most ugye 50 éves?
4: Be kell vallanom, ettől már eltávolodtam. Mint irodalmár tevékenykedem, megjelent 8 könyvem, próza, versek, haiku kötet, szentencia kötet, tehát nagyon ebbe az irányba mentem el, a nyelvművelésnek a gyakorlati oldalát művelem ezekben a művekben, tehát ezzel szolgálom az igényes magyar nyelvhasználat ügyét.
0: Az elmúlt percekben Kerekes Barnabás Kazinczi és Lőrincze Lajos díjas középiskolai tanárt, az egykori Beszélni nehéz és utódja, a Szóról szóval rádióműsor szerkesztőjét, az ő egykori tanítványát, a műsor hűséges hallgatóját, Solymosi Mónikát, valamint Kanyár Erika, magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, irodalmárt hallották a nyelvművelő rádióműsor jubileumi rendezvényén készült összeállításunkban.

0: A Szóról Szóval című rádióműsorban három jeles nyelvész felváltva tart kis előadásokat a szakterületükről. Gerstner Károly és Hátót Tibor tanárurak, valamint Bencédi József halála után Őri Vilma tanárnő. A műsor 50. születésnapjának köszöntésére készült el az a kis könyv, amelyben a három nyelvész nyelvműveléssel, nyelvtörténettel, a nyelv helyes használatával kapcsolatos írása kerül az olvasók elé. Ezek mindegyike elhangzott a rádió műsorban is. A három nyelvész szerző közül kettővel ült le beszélgetni Fazekas Gyöngyvér.
1: Olyan kötetről beszélünk, ami ezer szállal kötődik az anyanyelvünkhöz, és ezer szállal kötődik a nyelvünk szeretetéhez, az Anyanyelvápolók Szövetségéhez, a Tinta kiadóhoz, mint kiadóhoz, és hát a Magyar Katolikus Rádióhoz is, hiszen itt hangzik el a Szóról Szóval műsor, amelyből most 150 írás már elhangzott műsorokból, 150 írást kaphatunk a kezünkbe, méghozzá Őri Vilmától, Hátót Tibortól és Gerstner Károlytól. A kötetben megjelenő írások sorrendjében említem a nevüket, és most Őri Vilmával és Hátót Tiborral fogunk beszélgetni arról, hogy ennek a kötetnek miért van jelentősége, ha már egyszer hallottuk, ez az egyik nagyon fontos kérdés. A másik, amit nagyon sokan szoktak feszegetni, és szerintem ez a kettő összetartozik, hogy a nyelvet beszélők azok úgyis helyesen használják a nyelvüket, nem kell javítgatni, mit kell konzerválni, őrizgetni ezen, hát úgy van az jól, ahogy van. És akkor itt most fölvinném a hangsúlyt, hogy na folytassuk ezt a gondolatot, mert én azt hiszem, hogy van mit folytatni rajta.
2: Én az első részét választanám, és a másodikat felkínálnám a kollégának, jó? Hogy miért kell megjelentetni azt, ami elhangzott? Elcsépelt mondás ez a szó, elszáll az írás, megmarad, de az biztos, hogy hallás után nehezebb értelmezni. Tehát hallom, látszólag értem, vagy úgy tűnik értem, viszont a gondolatok nem maradnak meg úgy, arra egy olyan speciális koncentráló képesség szükséges, amelyel ma rendelkeznek jó néhányan, de nagyon sokan egyáltalán nem. Na most nem mintha azt hinném, hogy este az ágyba olvasni ezt a kötetet viszik azok, akik nem értették tökéletesen akkor, amikor beszéltünk. Ennek ellenére azt hiszem, hogy az írott forma, ha már érteklődik valaki, és esetleg hallgatta is, vagy nem hallgatta, csak így jut a kezébe, az elmélyedésre ad lehetőséget. Tehát a mondatokat végig lehet olvasni, az egész szöveget akár még egyszer, mert azért összeállnak ezek a szövegek, erre ügyeltünk, hogy összeálljanak. Tehát valami olyan, nem csak olvasás, gyakorlás, olvasás, értelmezés, élmény, hanem olyan, a nyelvünkkel való olyan foglalkozás, amelyik a nyelvünkről szól. Tehát ez így nagyon-nagyon összetett, és nagyon sokat tud adni szerintem. Ezen kívül, ha azt figyelembe vesszük, hogy például én úgy szerkesztettem az előadásaimat, hogy tematikusan, tehát nekem ugyan mindig újra kezdődik, tehát önmagában is keret, de nagyobb tematikai egységekben van, és mindig hivatkoztam az előzőre, ez leírva sokkal jobban működik, mint hallás után.
1: Így van, és akkor mi a helyzet? Az úgy van, az jól, az a nyelv, ahogy van, nem kell azon finomítgatni dologgal.
3: Hát ehhez rengeteg mindent lehetne mondani, de most egy kicsit csak sarkítva, meg talán két lényeges pontot említve. Egyrészt igaz. Tehát az adott beszédhelyzetben aki megszólal, ugye senki sem azért ejt hibákat, vagy azért csinálja úgy, ahogy éppen csinálja, amit kritizálunk, mert azt akarja, hogy ne legyen jó a kommunikációs cél, ne legyen hatékony, ne menjen át, vagy ha épp direkt ez a cél, akkor pont azért fogalmaz úgy, hogy takarjon, tehát az is célzott. Tehát, hogy mindig funkciós, mindig az a cél, ösztönösen vagy kevésbé. Tehát nem ez a kérdés, itt egy szándékos félreértés, értetés van, amikor azt mondjuk, hogy súlyosan, és akkor ezt folytatom is ezt a gondolatmenetet, ugye súlyosan károsítjuk és beavatkozunk a személyiségi jogaiba annak, akinek a nyelvhasználatát itt meg akarjuk mondani, mert milyen alapon és ki a másiknak, hogy hogyan, és ez szabadság. Nem erről van szó. Vegyük a másik oldalról az esélyegyenlőség sokat hangoztatott gondolatát. hogyan lehet esélyegyenlőség, hogyan lehet fölemelni az embereket, akiknek ugye egy Bernstein-féle kifejezést használva, hogy a szociolingvista volt és kutatásokat végzett, hogy hogyan lehet korlátozott kódú embereknek nagyon szűkszavú családban, nagyon gyengén kommunikáló családból fölnövőket munkára képesíteni, eséllyel elindítani a társadalomba az önkifejezését, a másokkal való megértetését lehetővé tenni, ha nem hozzuk föl az önkifejező képességét, amit itt most éppen emlegettünk a szóbeli előadásainkban, illetve a rövid kis eszmefuttatásainkban, ha ezen a magyar nyelven nem mágnesezzük át, és nem visszük át az agyunkat, ami a kultúránkat őrzi, és ami a folytatást letéteményezi. Tehát enélkül nem lehet, vagyis az esélyegyenlőségnek a legfontosabb feltétele az, hogy a művelt, kiművelt köznyelvet, amelyet nagy koponyák, finoman gazdagítva Arany Jánosok, Vörös Marti, Petőfi és a sok költő és a 20. század és az újságíróink és az rengeteg művelt ember finomított. Ha ezt, ebből valamit legalább nem próbálunk igényként megfogalmazni, és akkor emeljük föl, tehát itt tulajdonképpen ugyanazzal azzal a demagógiával találjuk magunkat szembe, ami azt mondja, hogy kéne szépen, amikor a média azt mondja, hogy ilyen vacak műsorokat adunk, mert nincs rá igény, mert erre van igény. Hát a média az nem igény szolgál csak ki, ha jól működik, hanem igény teremt. Mint ahogy a reklám a vacak termékekre igény teremt azzal, hogy valami új borzalmat kitalál, amire nincs is szükség, de ő azt állítja, hogy igen. Ugyanúgy a médiának is igényt kell teremtenie olyan dolgokra is, különösen ha valamit érez felelősségből a közszolgálatban, akár közszolgálati, akár nem egyébként, de a közért érez felelősséget, van olyasmit kell, ami fejleszti is az embereket. És még egy dolog, hozzáteszem ugyanez gondolatkörhöz, hogy nyelvi értékítélet mindig létrejön, akár akarjuk, akár nem. És voltak éppen akkor segítünk a másikon, ha magunkhoz emeljük, vagy még magasabbra ugye a tanítvány, és akkor nagyobb a tanárnál, ha még a tanárnál többet el tud érni, és a tanárnak, és ennek a műsornak is, a beszélni nehéznek, ez a fő szerepe, amiről Deme László is beszél, a kommunikáció, az élő kommunikáció, megéreztetni, hogy mi mindenre vagyunk képesek a nyelvbe, kihasználni a maximumát. Divat szóval maxoljuk ki. Na most, akinek korlátozott kódja van, és azt mondjuk, hogy hadd beszéljen úgy, az voltaképpen képmutatás. Azt mondjuk, hogy igen, én nem beszélek úgy, de csak hadd beszéljen úgy, hadd látszon a különbség közöttünk, hogy én egy elit rétegből vagyok, ő meg egy kis elmaradott emberke. Hát ez van mögötte.
1: Igen, pont az jutott eszembe, hogy és itt most megemlítettek más európai nyelvek is, hogy ők is mennyire őrzik a saját nyelvüket, hogy még komoly kutatások is vannak arról, hogy akár a hétköznapi gyakorlatban hogyan kerül valaki hátrányos helyzetbe, csak azért, mert a nyelvhasználata nem annyira egyezik a mondjuk így, hogy normatív vagy standard nyelvhasználattal. Például van egy lingvisztikai, azt hiszem lingvisztikai cikkben olvastam, hogy például, illetve ilyen szociokulturális és lingvisztikai cikkben olvastam, hogy például bírósági gyakorlatban és az angol száz nyelvterületen, ahol van esküdtszék, ott ugye az esküdtszéket nagyon befolyásolja az öntudatlanul, hogy a vádlottak padján ülő az milyen nyelvi regisztereket használ. Na most erről pont Őri Vilma tanárnőnek az egyik beválogatott írásában egy idézet jutott eszembe Kosztolányitól, hogy csak az anyanyelvemen vagyok önmagam. És hozzá kapcsolnám azt is, hogy végül is anyanyelvünknek hívjuk ezt a bizonyos magyar nyelvet. Az ember az édesanyját jó esetben szereti. Az édesanyja is kapcsolódik hozzá, és igyekszik is minél inkább megismerni, még felnőttként is oly sok mindenre rádöbbenünk a saját édesanyánkkal kapcsolatban, hát még az anyanyelvünkkel kapcsolatban. Azt hiszem mindenkinek egy sajátos tapasztalata az, hogy ahogy előrébb kerül az időben, öregedik, öregszik, úgy lesz egyre inkább sokrétűvé az a tudás, amit megszerzett, és úgy lesz egyre inkább világos, hogy elképesztően kevés az a sokrétű, amit eddig megszerzett a nagy egészhez képest. Azt hiszem, a nyelv is ugyanezt hozza elő az emberben. Minél többet használjuk, minél többet beszéljük, minél többet írunk rajta, olvasunk vele, annál inkább azt érezzük, hogy hát, sajnálom, elnézést, a fasorban sem vagyok.
2: Igen, azt szokták mondani, az embernek te mindent tudsz a nyelvről. Szoktam mondani, olyan nincs. Mi az, hogy minden? Nem tudom, meddig tart a nyelv. Hol a határai? Tehát nem tudhatjuk. Egyszerűen arról van szó, hogy ahogy az idő telik, az ember szerzi a nyelvi ismereteit, ha szakember, ha nem szakember, akkor a nyelvi gyakorlatát, valamilyen módon a viselkedési ismereteit, akár még a nyelvről szóló ismereteit is, de a világról szóló ismereteit is, amelyeket valami módon nyelvileg fogalmaz meg. Tehát az, amikor rájövök, hogy Úristen, mennyit tudok már, de mennyi hiányzik még, az tulajdonképpen az egész tudásbázisom, a nyelvi és a nem nyelvi együtt. Tehát ez a végtelen és utolérhetetlen, viszont hogy lépést tudjanak tartani egymással. Ez nem az, hogy ehhez szükség van a nyelvi tudáshoz, vagy fejlesztéshez is, nem megy nélküle. Maga a tanulás folyamata, legalábbis verbális szinten, tehát akkor, amikor olyan fogalmakat tanulunk meg, nem egyszerűen egy képben való gyönyörködés, mert azt nehéz verbalitásra lefordítani. De minden, amiről beszélni lehet, szoktunk, ami nyelven van írva, vagy hallgatjuk, az mind a dolog és a nyelv összefüggéséről szól. Együtt születnek, együtt rögzülnek a fejünkben. Tehát tulajdonképpen az hiányzik, amit nem tudunk megnevezni, az a szó, de remélem olyan nem sok van.
3: A nevelődésünk során, ahogyan egyre több mindent tudunk meg a világról, ugye vannak ezek tanultan, tudjuk, bevésődési szakaszok, nagyon nem mindegy, hogy akkor mennyi hatás ér bennünket, ugye a Kaspar Hauser történetre, ha visszagondolunk, ami hát egy súlyos történet filmen is megcsinálták, ugye szegény rejtett csecsemőt leláncolva ott tartanak valahol, és aztán ő nem tud már azon a nyelven megtanulni, hiába próbálkoznak, mert az intellektuális fejlődéséhez az a bevésődés úgynevezett imprinting szakasz, amit a pszichológia tanít, ugye abban a kritikus korszakban, és ez genetikailag öröklődik, nem történt meg az az elárasztás, aminek meg kellett volna történnie. Na most ez az egyik, tehát, hogy eleve a neveléskor, és ezért folynak olyan viták, hogy az anyanyelvet kell legelőször, és az tényleg a megfelelő korszakban, és aztán lehet majd ráépíteni az idegen nyelvet. Nem azért, mert a gyerek nem tud megtanulni, hanem lelkileg is az a legbiztonságosabb, mert erre vagyunk programozva, nem egyszerre általában arra, hogy 20 féle nyelv hatása ér bennünket, még erre is van kontrollt vizsgálat. Békésben, ott, ahol ugye román, szlovák és magyar hatás éri egyszerre a magzatot, 80-as évek vizsgálata, orvosi szociolingvisztikai vizsgálat, a különböző intenzitás, súlyhatások, hanglejtés és hangsúly ritmuszavarokat és egy beszédzavarok szignifikáns megnövekedését hozza. Ilyen vizsgálatunk is van, és nem most, 40 évvel ezelőtti vizsgálatok. Tehát ez az egyik, hogy bizony be kell oda vésődni. A másik, ami eszembe jutott, hogy a beszéd, ami itt is lépten nyomon előkerül, Deme László és mások, a beszéd az cselekvés is. Ugye így jön össze a viselkedés. Minden egyes pillanatban a maximuma tulajdonképpen, ahol én is mindig a táblára föl szoktam írni a hallgatóknak, hogy mi a legfelsőbb kategória, amikor kommunikációról beszélünk. Mert ugye a nyelv fölött van a kommunikáció egésze. A kommunikáció fölött mi van? Hát a viselkedés. Amivel az etológia foglalkozik, a mi esetünkben a humán etológia, és az etológia minden, amit csinálunk, vagy gondolunk, az viselkedés. És kommunikáció egy jó része. Tehát a legmagasabb kategória ebben a viselkedés. És bizony, a kommunikáció azon belül a nyelv is a legfinomabban kimunkált viselkedés. Tehát minden pillanatban a pszichénk, az egész mindenünk megnyilvánul valahogyan. És az érzelmi reakciónk is, tehát hogy hogyan adott esetben káromkodunk, szidalmazunk, hogy milyen indulatkitöréseink vannak, és azok mennyire cizelláltak, vagy mivel milyen kísérőink vannak, például Isten megneverjen, de lekopogom, hogy, és a többi, amik nagyon régi szómágiából örököltünk több ezer év távolából, ezek részévé válnak a nyelvnek, de a szólások, közmondások. Ha bevesszük gyermekkorunkba, beszedjük, összevesszük, magunkba szedjük ezeket, szívjuk a szólásokat, nem tudatosan, hiszen ez egy ösztönös dolog. Nyelvről tudni, hogy tanárnak is mondta, meg a nyelvet tudni, az két különböző dolog. Ugye a nyelvész az tud is valamit az anyanyelvéről, de mondjuk jó esetben tud is persze jól anyanyelvén beszélni, de van, aki csak tud, de nem tud róla semmit. Tehát itt a kettősség. Ez egy önkéntes képesség, mint ahogy mi járni tudunk, lélegezni tudunk, enni tudunk, beszélni is az anyanyelven, így tudunk, tudattalanul, tehát nem nagyon sok minden tudatosodik, a tartalom tudatosodik, a forma nem. Tehát ha mi most beszélünk, ön is megkérdezni két mondattal korábban én melyik szólakot használtam, nem tudnám megmondani, mert nem azt figyeltem.
2: De tudnám, hogy miről beszélt.
3: De hogy miről beszélünk, mi a tartalom, azt tudnánk. Na most a szólás, közmondás, csak ennyit teszek hozzá, az is viselkedés. azt is valami belső igény teremti meg, tehát amikor a gyerekkorunkban hallunk valamit, lehet, hogy 40-50 évig nem használjuk azt a szólást, de amikor elérkezünk a szülőkorba, vagy elérkezünk, tehát idős szülők korba. Leszünk, vagy időskorba, és egyszer aztán csak mi se tudjuk honnan, kitör belőlünk, hogy de, ez, és mondjuk a szólást is, magunk se tudjuk, hogy honnan jött elő, de ha egyszer nem került be a mélybe belénk, nem ivó, akkor nem tudjuk mondani. Tehát valami gyerekkorba kerül elő, és 70 éves korunkban jön ki belőlünk.
0: Hátót Tibor tanárúrral és Őri Vilma tanárnővel beszélgetett Fazekas Gyöngyvér. A Szóról szóval műsorban elhangzott 150 előadást magába foglaló azonos című kötet a Tinta kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatóink! Az a nyelvi igényesség, amely olyan magas színvonalon megjelent a Beszélni nehéz, majd Szóról szóval című műsorokban, továbbra is legyen jó példa a hallgatóknak, hogy jobban és mélyebben érthessük egymást mindannyian. Akvarell című tematikus műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: a Kassai Trió muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Megismételjük a művészbejáró korábbi adását.
2: Kedves hallgatóink! A bábszínház műfaja sokáig kissé lenézetnek számított hazánkban, azonban mára a helyzet sokat változott. Kitűnő bábszínházak működnek országszerte, s ma már a bábosok sokszor lépnek elő a paraván mögül, komoly produkciók születnek, nem csak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is készülnek előadások. Bábszínész és rendezőképzés is van, szakmailag felkészült fiatalok kerülnek a pályára. De hogy ide eljuthatott a bábos szakma, ahhoz olyan elhivatott bábművészek több évtizedes munkájára volt szükség, mint Asbóth Anikó, aki 32 évig vezette a debreceni Vojtina Bábszínházat. A története a bábbal azonban jóval korábban kezdődött, hiszen 1975-ben alapító tagja volt a Vojtina Báb együttesnek. Az együttes intézményé szerveződése óta, vagyis 1993-tól volt a Bábszínház igazgatója. 2025 végén vonult nyugdíjba, átadva az intézmény vezetését munkatársának, Láposi Terkának. A báb szakmában töltött, mint egy fél évszázados pályájáról beszélgettünk vele. Hol máshol, Debrecenben, a Vojtina Bábszínházban. Ezt hallhatják a mai művészbejáróban. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Asbó Tanikó bábművésszel beszélgetünk pályájáról.
1: Hogyan kerültél te a báb szakmának a közelébe? Ugye tanítói végzettséged van. Hogy kezdtél el egyáltalán a bábbal, mint olyannal foglalkozni? Hogyan keveredtél bele?
2: Hát igazándiból ez az egész 75-ben kezdődött, amikor én még összesen 16 éves voltam, középiskolába jártam. Már addigra nyilván tudtam magamról azt, hogy én ilyen humán területen fogom a pályámat felépíteni. Bár akkor még nem használtunk ilyen szavakat sem, mert az embert úgy vitte a sodor, és tehát én leginkább a saját páromon keresztül, Szabó Tibor révén kerültem a báb szakmával közelebbi kapcsolatba, mert ő vezetette egy ifjúsági klubot, és ebben a klubban alakult meg 75. december 31-én a Vojtina báb együttes, és már ott a kezdetektől, ugye mi egy ilyen fiatal baráti társaságból, 8-an alapítottuk a bábszínházat, baráti társaságból nőtt ki ez az egész dolog. Igazándiból érdekes módon már ott az első 5 évben, amit azért én úgy éltem meg, mint egy szabad egyetemet, mert Giovannini Cornél volt akkor a művészeti vezetőnk, aki kerámikus volt és Pesten élt, és úgy járt le hozzánk hetente, két hetente próbára, egy-egy ilyen tömbösített hétvégére. És Cornéltól annyi mindent kaptunk akkor szemléletben, gondolkodásmódban, a művészetre való rátekintésben, a költészethez való viszonyulásban, ami nem véletlenül lett a Vojtina Arszpoétikája című Arany János vers után az együttesnek a névválasztása és a Vojtina. Szóval az egy nagyon izgalmas időszaka volt az életünknek. És hát igazából már akkor megfogalmazódott az, hogy ez egy hosszabb idejű és nagyívű, vagy reményeim szerint nagyívű pálya kezdeteként tekinthessünk majd vissza rá. Úgyhogy így kezdődött.
1: Azért még azhoz is elég hosszú út vezetett, hogy hivatásos együttessé váljon a Vojtina, hiszen ugye ez gyakorlatilag egy, ahogy mondtad is, egy együttesként indult, de hogy hivatásos színházzá váljon, ehhez mi kellett, vagy milyenek voltak a körülmények, milyen volt az a közeg, amiben ugye ez az igény aztán előbb-utóbb nyilván megfogalmazódott, hogy hivatásos.
2: Igen, ez az az időszak volt, amikor egyrészt a klubmozgalom egy nagyon erős szövete volt a fiatalok, mondjuk úgy, hogy mozgolódásának, szórakozásának, sok minden egyébnek, egyáltalán a találkozási lehetősége. És hát Tibor küzdötte ki több mint 20 éves munkával azt a különböző hivatalos szervekkel, hogy ennek megfelelő formai keretei legyenek. Ő alapította az országban az első egyesületet is, amiben először mi tulajdonképpen hivatásos formában tudtunk már működni, úgyhogy 5-en voltunk már akkor főfoglalkozású bábosok, és ez az egyesületi forma adott lehetőséget arra, amiben mi megtermeltük az előadásokhoz szükséges anyagi feltételeket is tulajdonképpen. Voltak különböző pályázatok, amiben a darabok bekerülési költségeinek egy részét legalábbis elő lehetett teremteni, és akkor ennek a fejlődési folyamatnak értünk el egyszer csak egy olyan pontjára, amikor azt már nem lehetett tovább azok közt a keretek közt működtetni, mert már nem jelentett további fejlődési lehetőséget. De akkor is játszottunk már 100-150 előadást évente, tehát egy nagyon intenzív része volt az életünknek, és így a hosszas küzdelem után, ez 93-ban érkezett el az a pont, amikor a város felvállalta azt, hogy megalapítja a Vojtina társulatára alapozva a város hivatásos bábszínházát.
1: Ekkoriban, amikor ez történt, akkor Magyarországon hol működtek hivatásos bábszínházak? Tehát, hogy ez mennyire
2: Igen.
1: volt?
2: Ez annyira az elején volt a történetnek, hogy 81-ben létesült az első hivatásos bábszínház Pécsen. És akkor volt egy olyan váltás a mi életünkben is, hogy akkor Cornélt meghívta a Kóslulu, aki a ottani bábszínháznak volt, az amatőr bábegyüttesnek volt a vezetője, mert már akkor is volt egy nagyon erős bázisa tulajdonképpen a nagyvárosok jó részében ezeknek az amatőr csoportoknak, akikre lehetett alapozni, hiszen ez az időszak volt ott a 70-es éveknek a vége, 80-as évek eleje, amikor nagyon erős volt az egyetemi színjátszás, az amatőr színjátszás. Hát tulajdonképpen, ha körbenézünk az országba, akkor a jelen vezetőinek, illetve vezető színészeinek a többsége ebből a generációból nőtt ki. Szóval akkor 81-ben létesült a Bóbit, és akkor oda meghívta Lulu Kornélt művészeti vezetőnek, és hármunkat meghívott színészként. Ez a három ember a Tibor volt, Szabó Tibor, Megyeri Béla és én. Én akkor vártam az első fiamnak a születését, 81 márciusában született, és akkor én abban maradtam ott Luluval, hogy én majd ősztől szerződök a Bóbitához, és akkor megyek egy iciri-piciri gyerekkel. De hát aztán másképp alakultak Pécsett a dolgok, ezért Tibor és Béla is úgy döntöttek, hogy visszajönnek Debrecenbe, és akkor megpróbáljuk még egy újabb nekifutással Debrecenben megalapítani a hivatásos bábszínházat.
1: De gondolom, hogy abból a szempontból sem volt ez könnyű, hogy ugye akkoriban még mondjuk bábszínész képzés az nem volt például. Tehát, hogy azért nyilván erre nagyon sok mindent kellett áldozni, meg időt, energiát, és hogy működött ez?
2: Hát az igen, valóban úgy volt az elején, hogy akkor, ahogy ez a folyamat elindult, ugye 81-ben, onnantól kezdve úgy 2-3 évente létesült egy-egy hivatásos bábszínház Békés Csabán, Győrben, és sorolhatnám, ma már ugye 12 bábszínház van szerte az országban, és valóban nem volt még, illetve úgy volt bábszínész képzés, hogy akkor még állami bábszínház kihelyezett stúdiókat ezekbe a hivatásossá vált bábszínházakba, és ott egy 2 éves stúdiós képzés alatt szereztük meg a végzettséget a bábszínészetből, aztán ugye később már a színművészeti, akkor még főiskolán, már egyetemen, már hál' Istennek több osztály végzett bábszínészként, és most már van bábrendező szak is.
1: Akkor egy kicsit még ezekről a kezdeti időkről szerintem mesélj, hogy alakítottátok ki a műsor struktúrát, egyáltalán hogy kezdtetek el játszani, mondjuk amikor már hivatásos társulattá vált a Vojtina. Tehát egyáltalán egy picit akkor nézzük meg a hétköznapokat, hogy zajlottak ebben az időszakban.
2: Hát úgy volt, hogy ugye 81-ben, 82-ben a társulatvezetőként Tibor vezette a színházat, és az évadoknak a műsortervét is ő állította össze. Ez az időszak volt Kornéllal ugye egyetemben, illetve azt követően már, hogy Kornél maradt Pécsett a 81-es utazás kapcsán, illetve elszerződés kapcsán, és akkor Tibor társulatvezetőként és művészeti vezetőként vitte a társulatot egészen 93-3-ig, amikor igazándiból az én igazgatóvállásom is csak egy olyan helyzetnek volt köszönhető, hogy az elődömészeti törvény akkor már létezett, hiszen az 2008-as, ami előírta a felsőfokú állami végzettséget is, és Tibornak nem volt felsőfokú állami végzettsége, ezért hosszas győzködés után, mert őszintén szóval engem erősen kellett akkor győzködni arra, hogy vállaljam be ezt az igazgatói posztot, mert nekem addigra volt már ugye egy állami diplomám, állami egyetemen szerzett diplomám, és a bábszínészképzőt is megcsináltuk már addigra, tehát így alkalmassá váltam én legalábbis a papírforma szerint arra, hogy igazgató legyek. Na de hát 93. júniusában született a harmadik fiam, és október 1-től a bábszínháznak az igazgatója voltam, tehát nem nehéz kitalálni, hogy ahogy szoktuk mondani, úgy hiányzott ez nekem, mint üveges tótnak a hanyattesés, mert hogy éppen nem így képzeltem el a jövőt, de egy adott pillanatban az ügy érdekében mondtam ki azt, hogy jó, akkor én megpályázom ezt az igazgatói státuszt, és így 93. október 1-től. Hát elkezdtük akkor kitalálni az egész struktúrát, a művészeti vezetést akkor még továbbra is Tibor vitte, és elkezdtük összerakni a struktúrát, hiszen akkor nem nagyon volt előttünk semmilyen példa, hogy hogyan is kell egy bábszínháznak egy vidéki városban költségvetési intézményként működni. De hát folyamatosan kellett megtanulni mindent, és összerakni ezt az egészet, amiben már egyébként Szabó Tiboron kívülre már akkor Terka is benne volt a csapatban, hiszen akkor már őt is behívtuk, és a művészeti vezetőként, a Játszószínház művészeti vezetőjeként ő rakta össze a színháznak ezt a vonalát, illetve a kiállítási vonalat is. Szóval így indult az, hogy akkor az első csapattal 9-en voltunk összesen, és ez a mindenki csinál mindent, és annak az amatőr, és a szó legszebb, legtisztább értelmében vett amatőrizmusnak a évei voltak ezek, amikor valóban közösen hoztunk meg nagyon sok döntést, és olyan módon raktuk össze a magunk életét, amire azt is mondtuk, hogy családbarát, hiszen sohasem úgy próbáltunk, mint a nagy színházak, hogy 10-től 2-ig, aztán majd este 6-tól 10-ig, vagy próba, vagy előadás, mert hogy egyébként már gyerekeink voltak, tehát egész egyszerűen kénytelenek voltunk alkalmazkodni ahhoz, hogy haza kell menni a gyereket lefektetni. Szóval ez egy ilyen családbarát üzemmódban működött, és nagyon, és tényleg családias volt, hiszen 9 fővel nem két család működik, úgyhogy ez ugye a hőskor, amiben... Aztán ma már 38-an vagyunk, azt is meg kellett tanulni, pozitív és negatív értelemben egyaránt, hogy ez nagyon jó, ez a családias működés, és az, hogy átlátjuk vezetőként az egész szerkezetet, és tudjuk még a jó értelembe vett amatőrizmusnak ezt a lelkületét és ezt a attitűdjét vinni. De azért egy idő után rá kellett arra jönni, hogy 38 embert már nem lehet így, már évente, ma már több mint 500 előadást játszunk, szóval na, ez már azért egy kicsit másképp kell, hogy működjön.
3: És így koncepcióban mi volt a törekvése? Tehát már mint, hogy a műsort.
2: Hát kezdetektől fogva az volt az alapvetésünk, hogy a tiszta forrásból, tehát a magyar népmesék, legendák és mondák köréből merítsük azt a tartalmi mondandót, amit szeretnénk átadni, mert azt mindig is hittük, hogy a népmeséknek az üzenete az, ami kapaszkodót jelenthet bármely nemzedéknek. A lényeg szerintem minden színház csinálás esetében ott van, hogy ezt milyen módon tesszük. És nyilván ebben változtak a fókuszok, változtak a formanyelvek, és a többi, és az, ami még a kezdetektől fogva egy erős szellemi koncepciója volt a színháznak, az az, hogy elsősorban szövegalapú és a szép magyar beszédre épülő bábjátékot játszunk, de semmiféle, mondjuk úgy, hogy formai vagy egyéb megkötést nem írtunk elő magunknak, tehát nem mondtuk azt, hogy csak parvános játékot, vagy csak ilyet, csak olyat, csak amolyat fogunk játszani, és hát már a kezdetektől nagyon sok olyan, mondjuk úgy, hogy formabontó előadás volt, amit azt gondolom, hogy talán az avantgárd kategóriába lehetett akkor legalábbis sorolni. Úgyhogy leginkább ez volt, és ez a fő vezérfonal, ez máig igaz az életünkben, hogy a népmesék és a mondák, legendák világából bontjuk ki az évadoknak a fő műsorvonalát.
0: Kedves hallgatóink, Asbó Tanikó bábművésszel beszélgettünk az elmúlt percekben, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Asbó Tanikó bábművésszel beszélgetünk pályájáról.
1: Azért, ha úgy nézzük végig ezt a eltelt, mit tudom én, 30-40 évet, akkor nyilvánvaló, hogy a báb szakmának a helyzete is jelentősen megváltozott, hiszen ahogy mondtad is, hogy most már 12 hivatásos színház van, ugye akkor még kezdetben nagyon kevés volt. Tehát, hogy látod, hogy értékeled, hogy mi változott meg leglényegesebb módon a báb szakmában, hogy melyek azok a pontok, amik most már teljesen másként vannak, és hát ugye nyilván ez összefügg persze a ti tevékenységetekkel is.
2: Hát igazándiból az, hogy ott volt egy olyan induló lendület, amiben nem csak mi voltunk egy baráti társaságból hivatásossá váló színházi csapat, hanem egy ilyen fejlődés történetet mutattak a városokban lévő együttesek is. Nyilván kicsi szakma vagyunk mi, tehát máig megvan köztünk az a baráti, személyes kapcsolat, viszony. Gyakran fordult elő, hogy egyik városba mentünk tüntetni, például akkor Kecskemétre, mert akkor a színházhoz akarták csatolni a Ciróka báb színházat. Tehát máig ugye most van az a generációváltás, most érkezett el tulajdonképpen oda, ahol ez a mi generációnk, ez a most már 60 pluszos generáció az, aki ezeket az alapokat lerakta ezekbe a színházakba. Valóban a következő, akkor ugye azzal a lendülettel, hittel és erős személyiségekkel, ami alatt értem a Kovács Gézát, Pályi Jánost, vagy Kocsis Rozit Győrben, vagy Rumi Lacit, akik ezeket az alapokat és ezeket a színházakat megalapították. Hát Kovács Géza is 3 színházat is alapított tulajdonképpen, mert ugye a Ciróka után a Zalaegerszeget és illetve Szombathelyen is volt igazgató, és hozott egy-egy újabb korszakot a különböző városok bábszínházaiban. Szóval akkor volt egy ilyen lendület. A következő fordulópontot az jelentette valóban, amikor az egyetemen a színészosztályok elindultak, és jöttek az újabb generációk, a fiatalok, akik már sok mindent másképp is gondoltak, illetve más volt az a társadalmi közeg, ami körülvette őket, és abban a társadalmi közegben talán, és talán ez a jelen generációra is abszolút jellemző, vagy a most mondjuk a 20-as, 30-as éveiket taposó fiatalokra, hogy másképp élik meg a szabadságot, és kevésbé akarnak egy-egy színházhoz kötődve egy folyamatnak a részesei lenni, hanem sokkal inkább vágyják azt a művészi és emberi szabadságot, amiben többféle műfajban tudják önmagukat megmutatni. Ez alapvetően egy jelentős változás, ez a fajta gondolkodásmód. Nyilván azóta kinyílt a világ. Amikor mi ezt 81-ben vagy 75-ben megalapítottuk, egy teljesen más társadalmi szerkezetben éltünk. A esély nem volt arra, hogy ebből az országból majd egyszer csak ki lehet látni. Ez például egy olyan lehetőség is volt számunkra, ami például a külföldet is jelentette, hiszen nagyon sok országban jártunk, sok-sok helyen játszottunk, és egyáltalán ezt a fajta kitekintést is jelentette számunkra. Ez már a fiataloknak a természetes életközegük, hogy bármikor, bárhová mehetnek, főleg ha, és ennek meg is tudják teremteni az egzisztenciális és egyéb feltételeit is. Ez a gondolkodásmód, ami alapvetően megváltozott, hogy nem egy-egy társulathoz szerződötten szeretnék a életüket élni. Ez másképp volt a mi generációnknál. És nem jobb vagy rosszabb egyik vagy másik, hanem egész egyszerűen más. Ez az egyik. A másik az, hogy azóta annyira, hál' Istennek, annyi átjárás van a különböző művészeti ág. A magunkért akkor is úgy tekintettünk, mint egy komplex műfajra, hiszen ebben a képzőművészet, a zene, sok minden egyéb a színházban, mint olyanban létezik, de mára még inkább a napi valóvá vált az, hogy átjárás van a nagy színház, a képzőművészet és az egyéb művészeti formák, és az a fajta vizuális változás, ami az elmúlt 30 évben bekövetkezett a világban, ez meg alapvetően megváltoztatta a formanyelvet is. Tehát ma már arról beszélünk, hogy robotbáb vagy robot színész van a színpadon. vagy valamilyen funkcióval ellátott robot, de egyáltalán, hogy a mesterséges intelligencia, mint olyan, ugyanúgy beszivárog a szakmába. Igazándiból nem tartom ezt ördögtől valónak, egyáltalán nem, mert azért hiszem, és ezt meg is élem az előadásokon keresztül, hogy az embertől embernek szóló üzenet, az sose lesz más. Egy robot sose fogja helyettesíteni az élő színészt, vagy a mesterséges intelligencia. Én legalábbis ezt gondolom, vagy legalábbis, hogy is mondjam, próbálom magammal ezt elhitetni, hogy ez így módon a színház jövőjét nem fogja érdemben változtatni.
1: Nagyon sokáig, hát hogy is fogalmazzak, ilyen mostoha gyerekként, vagy nem is tudom, kezelte a színházi szakma a báb műfaját egyáltalán, miközben pont ahogy mondod is, akár az összművészeti jellege okán is, szerintem nagyon sokat még akár tanulhatott is volna. E tekintetben hogy látod, hogy változott-e a helyzet, tehát a báb színházaknak a mondjuk így a szakmán belüli, a tágabb színházi szakmán belüli megítélése, hogyan alakult az elmúlt időszakban?
2: Igen, ez valóban így volt korábban, hogy egy ilyen kistestvérként, igen, ez változott. Tehát az elmúlt 20 év ez egy pozitív változást hozott ebben. Tehát amikor mi is a tanulás és sok egyéb indokkal fordultunk a nagyszínházi rendezők felé, akkor azt értük meg, hogy ők úgy ránk csodálkoznak, hogy jé, hogy ti ezt is meg tudjátok oldani a Báb Színházban, meg azt is. Tehát én azt gondolom, hogy kölcsönösen inspiráltuk egymást. És ennek ma már azért az a hozadéka, hogy a sok színházi rendező rendez Báb Színházakban, színészek közt is van átjárás nagy színházak és Báb Színházak között, és alapvetően van egy normalizálódott viszony. Nyilvánvaló, hogy a mi szakmánkban ebből fakadóan, ahogy mondod, volt is egy ilyen kisebbségi komplexus, hogy ja, hát a bábszínház, meg tudod, máig is érezheti az ember időnként, hogy azt mondod, hogy bábszínház igazgató vagy, akkor ja, igen, az a tudjuk, igen, a fakanál, meg a kesztyű, tehát egy kicsit a szent hülyék gyülekezetének egyik tagjaként néznek az emberre. Aztán, amikor már belépnek a bábszínházba, és ja, hogy ez is az, meg ez is az, akkor általában más szemmel tekintenek ránk, mondjuk úgy, hogy a nézők általában, és azok a törekvések, amelyek az utóbbi időben, ahogyan ezt a Budapest Báb Színházban is nagyon jól fogalmazzák, hogy a báb műfaj és nem korosztály. Tehát magyarul, hogy ez ugye hosszú évekig, és ennek megint történelmi gyökerei vannak, úgy volt elkönyvelve a Báb Színház, mint a legkisebbeknek játszó társaság, és egyébként is ez egy gyerekműfaj. És ahogy tudjuk, hogy a nagy színházakban a gyerek előadás is egy lekezelt kategória volt az egész színházon belül, ennek ez is volt a hozadéka. De ebben szerintem az elmúlt 20 évben mindenféle tekintetben megváltozott, és nem véletlen az, hogy a báb színházak pedig tágítják a maguk korhatári beosztottságát, besoroltságát, lefelé is, meg felfelé is. Hiszen a lefelé, azt pontosan tudjuk, hogy fontos számunkra az, hogy ahogy mi is szoktuk fogalmazni, 0-tól 3 éves korú gyerekekkel is foglalkozzunk, és itt a foglalkozás szót emelném jobban ki sem, mint az annak az előadás volt át, hiszen itt az összes törekvése a színházaknak, és ebben is rendkívül előremutató volt még, amit elindított Novák János a Kolibri Színházban annó már biztos van 30 éve, a svéd, illetve az északi színházak mintájára, hogy milyen foglalkozás típusok legyenek, általában nonverbálisak, amelyek a legkisebbeket szólítják meg, esztétikai és zenei élményekkel. Majd ezek a gyerekek sokkal inkább tudnak beszokni a színházi közegbe, és ezt az ollót nyitjuk fölfelé is, hiszen a legtöbb bábszínháznak már van vagy színháznevelési programja, ami a tinédzser, illetve a felnőtt korosztálynak szól, illetve olyan előadások is születnek nálunk is a Vojtinában, amelyek kifejezetten a középiskolásokat, illetve a felnőtteket szólítják meg.
1: Igen, ezt pont fel is akartam hozni, hogy most már azért nincs ilyen értelme korlát, mert felnőtt előadásokat is Budapest Bábszínházban is rengeteg ilyen van. Tehát igazán komoly versenytársa nőtte ki magát, azt lehet mondani a bábos szakma. Meg hát egyébként külföldön lehet ugye megtapasztalni, tehát hogy érdekes, hogy ez Magyarországon miért alakult így, mert mondjuk például Olaszországban vagy Franciaországban simán van felnőtteknek szóló báb előadás, tehát ezek ott
2: igen,
1: teljesen megszokottak.
2: Pontosan, olyannyira, hogy ez még a kelet-európai mintákban is teljesen másképp működött történelmileg. Ez egy ilyen speciális magyar kultúrpolitikai döntésnek volt köszönhető, hogy rányomták az állami bábszínház, pecsét, gyerekműfaj, menjetek és játszatok a gyerekeknek. Na, a cseheknél például még olyan módon is van felnőtt színház, hogy Prágában van marionett színház, ami kifejezetten és csak marionettel játszik felnőtteknek, operákat és egyebet, és egyáltalán nem, és ugyanúgy járnak a felnőtt közösség, ugyanúgy jár bábszínházban, mint élőszínházban.
0: Kedves hallgatóink, Asbó Tanikó bábművésszel beszélgettünk az elmúlt percekben, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Asbóth Anikó bábművésszel beszélgetünk pályájáról.
1: Ha így végignézed a magad tevékenységét, akkor mi az, amire a legbüszkébb vagy így az elmúlt évtizedekből?
2: Hát talán arra. A Vojtinát nagyon szereti a város. Én ezt így éltem meg, és máig így élem meg, mert a legpozitívabb visszacsatolásokat én mindig akkor kaptam, nyilván a színpadi, hiszen 20 évig csak a színpadon álltam, tehát az egy másfajta viszony, mint igazgatóként jelen lenni egy színházban, mert persze igazgatóként is időnként bekönyörögtem magam egy-egy darabba, hogy a színpadi létezésre is tudnásak ki belőle, és érezem ott a kollégákkal együtt annak a fantasztikus örömét, mert azért az a legjobb a világon, amikor az ember a színpadon a kollégákkal együtt végig próbál egy folyamatot, aztán fürdik a nézők szeretetében, meg a tapsban. De talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült a kollégákkal együtt és a mindenkori társulattal együtt megőrizni azt a szeretetet, amit mi mindig éreztünk a város részéről. Talán, és ezt remélem, de erről talán a kollégákat kell megkérdezni, hogy igyekeztem mondjuk úgy, hogy embernek maradni ebben az egész igazgatóságban. És hát ennek nyilván van egy csomó olyan része, hogy sikerült a fenntartóinknak a szeretetét is megőrizni, meg a szimpátiáját, ezért nem véletlen, hogy 9-en kezdtük, és mára már vagyunk 38-an. És hát nyilván az, hogy milyen helyszíneken játszottuk, hogy ezt a színházat megkaphattuk, mert nekünk újították fel. Szóval ez mind azoknak a lenyomatai, amiben én azt gondolom. És ami még nagyon fontos nekem az, hogy olyan előadásokat sikerült létrehozni, zömében nyilván csináltunk jó, meg jobb, meg kevésbé jó előadást is, amiben én azt hiszem máig, hogy olyan kapaszkodókat tudtunk a gyerekeknek egy élménnyel átadni, ami talán segíti őket az elindulásban, a mindennapok megélésében is. Illetve még talán azt, hogy ami a legpozitívabb visszajelzés volt számomra, hogy most, amikor ugye volt ez az ünnepségsorozat, ugye a én búcsúzásommal is, ami egy ilyen félig meddig, hiszen még továbbra is segítem, amiben tudom a színháznak a munkáját, az, hogy olyan sokan állítottak meg az utcán, teljesen ismeretlen emberek, és akkor jaj, hát hogy, és mennyi élményt kaptunk magától, mondták nekem. És szóval ennél azt gondolom, hogy nagyobb elismerés igazából nem érheti az ember, mint hogy valaki teljesen önzetlenül megállít, és azt mondja, hogy jó pihenést kívánunk, és már az unokámat is viszem magunk. Na, szóval ezek nagyon jó visszajelzések, és talán ezek a legfontosabbak.
1: Előadásokat tekintve, melyek azok, amelyek ilyen nagyon emlékezetesek maradtak a számodra? Tehát, hogyha így föl kell idézni, hogy melyek voltak azok, amelyek meghatározóak voltak valamilyen szempontból.
2: Van, persze, van néhány olyan előadás is ebben, de egy kiemelt szerepe van a Szépen zengő pelikán madárnak, ami ugye egy gyönyörűséges magyar népmese a szeretetről, ami ugye nagyon sokféle módon jelenik meg a különböző mesénkben. Ez számomra azért is volt nagyon különleges, mert egy évig készültünk erre az előadásra, és Papp Gábor művészettörténész rendezésében valósítottuk meg, és az összes női szerepet én játszottam abban az előadásban. Ez nyilván nagyon volt, olyan magammal beszélgettem. Ez egy nagy kihívás volt. Igen, ez egy klasszikus paravános játék volt, fel is újítottuk többször, tehát ez egy emblematikus előadása a színházunknak. De nagyon szerettem a Bartal Kis Rita és Hori Mari által rendezett Boldog Képek című előadást, ami megint egyfajta eszenciáját jelentette annak a mondandónak, amit én a színházi hitvallásként megéltem, és vallok a mai napig, ami egy gyönyörűséges előadás volt, és az elmúlásnak a megfogalmazása ebben az előadásban egy olyan elképesztően csodálatos módon valósult meg, amit azóta sem értem meg semmilyen színházi előadásban, és ez a gyerekeknek való megmutatása is. De nagyon szerettem játszani a Kuti Ági féle, ő rendezte a Hétkecskegidő és a Farkas című előadásban. Nagyon szerettem, és máig is nagyon szeretem a Játszószínháznak a legtöbb előadását, vagy azon belül is a Mátyás mesék című előadást, amit Láposi Terkával és Sesoszki Gyurival játszottunk. Szóval ezek mind olyan számomra nagyon fontos és emblematikus előadások, ami bármikor eszembe jut, akkor úgy mosolyog belül minden bennem.
1: Szerinted mi kell ahhoz igazából, vagy milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudja ezt a műfajt művelni?
2: Hát biztos vagyok benne, hogy kíváncsiság az nagyon kell. Kíváncsiság, aztán olyan tulajdonság, amiben ha valaki, és ez is szerintem az egyik legalapvetőbb, hogyha az ember szeret csapatban dolgozni, vagy szólista. Én sose akartam szólista lenni, mindig csapatban akartam együtt lenni, közösen létrehozni valamit, és annak együtt örülni. Tehát aztán szerintem a konfliktustűrés és konfliktuskezelés, vagy a konfliktusokhoz való viszonyulás, az is nagyon fontos dolog ebben a szakmában. Aztán hát nem is tudom. Persze nyilván kell exhibicionizmus is, hiszen kell egy extrovertáltság. Nyilván, és szerintem derű és humor, ami még fontos, hogy meglegyen az emberben, és egy általános életszeretet.
1: Hát azért az mondjuk jó, hogy többségében mégiscsak gyerekközönségnek játszotok, és azért azt gondolom, hogy az egy feltöltést is ad, mert azért a gyerekek egészen másfajta közönséget képeznek, mint mondjuk a felnőtt közönség, tehát azért ez is gondolom, hogy ad egy impulzust.
2: Igen, ez nagyon-nagyon is, és ennek vannak tényleg, ugye az irodám az itt van a elsőemeleti szinten, és csak hogy erre, amit mondasz, egy jó példa, hogy játszottuk a Boldog képeket, ami úgy kezdődött, hogy volt egy gyönyörű, szép, mint a kicsit a magyar népmesék világába helyezett, Hori Mari által megfestett, gyönyörűséges ilyen nyitókép, egy kapu, gyakorlatilag, és akkor abban volt 4, illetve 5 láda, és azzal kezdődött az előadás, és a színészek előre jöttek, és akkor egy gyönyörűséges zene, alig volt egyébként szöveg ebben az előadásban, talán 5 mondat az egész. Na, az a lényeg, hogy fölemelték ezt ennek a doboznak a tetejét, és ami belülről megvilágított volt ezzel a mozdulattal, és az így megvilágította az arcukat, és az egész egy ilyen gyönyörű, varázslatos képé vált. Na, ekkor a 200 gyerek ezt csinálta nézőtéren, hogy hú! Na, én erre mindig bementem, mert tudtam, hogy az első 5 percben zajlik ez a folyamat, és akkor erre, mert mindig ott akartam lenni, ahogy halljam ezt a hú hangot a teremben, ami például ez a fajta töltekezés, hogy a közvetlen visszacsatolás, ez, ahogy mondod, ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknél az a legizgalmasabb és legjobb, hogy ők azonnal visszacsatolnak, ők nem udvariasak, és csak akkor tapsolnak, ha tetszik nekik, akkor meg nagyon, meg akkor hújognak, meg csinálnak sok minden egyébet, meg annyira szerettem például, amikor a Hétkecskegidő és a Farkas című előadás után mentek el, és kórusban énekelték a káposzta dalt, a káposzta, káposzta, káposzta, és akkor itt az ablak alatt csak ezt hallottam, hogy a gyerekek éneklik a dalt, és azzal mennek haza. Szóval ezek azok a pici pillanatok, amikből nagyon sokat lehet töltekezni.
1: Már egy kicsit érintettük az előbb, ugye mondtad a mesterséges intelligenciát, meg a robotokat, meg ilyenek, de milyennek látod a bármifajnak a jövőjét? Ugye azt is mondtad, hogy a fiatalok már egészen másként állnak hozzá, fiatalabb alkotók, színészek is, meg rendezők is, tehát, hogy inkább már nem annyira a műhelyhez kötődnek, hanem jönnek, mennek ide-oda a világban. Tehát milyennek látod most a jövőt?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van, nagyon-nagyon sok, és nem is azt mondom, hogy nem feltétlenül egy-egy műhelyhez, vagy oda szeretnek csak bekapcsolódni ideig, óráig, aztán szeretnek sokkal több mindent látni a világból, a magyarországi, nem csak bábszínházi, hanem színházi szakmában is, tehát sokkal nagyobb az átjárási lehetőség, mondom, ami társadalmi környezetként is megadatik nekik, hála jó Istennek. Nagyon sok tehetséges fiatal van, nagyon sokféle új irány, nagyon erős a mozgásszínházi, a fizikai színházi felé való elmozdulás, az új formáknak a keresése, nagyon más és új esztétikákat hoznak létre a színpadon. Hál' Istennek nagyon sok olyan egyéni, vagy egy-két, vagy két-három alkotóval létrejött előadást látunk, ami szerintem egy nagyon egészséges és jó folyamat. Abszolút jó. Mindig nagy izgalommal várjuk a kecskeméti találkozót, ami most lesz egy néhány hét múlva, mert ott mindig bemutatkoznak az egyetemisták is, hogy ők éppen hol tartanak, a Pesti Egyetem is, a Marosvásárhely is, ami mindig egy kicsit jelzi ezeket az irányokat, hogy ki mifelé halad, és hála Istennek van egy ilyen egészséges átjárás egyébként nem csak a színházak között, hanem az egyetemek és a színházak felé, szóval ezeket a kapcsolatokat keressük és építjük is. Tehát én abszolút pozitívan látom a jövőt, mert ennek tényleg csak az a záloga, hogy sok-sok tehetséges ember legyen benne.
1: Van olyan, amiben mondjuk így a magyar báb élet kimondottan erős? Tehát, hogy van olyan jellegzetessége a magyar, most itt a határon belüli magyar báb színházaknak, amiben jók vagyunk?
2: Hát én azt gondolom, hogy ezekben az irányokban, amikről beszéltünk, tehát ez a legkisebbektől, ez a legkisebbek felé való nyitás, és ennek a különböző esztétikai és egyéb formavilágának a megteremtése, ebben szerintem nagyon erősek vagyunk most, és a fiatalok is mozdulnak, és ez a másik irány is, mert ugye mi törzsközönségünk az a 4 éves és a 10-12 éves korosztály, amit és hosszú évek óta is szerintem jól is csinálunk. És e felé nem fordult a magyarországi kőszínház és egyéb színházi vonal sem. Tehát ez a legkisebbek felé való nyitás szerintem ez egy nagyon erős, és azok a nevezzük avantgárdnak, és ahogyan beszéltünk róla, a fizikai színházzal való találkozás, akár nálunk a Sárkány Király című előadás, vagy a Tristán és Izolda, ami témájában és megközelítésében is használ bábot, és szervesül az egyéb színház esztétikai formavilággal, a mozgás színházzal, a fizikai színházzal. Ezek egy olyan újabb irányok, amiben én azt gondolom, hogy, és ezt a fiatalok hozták be, hogy ez is egy nagyon megerősödő vonal a báb színházi műfajnak.
1: Játszol még? Tehát, hogy azért még
2: válasz szerepet? Igen, azt, ami volt korábban még a babusgató program például, ami a legkisebbeknek szóló,

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
3: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bogácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz egy bőrkép kiállításról, valamint arról is, hogy hogyan építi a közösséget Varga András atya. Elsőként akkor a vele készült riportot hallhatják.
5: Én nagyon szeretem a szülőföldemet. Ma is nagy örömmel megyek haza Kolozsvárra, Székelyföldre. Hát 20 éves koromban kerültem el 1990-ben. Előtte egy nagyon nehéz időszakunk volt, egy nagyon nehéz történelmi politikai időszakunk, amely hát oda vezetett, hogy gyakorlatilag már a 80-as évek második felétől, meg a 90-es évek elején hát fiatal generációból nagyon sokan átköltöztünk, átjöttünk Magyarországra, sokan Nyugat-Európába. Tehát itt a számadatok szerint ilyen 250 ezres az erdélyi közösség, amelyik a 80-as években, 90-es évek elején ugye szülőföldjét elhagyva próbált máshol boldogulni. Hát ezeknek kétharmada Magyarországra, egyharmada Nyugat-Európába, más országokba indult el. Én Kolozsváron tanultam, Brassai Sámuel gimnáziumban, ott érettségiztem 1989-ben, és hát az egykori osztálytársaim, tehát a brassaisták, a leérettségizett egykori 12. osztályból, hát körülbelül 75%-a már nem Kolozsváron él, tehát egy negyede él a városban.
4: Azért Kolozsvár eléggé vegyes település volt már akkor is, amikor születhetett, de tulajdonképpen ugye a betelepítések is, mellette pedig hát az, hogy nagyváros lett Kolozsvár a mi szavaink értelmében is, hát a Miskolctól is nagyobb, meg Debrecentől is nagyobb már, és hát nagyon sokszínű lehetett. Magyarul tanulhattak azért, ugye?
5: 14 éves koromig a belvároshoz közeli utcában laktunk, régi-régi magyar világban, meg ott utcanév az Árpád úton, és ott hát az egyik szomszédunk az román nemzetiségű volt, másik két szomszédunk a magyar nemzetiségű volt, mögöttünk egy idős házaspár zsidók voltak, másik oldalon pedig szász eredetűek, és hát mi gyerekek így játszottunk gyerekkorunkban is, soha nem volt köztünk semmilyen probléma 70-es években, hogy mi magyarul beszéltünk, a román kislány románul, a németek egymás között a szászok szászul beszéltek. A két idős zsidó emberke sokszor eljött hozzánk, hozott nekünk csokoládét, édességet. Tehát egy olyan nagyon áldott, kegyelmi időszak volt, attól függetlenül, hogy milyennek voltak a társadalmi berendezkedésnek az állapotai. Hétköznapi életben nagyon nagy békében és szeretetben tudtunk egymással élni. Igen, 50-es évek második felétől egy elég nagy betelepítési folyamat zajlott. Az iparosítás, egy gyorsított szocialista iparosítás következtében ugye rengeteg munkaerőre volt szükség idézőjelben, és azért vidéken, a falvakban azért a többségi társadalom már helyi szinten is inkább nagyobb számban volt a románság, és hát hoztak Kárpátokon, tehát regáti, moldvai embereket is telepítettek be. Na most ők nekik egy kicsit nehezebb volt szocializálódni ebben az új környezetben, ők nehezebben tolerálták azt, hogy egy Kolozsvár, ugye 50-es években, 60-as években, amikor jöttek, hogy egy sokszínű társadalom, sok vallású, sok nemzetiségű, és igazából az új betelepítés repülőknek az alkalmazkodása, hát nekik is egyfajta nehézséget okozott, és hát mi is átéltük ezt ennek a feszültségét.
4: Kolozsvár belvárosa gyönyörű a temetővel, gondolom, hogy sokat jártak ott is, és mellette pedig hát maga az a szép úron lakások, de a blokkok, amit ők blokkoknak neveztek, ott megszűnt, úgymond a falusi élet, megszűnt ott minden más.

Elég komoly közössége vannak egymással. Most azt látni kell, hogy ez a románság egy szociálisan és mentálisan egy egymáshoz nagyon közel álló emberek, nagyon erős a szolidaritás köztük, amelynek egy nagyon-nagyon mély alapja az ortodox egyházhoz való tartozás. Tehát nagyon-nagyon vallásosak ők, és a keleti egyháznak a liturgikus, lélektani, pszichológiai mélysége, amely nagyon erősen épít ugye a szívre, a lélekre, hogy az Isten előtt megállok és imádom őt. Ez egy olyan fajta belső gazdagságot is jelent, amiben az emberek hát egymáshoz is közel állnak. Ezt láttuk, hogy beköltöztek, igen, más mentalitás, más szemlélet, de ugyanakkor hoztak magukkal, láttunk egy olyan nagy gazdagságot, ami pontosan a vallásnak köszönhető, és ez már egy másik nagyon nagy téma, ez hosszú távon azóta is, meg hát azt megelőzően is, el lehet mondani, hogy annak a társadalomnak egy nagyon-nagyon erős fundamentuma, az a nagyon-nagyon mély vallásosság, amit magukban hordoztak. Természetesen ugye nekik is alkalmazkodni kellett az új helyzethez, voltak, akiknek ez könnyebben ment, voltak, akiknek ez nehezebben ment, és hát ebből fakadtak olyan feszültségek, amelyeket a hétköznapi életben, ugye édesanyám nem tudott románul. Tehát édesapám ugye seregbe volt, megtanult románul, de édesanyám nem tanult meg, nem tudott, székely volt, és Székelyföldről kerültek oda, és hát ez okozott egyik másik. Voltak, akik segítőkészek voltak, akik nem. Na most a gazdasági helyzet az katasztrofális volt. Emlékszem, hogy édesapám este 10 órakor lement a bolt elé, ahol már sorakoztak emberek. Édesanyám lement 5 órakor, édesapám 6 órára ment dolgozni. 5:30-kor engem is ébresztettek, lementem, és akkor 6 órakor kinyitotta a bolt, voltak előttünk már 50-en, és kaptunk egy liter tejet. Tehát ilyen borzasztó állam, hogy egy rendszer volt, egy hónapban 1/2 kiló húst kaptunk, meg 1/2 kiló lisztet, meg 1 liter olajat. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakot, sőt, nagyon sok ilyen sötétségben ültek, meg fagyoskodtak az emberek a lakótelepen, nem volt fűtés, nem volt áram. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, ami aztán elvezetett oda. Egyrészt, hogy, amint említettem, hogy a magyar fiatalságnak egy nagyon jó része a rendszerváltás után hát megindult abban a reményben, hogy mert mindannyian éreztük, hogy az abból való felkelés és a fejlődés az egy hosszú folyamatot fog igénybe menni, és akkor elindultunk, mert a Kolozsváról 30 ezeren, Marosvásárról 30 ezeren, Nagyváradról 30 ezer magyar tűnt el, tehát ezeknek a nagy része, amint említettem, ugye, hogy hát lényegében ennek a gazdasági alapoknak a szemléletében és a változás reményében. A románság is megindult aztán később, meg 4 millióan indultak el ugye Olaszországba, Spanyolországba dolgozni, idézőjelben a jobb jövőnek a reményében, és azt lehet látni, én figyelemmel kísérem, hogy óriási pozitív hozadéka lett ez az egész országra, mert hogy évente hazautalnak 10 milliárd eurót ezek a külföldön dolgozó emberkék, ami hosszú, nagyon régóta, ugye 90-es évektől ez egy éves biztos bevétele a társadalomnak, amit aztán otthon elköltenek, építkeznek, fejlődnek belőle, tehát hogy körülbelül így néz ki ez a gazdasági, társadalmi állapot.

0: a Ceausescu idők vége, akkor már megindultak a Magyarországra, főképp azért a közelebb lakók Nagyvárad környékéről, akár még Kolozsvárról is. Ugye a rendszerváltás után indultak meg a fiatalok, mert akkor engedték. Azelőtt hát a zöld határ, vagy pedig hát valamilyen módon, amint mindig most is, akár Ukrajnában is, meg kellett fizetni. Azt, hogy át tudjon lépni, hát mindig korruptak voltak, kelet felé még korruptabbak az emberek. Tehát a társadalom így alakította ki. Ugye a Magyarországnak én két részét tudom, ugye a református, aki itt van közelebb a határszélen, a páciumi részeken, illetve bent a székelység tömb, zöme katolikus. Mennyire különböztették meg önök egymást, hogy te református vagy, vagy katolikus vagy, egyez nem is számított.
1: Erdélyben a katolikusok nagy-nagy többsége és magyar nemzetiségű, meg a reformátusok szinte teljesen. Ez azért abban a viszonylag nehezebben tolerálható, különösen 80-as években megkülönböztetett többségi társadalom részére, egy megkülönböztetett állapotban azért bennünket közelebb hozott egymáshoz, katolikusokat, reformátusokat, unitáriusokat, azért mondom, mert Brassaiban, Brassai Sámuel gimnáziumban, ahol iskolában tanultam, hát mi is az osztályban több vallású gyerekek voltunk. Lényegében köztünk ebből akkoriban nem volt semmiféle feszültség. Tehát ez nem volt téma. Kialakult azért egy nagyon komoly tisztelet egymás irányába. Na de ezért ez a fajta tisztelet, ez köztünk is megvolt. Mint említettem, hogy a belvárosi rész, amikor laktunk, hogy akkor ortodox evangélikus, szászok evangélikusok, reformátusok, zsidók, hogy meg gyerekek voltunk köztünk, soha nem volt téma az, hogy milyen különbségek vannak köztünk. De nagyon szépen éltük, olyan természetessé vált ez az erdélyiség, ez az erdélyi szellemiség, ugye különösen 1568-as Tordai Országgyűlés után azért kialakította a társadalom többségében egy toleráns és egy valódi szeretetre épülő lelki-szellemi szemléletet, értéket, amiben azért ez, jó Istennek hála, elég szépen működött, és hát úgy látom, hogy ma is működik. Na most, amit hétköznapi életben, a kisember életében, amikor a politika belenyúl, és politikai eszközökkel próbál ugye szakadékot teremteni ember és ember között, hát akkor élheti meg az ember, vagy akkor indulhat el egy olyan irányba, még nem az összközösségi, össztársadalmi, lelki gazdagságra épített hétköznapi életforma, hanem akkor keressük azt, ami más bennünk, ami elválaszt bennünket, és akkor hát akkor most akkor aláfölé rendeltség, most ki a jó, ki nem jó, ki az igaz, ki nem az igaz. Ez egy parttalan vita, sehova nem vezet, nincs belőle kiút, és éveket, hónapokat lehet elveszegelni az életből, holott lehetne úgy is élni, és hála Istennek azért helyek közel a hétköznapi emberek ezt tudják, hogy békességben, szeretetben, ebben a sokszínűségben, amit a Jóisten teremtett is, amit nem mi döntöttünk el, beleszülettünk egy vallásba, egy nemzetiségbe, egy kultúrába, ezt nem mi döntöttük el, és tekintetünk egymásra pozitívan is, meglátva egymásban a gyönyörű értékeket, és örülni annak, hogy a Jóisten téged is milyen értékbe teremtett, engem is, és hogy ezek a kultúrák, ezek a vallási történetek, ezek mindegyik hordozza magában a Jóistennek a kegyelmét, Jóistennek a szeretetét, Jóistennek a gazdagságát, és amikor képesek vagyunk ezt meglátni és felismerni, akkor értékelni fogjuk egymást, és örülni is egymásnak.
0: Mikor bejöttünk a feleségemmel, megkérdezte, hogy Csíksomlyón voltunk-e már mostanában. Én Csíksomlyót úgy is tekintem, mint hát nem véletlenül van Csíksomlyó, ugye a református és a katolikusok közti harcnak a következtében, régmond óta, de hát az elmúlt. Most, aki Csíksomlyóra megy, legyen református, meg bármilyen más, evangélikus, unitárius, akkor ott mindenki magyar, és hát nem is tudom, még az is, aki nem Székelyföldön, Székelynek született, az is Székelynek érzi magát ott, abban a környezetben, ugye a Nyeregre felmenve, vagy pedig csak ott ülni, és akkor hallgatni a misét. Csíksomlyó az egy áldás.
1: Igen, tehát minden évben törekszem egyházközségem, vagy egyházközségeim tagjait is meghívva eljutni a csíksomjai búcsúba, hát ebben az évben 25. alkalommal vehettem részt. Hát szoktam mondani, hogy székely embernek úgymond kötelező ott lenni, na, de nem azért megyek, mert kötelező, persze, hanem azért, mert én szeretem a szülőföldemet, szeretem a szűzanyát, szeretem csíksomjó szellemiségét, örökségét, és valóban ott egy össznagy nemzeti testvéri szeretetet élhetünk át, ami nagyon fontos és nagyon szép, így van, tehát katolikusok és más felekezetűek is találkozunk ott, és amit észrevettem az utóbbi évben, de milyen a jó Istennek a kegyelme, hogy a románság is megjelent. Tehát hallottam az idén is, meg tavaly is, mert mondjuk, hogy hát ugye a csángok, igen, a csángok nagy része, akik ott vannak, és egy része, igen, románul beszél egymással, egymás között, ugyanakkor pedig már látok nagyvárosi, hát mondjuk így a polgárosodott románságból is, Temesvárról, Kolozsvárról, Brassóból megjelent románokat, akik valahol görögkatolikus vallásúak, eredetűek, és nagy tisztelettel tekintenek erre az óriási nagy Kárpát-medencei találkozóra, és hát bennük is ott van az, hogy hát a vallás az egyetemes, az egyetemesség az testvéri szeretet, és ott mindenkinek, aki őszinte szívvel akar imádkozni, találkozni, befogadni a kegyelmet, Jóisten kegyelmét, tisztelni a szűzanyát, ők úgy érzik, hogy ők is eljöhetnek oda, és hát bizony az elmúlt években már érzékeltem, hogy pontosan erre való tekintettel, akkor rózsafűzér imádságban, akkor egy-egy tízeret elmondanak már román nyelven is, hogy őket is be tudjuk vonni ebbe az egyetemes testvéri nagy valóságunkba, mert hát együtt élünk, és a valós kegyelmi életünk akkor teljes, hogyha tekintettel vagyunk egymásra, és megpróbáljuk egymást lélektanilag, spirituálisan fölemelni, ugye segíteni egymást az üdvösségre vezető úton.

0: mikor felhívtam, akkor kérdezte atya, hogy hát miről beszéljük. Hát én úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon szereti és próbálja a közösségeket építeni és megtartani. Na most gondolom, hogy ez is egy út, amikor elviszi őket Csíksomlyóra, egy busznyit, vagy nem tudom hány embert, na de hát azért gondolom, hogy más közösségeket is épít azért, hogy itt legyen. Nehogy ön érezze jól magát, hanem legyen közösség, ezek az emberek érezzék itt jól magukat. Úgy hallottam, hogy azért elég szépen összejönnek.
1: Igen, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a papi életem, papszentelésem 2002-ben volt, ugye, és hát kellett a papszentelés előtt egy papi jelmondatot választani. És a számomra a papi jelmondat, ugye itt a Urunk mennybe menetelének az ünnepéhez köthető, Máté evangéliumnak 28. fejezetéből a 20. vers, Jézus azt mondja az apostoloknak, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogy ebben a földi életben mi emberek gyarlóságaink közepette is tudunk sok jót cselekedni egymással is, és tudunk sok rosszat is cselekedni. Most, hogyha a szívünkben ott van az a bizonyosság, hogy Krisztus velem van, Krisztus velünk van, akkor ezek a negatív folyamatok, vagy negatív tapasztalatok, ezek nem fognak padlóra küldeni, mert hát Krisztushoz képest minden mullandó. Tehát mullandó dolgok nem küldhetnek padlóra, és ha nem küldenek padlóra, az élő Krisztus él a szívünkben, akkor mi magunk is egy élő kereszténységet élünk, és nem arra tekintünk, ami olykor-olykor negatív értelmű körülvesz bennünket, itt a székely mentalitás jön, hanem arra tekint, hogy mit lehet kihozni belőle, ugye? A lehetőségek, mint a filozófiában tanultuk a fenomenológiának a jelentését, nagyon szép különben a Nem láttuk, nézzük meg a Mészáros Mártára rendezett 7. szoba című film, ami Edith Steinnek az életét mutatja be, aki ugye annak idején filozófia professzor, tudjuk, hogy Auschwitzban halt meg, és akkor ott van egy olyan momentum benne, hogy a kis unokahúga megkérdezi, hogy Edithnél mi az a fenomenológia? És akkor szépen bemutatja, ott van egy bent a belső szobában egy zongora, ami éppen nincs használatban, és a zongora tetején ott van egy tárca sütemény. És akkor szépen elmondja, hogy hát az a lehetőség, ami benne rejlik, azt kell életre kelteni. Ugye? Mert hogyha nem keltjük életre a lehetőség, ami benne van, akkor a szegény zongora arra van ítélve, hogy egy süteményes asztal legyen, ami süteményt tartanak. Na most az életünk is egy kicsit ilyen, hogyha sírunk, jajgatunk, olybigatunk, de székén az a pordik, mint a szikla, ugye? Tehát, hogy a lehető mindig benne vannak mindenben, és Isten kegyelme soha nem marad el, de vajon a mi munkánk, a mi lelkesedésünk, a mi nyitottságunk megvan-e a mi részünkről, hogy ezt befogadjuk, és ezáltal próbáljuk az embereket lelkileg ugye gazdagítani, átadni azt a kegyelmet, amit Istentől kaptunk. Most itt a 4 település, ugye Bogács, Mezőnyárád, Noszvaj és Cserépfalu, hát ilyen feladatot jelentenek az én számomra is, amiben egyikünk sem tökéletes, mindannyian Jóisten kegyelmében élünk, ami képességem van, és a papi hivatásom, küldetésem, próbálom ezen a 4 településen kicsit összefogni az embereket, ugye hát most már minden nap van Szent Misa a Bogácsi templomba, mert hogy az alap gondolatom és az alap szándékom, hogy a kegyelem elérhető legyen. Mert hogyha a templomaink zárva vannak, és nem, én most csak megemlítem, hogy nálunk Erdélyben, hát odahaza nagyon rengeteg templom nyitva van, meg hogy minden nap van Szent Misa a templomainkban. Tehát, hogyha nem tartunk Szent Miséket, nincsenek nyitva a templomaink, ezért, azért, amazért, ugye akkor mitől várjuk, hogy a társadalom gazdag legyen a kegyelemben? Hogyan legyen gazdag, ha nem teljesen elérhető a kegyelem, ha csak a vasárnapi kereszténységünk van? Tehát ebben próbáltam, és próbálok, hogy minél többet ott lenni az emberek között, minél többször nyitva tartani a templomot, imádkozni, szentmisét bemutatni, májusi litániát megtartani, rózsafűzér imádságot, mindazt, amit a egyház kegyelmi kincstára, a liturgia, és ezek az imádságai, mint lehetőségként feltárnak számunkra, rengeteg lehetőségünk van, hogy akkor ezekkel élni, és ezeket beépíteni az életünkbe, és meghívni az embereket ezekre az alkalmakra. Most azt látom, hogy az embereknek azért egy jó része nagyon nyitott ezekre, és szívesen eljön májusi litániára, rózsafűzére, tehát ezekre az imádságokra. De most nem mi teremtjük meg a idézőjelbe a csodát, Isten maga a csoda számunkra. Nem mi adjuk a kegyelmet, mi csak befogadói vagyunk, de a lehetőséget meg tudjuk teremteni, hogy lehetőleg minden embernek kivétel nélkül, legyen az magyar, vagy cigány, ilyen gondolkodó, vagy olyan gondolkodó, nekünk egy drága kincsünk van, egy gyönyörű kincsestárunk, és ezt kell elérhetővé tenni. Nagyon sokszor azt látom, hogy vannak ilyen elvárások, hogy majd úgy gondolkodsz, mint én, akkor majd testvérem leszel. De sose fog úgy gondolkodni, mint te. Mert nem így működik az élet. Az élet az úgy működik, hogy elérhetővé kell tenni a kegyelmet, és a kegyelem dolgozik majd az ember szívében. A nagy példa erre ugye Szent Ágoston, itt az édesanyja Mónika nagyon-nagyon szeretett, és rengeteget imádkozott érte, és hiába az ő szava, az nem változtatta meg Ágoston, hanem amikor a kegyelem Szent Ambrus püspök prédikációja által a Szentlélek kegyelem a szívét megérintette az Úr Jézus, akkor született meg benne a változás. Tehát a 21. század embere még talán kritikusabb, és még jobban eltávolodik az Istentől, mint a korábbi emberek, de nincs más eszközünk most sem, csak a kegyelem eszköze, amit Krisztustól mindannyian megkaptunk.

0: kétélű a közösségnek az építése azért. Mindjárt megmagyarázom, mire gondolom. Ugye ott van egy pap egy településen, vagy több településen közösségeket hoz létre. Ilyet jobbat, kevésbé jót, de sokat. Több évig ott van, egy idő után elhelyezik. A közösség vállalja, a lelki atya is, hát igen, ezeket az embereket megszoktam, szinte testvérek vagyunk, és el kell menni. Szóval a közelkerülés is problémát okozhat ilyenkor, vagy legalábbis, aki nem tudja feldolgozni. Melyik típus fel tudja dolgozni, vagy pedig azért évekig megmarad az a fajta fájdalom.
1: Igen, ebben is van tapasztalatom. 13 évet voltam olasziszkán, nagy örömmel igyekeztem ott szolgálatot teljesíteni, olasziszka Szegilangszeg és Vámosújfalu településen, és hát az egyik pozitív 13 éves papi tevékenységemnek, amit nagyon hálát örök a Jóistennek, hogy hát ott a olasziszkai erős cigány közösségben körülbelül, tehát a megkeresztelt gyerekek száma, illetve a református egyházból visszatérteknek a száma 13, körülbelül 400 fő. Tehát ez egy óriási történet volt olasziszkán, hogy hogyan tárjuk fel a kegyelmet, és hogyan juttatjuk el hozzájuk. És azt látom, és sok helyen van ez, hogy a közösség, a papi élet is meg tud egy kicsit fáradni, ha csupán egy helyen van folyamatosan, kicsit gépiessé tud válni az életünk, és monotonná. És hát a hívek is hát éveken keresztül ugyanazt az atyát hallgatják, ugyanazt a prédikációt hallgatják, mert hogy a pap is emberből van. És azt látom, hogy a megújulás lehetőség a pap számára is, és a közösség számára is megújulás szempontjából jót tesz, ha időnként ugye egyfajta a váltás következik be. Ez teljesen természetes és normális, hiszen a lelki gazdagság, a kegyelmi kincsestár, az nem egyforma a lelkipásztornak a tevékenységeiben. Különböző lelkipásztorok vagyunk, különböző helyről jövünk, különböző módon szocializálottunk, és amit én tudtam a közösségnek adni, az egy jó dolog, de majd jön valaki más, aki más oldalról és más kegyelmi szempontok alapján tudja szintén a kegyelmet közvetíteni. Tehát például látom, hogy a generációs különbségem, most már ezt mondta, 24 éve vagyok pap, hogy a fiatalabb atyák sokkal jobban tudnak a mai fiatal generációval párbeszédet folytatni, mert jobban benne vannak abban az átkulturalizálódott világban, amit én már nehezebben tudok követni, mert én egy hagyományos világban nőttem fel, én Benedek Elek apónak a meséjén nőttem fel, és én nem tudok hozzászólni ezek az extra, ultra modern dolgok, az iskolában mindig mosolygok, hogy a gyerekek olyanokról beszélnek, hogy csak hallgatom, és nem tudok hozzászólni, mert annyira megváltozott a világ. Na most én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, ugye, hogy bocsánat, ne csak az idősekkel foglalkozzunk, akivel jól értjük egymást, hanem találjuk meg azt a fiatalokat. Én is próbálom, persze, most készülünk első áldozásra, a Bérbálás Szentségének, ugye, kegyelmi kincsestárból kiszolgáltatásot, ezekre mind, meg hittanórán, meg katolikus iskolában mezőnye foglalkozok velük, de érzem azt, hogy jót tesz az a váltás időnként, hát nem véletlen az, hogy érsek, hogyha hát nagyjából meghatároz, hogy akkor 10 év az az időszak, amikor valaki egy helyen úgy nagyjából anyait, apait bele tud adni, és azért 10 év után már azért lehet, hogy egy váltás papi élet szempontjából, és a hívek szempontjából is az egy pozitív változás eredményezhet. Nem mindenkit helyeznek 10 év után, én 13 év után kerültem ide Bogácsra, de látom ennek a történetnek a valós lelki-pszichológiai igazságát. Ugyanakkor megvan az a veszély, és ennek nagyon nem örülök, hogy egyes hívek elkezdenek rajongani a papjaikért. Na most itt nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk, nem irántunk, papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Istent szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
0: Fel kell készíteni azokat a rajongókat, akik tényleg rajongók, hogy el fogok egyszer menni, de a következőt is próbáljátok Krisztus által befogadni, mert azt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell menni egy 10 éves gyereknek, vagy akár egy 30 éves olyan felnőttnek, aki önáltal szerezte meg azt a fajta hitet és rajongást, a vallásért is. Meg a papnak is fel kell készülni, hogy én ezt a beszédet hallottam, meg is jegyeztem, fel kell készülni lélekben arra, hogy el fogok menni valamikor, mert el kell, mert azért van más érdek is, meg mindenütt vég kell a jó pap. Ha megtapasztaltátok, akkor a következő is tapasztalja meg, olyan helyre fognak helyezni biztos, ahol hamarosan szeretni fognak, de mégis. De azért ez az érzés, ez emberből vagyunk akkor is, még hogyha vallásosak is.

0: Mindenképpen törekszünk ezen gondolatoknak az átadására és a lelki, spirituális, pszichológia alapoknak a segítsége által ugye ezeket az igazságokat átadni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mi magyar társadalmunk, hogy megvan a maga lelki, spirituális szellemisége, genetikai adottsága, hogy szeretünk úgy kilengeni, vagy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, vagy nagyon-nagyon szomorúak. Tehát ez az arany középutat azért a társadalom egy nagyon jelentős része úgy nehezebben tudja megélni, vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, ugye? És ez egy ilyen történetben is ez előjön, vagy nagyon fönt vagyok, ameddig ott van körülöttünk az atya, utána meg nagyon-nagyon lent vagyok, és azért nem könnyű az embereket lélektanilag abbozokból, a mélységekből, mert lehet, hogy az értelmében belátja ezeket, de az érzelmi világa meg kullog az értelme után, tehát az egy kicsit ott van lent. Aztán idő kell, mindenhez idő kell, hogy hozzá szokjon. Látom, hogy nagyon-nagyon érzelmi beállítottságok vagyunk, és az érzelmeink, ahogy változnak, amilyen külső hatások érnek bennünket, úgy változik a dolgokhoz való hozzáállásunk is. Tehát ez azért nagyon-nagyon sok téren, és akár itt a lelkipásztor jelenléte, nem jelenléte, a lelkipásztor való kapcsolatunk, ezeket az alapokat itt is látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy egy idő után aztán helyreáll a kedves hívek kapcsolata az új atyával, hogyha az megérkezik. Igaz, hogy kritikusak, és a legkisebb hibát is nagyon nagy hibának próbálják le, és mindig méricskélnek a korábbiak. Azért gondoljunk csak bele, hogy így vagyunk a szentatyákkal és a pápákkal. Mai napig nagyon sok, az én pápám második János pápa, ugye? Holott mindegyik pápa hordozza magába azt a kegyelmet, és mindegyik pápa hozza maga kultúrát, a lengyel pápa egy lengyel mentalitás, egy argentin pápa az argentin mentalitás, a német pápa a német mentalitás. Csak hát mi nem tudjuk ezeket teljesen maga teljességében így szemlélni, hanem milyen érzelmi hatások érnek bennünket, olyan érzelmi válaszaink vannak.
1: Kinézek az ablakon, gyönyörű helyen lakik, atya, de hát a Bodrog partja sem volt olyan csúnya hely, sőt, az a vidék is kedves, még szőlő is van, meg bor is van, tehát más kultúrájú a terület, hát Bogácson azért itt van jelentős létszámú roma. Gondolom, hogy ha a vallásosak azok jönnek, azokon is probléma. Meg egyébként sem látok itt olyan nagy gondot. Jó itt lakni egyébként? Szereti ezt a helyet? Hát, de ezt szeretni lehet.
0: Hogy a Isten kegyelme hogyan alakítgatja az útjainkat, azt tudom papként, hogy bárhova is helyez az érsek atya, az a Istennek az akaratát jelenti az én számomra, és ahol vagyok, ahova helyeznek, ott Krisztustól kapott feladatom, hogy Isten kegyelmét közvetítsem azon emberek felé, akikhez küld az érsek, akikhez küld az egyház. Ez az egyik oldala, ez egy fundamentum, ez egy alap, ami számomra nem, elnézést, nem érzelmi kérdés, hanem egy értelmi történet, ami ez adva van. Természetesen. A papnak is érzelmi világa van, és amit az előbb elmondtam, hogy hogyan viszonyunk a dolgokhoz, hát a pap is ugyanígy viszonyul, ugyanúgy ennek a magyar társadalomnak a része. Persze voltak települések, ugye több helyen voltam, káplán, plébános, volt, ahol az életnek az egyik szegmense volt szép, a másik szegmense nehezebb. Tehát különböző helyek, különböző állapotok, különböző hatások érik az ember. Én olasziszkán nagyon szerettem lenni 13 évet. Sokan kérdezik, hogy te még mindig ott vagy olasziszkán, nem félsz? Mondom, nem, nyitott ablakkal alszom, tehát, hogy nem kellett félni semmitől sem, és Isten kegyelmében nagyon sok szép minden történt olasziszkán. Én nagyon boldog voltam, hogy 13 év után úgy éreztem, hogy nem tudok újat adni a közösségnek. Tehát, hogy 13 év, tehát, hogy nem tudom őket már úgy felemelni, úgy lelkesíteni, mint ahogy korábban ez sikerült, mert már megkaptak mindent, és kicsit milyenek vagyunk mi, hogy mindig várunk valami extrát, valami, ami lelkileg felemel, ami túl lendít, ugye? És azért egy idő után már nem biztos, hogy ez úgy működik. Most ott egy másik atya van, és ő lelkesen teljesíti a szolgálatát. Itt Bogácson is volt ilyen atya, olyan atya volt, aki elköltözött a föld életből. Itt van Bogácson eltemet, ugye Hanák Józsi atya. Most ugye mondják, hogy új seprő, jó seper, hát idézőjelben van egy lelkesedésünk, és bennem is van egy lelkesedés. Köszönöm szépen. Éppen igen, jól érzem itt magam. Hegyvidéki emberként itt a Bükk aljában, ugye Zemplén aljában voltam, hegy alján, most pedig Bükk alján, a táj szépsége így van, a levegőnek a viszonylag jó minősége, mert van egy allergiás problémám, egy köhögésem, az Alföldet nem bírtam, jásságban voltam, és nagyon-nagyon fulladoztam, nem sokáig tudtam ott lenni, tehát összességében, testben, lélekben úgy érzem, hogy itthon vagyok Bogácson.
1: Hát köszönöm, azt hiszem, hogy teljes őszinteséggel válaszolt mindenre. Nagyon köszönöm ezt az őszinteséget, és hát további jó szolgálatot, és nem csak szolgálat ez, hanem azért örömet is ad, ugye?
0: Nagyon szépen köszönöm, és azt a gondolatot szeretném átadni a kedves testvéreknek, amit most Csíkszeredában láttunk, Csíksomlyon, akik ott voltunk, kizarándokoltuk, láttuk, hogy több helyen ki volt téve egy molinó, amire az volt kiírva, hogy járjatok templomba. Kedves testvérek, szép dolog a rádió előtt ülni, a televízió előtt ülni, de azt a kegyelmi kincstárat, azt a kegyelmi gazdagságot, amit az egyház, a szentmise által, a templomi imádságnak a hordoz, azt nem lehet sem rádión, sem televízión keresztül megkapni. Kedves testvérek, járjatok templomba!
1: Elhangzott riportunkban Varga András, Bogácsi plébánost hallották.

0: A folytatásban egy bőrkép készítővel beszélgetünk.
1: Molnár Éva vagyok, Balmazújvároson születtem, Debrecenben élek jelenleg.
0: Ugye 12 évvel ezelőtt volt itt Mezőkövesden. Aki újra itt van, az valószínű, hogy vagy szerették, megszerették, vagy pedig hát újra már azért újat is tud mutatni.
1: Így van, azt gondolom, hogy a képeim láttán mindenki felfedezi, hogy fejlődik. Mindig fejlődünk folyamatosan, és látszik a képeimen is, hogy másabb színeket használok. Régebben erőteljesebb színekkel dolgoztam, ma már egy kicsit azért világosabb színeket, és beleviszek a művészetbe.
0: Nagyjából azért nézegettem, hogy milyen képei lehetnek. Bőrkép, hát az, mikor az ember úgy a bőrképet, különleges anyag a bőr, azzal meg is kell küzdeni, gondolom.
1: Igen, általában marha bőrből készítem a képeket, ezt egy ilyen vastagabb lemezre, vagy bútorlapra kifeszítem, vagy meggyűröm. Alá dolgozok egy kicsit, illetve amelyiknek csak a gyűrődéseket látható, például a fáknál, ott gyűröm kézzel is ragasztom.
0: Akkor nem csak két dimenzióba, hanem háromba alkot.
1: Igen. Volt olyan kiállításom, ahova a gyengénlátók is eljöttek. Furcsa egy kicsit, de megtapogathatták a képeket.
0: De nézzük már meg, ugye itt a 9 lyukúval kezd, hát ha ki ezt nem ismeri, az azt hiszem, hogy nem

0: Hogyan születik meg a alkotás a fejében először, vagy pedig hát ezt nem lehet összepacsmagolni, mert ezt elrontani nem szabad.
1: Igen, nagyon sokat kirándulunk, és mindig is szerettem a természetben járást, és egy idő után érzem azt, hogy le kell üljek. És valami motoszkál bennem, aztán, hogyha fás vagy erdős részletet szeretnék, akkor azok a képek jönnek elő. És akkor úgy gyűröm, próbálom a bőrt úgy irányítani, bár az nem mindig sikerül, mert a bőr ez egy olyan anyag, hogy hol vastagabb, hol vékonyabb módon van kiképezve,
0: ezeket
1: kidolgozva.
0: Ki kell feszíteni, de nem kell kikalapálni.
1: Nem, de hogy nem. Ezek már előre elkészített nagy táblás bőrök, bőrdarabok, és én azokat viszem fel a lemezre, vagy a lapra.
0: Különleges az anyag. Valahogy befogadták önt a művész társait, mert ez azért nagyon-nagyon egyedi.
1: Igen, nem tartozok semmilyen közösséghez. Nekem ez hobbi szinten működik. Ez
0: hát ha én hobbiból ilyeneket csinálnék, akkor büszke lennék.
1: Igen, hát meg kell próbálni, azt gondolom mindenkinek. Mindenkiben benne van az, hogy kikívánkozzon valami belőle minden területen. Tehát én nálam inkább azt mondanám, hogy a festészet iránti vonzalom, illetve a bőrnek, imádom az illatát, az érintését.
0: Hoppá. Akkor itt már a negyedik dimenzió is bejön, nem csak az idő, hanem az illat.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Akkor itt minden érzékszer.
1: Itt minden játszik, és amikor én elkezdek alkotni, festeni, vagy amikor elkezdem megfesteni, mert először ugye meggyűröm, és akkor úgy ránézek, és akkor egy-két napig úgy nézegetem a képet, hogy mit lehetne belőle kihozni, és akkor utána úgy látszik is, hogy hozzáállok, csinálom, és olyankor az idő nem számít, megszűnik minden körülöttem.
0: De ezek kész vannak, ezeken már nem lehet változtatni.
1: Nem szoktam egyébként másnap megnézem, harmadik nap, egy csóvám, azon gondolkodok, hogy is csináltam én ezt meg. Tehát ez egy furcsa dolog és érzésekkel teli történet, mert amikor készítem, akkor szinte megszűnik a tér és az idő körülöttem.
0: És az illat marad, igen, illetve
1: és,
0: hát a
1: és az a boldogság, ami körülöl el, azt érzem. Egy olyan kimondhatatlanul nagyon jó érzés.
0: Mivel lehet temperával?
1: Nem, temperával nem, akrilfestéket használok, és ugye annak is a fényesebbik változatát.
0: Mert akkor nem is olcsó.
1: Hát, most igazából ez nem nagyon, aki szeret, vagy belevág valamibe, vagy amit tetszik.
0: Az és
1: nem.
0: Melyik az a legnagyobb méret, amit marha bőrből össze lehet hozni?
1: Össze lehet. Hát egy, amit így már csináltam, az ilyen 1.30x1 méteres, de ahhoz egy tényleg egy tisztességes.
0: És épp.
1: Épp. Egybe van. Volt olyan, amit több kisebb darabból csináltam, az még nagyobb volt. Nagy Magyarország, a régi majd Nagy Magyarországot is megcsináltam.
0: Szürke vagy tarka?
1: Mit a marha?
0: Igen, igen.
1: Egyszínűek ezek a bőrök, és festve is vannak, van,
0: én
1: amikor festem.
0: Én úgy a marhából a szürkét, vagy a
1: tarkát? Jaj, hát a szürke marha az nagyon drága dolog, hát ez egy sima marha.
0: Hát sima.
1: Sima marha, hát most a színe nem látszik már, amikor ki van készítve, be van festve, festettek ezek. Natúr, kígyóbőrből is gyűrtem már képet.
0: Hoppá.
1: Az is.
0: Na,
1: érdekes volt. Hát sertésbőrből is csináltam, de mondjuk a marhabőrt szeretem a legjobban, mert ott különböző, úgy van kialakítva, hogy különböző vastagságút lehet vásárolni, ezt én ugye veszem, és ugye a nagyon kemény az nem igazán jó. A nagyon vékony a kesztyűbőr, az megint túlságosan is vékony arra, hogy meggyűrjük, és a köztest kell kiválasztanom, és így érzéssel választok bele, amikor megveszek egy egész marhának olyan 2 négyzetméter.
0: Mosolygok, hogy mindent elárul már, csak éppen azt nem, hogy éppen szépen. Miért kezdte?
1: Egy nagyon egyszerű volt. Debrecenben sétáltam a főutcán, és egy kirakatban láttam egy képet. Nagyon egyszerű volt a kép, meg volt gyűrődések voltak benne, kövek voltak benne, és akkor néztem, hogy ez mi lenne, semmit nem mutatott, de mégis, és akkor mondom, hát ezt ilyet én is lehet tudnék csinálni, és én elnyűjt bőrkabátokból készítettem az elsőt, amit úgy a családomból összeszedtem.
0: Elárulom, hogy olvastam, de kíváncsi voltam, hogy azóta plusz adalék volt-e hozzá, de nem
1: is. Bőrkabátok azok nem jöttek, mert most már veszem a bőrt.
0: Milyen érzés ilyenkor, amikor egy

0: Leendő közönség majd meg fogja csodálni, és meg fogja dicsérni.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés, hogy én adhatok magamból egy kicsit az embereknek, és nagyon remélem, hogyha megnézik a képeket, mindenkiből ki tudok váltani valamilyen gondolatot és érzést, ami pozitívan befolyásolja a napjait.
0: Köszönöm szépen, most már átadom, mert hát azért még fel is kell készülni, meg hát meg is szomjazott, úgy hallom a hangját.
1: Köszönöm szépen!
0: Molnár Éva bőrképkészítőt hallották egy mezőkövesdi kiállítás kapcsán, amely a közösségi házban látható, mégpedig június 30-áig. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Turi Sarolta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Csiszér László és együttese muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Egy gyermekkori álom áll az elképesztő sütemények és bombonak mögött. Szamosi Márk 7 éves kora óta tudta, hogy cukrász szeretne lenni. A pályaválasztás során pedig a Békéscsabai Szakképzési Centrum Covak József Technikum és Szakképzőiskoláját választotta. Az intézmény megadta számára a szükséges alapokat, hogy mára elismert cukrász és szakoktató legyen. A Matrix Közhasznú Alapítvány gyermeknapi jótékonysági zsákba macska akciójának teljes bevételét Kecskeméti Sándor közismert nevén Talpra Sanyi kapta meg. Mint ismert, a gerincvelői sztrókon átesett zenész rehabilitációja mintegy 90 millió forintba kerül. A gyermeknapi rendezvényen a gyerekek és családjaik forintonként adták össze az adományokat a jótékonysági zsákba macskák megvásárlásával. Az alapítvány standján szeretett csoki kóstoló, szerencsekerék, plüss és mesekönyv válogató is volt. Rácz Anett, a Matrix Közhasznú Alapítvány vezetője elmondta, a sok lelkes Bóz doktor önkéntes egésznapos munkájának és a mosolygó gyerekek támogatásának köszönhetően összesen 132.500 forint gyűlt össze. Az alapítvány az összeget már át is utalta a Talpra Sanyi gyógykezelésének támogatására. Tudjuk, hogy ez az összeg csak csepp a tengerben, de hiszünk abban, hogy sok apró segítség együtt valódi esélyt jelentett a gyógyulás felé vezető úton, fogalmazott Rácz Anett. Egyébként az évente létrejövő több ezer jótékonyság aktivitásról a www.matrixalapítvány.hu oldalon képeket, videókat és persze élménybeszámolókat is elérhet minden érdeklődő. Együtt csodákra vagyunk képesek. Egységben az erő. Minden önkéntességgel eltöltött perc vagy adományozott segítő forint akár életmentő segítség is lehet egy-egy súlyos problémával küzdködő egyén vagy közösség számára. A 12 éves kétegyházi Noémi egy ritka genetikai betegség miatt szenved. Életéért évekkel ezelőtt egész Békés megye megmozdult. A kislánynál spinális izometrófiát állapítottak meg. Ez egy olyan ritka gyermekkori betegség, amely az izmok fokozatos sorvadásával jár, és a legsúlyosabb esetekben a légzést is veszélyeztetheti. Számára a reményt egy rendkívül költséges, Amerikában elérhető kezelés jelentette. Az ára azonban szinte felfoghatatlan volt. Évente mintegy 80 millió forint. A legtöbben talán legyintettek volna, hogy ekkora összeget lehetetlen előteremteni. Noémi családja azonban másként gondolkodott. Barátok, ismerősök, civilek, vállalkozók és segíteni akaró emberek álltak melléjük. Jótékonysági rendezvények, gyűjtések, felajánlások indultak. Az összefogás végül sikerrel járt. Összegyűlt a szükséges összeg. Noémi megkapta az életminőségét jelentősen javító terápiát. Míg korábban szinte folyamatosan kórházba került, ma már jóval stabilabb állapotban él és olyan életkilátásokkal rendelkezik, amelyekről évekkel ezelőtt még álmodni sem mertek. A történetből közben valami sokkal nagyobb született. Létrejött az együtt a kisangyalokkal mozgáskorlátozott gyermekeket támogató alapítvány, amely az elmúlt években már nem csak Noémiért dolgozott. Seres Áber az alapítvány elnöke kiemelte, az ország minden részéből érkeztek segítségkérések. Olyan családok keresték meg őket, akik súlyos betegséggel vagy mozgáskorlátozottsággal élő gyermeket nevelnek. Az alapítvány mára mintegy 90 millió forint értékű támogatást juttatott el 15 nehéz sorsú gyermekhez. Segítettek speciális eszközök beszerzésében, intézmények fejlesztésében, játszóterek kialakításában és akadálymentesítési projektekben is. A Kisangyalok egyik legnépszerűbb programja a Kisangyalok Családi Nap, melyet idén június 6-án szombaton már negyedik alkalommal rendeznek meg kétegyházán. A rendezvény nem csupán egy fesztivál. Sokkal inkább egy különleges találkozás, ahol az emberek közelebb kerülhetnek a mozgáskorlátozott gyermekek mindennapjaihoz. Nagynak és ijesztőnek tűnhetnek a tőrös darazsak, de az emberre és a házi állatokra gyakorlatilag ártalmatlanok, nem agresszívek, csak akkor szúrnak, ha megfogják vagy közvetlenül veszélyeztetik őket. A társas darazsakkal ellentétben nem építenek védett fészket és nem támadnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület összefoglalása szerint az a szerepük, hogy a talajban élő bogárlárvákat, például cserebogárpajorokat pusztítsák, ezért hasznos természetes kártevőírtók. Gyakran komposzt, korhadófa vagy gyep közelében jelennek meg. Az óriás tőrös darázs ráadásul védett faj Magyarországon.
ezért az írtása tilos. Természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Elpusztításukkal éppen ezért akár több éves börtönbüntetést is kockáztat az elkövető. Júniusban ismét vonatpótló autóbuszokra kell számítani a Szeged-Orosháza vonal két szakaszán, Hódmezővásárhely és Orosháza, valamint Orosháza és Csorvás között. Karbantartási munkák miatt módosul egyes vonatok menetrendje. Június 8-a és 10-e között Hódmezővásárhely és Orosháza között MÁV buszokkal oldják meg az eljutást. A változás azonban csupán néhány esti járatot érint. Orosházáról a 20 óra 31 perckor és 21 óra 31 perckor induló vonatok helyett busz közlekedik majd. Hódmezővásárhelyen lehetőség lesz átszállni vonatra, illetve a tramtrénre, ha valaki Szegedre tart. Karbantartási munkálatok miatt június 22-e és 26-a között az Orosháza és a Csorvás között közlekedő vonatok helyett szintén MÁV buszok közlekednek majd. A vonatpótló autóbuszok miatt azonban nem növekszik jelentősen a menetidő. Utazás előtt mindenképp tájékozódjanak a MÁV weboldalán vagy az applikáción keresztül. Hétfőn egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció vette kezdetét, mely Békés vármegyét is érinti. A rendőrség újabb roadpoll ellenőrzést tart. A razzia június 1-e és 7-e között zajlik. A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi, olvashatóak a főként kétkerekűeket célzó akció részletei a polisz.hu. A rendőrség ajánlásokat is közzétett. Eszerint a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak az alábbi három témakörre különösen célszerű ügyelniük. A gumiabroncsok állapotára, a rendszámtábla láthatóságára, a kipufogók és utólagos átalakítások esetén a motorkerékpárnak meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Kétszer annyi debreceni diák kaphatja meg a Civis Talentum ösztöndíjat, tudta meg a De Hír. Módosította az önkormányzati elismerések és ösztöndíjak adományozásáról szóló rendeletét a debreceni közgyűlés. Az eddigi 5 helyett a jövőben 10 diák kaphatja meg évente a Civis Talentum ösztöndíjat. A havi nettó 75 ezer forintos ösztöndíjjal a város azokat a középiskolás diákokat ismeri el, akik iskolai tanulmányaik mellett nemzetközi tanulmányi versenyeken is részt vesznek, és humán, reál, idegen nyelvi, művészeti, informatikai területen, illetve a szakképzés keretében kimagasló eredményt érnek el. Pap László polgármester az előterjesztésben arról írt, hogy az idei évben a Civis Talentum ösztöndíj iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett. Míg a korábbi években átlagosan 10 pályázat érkezett, addig az idei évi felhívással már 36 pályázatot nyújtottak be. Úgy érvelt, a beérkezett pályázatok magas száma indokoltá teszi, hogy az önkormányzat megemelje a Civis Talentum ösztöndíj keretében támogatható diákok létszámát. A közgyűlés egyhangulag fogadta el a módosító javaslatot, ami a kihirdetésétől érvényes, így azt már az idei pályázatnál figyelembe kell venni. A nyíregyházi mélygépterv, mélyépítő és épületgépész tervezői szolgáltató Kft. Nyerte el azt a pályázatot, amelyet a Kádár utca új útburkolatának és a hozzátartozó csapadékvíz elvezetés tervezési feladatainak elvégzésére írt ki a debreceni önkormányzat, olvasható a közbeszerzési értesítő június 1-jei számában, írja a Civis Hír. A nyertes cégnek 322 méter hosszú, 5,5 méter széles új útburkolat tervét kell elkészítenie a Kádár utca, Szeged utca és Cseresznye utca közötti szakaszára vonatkozóan. A munka része geodéziai felmérési, közműkiváltási, közvilágítási, forgalomtechnikai tervek engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése is, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével. A pályázaton nyertes cég 2,5 millió forintért vállalta a tervezési munkákat. Öntöző zsákokkal is óvják a facsemetéket, Debrecenben értesült a De Hír. A hőség és a csapadék hiánya városi növényzetet is komoly próba elé állítja. Debrecenben ezért heti rendszerességgel mintegy 6000 facsemetét öntöznek, miközben a frissen ültetett örök zöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek. A nagy melegben tartálykocsik és automata öntözőrendszerek is segítik a növényeket. Belváros szerte mintegy 1000 facsemetét ültettek el, főként tölgyet és díszcseresznyét. Ebben a nagy melegben ezekre is külön gondot fordítanak. Speciális zsákokkal védik őket, 50-100 liter víz is elfér ezekben, és 5-6 nap alatt csepegnek le a fa tövében. A kézi locsolás mellett a belváros több pontján automata öntözőrendszer is enyhíti a szárazság hatásait. Bár januárban még havazott, a tél összességében száraz volt, és tavasszal sem esett elegendő csapadék. Debrecenben ezért már április 20-a óta öntözik a közterületi növényeket. A szakemberek szerint ez természetes reakció a tartós hőségre, és ahogy enyhül az időjárás, a növények újra fejlődésnek indulhatnak. Több mint 200 könyvet adományozott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekklinikájának a Mélius Juhász Péter könyvtár. A tudományos fantasztikus történetektől az ifjúsági regényeken át a foglalkoztató kiadványokig sokféle kötet teheti szebbé a tartós kezelésre szoruló gyerekek mindennapjait, adta hírül az egyetem. A könyvtár 2018 óta támogatja könyvadományokkal és önkéntes meseolvasásokkal a debreceni gyermekklinikán kezelt beteg gyerekek gyógyulását. Tudományos fantasztikustól az ismeretterjesztőig, a lapozgatóig, a regényig, ifjúsági regényig mindenféle van benne. Kovács Tamás, a gyermekklinika klinikai főorvosa úgy fogalmazott, a könyvek a beteg gyerekek számára ablakot jelentenek a külvilágra, amely túlmutat a kórházi falakon. A felajánlások több helyre kerülnek, különösen azokra a részlegekre, például a hematológiára és a rehabilitációra, ahol a gyerekek hosszabb ideig tartó kezelésre szorulnak, illetve az adományból a gyermekklinika tetőterében kialakított Ronald McDonald családközpontba is jut majd könyv és foglalkoztató. A mesterséges intelligencia, az ipari digitalizáció, az egyetemi ipari együttműködés, valamint a startup ökoszisztéma legújabb trendjeit és fejlődési irányait ismerhették meg a Debreceni Egyetem informatikai karkutatói a Shenzhenben rendezett Chinese Hungarian AIM csúcstalálkozón, Kína egyik legdinamikusabban fejlődő technológiai és innovációs központjában.
A látogatás nyomán a jövőben széleskörű szakmai együttműködés épülhet ki a Debreceni Egyetem informatikai kar és a shenzheni, hongkongi innovációs és akadémiai térség szereplői között, olvasható az Unideben. A program során a Debreceni Egyetem kutatói közvetlen betekintést kaptak a dél-kínai Greater Bay Area innovációs környezetébe, ahol az egyetemi kutatás, a technológiai vállalkozásfejlesztés, a tehetséggondozás és az ipari alkalmazások szorosan összekapcsolódnak. A delegáció tagjai olyan intézményekben és vállalatoknál jártak, melyek a mesterséges intelligencia, az IoT, az oktatás technológia, a hangalapú AI megoldások és a digitális ipari fejlesztések területén aktív szereplők. Kiváló versenyző tehetségdíj átadó ünnepséget rendeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzati hivatal nagytermében május 27-én, ahol ünnepélyes keretek között ismerték el a vármegye legtehetségesebb és legeredményesebb diákjait. Az idejében több száz tanuló közül választották ki azokat a fiatalokat, akik kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sport eredményeikkel érdemelték ki az elismerést. A nyíregyházi Szent Imre iskolából Kallós Klára és Révész Dorottya kapott jelölést a rangos, kiváló versenyző tehetségdíjra, mely már önmagában is nagy megtiszteltetés. Külön büszkeség a számukra, hogy Kallós Klára Nyíregyháza megyei jogváros külön díját is átvette a város polgármesterétől az ünnepségen. Klebersberg és a Művészetek címmel nyílt tábla kiállítása a Nagy Templom emlékkertjében, írja a De Hír. A politikus születésének 150. évfordulója alkalmából tavaly emlékév kezdődött, a tárlat ennek a záró eseménye. Klebersberg Kuno meghatározó szerepet játszott a modern magyar oktatás, tudomány, kultúra és egészségügy alakításában, erről pódiumbeszélgetésen emlékeztek meg. A politikus a felsőoktatás intézmény létrejöttében is meghatározó szerepet játszott. A két világháború közötti Magyarország legnagyobb hatású kultúrpolitikusának számos fejlesztést köszönhet a civis város. Küldetésének tartotta, hogy megerősödjenek a vidéki városok és elinduljon a polgárosodás. A tálat megnyitóján köszöntőt mondott Puskás István alpolgármester, aki szerint Klebersberg Kuno mai napig hivatkozási pont, követendő példa. Június 3-a és 6-a között a debreceni sportuszoda ad otthont a 98. országos ifjúsági bajnokságnak az MVM támogatásával, tudatta a HAON. A korosztály legfontosabb hazai versenye miatt már kettől nem tudnak pályát és egyéb szolgáltatást biztosítani a lakosságnak, viszont szeretettel várnak minden érdeklődőt a lelátókra. A létesítmény az úszóbajnokságot követően június 7-én 8 órától várja az úszni vágyó vendégeit. A 6 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes. A 4 napos OB során a délelőtti előfutamok 9 órától, míg a döntők 17 órától kezdődnek, olvasható a debreceni sportuszoda oldalán. Aranyérmes a Deac sakkozója a korcsoportos Rapid sakkbajnokságon, adta hírül a De Hír. A közelmúltban Miskolcon rendezték a magyar korcsoportos egyéni és csapat Rapid sakkbajnokságot a Magyar Sakkszövetség szervezésében. A versenyen a Deac fiataljai is asztalhoz ültek, és több szép eredményt értek el, írta a deac.hu. A Debreceni Egyetem sportklubjának versenyzői közül különösen eredményesen szerepelt Sojnócki Anna, aki korcsoportjában az első helyen végzett, ezzel magyar bajnoki címet szerzett. A tehetséges sakkozó korábbi eredményei is dicséretesek, hiszen korcsoportos standard és rapid bajnok, az országos diákolimpia rapid versenyének győztese, valamint a magyar utánpótlás válogatott tagja. Sojnócki Anna felkészítője Mester Gyula, aki a Deac többi fiatal sakkozójának munkáját is irányítja. Az újabb bajnoki cím ismét igazolja a klub utánpótlás nevelő munkájának eredményességét. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Még pünkös vasárnap délután a hagyományoknak megfelelően ünnepi szentmisét mutatott be Palánki Ferenc megyés püspök, a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társzékesegyházban. A szentmise keretében a főpásztor 58 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában Palánki Ferenc megyés püspök a pünkösdi eseményre utalva emlékeztetett, miként az apostolok egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkoztak, úgy készültek a fiatalok is az elmúlt időszakban a Szentlélek befogadására. Hangsúlyozta, hogy a bérmálás nem pusztán egy ünnepi alkalom, hanem tudatos igen kimondása a nagykorú keresztény életre, amely felelősséggel és küldetéssel jár.
1: Együtt voltak a tanítványok, egy szívvel, lélekkel imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt, ott az emeleti teremben, 9 napon keresztül, és a 10. napon eljött a Szentlélek, és most mi is együtt vagyunk, ez a 9 nap számotokra az előkészületnek volt az ideje, amíg hétről hétre jártatok az összejövetelekre, együtt imádkoztatok, tanultatok, készültetek arra, hogy hitelesen ki tudjátok mondani az igent arra, hogy valóban vállaljuk a nagykorú kereszténységgel járó kötelezettségeket. Sokszor úgy tekintenek ránk, keresztényekre, hogy mennyi sok előírást kell betartanunk, és milyen nehéz nekünk keresztényeknek. Aki csak a betűt látja, a törvényeket, a szabályokat, annak valóban nem sok öröme van ebben. De ha valaki megnyitja a szívét és befogadja Isten ajándékait, az ő jelenlétét, akkor rádöbben arra, hogy egy nagyon kicsit hozzátesz a dolgokhoz, és az Isten valami csodákat tesz az ő életében. Amikor együtt voltak a tanítványok, nagy szélzúgás volt, és mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Mindannyiuk feje fölött egy-egy kis láng jelent meg. Mit jelent ez? Nem egy hatalmas tűz borította be őket, hanem egyetlen láng mindegyik feje fölött. Ez azt jelenti, hogy személyre szabottan kapjuk meg mindannyian a Szentléleknek az ajándékai. Mert Isten nem úgy általánosságban szeret, hanem engem szeret, téged szeret, mindannyiunkat, külön-külön úgy szeret, ahogy nekünk a legjobb. És nem előírja a parancsokat, hanem meghív. Kövess engem, vedd fel a keresztedet, valóban nehéz lesz, lesznek nehézségek, de mindig veled leszek, és ennek a jelenlétnek a megtapasztalása mindig örömmel fog téged eltölteni. Ma van, illetve ma éppen nem ünnepeljük, de mindig május 24-én van Szűz Mária keresztények segítsége ünnepe. Tegnap több 100 000 ember ott volt a nyeregben. A boldogasszony zarándok vonaton 800-an utaztak, megálltak Debrecenben csütörtök reggel, én is kimentem köszönteni őket, és azt mondtam nekik, kérjék el a boldogasszonytól az ő boldogságát. Mi volt Mária boldogsága? Nagyon nehéz élete volt, és még azt is át kellett élnie, hogy a fiát visszautasítják, megfeszítik. Fájdalmas szűzanyának is szoktuk őt nevezni. Mégis boldogasszony miért? Mert az élete Istenről szólt. A Szentlélek képessé tesz benneteket is arra, hogy az életetek Istenről szóljon. Aki meg akarja tartani az életét, aki boldog akar lenni, az soha nem lesz az. De aki odaadja az életét a szeretetben mások szolgálatára, a mások boldogságában megtalálja a saját boldogságát. Régen ifjúsági gitáros ének volt ez, csak akkor találod meg önmagad, ha a másik nálad boldogabb. Ehhez a Szentlélek ad ajándékot. Személyre szabottan adott nektek képességeket, amiket még majd ki kell bontakoztatni. Így is hívjuk karizmák, talentumok. Mi leszek, ha nagy leszek? Fölteszitek a kérdést. És fontos is, hogy mihez van adottságod. Hogyha valaki kiváló matematikus, akkor az valószínűleg nem történelem tanárnak fog menni. És fordítva. Valaki nem ért a mechanikai dolgokhoz, valószínűleg nem lesz mérnök. De valahogyan az Isten azt az ajándékot, amit te magad vagy az emberiség számára, a magyar nép, a magyar nemzet számára, azt előkészítette ott benned. És neked azt ki kell dolgozni, ki kell munkálni, hogy az emberek jobbak legyenek a környezetedben. Az emberek élete boldogabb legyen a környezetedben. És akkor valóban te magad is boldog leszel. Akkor nem arról fogsz beszélni, hogy te milyen jó vagy, milyen ügyes vagy, mert biztos, hogy jó is vagy, meg ügyes is vagy, de mégis az Isten nagy tetteit, csodálatos tetteit fogod hirdetni. Hogy Isten milyen jó, hogy Isten mennyire szeret.
0: Az eseményről egy bővebb beszámoló olvasható és képek formájában nézhető a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dlnyelm.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Neil Sean felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A korrupció visszaszorítása egyszerre szolgálja a magyar emberek és a külföldi befektetők érdekeit, ezért a magyar kormány megerősíteni a jogállamiságot és a korrupció ellenes intézkedéseket. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a párizsi Élysée palotában szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt. Kiemelte azt is, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere, és üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A javaslatban az áll, a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált, célja pedig a politikai nyomásgyakorlás volt. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Az ellenzéki párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írja, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az emberi méltóságot megsérti, vagy valamely nemzetfaji, vallási közösség méltóságát sérti, avagy a gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenségképet kreál. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elküldte a pénzügyminisztérium részére a KATA, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adója lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát. A dokumentum áttekinti a korábbi KATA rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát és azoknak alvariációját vázolja fel a döntéshozók számára. Politikai tisztogatással vádolja a Tisza kormányt a Fidesz, és jogsegélyszolgálatot indít a jogtalanul kirúgott kormánytisztviselők számára. Mint ismert, szerdán leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját. Kedden Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette pozíciójából Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófavédelem főigazgatóját, és Tóth Tamást, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetőjét. Teljesen megújulhat a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalak járműparkja, az Európai Uniótól érkező 16,4 milliárd eurós forrásból. Vitézi Dávid közlekedési miniszter Facebook bejegyzésében jelentette be, hogy lecserélik a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalakon közlekedő 45-60 éves szerelvényeket. Még az idén kiírhatják a szükséges tendereket, az első új vonatok pedig várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön felszakadozik a felhőzet, mindenütt napos idő várható. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti megyékben fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: ez az első: halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: nem jársz messze az Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.

0: Johann Sebastian Bach c-moll partitájának részletét Teleki Miklós játékában hallották.
1: 5 óra 40 perc. A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leópápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leópápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito

0: ne testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a vörös tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risposta.

0: risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
1: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Amen.
3: Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kilagatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Missions Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szentatya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leópápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leópápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi imaszándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A korrupció visszaszorítása egyszerre szolgálja a magyar emberek és a külföldi befektetők érdekeit, ezért a magyar kormány megerősíteni a jogállamiságot és a korrupció ellenes intézkedéseket. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a párizsi Élysée palotában szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt. Kiemelte azt is, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere, és üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A javaslatban az áll, a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált, célja pedig a politikai nyomásgyakorlás volt. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolása ellen. Az ellenzéki párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írja, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az emberi méltóságot megsérti, vagy valamely nemzetfaji, vallási közösség méltóságát sérti, avagy a gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenségképet kreál. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elküldte a pénzügyminisztérium részére a KATA, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adója lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát. A dokumentum áttekinti a korábbi KATA rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát és azoknak alvariációját vázolja fel a döntéshozók számára. Politikai tisztogatással vádolja a Tisza kormányt a Fidesz, és jogsegélyszolgálatot indít a jogtalanul kirúgott kormánytisztviselők számára. Mint ismert, szerdán leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját. Kedden Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette pozíciójából Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófavédelem főigazgatóját, és Tóth Tamást, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetőjét. Teljesen megújulhat a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalak járműparkja. Az Európai Uniótól érkező 16,4 milliárd eurós forrásból. Vitézi Dávid közlekedési miniszter Facebook bejegyzésében jelentette be, hogy lecserélik a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalakon közlekedő 45-60 éves szerelvényeket. Még az idén kiírhatják a szükséges tendereket, az első új vonatok pedig várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön felszakadozik a felhőzet, mindenütt napos idő várható. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti megyékben fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Frédéric Chopin E-moll zongora versenyének második tétele hangzott el. Előadta Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

világ Isten teremtő szabadságából létezik. Isten léte azonban valódi titok, a legteljesebb élő csoda. A titok szó ugyanis eredeti értelmében nem jelenti, hogy valamit meg kellene magyarázni, amit még nem magyaráztak meg, hanem azt a jelleget, amely Isten lényegéhez tartozik. S a csoda pedig nem azt jelenti, hogy valami a meglévő lehetőségeken túlmutat, hanem hogy értelmét, jelentését Isten fényéből kapja, megérinti szívünket, s ezáltal jellé válik. Ha valaki érintkezésbe kerül Istennel, megérzi az ő titokzatosságát, figyelmünket felkeltő hatalmasságát. Ő az egyedül valóságos, lényegi, szükségszerű, ugyanakkor léte szent csodálkozást ébreszt bennünk. Ebből a csodálkozásból azonban hála fakad. Ha egy ember szereti a másikat, valóban szereti, nem csak tiszteli vagy szimpatizál vele vagy vágyat érez iránta, hanem azzal a bensőséges hozzátartozással, sorsszerű ráhagyatkozással kapcsolódik hozzá, mint amit a szeretet szó valóban takar, akkor a szeretett személy egy mindig megújuló csodálkozást ébreszt benne, s valóban eljön a pillanat, amikor igaz, mély őszinteséggel képes mondani: köszönöm, hogy ilyen vagy. Köszönöm, hogy vagy. Észre nem nagyon lehet ezt megindokolni, de a szív érzi igazságát. Emberi viszonylatokban ez a titok csak jelszerű. Értelme Istenben lesz teljessé. Isten lényegéhez olyannyira hozzátartozik a misztérium és az eleven csoda, hogy az ember csak hálával tud erre válaszolni. Annál inkább, minél tisztábban és közelibb érzékeli őt. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért, mondja a Szent Mise glóriája. Ezért oly fontos, sőt, különlegesen fontos, hogy az ember megtanulja a hálaadást. Le kell vetnie azt a közömbösséget, amely a dolgokat magától értetődőnek tekinti. Semmi nem magától értetődő. Minden adomány. Csak a szemlélet által válik egész léte szabaddá. Az éjszaka nyugalma után, amikor a friss élet tiszta érzése hatja át az embert, meg kell ragadni az alkalmat, hogy így szóljon Istenhez. Istenem, köszönöm, hogy lélegzem, hogy élek. Köszönök neked mindent, amim csak van, ami csak körülvesz. Étkezés után így szólhat: amit ettem, a te ajándékod volt. Köszönöm, Uram. Vagy este: hogy ma élhettem, dolgozhattam, s hogy örülhettem, köszönöm. A te ajándékod, hogy találkoztam ezzel az emberrel, s hogy ennek a másiknak a hűségét megértettem. Mindenért hála néked, Uram. Hálát kell adnunk hitünkért, az Istenben való újjászületés titkáért, mindazokért a rejtett és szent dolgokért, amelyek Istennel való kapcsolatunkat alakítják. Sőt, azon kell fáradoznunk, hogy hálaadásunkat is kiterjesszük, ami nehézségként adódik életünkben, ami a gondviselés követségeként nagy bátorságot követel tőlünk, vagy ami a legnagyobb kísértést jelenti, hogy minden, ami csak történik velünk, a nehézségek, keserűségek, értetetlen rejtélyek, mind a kegyelem küldöttei számunkra, ezért hála legyen értük. Ha úgy élünk, hogy felismerjük a gondviselés működését, akkor együttműködünk Isten akaratával. A gondviselés felismerése életünkben Isten akaratának felismerése és elfogadása. Ha kell, akár saját vágyaink feláldozása árán is. Az Isten akaratával való azonosulása hála imában valósul meg legtisztábban. Elfogadni Isten kezéből a kemény és látszólag romboló eseményeket is. Ne áltassuk magunkat, ez nem könnyű. Mindig csak olyan messzire akarunk elmenni, amilyenre igazából elmehetünk, de többre vagyunk képesek, mint először gondolnánk. Hitünkre támaszkodva hálát tudunk adni a nehézségek között is, s ha sikerült, akkor a nehézségeket is másképp látjuk. Nagyon változatos az a mód, ahogyan a különféle embereket megszólíthatjuk. Másképp szólunk a gyermekhez, s másképp a felnőtthöz. Másképp az élénk szelleműhöz,
s másképp a tompa agyóhoz, másképp az általunk tisztelt emberhez, s másképp a megvetethez. Minden embernek van egy sajátos karaktere, s beszélni vele tulajdonképpen annyit jelent, hogy ráérzünk egyéniségének erre a sajátosságára. De ez még nem minden, hiszen az állatokkal szemben is különféle módon viselkedünk. Aki szereti az állatokat, az tudja, hogy mennyire különbözik a természetük, s megpróbál a természetüknek megfelelő módon kapcsolatot teremteni velük. Az ember esetében ez nem csak az egyéni sajátosságot jelenti, mert az ember egyúttal személyiség is. Hogy mit jelent ez, nehéz szavakba foglalni, bár mindannyian pontosan érezzük, mind önmagunkban, mind egymásban. Nevezhetnénk az ember legbensőbb lényegének, középpontjának, amely minden élet megnyilvánulását egységbe foglalja. Egy olyan forrás, melyből az élet minden mozgása származik, és ugyanakkor egy biztos pont, melyben visszatérhet. Biztos alap, melyen megállhat. Az ember énje, amellyel önmagáért felelős, egy szóval az a valami, amit akkor gondol, mikor kimondja, hogy én. Ha azt kérdezem valakitől, milyen is vagy te, akkor elmeséli foglalkozását, életkörülményeit, származását, jellemét. De ha azt kérdezem, ki vagy te, annyit mond csak, én, s megmondja a nevét, amely ennek az énnek a megismételhetetlen egyedüli valóságát fejezi ki. Ami ezt az ént kimondatja velünk, amire az én kimondásakor gondolunk, az a személy. Mindig jelen van, hiszen felelős mindenért, ami az ember, s amit az ember tesz. De nem válik mindig láthatóvá, mert nem mindig fejt ki aktivitást. Néha egyáltalán nem aktív a személyiség. Néha meg nem eléggé tökéletes az aktivitása, attól függően, hogy valami mechanikusan vagy ösztönösen történik el. Az ember könnyedén bele is csúszik a személytelenségbe, mert a személyiség nem csak előfeltétel, hanem feladat is, mégpedig olyan, amely nagy követelményeket állít elénk. Különösen erkölcsi döntések esetén kerül az előtérbe, amikor az ember felriad a hétköznapi életből, s például egy olyan kérdés elé kerül, hogy engedelmeskedjék-e egy parancsnak, vagy ellenálljon. Döntés elé kerül, amelyért azután vállalnia kell a felelősséget. Személynek lenni adomány is, amely akkor valósul meg, ha egy ember a másikkal én-te viszonyba kerül. Tiszteletet vagy felelősséget érez iránta, megajándékozza hűségével. Ha két ember ilyen értelemben kerül kapcsolatba, mindkettőjük benső világa feltárul, s a személyiségük előtérbe lép.

0: Johann Sebastian Bach E-dur partitájának részletét hallották Szenthelyi Miklós játékában. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok. A főszezon közelettével ismét látszik a munkaerőhiány a vendéglátásban. Kárpát-medencei gyerekeknek szervez vitorlástábort a Rákóczi Szövetség. Részletes híreink. A korrupció visszaszorítása egyszerre szolgálja a magyar emberek és a külföldi befektetők érdekeit, ezért a magyar kormány megerősíteni a jogállamiságot és a korrupció ellenes intézkedéseket. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a párizsi Élysée palotában szerdán, Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt. Kiemelte azt is, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Magyar Péter üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására. Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok, hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester, amikor kedden a Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatait ismertette egy sajtótájékoztatón. Ezek között szerepel, hogy a szolidaritási hozzájárulást ki kell vezetni, a versenyképes járások programot le kell zárni, és vissza kell adni az önkormányzatoknak azokat a feladatokat, amelyeket helyben jobban el tudnak látni. Ide sorolta a védőnői, gyámügyi igazgatási és építésügyi igazgatási feladatokat. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel június második felében kezdődhetnek az érdemi tárgyalások az önkormányzatok helyzetéről. 12 alkalmas ingyenes online kiberbiztonsági rendezvénysorozatot indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KKV szektor számára. A kiberbiztonsági törvény szerint június 30-áig kell átesniük az auditon a törvény hatálya alá eső cégeknek. A nagyvállalatok zömmel már megtették a szükséges lépéseket, de 1000 cégnek még el kell végeznie a kiberbiztonsági vizsgálatot a hónap végéig. A kamara most a lemaradásban lévőknek segít. Az audit kötelező az érintett cégeknek, ezzel bizonyítják rendszereik védelmét és a kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képességüket. A 21. század legfontosabb stratégiai infrastruktúrája nem műholdakban vagy szárazföldi adatközpontokban lapul, hanem a tengerek fenekén, írja elemző cikkében a euronews.com. A nagyhatalmak egyre nyíltabban készülnek arra, hogy szükség esetén elvágják vagy lehallgassák ezeket. Az újfajta hadviselésről Kövér Tamás összefoglalóját hallják.
3: Az agresszió kibertámadásokkal, GPS zavarással, adatkábelek elleni műveletekkel és a műholdas kommunikáció megzavarásával, így maximális információs káosszal indulhat. Mire az első rakéták megjelennek az égen, a digitális csatatér egy része már napok vagy akár hetek óta aktív lehet. A hadtörténelemben sokáig az számított stratégiai előnynek, ha valaki uralta a tengereket vagy a légteret. A 21. században egyre inkább az válik döntővé, hogy ki képes megvédeni vagy éppen megbénítani az információ áramlását. Ebben a küzdelemben pedig a tenger fenekén futó optikai kábelek épp olyan fontos célpontokká válhatnak, mint a repülőterek, a kikötők vagy az olajvezetékek. A 21. század legfontosabb stratégiai infrastruktúrája nem műholdakban vagy szárazföldi adatközpontokban lapul, hanem a tengerek fenekén. több százezer kilométernyi kábel hordozza a globális internetet, a pénzügyi tranzakciókat és a katonai kommunikációt. Emiatt a tengerfenék lett az új geopolitikai frontvonal, és a hírszerző tevékenységek nagy része is a tengerszint alá költözik. A modern világ egyik legnagyobb illúziója maga a felhő szó. Az emberek többsége hajlamos úgy elképzelni az internetet, mint valami láthatatlan digitális teret. A valóságban azonban az internet egy rendkívüli fizikai infrastruktúrán működik, szervereken, adatközpontokon, műholdakon és tengeralatti kábeleken. Utóbbiakon a globális adatforgalom több mint 95%-a halad át. Vagyis, aki a kábeleket ellenőrzi, jókora részben a teljes világ idegrendszerét ellenőrzi, mutatott rá az Euronews.
0: 3,5 éve nem nőtt ilyen mértékben a magyar gazdaság, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss keletű adataiból, amelyek az idei esztendő első 3 havi adatait mutatják. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Ilyen magas növekedésre 3,5 éve nem volt példa a hazai gazdaságban. A részletes adatokból az derül ki, hogy a szolgáltatások és az ipar hajtották leginkább a növekedést, írja a Világgazdaság. A turisztikai főszezon közelettével országszerte nő a munkaerőigény a vendéglátásban és a turizmusban, különösen a Balaton térségében és Budapesten. Továbbra is komoly kihívást jelent azonban a munkaerőhiány, amely folyamatos béremelkedést és egyre összetettebb juttatási csomagokat eredményez az ágazat munkavállalóinak. Az Index cikkéből Bartók Szilvia idéz.
4: A turisztikai főszezon közelettével ismét a figyelem középpontjába került a hazai vendéglátó szektor alakulása. A YHC magyar tulajdonú nemzetközi HR szolgáltató nagyvállalat friss elemzése szerint 2026-ban a szektor kitettsége a szezonalitásnak továbbra is magas. A munkaerőért vívott versenyben pedig a bérezés mellett a komplex juttatási csomagok válnak döntő tényezővé. A vendéglátás és turizmus az egyik leginkább munkaerőigényes ágazat, ahol a tavaszi-nyári időszakban a foglalkoztatási igény 30%-kal emelkedik, és a Balaton, valamint Budapest folyamatos munkaerőfelszívó erőt jelent. A legnagyobb hiány továbbra is a közvetlen kiszolgálásban mutatkozik, vagyis a felszolgálók és pultosok iránti kereslet a legnagyobb. De ugyanilyen kritikus terület a háttérország biztosítása. A szakácsok és konyhai kisegítők mellett a szálloda zavartalan működéséhez elengedhetetlen szobalány és takarító személyzet toborzása is feszített tempót diktál a HR-eseknek. A szektorban tapasztalható krónikus munkaerőhiány 2026-ra a bérek további folyamatos emelkedését vonta maga után, ami jelentős nyomást gyakorol a munkáltatókra. A YHC piaci körképe alapján idén egy kezdő, szakképzettséget nem igénylő pozícióban az elérhető bruttó bér átlagosan 450 ezer és 550 ezer forint között mozog. Míg a speciális tudással rendelkező szakképzett munkaerő, mint például a szakácsok vagy cukrászok esetében, a havi bér elérheti a bruttó 900 ezer forintot is. A hatékony munkaerő megszerzéséhez idén a komplex juttatási csomagok jelentik a kulcsot. A balatonparti és a vidéki turisztikai központokban szinte alapelvárás dolgozói részről a minőségi szállás biztosítása, a napi egyszeri vagy többszöri étkezés, illetve az utazás támogatása, például céges buszjáratokkal.
0: Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az MKPK június 2-a és 3-a között tartott a nyári rendes ülését, amelyen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is, aki arról tájékoztatta a püspököket, hogy 14. Leó pápa új feladattal bízta meg. Argentina nunciusa lesz. A püspökök megköszönték az érsek úr 4 éves magyarországi szolgálatát, felelevenítették Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatását, amelynek megszervezésében jelentős segítséget nyújtott Michael W. Banach. Új szolgálatához Isten áldását kérték a konferencia tagjai. Az ülésen a püspökök örömmel köszöntötték Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket, aki betegségéből lábadozva tudott ismét bekapcsolódni a püspöki konferencia munkájába. Zsúfolásig megtelt a marosvásárhelyi kultúrpalota Krasznahorkai László író-olvasó találkozójára. Az írót a városi önkormányzat támogatásával az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hívta meg. Gáspár Sándor tudósít.
5: A Nobel-díj kitüntetettjének író-olvasó találkozóján Szegő Jánosnak, a Magvető kiadó szerkesztőjének kérdései alapján mondta el a szerző, hogy a Sátántangót, első könyvét nem érezte tökéletesnek, ezért kellett megírni a másodikat, majd a következőket is. A közönség nagyon hálásan fogadta a szerbiai háború kapcsán az utalást Marosvásárhely véres márciusára, majd a beszámolót az író gyulai gyerekkora kapcsán, amikor a szomszédjával, barátjával, a román kerekes Pistivel gyerekkori virtusból együtt húzták a görögkeleti templom harangjának a kötelét, és ez meghatározta a románsághoz fűződő érzéseit. Ezt az emléket az író ősélményének nevezte. Elhangzott megrázó, meghatározó élménye is, hogy mennyire szürkének látta úgy 50 évvel ezelőtt a magyar határon inneni részt, és mennyire színesnek az osztrák oldalit. A Nobel-díj átadásán Stockholmban számos kiváló tudóssal vacsorázhatott, akiknél élénken érdeklődött a munkájukról, ők viszont, Krasznahorkai László szerint, egyáltalán nem voltak kíváncsiak az ő munkájára. Zárszóként föl is olvasott egy részletet, amelyben ellentétben a találkozó vidám, ironikus hangjaival a szerző a világról való lemondását hangsúlyozta.
6: Itt hagynék szeretettet és közelít mindent, ami meghatott, megrendített, magával ragadott és felemelt. Itt hagynám a nemest, a jó akaratot, a kellemest és a démonián szép, és nem kerülne sem.
5: A zárszó után került sor dedikálásra, több százan álltak sorba, hogy Krasznahorkai László aláírásával vihessék haza az előcsarnokban megvásárolt kötetet.
0: A Rákóczi Szövetség nyári programjainak immár 6 éve fontos részét jelentik a kárpát-medencei vitorlás táborok, amelyek elsősorban a szorványvidékek magyar iskoláit látogató felső tagozatos diákoknak teremtenek lehetőséget a sportolásra. Idén nyáron 6 vitorlás tábor 150 diákot fogad. A májiban Orfűn és Agárdon megrendezett táborok nem csak különleges nyári élményt kínálnak, hanem fontos üzenetet is hordoznak. Elismerést a szorványban élő családoknak, akik a magyar iskolát választják gyermekeik számára. Hozzájárulva ezzel a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez és továbbadásához. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete nyílt napot szervezett az érdeklődő diákok számára. Céljuk, hogy a tanulók számára biztosítsák a zavartalan továbbtanulás lehetőségét, valamint olyan támogató és inspiráló környezetet teremtsenek, amely segíti a fiatalok fejlődését és jövőbeli boldogulását. Nyíri Kata jelenti.
7: Nagyon tetszik a nyílt nap. Kíváncsi voltam az iskolára, és arra, hogy mik vannak itt. Kíváncsi voltam magára az épületre is, a tanórákra, a programozást néztük meg. Nagyon tetszik nekem az ebben az iskolában, hogy emelt óraszámba is tanulhatom az informatikát.
8: Mondja Bálint András, aki a Beregszászi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében szeretne tovább tanulni. A Beregszászi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében diákönkormányzat is működik, ami aktívan alakítja az iskolai életet. Illés Brigitta, elnök.
9: Próbáljuk jobbá tenni az iskolai hétköznapokat. Minden korosztályt igyekszünk képviselni, osztályonként 2-3 személy csatlakozhat hozzá, de a munkájába egyébként bárki segíthet, aki szeretne aktívabb lenni az iskolai életben.
8: Azok, akik a Beregszászi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetét választják, már a kezdetektől eldönthetik, mely tantárgyakat szeretnék emelt óra számára.

0: Ide évben csak 10. és 11. osztályba hirdetünk felvételit, ezért más, mint a korábbi nyílt napok, amikor szakmákat mutattunk be. Ezen a nyílt napon a profilokat, a szaktárgyakat mutatjuk be a diákoknak, illetve fel akarjuk kerteni az érdeklődésüket, a bizalmukat, hiszen vannak olyan diákok, akik még nem választották ki a hozzájuk illő profilt, és bízunk abba, hogy a mai nap után könnyebben tudnak majd dönteni, illetve lesznek olyanok is, akik megszeretik, bátorságot kapnak esetleg valamilyen olyan nehéz tantárgy vagy profil választ, ami eddig számukra nagyon nehéznek és bonyolultnak tűnt.
1: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 11. kerületében, a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, és ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, a Dob utcánál a barostéri felüljáró felé. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a kétirányforgalma felváltva egy sávban halad jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Szintén a 2. kerületben a Fillér utcában is félpályás lezárás nehezíti a halad a Retek utca közelében, ott a csatornát javítják, és ugyancsak a 2. kerületben, a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, ugyanis zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az Intercity-k a hosszabb közúti menetidők miatt a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a vágányzár ideje alatt a sűrűbben közlekedő volánjáratok biztosítják. Szekszárd és Baja felé javasolt az autóbuszok igénybevétele azoknak, akik a gyorsabb eljutást választják, mert a módosuló menetrendek miatt a megszokott átszállások hosszabb várakozással járnak. A Kaposvárra utazóknak érdemes a dél-balatoni vasútvonalat és a fonyódi átszállást választani. Buszok szállítják az utasokat még az S750-es vonatok helyett Vác és Diós-Jenő között. Két héten át. A Gyesef hálózatán Pápa és Celdömöl között vasárnap estig, a Szerencs-Nyíregyháza vonalon nyár végéig, valamint Sarkad-Vésztő-Kötegyán között ma estig. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
4: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön felszakadozik a felhőzet, mindenütt napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok. A főszezon közelettével ismét látszik a munkaerőhiány a vendéglátásban. Kárpát-medencei gyerekeknek szervez vitorlástábort a Rákóczi Szövetség. Elhangzott a hírtükörre a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter volt.
5: Multidéző. Iványi Balást hallják.
6: 2026. június 4-e van csütörtök, Isten éltesse Bulcsú nevű hallgatóinkat. A Bulcsú egy magyar eredetű férfi név, jelentése méltóság név, egyes magyarázatok szerint pedig vérszerződés. Június 4-én a Katolikus Egyház Szent Quirinus püspök és vértanú emléknapját tartja. A pannoniai származású püspök a Diokleciánus féle keresztény üldözések idején szenvedett vértanú halált a 4. század elején. A hagyomány szerint azért végezték ki, mert nem volt hajlandó megtagadni keresztény hitét. Malomkövet kötöttek a nyakába, majd a Szavária melletti folyóba vetették. Tisztelete hamar elterjedt a keresztény világban, alakját különösen Szombathely környékén őrizte meg az emlékezet. 1920. június 4-én a Versailles Nagy Trianon kastélyban aláírták a Magyarország számára az első világháborút lezáró békeszerződést. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének

0: mintegy kétharmadát, és lakosságának több mint felét, miközben több millió magyar került az új állam határokon kívülre. Erdély Romániához, a felvidék Csehszlovákiához, a délvidék pedig a szerb-horvát-szlovén királysághoz került. A történelmi Magyarország gazdasági és közlekedési rendszere is szétszakadt. Vasútvonalak, ipari központok és fontos nyersanyagforrások kerültek más országokhoz. A békeszerződés mély lelki és politikai traumát okozott, amely évtizedeken át meghatározta a magyar közgondolkodást és külpolitikát. A két világháború közötti korszak egyik legfontosabb célkitűzése ezután a trianoni döntés revíziója lett. Június 4-ét az országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, hangsúlyozva a határokon átívelő magyar közösségek összetartozását. 1916. június 4-én kezdődött a Brusilov-offenzíva az első világháború keleti frontján. Az Alekszej Brusilov orosz tábornok vezette nagyszabású támadás az osztrák-magyar monarchia ellen indult, és rövid idő alatt áttörte a front több szakaszát. A monarchia hadserege óriási veszteségeket szenvedett. Százezrek estek el, sebesültek meg, vagy kerültek fogságba. Az offenzíva súlyosan megrendítette a központi hatalmak keleti védelmét is, és Németországnak jelentős erőket kellett átcsoportosítania a front stabilizálására. A hadműveletet a modern hadviselés egyik újító támadásaként tartják számon, mert Brusilov a korábbiaknál rugalmasabb és összehangoltabb taktikát alkalmazott. 1942. június 4-én kezdődött a Midway csata a Csendes óceánon, az amerikai és a japán haditengerészet között. A japán birodalom célja az volt, hogy megsemmisítse az amerikai repülőgép hordozó flottát és megszilárdítsa tengeri fölényét a térségben. Az amerikai hadvezetés azonban megfejtette a japán kódokat, így előre tudtak a támadásról. A több napig tartó ütközet során az amerikaiak 4 japán repülőgép hordozót süllyesztettek el, miközben saját veszteségeik jóval kisebbek voltak. A csata döntő fordulópontot jelentett a csendes-óceáni háborúban. Japán elvesztette támadó kezdeményezését, az Egyesült Államok pedig fokozatosan átvette stratégiai fölényét. 1976. június 4-én Balatonszemes közelében, tragikus körülmények között meghalt Latinovits Zoltán színművész, a magyar színház és filmtörténet egyik legnagyobb alakja. A színész királyként emlegetett művész rendkívüli erejű előadásmódjával és különleges személyiségével vált legendává. Színpadon és filmen egyaránt maradandót alkotott. Emlékezetes szerepei közé tartozik többek között a Szindbád, az Isten hozta őrnagyúr és a Hideg napok. Különösen nagy hatásúak voltak versmondásai is, amelyekkel új szintre emelte a magyar költészet előadását. 1989. június 4-én a kínai hadsereg brutálisan leverte a pekingi Tiananmen téren hetek óta tartó diáktüntetéseket. A demonstrálók politikai reformokat, nagyobb szabadságot és a korrupció visszaszorítását követelték. A katonai beavatkozás során harckocsik vonultak a fővárosba, és tüzet nyitottak a tüntetőkre. Az áldozatok pontos száma máig nem ismert, de a világot megrázták a vérengzés képei.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan Szent Misét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatja Csató Béla plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett testvérek, szentmisénkben élő Szilviáért és Csabáért imádkozunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Gyúlasz fel szívünket szeretete szent lelkével, Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent Leszke, Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, gondolj Jézus Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halálból, mint ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért bilincseket is szenvedek, mint egy gonosztevő. De Isten igéje nincs megbilincselve. Mindent elviselek tehát a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, és így részük legyen Krisztus Jézussal az örök dicsőségben. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. De ha hűtlenek leszünk, ő akkor is hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Erre figyelmeztes, kérj mindenkit Istenre, szóvitát ne folytass, nem jó az semmire, csak a hallgatóság romlására. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyulj az Úr előtt, olyan munkásnak, aki meg nem szégyenül és helyesen hirdeti az igazság igéjét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael. Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta. Valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett testvérek, Szent Pál apostol figyelmezteti tanítványát Timóteuszt, hogy az Isten igéjét hirdesse szeliden, figyelmeztessen az ige hirdetéssel, de szóváltásba ne kerüljön. Az Úr Jézus Krisztus pedig eszünkbe juttatja, hogy Isten maga a szeretet, és nekünk ez a legfőbb parancsolatunk, hogy szeressük Istent és szeressük embertársunkat. Ez igazából az ige. Tudnélik, az ige hirdetés azt jelenti, hogy azt hirdetem, ami az igazi tartalom. Mondatokat mondhatok, de a mondatoknak valamiféleképpen az állítmány, az ige adja meg a mondani valóját. Így van ez az ige hirdetéssel is, semmiféle okoskodást, semmiféle világnézeti kérdéskört nem kell hirdetnünk, csak az igét, aki Isten kimondott szava, Jézus Krisztus, az örök bölcsesség. Ezt az ige hirdetést figyelmeztetésre kell felhasználni, de szelíd és szeretetteljes figyelmeztetésre. Éppen a templomba járók sokszor azzal vétenek, hogy szeretteiket, akikért aggódnak, unszolva próbálják keresztény életre biztatni, nevelni. Kalkutai Teréz anyával merem mondani ezeknek az embereknek, bármi bánt, menj be a szobádba, zárd magadra az ajtót, ne mondj senkinek semmit, de mindent mondj el Jézusnak, és beszéld meg vele a dolgodat. Kedves jó testvéreim, amikor így teszünk, akkor gyakorlatilag a cselekvésnek az Istenhez méltó módját gyakoroljuk. Aki emberi méltóságát mindenkiben annyira tiszteli, hogy senkit nem vonz csapással, erőszakkal vagy megfélemlítéssel magához. Mi se tegyük. Kérjük Istentől a szeretet ajándékát, amely szeretet a szerető ember részéről mindig áldozathozatalt jelent. Önmagáért is, fele barátjáért is, és Istenért is. Mert szeretni az igazságot Istenhez mérni, a jót, amit akarok Istennel megbeszélni, és mindezt helyesen szeretettel művelni, mindennél többet ér, mindenképpen többet ér, mint a szavak. Adja Isten, hogy ebben munkálkodjunk. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy készséges lélekre fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy élő Szilvia, Csaba és családjuk megkapja a szükséges kegyelmeket, hogy mindig a Jóisten felé törekedve érezzék Isten állandó szeretetét, kérjük Urunkat,
0: kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel Te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk Neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, szenteld meg jóságosan ezeket az áldozati adományokat. Fogadd el, kérünk, lelki áldozatunkat, és add, hogy szereteted ajándékát minden emberre kiárasszuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódul előtted minden műved. Csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor valljuk.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy,

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, azért bizalommal imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek és szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus, a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyes.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Istenünk, Te az egy közös kenyérrel táplálsz minket. Kérünk, töltsd el szívünket a Szentlélek kegyelmével, és üdíts fel a tökéletes szeretet édességével. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A korrupció visszaszorítása egyszerre szolgálja a magyar emberek és a külföldi befektetők érdekeit, ezért a magyar kormány megerősíteni a jogállamiságot és a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a párizsi Élysée palotában szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt. Kiemelte azt is, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere, és üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A javaslatban az áll, a szuverenitás védelmi hivatal létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált, célja pedig a politikai nyomásgyakorlás volt. A Fidesz tiltakozik a szuverenitás védelmi hivatal felszámolása ellen, az ellenzéki párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írja, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az emberi méltóságot megsérti, vagy valamely nemzet, faji, vallási közösség méltóságát sérti, avagy gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenség képet kreál. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elküldte a pénzügyminisztérium részére a KATA, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adója lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vita anyagát. A dokumentum áttekinti a korábbi KATA rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint öt lehetséges szabályozási alternatívát, és azoknak alvariációját vázolja fel a döntéshozók számára. Politikai tisztogatással vádolja a Tisza kormányt a Fidesz, és jogsegélyszolgálatot indít a jogtalanul kirúgott kormánytisztviselők számára. Mint ismert, szerdán leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját. Kedden Pósvai Gábor belügyminiszter felmentette pozíciójából Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófa Védelem főigazgatóját, és Tóth Tamást, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. Teljesen megújulhat a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévvonalak járműparkja az Európai Uniótól érkező, mintegy 16,4 milliárd eurós forrásból. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy lecserélik a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalakon közlekedő 45-60 éves szerelvényeket. Még az idén kiírhatják a szükséges tendereket, az első új vonatok pedig várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti megyékben előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 3-as, a 62-es és a 62A villamossal ismét a teljes útvonalon utazhatnak. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is lassú az előrejutás. A 6-os főúton befelé az M0-ásnál számítsanak fennakadásra, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig változatlanul egybefüggő a sor, a 11-es főút bevezető szakaszán pedig a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik a haladás. Telített a budai alsórakpart észak felé a Petőfi hídnál, illetve a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út is befelé szakaszonként. Fennakadást tapasztalhatnak a Szélkámán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve, idézi a Magyar Kurír Erdő Péter bíboros szavait, akivel a portál exkluzív interjút készített a főpásztor betegségéről és a gyógyulása során tapasztaltakról, valamint az Isten kapcsolatról és a jövőről. A lap többek között kitért arra, hogy milyennek látta Erdő Péter betegsége és felépülése során az egészségügyi személyzet, az orvosok és ápolók munkáját. A bíboros elmondta, hogy mind az orvosok, mind a nővérek és más segítők jó példáját adták a szolgáló szeretetnek, bár egyikőjükről sem lehetett tudni, hogy ki volt közülük katolikus, református, ki volt Istenhez közelebb vagy tőle távolabb álló. De a szolgálatuk annyira önzetlen és szeretetteljes, példájuk pedig annyira erőteljes volt, hogy Erdő Péter úgy fogalmazott, jó volna az élet minden területén találkozni ezzel a hozzáállással, és nem csak akkor, amikor az ember betegként rászorul a segítségre. A főpásztor az interjúban arról is beszélt, miként hatott rá az a sok szeretet, amit imádságban, rágondolásban vagy üzeneteken keresztül kapott. Mint mondta, nem csak mérhetetlenül jól esett neki, de megrendítette és segítette a gyógyulásban is. A jövő háborúit sem csak gépekkel vívják majd, mindig szükség lesz emberi erőre a harctéren. Olvasható az Infostart oldalán a Kaiser Ferenc biztonság és védelem politikai szakértővel készült beszélgetésben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint még a világ, mindig szükség lesz az adott ország területét ellenőrző gyalogos katonákra, mert mindent nem lehet gépekkel kiváltani. Ugyanakkor napjainkban a legígéretesebb fejlesztéseket a drón elhárító eszközöknél végzik, de mint a szakértő elmondta, a drón sem tud mindent, vannak korlátai, ezért a hadseregeknek a jövőben is szüksége lesz harckocsikra, helikopterekre, különböző tüzérségi eszközökre vagy repülőgépre. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: június 4-e csütörtök van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Péntek Máriával, a Toszkánéria Kft. Ügyvezetőjével Balázs Zsanett beszélget, ebből következik most egy rövid részlet.
5: Mi a saját vállalkozásunkban Toszkán a természet és kulturális értékeit közvetítjük, de nagyon szeretjük a magyar értékeket, a magyar motivumkincset, és így a kreatív szemléletünk alapján szeretjük ezt a két világot összekötni. Úgyhogy az eddig megvalósult kollekcióink során mindig beépítettünk valami különleges értéket, és az általunk képviselt egyik márka, amit te is említettél, egy közel 200 éves toszkán textilmanufaktúra.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 21 perckor a házunk táján ajánlója következik, melyben a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületéről hallhatnak. Csúcs Judit vendége Devecz Erzsébet Zsuzsanna, az egyesület elnöke lesz. Fél kilenckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, majd 8 óra 34 perckor a ma délutáni akvarelt ajánljuk szíves figyelmükbe. Végül 8 óra 41 perckor Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kingától és Nagy György Andrástól hallhatják. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, hallgassanak minket!

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A Múzeumok Éjszakája egészen különleges módon mutatja meg azt a hatalmas tudást, amely a múzeumokban, a közgyűjteményekben jelen van. Emelte ki Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a programsorozatról tartott sajtótájékoztatón kedden Budapesten. A rendezvény célja, hogy egy sokkal szélesebb körhöz, társadalmi bázishoz juttassa el a múzeumok és a kulturális terület számtalan muzeológiai rendszerének üzenetét. Hozzátette, nincs még egy olyan kulturális programsorozat az országban, amely 24 éve ilyen töretlen népszerűségnek örvend, ennyire sok intézményt kapcsol össze és ennyire sok látogatót vonz egyetlen egy időben, egy éjszaka folyamán, mint a Múzeumok Éjszakája, amelyen idén több mint 450 intézmény, több mint 3000 programmal vesz részt országszerte. Kedvezményesen utazhatnak az 1980-as évekre vagy a 19. század végére jellemző ruházatot viselők csütörtökön a budavári Siklón, a Sikló 40 jelszó bemondásával. A BKV ZRT az utasokkal együtt szeretné felidézni az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják a helyszínen, közölte a BKV ZRT szerdán az MTI-vel. Az eredetileg 1870-ben átadott, akkor budai hegypályának nevezett Siklót Budapest II. Világháborús ostroma alatt bombatalálat érte, amely után elbontása mellett döntöttek. Újjáépítése többször is szóba került, de csak 1984-ben kezdődött a tervezés, majd a következő évben az újjáépítés. Szent Háromság vasárnapján, május 31-én különleges eseményre gyűltek össze a hívek Köveskálon. Udvardi György veszprémi érsek szent misét mutatott be a településen, majd átadta Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét. Az ünnep során az érsek megáldotta a boldog emlékét őrző emléktáblát, majd megnyitotta az életét bemutató kiállítást, adta hírül a Magyar Kurír. Köszöntőjében Udvardi György érsek kiemelte, amikor az egyház egy boldog vagy szent erekjéjét egy közösségre bízza, ősi keresztény hagyományt folytat. Az erekje tisztelet arra emlékeztet, hogy az ember testestől, lelkestől meghívást kap az élet szentségre, és Krisztusban a feltámadás reménysége is megadatott számára. Az érsek örömét fejezte ki, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje most visszatérhet arra a helyre, amely életének egyik fontos állomása volt. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható. Elszórtan előfordulhatnak még záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc, az Abba slágere után folytatjuk a zenés napköszöntőt itt a Magyar Katolikus Rádió.
1: A következő műsor...
0: Egy régi textilminta sokkal több lehet egyszerű díszítésnél. Történeteket, közösségi emlékezetet és évszázadokon át öröklődő tudást hordozhat magában. De vajon hogyan talál helyet magának mindez a mai világban? A hagyományok továbbélése és a kulturális értékek megőrzése napjainkban is fontos kérdés. Különösen akkor, amikor különböző országok és hagyományvilágok keresnek kapcsolódási pontokat egymással. Péntek Máriával, a Toszkánéria Kft. Ügyvezetőjével Balázs Zsanát beszélget.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Amikor megláttam ezt a kezdeményezést, rögtön az jutott eszembe, hogy milyen különleges világ ez. Több száz éves textil hagyomány találkozik a magyar népi hagyomány világával. Hogy jött ez a találkozás?
3: Valójában ugye mi a saját vállalkozásunkban Toszkán a természeti és kulturális értékeit közvetítjük, de nagyon szeretjük a magyar értékeket, a magyar motívumkincset, és így a kreatív szemléletünk alapján szeretjük ezt a két világot összekötni. Úgyhogy az eddig megvalósult kollekcióink során mindig beépítettünk valami különleges értéket, és az általunk képviselt egyik márka, amit te is említettél, egy közel 200 éves toszkán textilmanufaktúra, ő nekik sajátossága egy nagyon erős kulturális érzékenység, talán emiatt tud ez a két világ ennyire harmonikusan találkozni.
2: Miért pont Toszkána?
3: Ennek személyes indítatása van. Most már több mint 26 évvel ezelőtt, amikor a férjemmel megismerkedtem, akkor kiderült, hogy aznap ugyanazt a mozifilmet néztünk meg, ami egy Toszkánában játszódó film volt, és ez volt az első beszélgetésünknek.
2: Egy moziban? Egymás mellett ültetek?
3: Nem egymás mellett. Ő egyedül volt, mert már másodjára nézte meg a filmet. Én pedig a legjobb barátnőmmel mentem el megnézni, és hát messze nem gondoltuk, hogy a filmrendező a mi életünket is megrendezi majd, mert valójában ez a film adta az első beszélgetésünknek a témáját, és 5 évvel később látogattuk meg először Toszkánát, és akkor meg is kerestük a filmnek a helyszíneit, a forgatási helyszíneit körbejártuk. És onnantól kezdve annyira beleszerettünk Toszkánába, és természetesen egyásba is, hogy azóta minden évben visszatérünk Toszkánába. Amikor elkezdtük a Magyarországon a toszkán márkák képviseletét, azért az már jóval később volt, hiszen a személyes történetünk, tehát 2010-ben házasodtunk össze, és magát a vállalkozásunkat 2019-ben hoztuk létre, és akkor Toszkánában éppen hosszú távfutók vagyunk, a férjem és én is, és a Pizzai Maratonon az egyik szállodai szobában találkoztunk az egyik márkával, aki elindította így bennünk a gondolatot, hogy mennyire jó lenne ezeket a szép kézműves márkákat Magyarországon képviselni, és már hazafelé úton megterveztük.
2: Ma nagyon sokat beszélünk innovációról, ugyanakkor pedig azt láthatjuk, hogy a kézműves termékek iránt is van egy nagyon komoly, nagyon erős érdeklődés. Hogy lehet ezt a kettőt a 21. században ötvözni?
3: Ma egy olyan világban élünk, hogy nagyon sok terméktárgy vesz bennünket körül, és leginkább azok tudnak bennünket megszólítani, ami mögött valódi történet, valódi értékrend áll. Én nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a mi esetünkben mi szeretünk mindig egy ilyen történetmesélést a tárgyak mögé tenni, és sok esetben előbb születik meg a tárgynak a története, mint maga a valós fizikai tárgy. Szerintem nagyon fontos az, hogy hitelesen és valós értékeket átadva készüljenek ezek a termékek, és a kézművesség, ez ennek ad egy különleges réteget.
2: Milyen termékek készülnek?
3: A textil manufaktúra, amit mi képviselünk, elsősorban lakástextíliára szakosodott, de Olaszországban és világszerte is nagyon szeretik dizájnerek is használni az anyagaikat. A manufaktúrának az a különlegessége, hogy nagyon magas minőségű természetes szálakat használ, szálfestéses eljárásban, ami azt jelenti, hogy magát az természetes szálakat festik meg, és nem a textíliának a felületét. Így ad neki a textíliának egy nagyon különleges mélységet és tartóságot, gyakorlatilag mosásról mosásra válik egyre puhábbá és még szebbé a textília, és egy lassú szövőgépes szövéssel, tehát pontosan ellentmond annak, ami felé most jelenleg a mai világ tart, hogy minél gyorsabban, és gyakorlatilag ha valami tönkre megy, akkor azonnal le tudjuk cserélni. Itt nem évszakokra, nem hónapokra, hanem gyakorlatilag generációra tervezik ezeket a tárgyakat, tehát ha vigyázunk rá, ezeknek a textíliáknak nem szabad például vegyi kezelésnek kitenni, tehát hogyha egy normál mosógépben mossuk őket és vigyázunk rájuk, akkor gyakorlatilag generációkon keresztül is elkísérhet.
2: Évekre, évtizedekre Igen. lehet ebben tervezni. Igen. Nagyon érdekes, hogy a múlt értékeit jelenítitek meg a jelen generációjának. Milyen visszajelzéseket kaptok?
3: A legutóbbi együttműködésünk a Néprajzi Múzeummal egy konkrét múzeumi tárgyból indult ki. A Néprajzi Múzeum örökség szekciójában látható 1939-ben készült Matyó kötényből. Ebben az együttműködésben nem az volt a feladatunk, hogy reprodukáljunk egy terméket, hanem egy kortárs formában szülessen újjá. Ennek az együttműködésnek az a különlegessége, hogy egy hímzési kultúrát fordítottunk át szövési kultúrába. És idén tavasszal mutattuk be a Buzáti Matyó kollekciót.
2: Mitől különleges ez a kollekció?
3: Az 1939-es Matyó kötényen lévő virágmotívumokból épült be ebbe a textíliába, zsákárt szövésű textíliába, ami azt jelenti, hogy szálanként beleszövődik ez a gyönyörű mintázat, tehát nem a textília felületén jelenik meg a mintázat, hanem szálanként, szálakról szálakra épül föl a mintázat. Egy nagyon szép krém színű természetes alapon, piros-fehér, illetve a krém-krém színen egy sötétebb krém árnyalatú mintázatban valósult meg. Kicsit szerettünk volna elvonatkoztatni attól a színvilágtól, ami az eredeti terméken van, de mégis megőrizve azt. Így a múzeummal közösen a három alapszínben állapodtunk meg végül, amely egy kicsit vissza is tükrözi az olasz és a magyar színeket is, hiszen piros-fehér és zöld színekben készült. A fehér az inkább a tört fehér árnyalat ebben az esetben, de hogy így a két kultúra találkozását még színek is tudtuk szimbolizálni. Köténytől kezdve asztali futón át, konyharuha, ezek a termékek készültek belőle, nagyon szép soppertáska, és pont a múlt héten volt egy beszélgetésünk, ugye, hogy ez milyen fogadtatástra talált. Múlt héten hívott föl egy hölgy, akinek a gyermekei külföldön élnek és tanulnak, az egyik Amsterdamban, a másik Bécsben, és az anyuka hallott erről a kollekcióról, bement a múzeumba, és lefotózta a képeket, és a lányok annyira beleszerettek, hogy ezt kérték ajándékba. És amikor hazajött a Bécsben élő lány, akkor személyesen is megnézték, és valójában ezzel elértük azt a célt, amit szerettünk volna, és hogyha ez csak egyetlen egy család életében történt így, már akkor megérte, hogy a fiatal generáció számára át tudtunk adni egy olyan magyar értéket, amelyet be tudnak építeni a modern életterükbe.
2: Idén már voltatok Toszkánában?
3: Nem, ez még előttünk áll, ez az utazás. Pár hét múlva megyünk, 21. utazásunk lesz.
2: És akkor, amikor elmész Toszkánába, szerintem már csukott szemmel, újra és újra inspirálódsz?
3: Igen, mindig egyébként. Folyamatosan kutatjuk, keressük az újabb helyeket, és nem feltétlenül a turistakönyvekből ismert nevezetességek irányába, hanem inkább a kisebb települések és az életérzés, a kézművesek világa, és hát a gyönyörű toszkán tájnak a szépsége az, amit így szeretünk átadni.
2: Köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy eljöttél hozzánk.
3: Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen.
0: Péntek Máriával, a Toszkán Éria Kft. Ügyvezetőjével Balázs Zsanett beszélgetett.

0: Csajkovszki olasz kapriccsóját a Mantovani zenekar szólaltatta meg. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, most a 9 órai hírek után kezdődő házunk táját ajánljuk, melyben a nemrég zajlott népi kézműves örökség helyszínek országos hónapjának tapasztalatairól és az eseményt szervező közösségről a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületéről hallhatnak. Csuth Judit vendége, Devecz Erzsébet Zsuzsanna az egyesület elnöke lesz. A beszélgetésükből hallanak most egy rövid részletet.
1: Ma már teljesen más formában működik a népi kézmesség, és élnek tovább a hagyományok, most már közösségi szervezésbe, döntő többségébe, és ez indikál egyfajta ilyen társadalmi összefogást is. Több mint 40 éve megy a mozgalom, és nem a mi egyesületünk az első, és nem is a legrégebb ilyen szervezet ugye a tárgyalkotó népművészet megőrzésében, hiszen ott van a Népművészet Egyesületek Szövetsége, már 40 éves is elmúlt. Tehát vannak ezek a társadalmi kapcsolatok, és alapban népművészek is folyamatosan kapcsolatban vannak minden nap egymással. Tehát ezek a fajta kapcsolatok, ez a fajta hálózat így a népművészeti mozgalomban, ez mindennapos és kölcsönhatásban van egymással. Amíg az egyik szervezet mondjuk a kézmes továbbképzésekkel, oktatással foglalkozik, vagy az adott kifejezetten az adott népi kézmesség fennmaradásával, addig nekünk az a fontos, hogy legyenek az olyan helyek, és ezek a népi kézmes alkotházak és műhelyek, ahol maguk a mesterek is tudnak dolgozni. Tehát ugye a népi kézmesség nagyon sok szakágat speciálisan felszerelt műhely. Igényel. És mellette meg vannak szakági kapcsolataik is a népművészeknek és a szervezeteknek, tehát meg is találják egymást, úgyhogy igazság szerint ez egy alulról építkező és szinte magát építő folyamat, és természetesen az egyesület, mint szervezet tudja képviselni az érdekeiket a tagjainak, illetve tud ilyen lehetőségeket biztosítani, hogy bemutatkozzanak. Saját maguk jelentkeznek ezek a népi kézes műhelyek és alkotóházakat működtető akár szervezetek, akár népművészek.
2: Tehát akkor elmondható, hogy a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete az egy szakmailag is fontos közösség, ugyanakkor nekünk látogatóknak, akik szeretnénk megismerni a hagyományainkat, vagy akár ebbe egy kicsit belekóstolni, számunkra is fontos munkát végeznek.
1: Igen, igen, pont azért, mert ott nyitott, tehát az az hivatása, vagyis a hitvallása is, nem csak maguknak, a népművészeknek, hanem az alkotóháznak és a műhelyeknek is, hogy be tudják mutatni azt a kultúrát, amit ők képviselnek, hogy át tudják adni a tudásokat. Muszáj örökíteni is. Tehát sajnos van, nagyon sok példa van arra, hogy felhívnak bennünket, hogy egy régi mester elhúnyt, és ott a műhely, és nagyon szívesen valakinek odaadnák mondjuk a műhely felszerelést. De milyen jó lenne, hogy ezek a műhelyek nem kell, hogy megszűnjenek, hanem mert időközben már mondjuk össze tudjuk hozni a mestert, a tanítvánnyal, meg tudja örökölni a műhelyt, hiszen azt is tudjuk, hogy nem sport ágba tartozik ez a népművészet, de szerencsére mindig van után. És ahogy mondtam, hogy speciálisan felszerelt műhelyeket igényelnek ezek a szakágak, ezért nagyon nehéz műhelyhez is jutni, hiszen azért anyagi szempontból se egyszerű akár egy szövőműhelyt elindítani, főleg egy fiatalnak, aki elhivatott és képzésbe vesz részt és tehetséges is, hanem hogy milyen jó lenne, hogy ezeket a műhelyeket időközben át lehetne örökíteni. Tehát nem csak a kézmes tudást lehet átörökíteni, hanem hogy arra is legyen biztosítva lehetőség, hogy maguk a műhelyek is tovább örökíthetők.
0: A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületéről tehát a 9 órai hírek után kezdődő házunk tájában beszélgetünk tovább az egyesület imént hallott elnökével, Devecz Erzsébet Zsuzsannával. Tartsanak velünk akkor is, várja önöket a szerkesztő műsorvezető Csuth Judit.

0: semmi dolog. 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szentháromság vasárnapján, május 31-én különleges eseményre gyűltek össze a hívek Köveskálon. Udvardi György veszprémi érsek szentmisét mutatott be a településen, majd átadta Boldogbódi Mária Magdolna erekjéjét. Az ünnep során az érsek megáldotta a boldog emlékét őrző emléktáblát, majd megnyitotta az életét bemutató kiállítást, adta hírül a Magyar Kurír. Köszöntőjében Udvardi György érsek kiemelte, amikor az egyház egy boldog vagy szent erekjéjét egy közösségre bízza, ősi keresztény hagyományt folytat. Az erekje tisztelet arra emlékeztet, hogy az ember testestől, lelkestől meghívást kapott az életszentségre, és Krisztusban a feltámadás reménysége is megadatott számára. Június 1-én a vatikáni 6. páteremben 14. Leó pápa a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szervezet alapítása 50. évfordulóját ünnepli. A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy az alapító Baden-Powell nevelési filozófiája középpontjában a szolgálat áll, ami megszabadít az énközpontúság hajlamától. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat a cserkészek tevékenységeinek lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható, elszórtan záporok, zivatarok a keleti megyékben fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! A baleset nehezíti a haladást a főváros 18. kerületében, a Rádai Gedeon utcában, a Nefelejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. Akadozik a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi híd közelében, észak felé, és a Műegyetem rakpart is csak lassan járható befelé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig szintén egybefügg a sor. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében tapasztalhatnak jelentősebb torlódást. Egyébként ma a Hungária körgyűrűn, napközben az Üllői út és a Kerepesi út között mindkét irányban kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást. Ugyancsak nehéz az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a 10-es főúton Solymártól befelé az Ürömi körforgalomig és a folytatásban a Bécsi úton úgy szintén. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza is csak arra szólva járható az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton szintén telítettek a sávok. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve, idézi a Magyar Kurír Erdő Péter bíboros szavait, akivel a portál exkluzív interjút készített a főpásztor betegségéről és a gyógyulása során tapasztaltakról, valamint az Isten kapcsolatról és a jövőről. A lap többek között kitért arra, hogy milyennek látta Erdő Péter betegsége és felépülése során az egészségügyi személyzet, az orvosok és ápolók munkáját. A bíboros elmondta, hogy mind az orvosok, mind a nővérek és más segítők jó példáját adták a szolgáló szeretetnek, bár egyikőjükről sem lehetett tudni, hogy ki volt közülük katolikus, református, ki volt Istenhez közelebb vagy tőle távolabb álló. De a szolgálatuk annyira önzetlen és szeretetteljes, példájuk pedig annyira erőteljes volt, hogy Erdő Péter úgy fogalmazott, jó volna az élet minden területén találkozni ezzel a hozzáállással, és nem csak akkor, amikor az ember betegként rászorul a segítségre. A főpásztor az interjúban arról is beszélt, miként hatott rá az a sok szeretet, amit imádságban, rágondolásban vagy üzeneteken keresztül kapott. Mint mondta, nem csak mérhetetlenül jól esett neki, de megrendítette és segítette a gyógyulásban is. A jövő háborúit sem csak gépekkel vívják majd, mindig szükség lesz emberi erőre a harctéren, Olvasható az Infostart oldalán a Kaiser Ferenc biztonság és védelem politikai szakértővel készült beszélgetésben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint még a világ, mindig szükség lesz az adott ország területét ellenőrző gyalogos katonákra, mert mindent nem lehet gépekkel kiváltani. Ugyanakkor napjainkban a legígéretesebb fejlesztéseket a drón elhárító eszközöknél végzik, de mint a szakértő elmondta, a drón sem tud mindent, vannak korlátai, ezért a hadseregeknek a jövőben is szüksége lesz harckocsikra, helikopterekre, különböző tüzérségi eszközökre vagy repülőgépre. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Tamás vagyok, a mai Aquarell szerkesztője, és szeretném figyelmükbe ajánlani mai műsorunk témáit. Mai kulturális palettánk során, operett sorozatunk folytatásán kívül a Diószegi Lászlóval, a Teleki László Alapítvány és a Rákóczi Várkastély igazgatójával készült beszélgetésünket, valamint a Pejach Istvánnal, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi elnökével készült interjúnkat is meghallgathatják. Ez utóbbiból következik most egy rövid részlet.
1: Nyilván kellett egy nagyon alapos felújítása ennek a háznak, hogy alkalmassá tegyék egy állandó kiállítás befogadására és folyamatos rendtartására. Másrészt voltak nyilván biztonsági előírások, amelynek meg kellett felelni, és hát kellett egy olyan kiállítási anyag, amit főleg a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai rendeztek be, Valaki ír a kezeddel címmel, amely méltó arra, hogy Gáspár emlékét Bélbartaváron hosszú távon meg lehessen őrizni. Tehát a felújítás volt az egyik legfontosabb szempont, a másik pedig, hogy a költő szellemiségének megfelelő kiállítási anyagot lehessen berendezni ebben a házban.
0: És hát nyilván nem meglepő módon elengedhetetlen a költő, a művész személyének tisztelete, szeretete, illetve a műveinek a szeretete.
1: Nyilván az emlékház alapításának vagy létrehozásának fontos szempontja volt az is, hogy valamilyen szempontból épüljünk be Bélbartavár kulturális életére, mindennapjaiba. Hiszen azért kevés olyan magyarországi kis település van, amely elmondhatja magáról, hogy egy Kossuth-díjas költő szülőfaluja vagy szülővárosa volt. Cél az tehát, hogy megpróbáljunk beépülni ebbe a közegbe. Emlékház megnyitása, azt kell mondanom, hogy nagyon komoly érdeklődés keltett fel a településen, nagyon sokan voltak jelen. Az elmúlt időszakban az ember azt tapasztalja, hogy van egy folyamatos érdeklődés az emlékház iránt. Ez főleg akkor nyilvánul meg, amikor rendezvényeink vannak. Tehát akár a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díj átadója, akár decemberben rendezett estjeink, vagy a nyári foglalkozásaink és nyári estjeink délutánjaink alkalmával. Nem azt mondom, hogy nagyon nagy létszámú, de mindig van érdeklődő Bélbartavár lakosai közül is az emlékház meg a rendezvények iránt.
0: Az elmúlt percekben Pejach Istvánt, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották. A vele készült teljes beszélgetést, csak úgy, mint operett sorozatunk folytatását, valamint a Diószegi Lászlóval készített interjúnkat is a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Aquarellben hallgathatják meg. Számítunk figyelmükre!

0: A Mistral felvétele szólt. 8 óra 46 perc. Kedves hallgatóink, Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja szíves figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége idén is hív minden magyar közösséget, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Ma, a Nemzeti Összetartozás napján arra hívnak mindenkit a Kárpát-medencében és azon túl, hogy imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk erősödéséért, valamint a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait 16 óra 30 perckor minél több magyar településen.
2: Holnap folytatódnak az első pénteki missziós konferencia beszédek a magyar családokhoz Budapesten a Városmajori Plébánia templomban az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Ezúttal az Élő hitet keressük címmel tart előadást Ciglányi Zsolt pápai káplán plébános. Az első pénteki szentmisék a Városmajori Jézus Szíve Plébánia YouTube csatornáján is követhetők. A templom a 12. kerületben a Csaba utca 5 szám alatt található.
1: Az Aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központban, mely Budapesten a 14. kerületben az Ide utca 2 szám alatt található, holnap délután 2 órától konferenciát rendeznek Legeza Péter görögkatolikus pap vértanúságáról, halálának 80. évfordulóján. A konferenciát a görögkatolikus metropólia szervezi, s célja, hogy történészek, egyházi személyek és kutatók segítségével mutassa be Legeza Péter életét, a kárpátaljai görögkatolikus közösség 20. századi sorsát, valamint a kommunista egyház üldözések máig ható következményeit. Az előadások a korszak történelmi hátterétől kezdve a személyes életutakon át több nézőpontból vizsgálják majd a vértanúság témáját. Az esemény védnöke Kocsis Fülöp érsek metropolita.
2: A hétvégén már második alkalommal rendezi meg a Befogadás hangja nemzetközi fesztivált a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csillaháza integrált intézménye, amely több mint 75 fogyatékossággal élő emberről gondoskodik. A fesztiválon profi és amatőr, speciális szükségletű előadó művész lép színpadra a Momkult kupola termében. Többek között Barabás Lőrinc, jazztrombitás zeneszerző, Agárdi Szilvia énekes, a Csillaháza ellátottjaiból alakult Pátyi Máltai zenekar. A produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatók, és mindkét napon már délelőtt megnyílik a Befogadás vásár, ahol a Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet válogatni. A Befogadás hangja fesztivált adományokból szervezi a Máltai Szeretetszolgálat, amihez az adományoz.hu oldalon lehet hozzájárulni, és ugyanott regisztrálni is kell. További részletek a Befogadás hangja fesztivál Facebook esemény oldalán találhatók.
1: A Pilisbörös Jenői Szent Vit plébánia családi napot szervez szombaton június 6-án, melyre szeretettel várják a távolabbról érkezőket is. Délelőtt 10 órakor kezdődnek a programok a helyi kutyaiskola bemutatójával, majd a színpadon a kerekasztal beszélgetések középpontjában 10:30-tól, a családi hivatás, délután 14:30-tól pedig a papi szerzetesi hivatás áll. A délelőtti program előadói Süveges Gergő és Pácz Orsolya, délután 14:30-tól pedig Martos Levente Balázs püspök, Debreceni András görögkatolikus pap és felesége Tombárc Dóra, valamint Wilhelm Péter plébános. A beszélgetés moderátora Barlai Tamás lesz. A gyerekeknek és a fiataloknak külön programmal, a templomban pedig kiállítással is készülnek. A családi nap a délután 5 órakor kezdődő szentmisével zárul.
2: Vasárnap folytatódnak a tavaszi hangversenyek Budapesten a 11. kerületi Villányi út 25 szám alatt található Ciszterci Szent Imre templomban. Június 7

0: 7-én 15 órakor Örvendezzetek az Úrban címmel Henry Purcell műveiből hallhatnak válogatást. Közreműködik az Ars Nova Sacra énekegyüttes és a Presto Kamara együttes Winnington Ingram Johanna vezényletével. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadják.
1: Zarándoklatot szervez jövő szombaton, június 13-án, Andocsra az Emmanuel közösség az elvált szülők számára, gyermekeikért, megsebzettségükért. Budapestről indul a közösen bérelt busz, de az ország minden részéről várják a résztvevőket, akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. A szervezők külön hangsúlyozzák, hogy a gyerekekért zarándoklunk, de nem a gyerekekkel, ezért csak a szülőket várják erre a programra. Regisztrálni az avela.hu oldalon lehet, ahol a további részletes tudnivalókat is megtalálják.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlotta figyelmükbe.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén Csiszér László és együttese, valamint Tomi Emánuel felvételeivel búcsúzunk. Hangtechnikus kollégám Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szent Háromság vasárnapján, május 31-én különleges eseményre gyűltek össze a hívek Köveskálon. Udvardi György veszprémi érsek szentmisét mutatott be a településen, majd átadta a Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét. Az ünnep során az érsek megáldotta a boldog emlékét őrző emléktáblát, majd megnyitotta az életét bemutató kiállítást, adta hírül a Magyar Kurír. Köszöntőjében Udvardi György érsek kiemelte, amikor az egyház egy boldog vagy szent erekjéjét egy közösségre bízza, ősi keresztény hagyományt folytat. Az erekje tisztelet arra emlékeztet, hogy az ember testestől, lelkestől meghívást kapott az életszentségre, és Krisztusban a feltámadás reménysége is megadatott számára. Június 1-én a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szervezet alapítása 50. évfordulóját ünnepli. A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy az alapító Baden-Powell nevelési filozófiája középpontjában a szolgálat áll, ami megszabadít az én központúság hajlamától. A pápa hangsúlyozta, az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat a cserkészek tevékenységeinek lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A Múzeumok Éjszakája egészen különleges módon mutatja meg azt a hatalmas tudást, amely a múzeumokban és a közgyűjteményekben jelen van, emelte ki Sári Zsolt, közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a programsorozatról tartott sajtótájékoztatón kedden Budapesten. Mint elmondta, a rendezvény célja, hogy egy sokkal szélesebb körhöz, társadalmi bázishoz juttassa el a múzeumok és a kulturális terület számtalan muzeológiai rendszerének üzenetét. Kedvezményesen utazhatnak az 1980-as évekre vagy a 19. század végére jellemző ruházatot viselők csütörtökön a budavári Siklón a Sikló 40 jelszó bemondásával. A BKV ZRT az utasokkal együtt szeretné felidézni az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják a helyszínen. Az eredetileg 1870-ben átadott, akkor budai hegypályának nevezett Siklót Budapest II. Világháborús ostroma alatt bomba találat érte, amely után elbontása mellett döntöttek. Újjáépítése többször is szóba került, de csak 1984-ben kezdődött a tervezés, majd a következő évben az újjáépítés. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható, elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit.

0: A Népi Kézműves Örökség helyszínek országos hónapja május 17-én zárult le. Ehhez a programsorozathoz közel 30 népi kézműves alkotóház, műhelygaléria, nyitott műhely csatlakozott kézműves programokkal az ország minden tájáról és a határon túlról is, hogy ennek a családi programsorozatnak a keretében a mesterek a kézművesség varázslatos világába kalauzolják el a látogatókat. Ennek a szerteágazó programsorozatnak a tapasztalatairól, valamint a szervező közösségről, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületéről beszélgetünk a mai házunk tájánban. Vendégünk Devecz Erzsébet Zsuzsanna, az egyesület elnöke, aki Zalaegerszegről érkezett hozzánk, úgyhogy nagy utat tett meg, hogy beszélgethessünk erről a témáról, akár erről a tematikus hónapról, ami egy figyelemfelkeltő pár hét volt, de ez nem jelenti azt, hogy ne kínálnának ezek az alkotóházak, ezek a kézművesek programokat a nyár során is. Mi az, ami életre hívta először is ezt a tematikus hónapot, ezt egy picit mutassuk be, hogy mi a célja ennek, miért pont erre a tavaszi időszakra tevődik, ugye május 17-én néhány héttel ezelőtt zárult ez le, és milyen tapasztalatokkal zárták ezt az időszakot?
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és üdvözlök a hallgatókat is, mind a 71 Népi Kézműves Alkotóház és Műhelygaléria nevében, hiszen ennyi tagot számlál az egyesületünk. Nem egy vadonat új programsorozat ez alapjaiban véve az egyesületnél. 15 éves az egyesületünk, és már nagyon régóta tartunk ilyen műhelynapokat és hétvégéket. Most a 2024, 25 és 26 évben úgy gondoltuk, hogy nem egynapos ilyen rendezvényeket tartunk, ami megmozgatja az egész közösségünket, hanem megpróbáljuk azt, hogy hogyan lehetne egy kicsit kihúzni ezt az időszakot, hiszen ezek az alkotóházak és műhelyek egész évben működnek. De miután a tavasz időszak az, amikor valóban az emberek elkezdenek ugye kijönni a szobáikból és a házaikból, hiszen már jó idő van, és elkezdenek akár kirándulni, akár kulturális programokat keresni. Ez nagyon jó időszak arra, hogy meg tudjuk mi is mutatni azt, hogy léteznek ezek az örökség helyszínek, és hogy látogathatók bárki számára. Nem kell feltétlenül érteni a kézművességhez, akár a népművészethez sem. Pont azért vannak ezek a nyitott műhely napok, akár egy hónapon keresztül is, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy bárki találkozhasson a népművészeti közösségekkel, magával a népművészettel, és hogy valóban olyan programokat tudjunk kínálni, ami az egész család számára örömet és kikapcsolódást tud jelenteni, hiszen a népi kézművesség, mint minden alkotómunka, minden generációt megszólít. Attól függetlenül, hogy ma már nem úgy, ahogyan annak idején régen még a paraszti társadalomban, de szerencsénkre a népművészeti mozgalom már több évtizede megy, tehát egy kicsit más környezetben, más stílusban, más tudás átadási formákban, de még a legkisebbek ma is találkozhatnak, és olyan fiatalok, vagy akár nem is annyira fiatalok, még mindig a népi kézművességgel, akik már esetleg nem falun nőttek föl, vagy éppen a nagyszüleiktől, a dédszüleiktől már nem látták ezeknek a szinte minden családbelől forduló használati tárgyaknak, például mint egy vesztőkosárnak, vagy akár, ha étkezésről beszélünk, a mézes kalácsnak, vagy éppen a mézes kalács lehet ajándéktárgy is az elkészítését. És épp ezért, miután ez egy hosszabb időszakot ölelt föl ez a rendezvénysorozat, ki is emeltünk néhány ilyen népi kézműves műfajt, mint a himzést, a kovácsolást, éppen a mézes kalács készítés, vagy a fafaragást. Tehát a tagjainkat arra kértük, hogy ezekben a kiemelt népi kézműves szakágakban is próbáljanak programokat szervezni, mind a mellett, hogy hát minden népi kézműves alkotóháznak és műhelynek megvan ugye a saját karaktere. Hiszen vannak olyan műhelyek vagy alkotóházak, amik egy civil szervezet működtet, de döntő többségében a tagságunk 70% az egyéni vállalkozó vagy magánszemélyes népi kézműves. Tehát egyéni mester, egyéni műhelyel, és nagyon sok izgalmas dolgot is felfedezhetünk, hiszen vannak olyan örökséghelyszínek, olyan műhelyek, amik annyira tradicionálisak, például egy kékfestő műhely, vagy tényleg éppen egy kovács műhely, amit azért nem minden megyében láthat az ember, és ez alaphangon egy nagyon jó kirándulási lehetőség is a családoknak.
0: Hogyan lehet egy ilyen műhely a népi kézműves örökség helyszínek egyike? Tehát, hogy hogyan találják meg egymást, akár az
2: egyesület ezeket az alkotókat, vagy az alkotók milyen eljárásban kell, hogy részt vegyenek ahhoz, hogy felkerüljenek erre a listára? Mm-hmm. Ez tulajdonképpen egy lista?
1: Hát azt mondjuk, hogy van taglistánk, mert civil szervezet vagyunk, akkor igen, taglista, de olyan taglista, amire, hogyha egy hallgató gondol és hallott, mondjuk a, tényleg vannak ezek a, akár magyarországi ilyen jegyzékek, örökségjegyzékek, vagy akár európai, ez nem arról szól, tehát, hogy itt valójában egy közösséget próbálunk összetartani, a népművészeknek azt a közösségét, akik önállóan műhelyt működtetnek, vagy azokat a szervezeteket, akik alkotóházakat hoztak létre, hiszen ahogy az előbb is mondtam, ugye ma már teljesen más formában működik a népi kézmesség, és élnek tovább a hagyományok, most már közösségi szervezésbe, döntő többségébe, és ez indikál egyfajta ilyen társadalmi összefogást is. Több mint 40 éve megy a mozgalom, és nem a mi egyesületünk az első, és nem is a legrégebb ilyen szervezet ugye a tárgyakot a népművészet megőrzésében, hiszen ott van a Népművészet Egyesületek Szövetsége, már 40 éves is elmúlt, tehát vannak ezek a társadalmi kapcsolatok, és alapban népművészek is folyamatosan kapcsolatban vannak minden nap egymással. Tehát ezek a fajta kapcsolatok, ez a fajta hálózat így a népművészeti mozgalomban, ez mindennapos és kölcsönhatásban van egymással. Amíg az egyik szervezet mondjuk a kézmes továbbképzésekkel, oktatással foglalkozik, vagy kifejezetten az adott népi kézmesség fennmaradásával, addig nekünk az a fontos, hogy legyenek az olyan helyek, és ezek a népi kézmes alkotházak és műhelyek, ahol maguk a mesterek is tudnak dolgozni. Tehát ugye a népi kézmesség nagyon sok szakágat speciálisan felszerelt műhelyt igényel. És mellette meg vannak szakági kapcsolataik is a népművészeknek és a szervezeteknek, tehát meg is találják egymást, úgyhogy igazság szerint ez egy alulról építkező és szinte magát építő folyamat, és természetesen az egyesület, mint szervezet tudja képviselni az érdekeiket a tagjainak, illetve tud ilyen lehetőségekre biztosítani, hogy bemutatkozzanak, saját maguk jelentkeznek ezek a népi kézes műhelyek és alkotóházakat működtető akár szervezetek, akár népművészek.
2: Tehát akkor elmondható, hogy a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete az egy szakmailag is fontos közösség, ugyanakkor nekünk látogatóknak, akik szeretnénk megismerni a hagyományainkat, vagy akár ebbe egy kicsit belekóstolni, számunkra is fontos munkát végeznek.
1: Igen, igen, pont azért, mert ott nyitott, tehát az az hivatása, vagy és a hitvallása is, nem csak maguknak a népművészeknek, hanem az alkotóháznak és a műhelyeknek is, hogy be tudják mutatni azt a kultúrát, amit ők képviselnek, hogy át tudják adni a tudásokat. Muszáj örökíteni is. Tehát sajnos van, nagyon sok példa van arra, hogy felhívnak bennünket, hogy egy régi mester elhúnyt, és ott a műhely, és nagyon szívesen valakinek odaadnák mondjuk a műhely felszerelést. De milyen jó lenne, hogy ezek a műhelyek nem kell, hogy megszűnjenek, hanem mert időközben már mondjuk össze tudjuk hozni a mestert, a tanítványjal, meg tudja örökölni a műhelyt, hiszen azt is tudjuk, hogy nem sport ágba tartozik ez a népművészet, de szerencsére mindig van után. És ahogy mondtam, hogy speciálisan felszerelt műhelyeket igényelnek ezek a szakágak, ezért nagyon nehéz műhelyhez is jutni, hiszen azért anyagi szempontból se egyszerű akár egy szövőműhelyt elindítani, főleg egy fiatalnak, aki elhivatott és képzésbe vesz részt és tehetséges is, hanem hogy milyen jó lenne, hogy ezeket a műhelyeket időközben át lehetne örökíteni. Tehát nem csak a kézmes tudást lehet átörökíteni, hanem hogy arra is legyen biztosítva lehetőség, hogy maguk a műhelyek is tovább örökíthetők. Hiszen úgy, ahogy a régen ugye apára fiúra szállt a tudás, vagy mester és az inasnak adták, hogy ezt is most már lassan vissza kellene hozni, tehát nem szabad ezeket a kis egyéni műhelyeket se elveszíteni. És pont ezért jó, amiről az előbb beszéltem, hogy vannak ezek a kapcsolatrendszerek, hiszen pont össze tudjuk kapcsolni mondjuk egy idős alkotót a műhelyével, egy fiatal mondjuk végzett népművésszel és tehetségessel, és így egymást tudják segíteni. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó plusz dolog lenne, és hogy ezt ugye láthatóvá tudjuk tenni a közönség számára, tehát bárki számára is, hiszen mindig egy releváns utánpótlás maga a közönség is, maguk a látogatók is, mert ugye nem egy példa van arra, hogy éppen akkor kap valaki kedvet vagy ihletet egy alkotó munkára, és többször így születik meg majd egy olyan híres mester, akire büszkék lehetünk mindannyian.
2: Ha csak a Hagyományok Háza honlapján körülnézünk, ugye, mint az egyik legfontosabb intézménynek tekinthető ez ugye az ország szintjén. Tehát, hogyha itt körbenézünk, itt is látunk például mindenféle akkreditált képzéseket is akár, tehát, hogy mind a szakmához, mind a laikusokhoz egyaránt próbál szólni, és kínál tanfolyamokat az érdeklődőknek, vagy azoknak, akik a szakmán belül vannak, és szeretnék magukat tovább képezni. Mindennek tükrében, ha már itt a generációk összekötése szóba került, ez mekkora feladatot ró a 2020-as években a szakmára, hogy ezeket élő módon lehessen megtartani, ezeket a szakmákat, amik lehet, hogy nem volt az annyira régen, hogy még teljesen benne voltak a hétköznapokban, de hogy nagyon hirtelen ugrással távolodtunk el attól a világtól, amikor mondjuk azt, hogy van egy kötélfonó műhely a faluban, még a valóság volt. Tehát arra akarok kiukadni, hogy nem volt ez olyan régen, de mégis nagyon-nagyon távol kerültünk ettől. Hogy ennek a tükrében mennyire kell dolgozni azért, hogy legyen utánpótlás?
1: Igen, ez is ilyen több szegmensből áll, és több fókusza is van. Hiszen amíg a régi, mondjuk a paraszti társadalom, amikor még szervesen működött a népművészet, vagy élt, ebbe bele a folklort is belevéve. Ugye akkor is voltak az iparos szakmák, mint egy takács, vagy egy fazekas, vagy éppen egy kovács, tehát ők mindig is meg tudtak ebből élni, mint iparosok. De ugye vannak azok a népművészeti ágak, amit gyerekként megtanult már mindenki, és el tudta készíteni azokat, használni tárgyakat, vagy éppen ruhadarabokat. Többféle csoport van, és szerintem a képzések is, de nagyon sokszor járjuk körbe, ugye az a baj, hogy kevés a képzés, az is középfokú. De szerencsére elég ahhoz, addig elég, hogy ki lehet tanulni a szakmát. Tehát ki lehet tanulni a szakmát, felsőfokú végzettség természetesen jó lenne, és ezért a mozgalom dolgozik is, hiszen az újabb irányokat tudna megnyitni. És ahogyan ezek az örökség műhelyek is, ahogyan mondtam, hogy van egyéni vállalkozó népművész, vagy tényleg magánszemély népművész, vagy szervezet, ugye nekik sem mindegy az, hogy például egy műhely hogyan tudja fenntartani magát. Ugye ehhez is fontos az, hogy képzett emberé legyenek, de akár egy népművész is, aki szeretne ebből megélni, tehát nagyon sokféle tudásra van szüksége. Nem csak népi kézműves tudásra, hanem azért tudjuk, hogy mondjuk egy vállalkozónak a marketingtől elkezden, és egyáltalán a tárgy kialakítása. Ugye ma már népi iparművészetről beszélünk, hiszen olyan tárgyakat készítenek, amik akár a mai lakáskultúrába is megállják a helyüket, vagy amit tényleg bárki fel tud venni az utcára, akár hétköznapi viseletbe. Tehát ilyen szempontból teljesen új kihívás van a népművész társadalomnak, mert már nagyon sok hagyományos funkció is megszűnt, és az, hogy mondjuk egy tervezési folyamatot át tudjon saját maga vinni, hogy mondjuk egy hagyományos tárgyból tényleg népi iparművészeti tárgy legyen, amit aztán értékesíteni tud. Tehát azért mondom, hogy többféle szegmense van, és nagyon, nagyon sok minden fontos, de szerencsére, hogy vannak, akik őrzik, tehát vannak csak, mondhatjuk, hogy hagyományőrző népművészek, vannak milyenek is, ők is vannak a tagságunkban, de vannak, akik már tényleg olyan magas színvonal népiparművészeti alkotásokat hoznak létre, és ezért, hogy ilyen sokféle ezek a műhelyek és az alkotóházak, mert tényleg a leghagyományosabbtól egészen a népiparművészeti vonalig a látogatók is láthatják nem csak a tárgyakat, hanem ugye az alkotás folyamatát. Tehát az alkotóházak műhelyeknek a legfontosabb szerintem az, hogy együtt látható az alkotó, az alkotási folyamat és maga a tárgy. Tehát egy látogató elmegy akár ebbe az alkotóházi hónapba, de szinte az év összes napján nyitva vannak ezek a műhelyek, akkor a folyamatában láthatja azt az alkotói folyamatot, ami most már ugye alkotói folyamatnak nevezzük, de hát annak idején ez a mindennapok része volt. És szerintem még inkább át tud menni az az életérzés, meg az az alkotói öröm, amit ugye látnak a látogatók, hogy az alkotóban megvan. És azért a helyszínek sem mindegy, teljesen más egy alkotói folyamat egy alkotóházba látni, vagy éppen ott kipróbálni, mert hogy ezeken a nyitott műhelyi napokon is lehet próbálni természetesen ezeket a mesterségeket, vagy teljesen más egy olyan közegbe, ami nem ehhez a tárgykultúrához illik. Tehát az mi nagyon sokat hozzá tud tenni. Sokkal hitelesebb, és sokkal érzelmileg, sokkal magával ragadóbb is egy ilyen helyszín.

0: Folytatódik a házunk táján. Vendégünk Devecz Erzsébet Zsuzsanna, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő Csúty Judit. Ugye annak apropóján beszélgetünk, hogy nemrég zárult le az Egyesület által szervezett Népi Kézműves Örökség helyszínek országos hónapja. Ennek tapasztalatairól beszélgetünk, és ki fogunk térni arra is, hogy ezzel azonban a programok sora nem zárult le, hiszen a nyár folyamán is várják majd ezek a helyszínek az érdeklődőket. Ha már itt tartunk, akkor hogyan lehet ezekre a helyszínekre rábukkanni például, hogyha valakinek felkelti ez az érdeklődését, szeretné beleszőni akár a nyaralásában. Ugye az egész országból vettek részt ebben a tematikus hónapban is, tehát bárhova is megyünk nyaralni, van lehetőségünk egy ilyen kézműves örökség helyszínnel találkozni, ezt jól gondolom?
1: Igen, teljesen jól. Az Egyesületnek van weboldala, a www.ahazak.hu, és meg lehet tekinteni, van egy online kiadványunk, folyamatosan bővítjük. Most a jelenlegi 71 tagunk, alkotóházak és műhelyek mind szerepelnek benne, elérhetőséggel, nyitvatartási idővel, rövid leírással, képekkel. Tehát, hogyha bárki ezt végigforgatja, akkor tényleg a Mezőkövestől egész Zalaegerszegig, a Balatont és többi, akár fontos turisztikai helyszínek közelében is fog találni kisebb-nagyobb alkotóhelyeket és műhelyeket, amik nyitva vannak. És hát természetesen a nyár mindenhol szezon, hiszen ahogyan mondtam, a népművészeknek is és a szervezeteknek is az a célja, hogy minél több látogatót tudjanak vonzani, és minél több mindenki megismerje őket. Tehát a nyár folyamán nagyon sok műhely és galéria nyitva van. A nyitvatartási időn minden megtalálható ebbe az online kiadványokban folyamatosan. És csak bátorítani tudunk mindenkit, mert tehát a népművész és alkotó ember barátságos és kedves, és nagyon nagy örömmel fogadja a látogatókat.
0: Ebben az elképesztő programdömpingben talán mondhatjuk, hogy tényleg nem csak a nyári hónapok során, de főként az iskolai vakáció idején tényleg rengeteg típusú programból sok helyszínen választhatunk. Mi az, ami miatt érdemes egy ilyen örökséghelyszínt, egy ilyen kézműves örökséghelyszínt felkeresni?
1: Talán pont azért, mert a nyári dömpingbe ugye megyünk a strandra, és próbálunk minél több értékes örömöt szerezni, és ezek azért hangos helyszínek. De elmenni egy népi kézműves alkotóházba, vagy műhelyi galériába, attól függetlenül, hogy zajlik az élet, mégis egy külön kis sziget. Nem azért, mert úgy röpít vissza a múltba, tehát lecsendesít, hanem valóban azért, hogyha valaki elmegy és megfigyel egy alkotói folyamatot, azért csak lelassul, és csak le tud csendesedni. És utána szerintem még jobb visszatérni akár egy pörgős nyárban. Tehát egy ilyen kis megpihenés, egy ilyen kis csendes ott lét, és akkor szerintem mehet tovább az élet.
0: Gyerekkori élményem jutott eszembe most, hogy így beszélgetünk erről a témáról. 80-as, 90-es években voltam gyerek, falusi nagymamával, tehát hogy azért volt egy elég erős képem a falusi életről is, és minden mellett én például ugye a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban töltöttem nagyon-nagyon sok időt, és ezzel a falusi rálátással együtt is fantasztikusan sok új dolgot láttam ott, vagy próbáltam ki. Picit azt érzem így utólag visszanézve, hogy már akkor is talán kihívás volt ezt az én generációmnak megmutatni, hogy hogyan öntünk gyertyát, hogy hogyan készül egy kötél, vagy hogy mit jelent leülni a korong elé, pedig akkor még ugye nem tört ennyire előre a digitális világ, sőt, tehát nem volt, nem kínált ennyi programot a digitális világ, akkor most ez milyen kihívás?
1: Érdekes, mindig szeretem elmesélni a saját történetet, mert én egy picit elő voltam gyerekben, nem sokkal akkor, mint te. Városban nőttem föl, és egyáltalán nem érdekel, tehát népművészet vagy néztáncsal se. És teljesen véletlenül kerültem ki Zalaegerszegre a kézművesek házába, ahol jurtát építettek, azt se tudtam, mi lehet az, de be lehetett állni, és ki lehetett próbálni. És egyszer egy olyan fantasztikus társaságba került bele az ember, és megismert ezeket a népi kézműves szakmákat, és egyáltalán ezeket az alkotói folyamatokat, hogy engem abban a pillanatban elvarázsolt, és ez már 30 éve volt. Tehát úgy gondolom, hogy akkor se került mindenki közel a népművészethez, vagy a folklorhoz, de ezért érdemes elmenésképpen, mert sose lehet tudni, hogy az embernek ez mikor tetszik meg, vagy mikor kapja el ez az alkotókedv. Próbálnak, tehát az alkotóházak, műhelyek és a népművészek is, ahogyan mondtam, hogy azért megújító folyamatok vannak, és népiparművészet, próbálják már ezt a tudást modernebb formába átadni. Tehát egy-egy kézműves foglalkozáson már nem a hagyományos funkciója tárgyakat készítették el, hanem modern dolgokat, ami mondjuk egy mai fiatalnak is szimpatikus lehet, gondoljunk itt akár egy mobiltartóra, vagy hát bármilyen olyan dologra, ami mondjuk divat. Népművész is látja, hogy most éppen mi a divat, milyen divat kellékek vannak, vagy ékszerek, és azt nagyon jól át tudja ütetni a népi kézműves technikákba is, és a díszítő művészetbe is. És ha már van egy modern funkció, arra még mindig meg lehet tanítani a hagyományos motívumot, akár ráhímezni, akár gyöngyel megfűzni. Tehát kihívás, de egyrészt meg nagyon izgalmas, és nagyon örülünk neki, mikor látjuk, hogy jönnek a fiatalok, és nagyon sok helyen működnek ifjúsági szakkörök, vagy ifjúsági stúdiók, vagy visszajárnak fiatalok az alkotóházakba, akár mondjuk az ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozásokra. Úgy gondolom, hogy addig, amíg vannak, mondjuk jönnek fiatalok, addig van cél, és addig vannak eredmények is, és érdemes ezt célul kitűzni.
0: Nemrég, tehát május 17-én zárult le a Népi Kézműves Örökség helyszínek tematikus országos hónapja. Milyen egyéb tapasztalatokat szereztek még ennek a néhány hétnek a során? Mi az, ami iránymutató lehet a jövőre nézve? Egyáltalán egy ilyen kiemelt hónap az segít abban, hogy a jövőbeli irányokat jobban meg tudják határozni, vagy jobban tudjanak fókuszálni arra, hogy mik a legnagyobb kihívások?
1: Itt inkább az a cél, hogy most megpróbáltuk azt, hogy egy hosszabb időszakon keresztül valósítjuk meg ezt a programot, hanem régen egynapos volt, vagy kétnapos, mert hogy ezek a műhelyek és alkotóházakat szeretnénk arra inspirálni, hogy ezzel az egy hónapos időtartalom belül több ilyen nyitott műhelynapot szervezzenek le, hiszen nekik is az a pont, amit az előbb beszéltem, hogy legyenek visszatérő közösség, vagy közönség, legyenek akár visszatérő fiatalok is. Nagyon örültünk, hogy több tagunk is 5-6 programmal is becsatlakozott. És talán most megpróbálhatjuk azt, és kipróbáltuk azt, hogy tényleg valóban mennyire kedveli mondjuk a látogatók közösség az, hogy egyszer jól érzem magamat, de tudom, hogy 2 hét múlva is tudok jönni, és tudom folytatni mondjuk azt az alkotómunkát, vagy éppen belekóstolhatok egy másikban, hiszen minél többször megyünk el valahova, annál közelebb érezzük magunkhoz, és ha jól érezzük magunkat, akkor oda szeretnénk visszajönni. És amúgy ez egy, mondhatjuk, hogy egy szolgáltatás, mert nyugodtan mondhatjuk annak, hogy szolgáltatás. Természetesen azt elfelejtettünk mondani, hogy minden ingyenesen látogatható, tehát ez a programsorozat mindenhol ingyenes. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy-egy programra, tehát egy-egy programunk van, egy egynapos vagy egy délutános, és ha valaki jól érzi magát, akkor olyan rossz, mikor rákérdez, hogy na mikor jöhet legközelebb. Tehát ezt próbáljuk így kiküszöbölni, és hogyha ez így jobban beválik, akkor ezt meg fogjuk tartani. Azt mondom, hogy minden éven milyen kiemelt népi kézben szakmára fókuszálunk rá, az pedig természetesen a tagságunkon is múlik, hiszen a visszajelzések hozzánk, mint a szervezet vezetőihez, ugye a tagjainkon keresztül jönnek az ő tapasztalataikon, és azt látjuk, hogy a többség azt mondja, hogy ez nagyon jó, hogy ez jobb ez a tematika, mert van náluk is eredménye, vagy akár hosszú távon látogatók maradnak ennek az alkotóházi hónapnak köszönhetően, az akkor természetesen mindenkinek eredményes öröm. Tehát mindig összegyűjtjük a tapasztalatokat, és akkor abból kiindulva pedig a következő évet tervezzük már.
0: Beszéltünk az utánpótlásról, és beszéltünk a családok bevonásáról, arról, hogy a gyerekek milyen fontosak. Tehát nyilvánvaló, hogy az oktatási intézményekkel is fontos a kapcsolata, az egyesület kapcsolata, vagy akár az, hogy a pedagógusok ismerjék akár a saját vonzáskörzetükben ezeket a műhelyeket, ezeket a kézműves örökség helyszíneket.
1: Igen, nagyon sok tapasztalat van országos szinten arról, hogy a gyerekek iskolai szinten bevonul, hogy az mindig a pedagóguson múlik. Tehát, ha van egy pedagógus, aki mellé áll ennek az ügynek, akkor ott nagyon szép sikereket lehet elérni. De nagyon sok népi kézműves alkotóházban, vagy műhelyben nyáron is vannak nyári táborok, gyermektáborok, kézműves táborok, úgyhogy van lehetőség a gyerekeknek akár egy héten keresztül is foglalkozni a kézművességgel, vagy akár egy-egy délután, melyik műhelyben, melyik alkotóházban éppen hogyan van a program. De a nyár az mindenhol dömping, mindenhol tényleg táborok vannak, rendezvények vannak, vásárok vannak. bármikor el lehet látogatni. És az alkotók is, akár egyéni alkotó, akár szervezeti műhelyről beszélünk, tényleg mindenkit szeretettel fogadnak. Bármit, ha kérnek, akkor bemutatják, még akár programon kívül is. Tehát mindig csak biztosítok mindenkit, hogy bátran próbálkozzon, tényleg, ha nyaral, bármerre jár, nézze meg, hol vannak a weboldalunkon, megtalálhatók ezek a műhelyek, és bátran fel lehet őket hívni, és biztosak vagyunk benne, hogy nagyon szép élményekkel fognak találkozni és távozni. Hiszen azt is tudjuk, hogy minden tárgy mögött egy történet van, minden mesternek van nagyon sok története, az pedig már egy olyan személyes dolog, amihez aztán tudnak kapcsolódni, és nagyon nagy öröm, mikor családok jönnek, és elkezdenek beszélgetni a mesterrel, és akkor az idősebb családtagok mondjuk vissza tudnak kapcsolni, mert eszükbe jut valami a régi időkről, onnan pedig már a családon belül fog elkezdődni egy beszélgetés, ami még tovább erősíti ezt a kapcsolatot a már elkezdett népművészeti kapcsolattal.
0: És hát az ütött még szöget a fejemben, ahogy szó került róla, hogy ez egy csendesebb program lehet mondjuk egy jó meleg nyári napon egy ilyen hűvös műhelybe visszavonulni, és a digitális eszközeinket félretéve tényleg egy kicsit visszanézni a múltba, vagy megnézni azt, hogy egy tárgynak az elkészülte, az nem is egy olyan rövid folyamat, hogy nem annyira gyors minden, mint ahogy azt a mindennapjainkban ma tapasztaljuk.
1: Igen, és azért mondtam, hogy nem is annyira múltba, hiszen egész modern műhelyek is vannak. Inkább azt látjuk, hogy az a fantasztikus, látjuk a látogatónkon, hogy sokan azt hiszik, hogy visszajönnek a múltba, és hogy minden a hagyományos, mert bejönnek egy régi parasztházba, vagy tényleg, vagy nem tudom, egy fél múzeumot látnak, és akkor sokszor meglepődnek, hogy mégis egy teljesen modern környezetben van egy alkotóház berendezésében, minden attól függetlenül, hogy természetesen ott vannak hagyományos tárgyak, és hogy már a tárgyakkor is, amit mondtam, hogy látják, hogy ez már egy modern változat. Tehát, hogy ez a népművészet tényleg most is él, csak most máshogy néz ki egy picit. Mi közelebb áll mondjuk ma egy fiatalhoz, vagy tényleg a ma emberéhez, de hogy tovább tudnak élni ezek a tárgyak, és hogy használhatóak.
0: Ha már ezt a hosszú utat megtette ennek a beszélgetésnek a kedvéért Zalaegerszegről, onnan tud mondani néhány példát ezekre a műhelyekre, vagy hogy mi az, amit ajánlana nagyon-nagyon szívesen, hogyha valaki Zalába készül például nyaralni?
1: Ó, hát akkor nagyon sok időre jöjjön, mert szerencsére nagyon sok műhely van. Hát a legnagyobb, ugye az országnak a harmadjára megépült népi kézműves alkotóház, az pont Zalaegerszegen van, a Gébártító partján, van Aqua City, amúgy van melegvizes fürdő, van strand, tófürdő, és ott van a Gébárti regionális népi kézműves alkotóház, tehát ez az alkotóház mennyi regionális minőségű alkotóház, 1980 évben épült, folyamatos programokkal, egész éves programokkal, nyári gyerektáborral, ott állandóan bármi látható, kovács tábor van, fazekas tábor, tehát bármikor bárki jön, el tud látogatni, illetve a Zala-megyei Népművészet Egyesület is ott székel, tehát neki is vannak műhelyes nyári programjai, de ha valaki Keszthelyen nyaral, vagy Keszthely környékén, Keszthelyen is van egy népi kézműves alkotóház, a Festeticska Stély mellett, nyári programokkal, illetve hát a Balaton parton is nagyon sok kézműves műhely van, fazekas műhelytől elkezdve a csipke műhelyig, ha valaki egy kicsit elmegy észak felé, és fölmegy egy kicsit a Balaton parton, Pécsejen például szövőműhely van, és csipke műhely, de Zalában is mézeskalácsos műhely, Zalaszentgróton, hetési szőttes, az egyetlen szövőasszony, aki még a hetési szőttest készíti, ez egy kis tájegység Zalában, Lentibe, ő is folyamatosan látogatható. Tehát Zalában nagyon sok van, és nagyon örülünk neki. Ahogy mondtam, hogy a tagságunknak a 70%-a is egyéni ember, vagy egyéni magánember, vagy egyéni vállalkozó műhellyel. Akik pedig tényleg valóban éjjel-nappal a műhelyben vannak, hiszen ők, nekik ez a fő foglalkozásuk akár.
0: Tehát Zalában gazdag a programkínálat, de ahogy beszéltük, az ország minden táján léteznek ezek a népi kézműves alkotóházak, népi kézműves örökség helyszínek, érdemes tehát ellátogatni a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének honlapjára, ahol mindenről tájékozódni lehet, mindenről pedig Devecz Erzsébet Zsuzsannával beszélgettünk ma a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnökével. Köszönöm, hogy itt volt, és reméljük, hogy sikerült a hallgatóknak kedvet csinálni ahhoz, hogy a nyaralásuk során fedezzék fel a hozzájuk legközelebb eső kézműves alkotóházat vagy műhelyt.
1: Köszönjük.

0: Az elmúlt percekben Csík János és a Mezzo zenekar felvételeit hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egy rádiós és egy televíziós média szolgáltatóval szemben is eljárást indított a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa. A testület egy másik esetben bírságot szabott ki burkolt reklám közzététele miatt, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. A média tanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak. Szentháromság vasárnapján, május 31-én különleges eseményre gyűltek össze a hívek Köveskálon. Udvardi György veszprémi érsek szentmisét mutatott be a településen, majd átadta Boldogbódi Mária Magdolna erekjéjét. Az ünnep során az érsek megáldotta a boldog emlékét őrző emléktáblát, majd megnyitotta az életét bemutató kiállítást. Adta hírül a Magyar Kurír. Köszöntőjében Udvardi György érsek kiemelte, amikor az egyház egy boldog vagy egy szent erekjéjét egy közösségre bízza, ősi keresztény hagyományt folytat. Az erekje tisztelet arra emlékeztet, hogy az ember testestől, lelkestől meghívást kapott az élet szentségre, és Krisztusban a feltámadás reménysége is megadatott számára. Június 1-én a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó pápa a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szervezet alapítása 50. évfordulóját ünnepli. A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy az alapító Baden-Powell nevelési filozófiája középpontjában a szolgálat áll, ami megszabadít az én központúság hajlamától. A pápa hangsúlyozta, az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat a cserkészek tevékenységeinek lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd. A Múzeumok Éjszakája egészen különleges módon mutatja meg azt a hatalmas tudást, amely a múzeumokban, a közgyűjteményekben jelen van, emelte ki Sári Zsolt, közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, a program sorozatról tartott sajtótájékoztatón kedden Budapesten. Mint elmondta, a rendezvény célja, hogy egy sokkal szélesebb körhöz, társadalmi bázishoz juttassa el a múzeumok és a kulturális terület számtalan muzeológiai rendszerének üzenetét. Bagdi Sándor tanszékvezető főiskolai tanár örökösei által a Tornyai János Múzeumnak adományozott festményekből és kerámiákból nyílik kiállítás a Hódmezővásárhelyi közgyűjteményben pénteken. Tájékoztatta a közgyűjtemény az MTI-t. Gyűjteménye néhány szegedi festőművésztől, valamint 5 hódmezővásárhelyi festőtől őrzött műalkotásokat. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc.
0: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
2: Következik a kamarai percek. 12 alkalmas, ingyenes online kiberbiztonsági rendezvény sorozatot indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KKV szektor számára. A kiberbiztonsági törvény szerint 2026. június 30-áig kell átesniük az auditon a törvény hatálya alá eső cégeknek. A nagyvállalatok zömmel már megtették a szükséges lépéseket, de a KKV-knak jelentős teher ez az Európai Uniós előírás. A NIS2 audit kötelező az érintett cégek számára, hogy biztosítsák rendszereik védelmét és a kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képességüket. A kamara kiberbiztonsági programjának kiemelt célja azon cégek segítése, amelyek még nem kezdték meg a felkészülést, vagy akik lemaradásban vannak a határidőkhöz képest. Tavaly több mint 300 hazai vállalkozás összesen 1 milliárd forint megtakarítást ért el a kiberbiztonsági programmal, amelynek folytatásában a cégek nem csak a jogszabályi követelményeknek felelhetnek meg, hanem tudatosan és biztonságosan működhetnek a digitális környezetben. A program idén kibővített témakörökkel és tartalommal továbbra is ingyenesen érhető el a vállalkozások számára. Az idei programban kiemelt figyelmet kap a NIS2 irányelvhez kapcsolódó alprojekt, ahol a kiberbiztonsági törvény mellett átfogó kitekintést kapnak a cégek a várható új uniós szabályozásokról is. A kiberbiztonsági program szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságával szoros együttműködésben a kamara vállalkozásfejlesztési programjában valósul meg. A rendezvényeken a vállalkozások számára könnyebben beépíthetővé válnak például a vizsgálati jelentések szakmai értelmezései, vagy a szükséges intézkedések megtervezése. A hatósággal történő együttműködés biztosítja, hogy a kiadott iránymutatások hitelesek és jól használhatók. A program másik fontos eszközének, a SecureBot sérülékenység vizsgálati rendszernek a funkcionalitása is jelentősen bővült. A megoldás már webes szolgáltatások elemzésére is képes, és használata nem csak a kiberbiztonsági törvény hatálya alá tartozó vállalkozások számára ajánlott, hanem minden olyan cégnek, amely webes felülettel rendelkezik. A további tervek szerint a kamara a rendszert integrálni kívánja a céges kockázatkezelési rendszerekbe, és tervezi kiegészítő tanácsadás nyújtását is. A kamara új együttműködési megállapodásokat is kötött a szakterületen, az informatikai rendszerek ellenőrzésére, biztonságára, kockázatkezelésére és irányítására specializálódott globális szakmai szervezettel, az Információs Rendszerek Audit és Ellenőrzési Egyesületével és a KKV-k, startupok és a közszféra digitális transformációját támogató Európai Digitális Innovációs Központtal kötött megállapodások értelmében. A szervezetek részt vesznek a kiberbiztonsági program elemeinek népszerűsítésében, valamint kiegészítő, tudatosító megoldásokkal segítik a KKV-kat. Az online eseményeket novemberig két hetente rendezik meg, ezekre a nis2.mkik.hu oldalon lehet jelentkezni. A következő kiberbiztonsági rendezvény várhatóan június közepén lesz. Kedves hallgatóink! Önök a kamarai perceket hallották.
0: Az elhangzott műsorszám támogatójai szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: Máté Péter énekelt. 10 óra 12 perc. Következik a ténykérdés. 9. alkalommal várja az érdeklődőket egésznapos családi programmal, piknikkel Budapest főváros levéltára június 6-án szombaton a Teve utcában. A délelőtt 10 órakor kezdődő és este 9 óráig tartó ingyenes programok között lesznek olyanok is, melyekre minden évben számíthatunk, de idén is tartogat újdonságot és meglepetést is minden korosztály számára a levéltári piknik. Ezekről is érdeklődött Hámori Kinga, Fehér Csaba főosztályvezető levéltárostól.
1: Igen, vannak állandó visszatérő szereplőink, így például a Mare Temporis Alapítvány a 17. századi katonai táborral, aztán mondhatni állandóan visszatérő kiállítóink az országos levéltár, aztán a külföldi kollégák, például az entai kollégák. Ami viszont teljesen újdonság, az a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület jelenléte levéltárunkban. Ők a Gárdonyi teremben fognak berendezkedni, ugyanis nálunk ünneplik a 15. évfordulójukat. Rendkívül sok programmal készültek ők is, családtörténeti előadásokkal, illetve állandó jelenléttel, aminek során több részletben is el tudják magyarázni a leendő családkutatóknak, családtörténészeknek, hogy hogyan deríthetik föl, vagy járhatnak utána a múltjuknak, vagy ez a családjuk történetének.
2: Igen, talán ezek a levéltári piknik napok évről évre nem csak megmutatják az önök munkáját, hanem arra is rávilágítanak, hogy akár lehet mindenki egy kicsit kutató, egy kicsit levéltáros a saját családjában, a saját dokumentumai között. Felnőtteknek szóló programok is vannak, és gyerekprogramok is. Tehát talán emeljünk ki ezekből is visszatérő, illetve állandó, az egész nap folyamán található programot.
1: Igen, mindig készülünk a családokra, úgyhogy természetes, hogy a gyerekekre is gondolunk. Már a délelőtt folyamán Nagy Jonatán bűvész várja a kicsiket, majd ezt követően a bulizó zenekar gyerekkoncerttel készül számukra, ők ilyen szórakoztató, bohócos előadást fognak előadni. Aztán van egy kreatív szigetünk, ahol notesz készítéssel, pecsét, öntéssel, oklevélírással várjuk a gyerekeket, illetve természetes állandó vendégünk már a úgynevezett utazó minizó, tehát ahol kisállat simogatóval várjuk ugye a gyermekeket. Most van ugye a Mohácsi csata 500. évfordulója, és felállításra került nálunk egy a Mohácsi csatát bemutató terepasztal. És ezt a terepasztalt az a Bészabó János fogja több alkalommal is bemutatni, akinek filmjét, amelyben szakértőként vett részt az Urániában, a Mohács 500 című filmet mostanában mutatták be. A nagy sikerű film egyik szakértőjét láthatjuk majd tulajdonképpen előadóként nálunk a második emeleten, illetve több érdekes kiállítás is lesz. Ilona Stüber konyhájából maradt tárgyakból készült kiállítást láthatnak majd az első emeleten. Ilona Stüber egy nagyon híres, vagy mondhatni ikonikus magyar konyhát üzemeltetett Bécsben, amelyet mindenki ismert magyar ízeiről volt híres, és nemrégiben be kellett zárnia, illetve hát nyugdíjba vonult, és az anyagát átadta a Magyar Vendéglátóipar és Kereskedelmi Múzeumnak, és mi tőlük kaptuk meg ezt rövid időre kölcsönbe, tulajdonképpen egy egyéves tárlat erejéig.
2: Azt lehet mondani, hogy délelőtt 10-től egészen este 9-ig tartanak a programok, hiszen már talán megszokható, hogy van egy ilyen esti lezáró programja is ennek a piknik napnak. Bár több helyszín kinyílik, udvar, első, második emelet, a parkoló, de vannak-e olyan helyszínek, amelyek csak ezen a napon láthatók?
1: Hát igen, ez is egy jó kérdés. Ez a levéltári séta során ismerhető meg, ezt szoktuk backstage tournak is nevezni, amikor be tudnak tekinteni a látogatók a levéltár kulisszái mögé, tehát benézhetnek raktárakba, különlegességeket, érdekességeket láthatnak, olyan dolgokat, amelyeket még így a mezei kutatók sem juthatnak ezekhez hozzá, illetve juthatnak a állományvédelmi műhelyekbe, és akkor olyan eljárásokkal ismerkedhetnek meg, amivel a az iratokat konzerváljuk, amivel az iratokat másoljuk, fototechnikai és ilyen digitalizáló eljárások segítségével őrizzük meg, illetve védjük őket. Tehát ilyen speciális tudást is kaphatnak, és ismeretet is kaphatnak a hozzánk látogatók.
2: A visszajelzések alapján az előző évek tapasztalatai szerint melyek azok a programok, amelyek a leginkább népszerűek a közönség számára, a laikusok számára?
1: Hát őszintén szóval az derült ki, hogy a levéltári séták ezek borzasztó népszerűek, továbbá népszerűek a Mare Temporis előadásai, itt ugye ez a 17. századi katonai tábor, ami most kiegészítése kerül egy 16. századi viselettörténeti bemutatóval, tehát egy divat bemutatóval egészül ki tulajdonképpen. Ők is nagy népszerűségnek örvendenek, illetve hát ami még nyilvánvalóan fogalmazhatok így, az estvénypontja a könnyű zenei koncertek, amiket így ki lehet emelni. Idén a Musical Trips Band blues zenekar fellépését, a B-15 Trackabilly Trio rock and roll rockabilly zenéjét hallgathatják, illetve végezetül a Message to Hendrix, Jimi Hendrix zenéjéből egy ilyen tribut zenekar előadását hallgathatjuk meg. A Budapest nyaralhoz kapcsolódva, a BKV-val kooperálva, megint beszereztünk egy ikonikus járművet, egy IK, tehát Icarus, IK55-ös farmotoros buszt, amely egy ilyen majd 12 méter hosszú, gyönyörű, szép acélkék színre van festve, vajbőrülésekkel, meg lehet majd tekinteni, be lehet szállni, a levéltár épülete előtt fog ékeskedni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a 9. levéltári piknikre.
0: A Teve utcában található Budapest főváros levéltára székházában lesz szombaton a 9. levéltári piknik, melyről Fehér Csaba főosztályvezető levéltárossal Hámori Kinga beszélgetett. Az egésznapos program részletes leírását a bparchiv.hu oldalon is megtalálják.

0: Bill Haley, a The Comets és Kovács Kati felvételei szóltak. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége, a Kalász. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti sorozatunkban a szerkesztő Sós Viktor vendége, Nényei Gáborné, Gabi néni.
1: Ránk találtak éledő, maguktól éledő katolikus nőcsoportok. Legnevezetesebb ezek közül a sashalmi katolikus női kör. Az ő plébánosuk mondta, hogy hát itt van ez a Kalász újság, van egy ilyen egyesület, egy női katolikus, ezzel föl kéne venni a kapcsolatot. Hát föl is vették a kapcsolatot, és ránk talált a hivatásunk, hogyha akkor a lányok voltak a kulcsa a jövőnek, akkor most a fiatalasszonyok. A gyerekes fiatalasszonyok, akiknek semmi, de semmi képzés nem jut abban, hogy hogyan legyenek jó feleségek, jó anyák, miből merítsenek erőt ahhoz, hogyha válságos időket átélnek, és a többi, gyereknevelésben minden. Lehet fordulni ide, oda, amoda, de olyan gyökértelen minden. Nagyon vágynak arra, hogy a közösségben egymást erősítve lehessenek úgy, hogy utolért minket a küldetésünk, és most már tudjuk, hogy igen, és ez a legutóbbi közgyűlésen ez mérhető módon megmutatkozott, hogy itt ennek van itt az ideje, úgyhogy szépen sorra keletkeznek, indulnak az új csoportok.
0: A 17 órai híreket követően arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életében egyháztörténeti sorozatunkban, a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége a Kalász történetéről és jelentőségéről hallhatnak.

0: Az elmúlt percekben Lakatos Péter és Lakatos Vera felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A szegény csizmadia és a szélkirály.

0: annyi gyermeke volt egy csizmadiának, mint a rostajuka, még egyel több. A szegény ember éjjét és napot egyétett úgy dolgozott, hogy ezt a sok gyermeket eltarthassa. Történt egyszer, hogy egy gazdag ember sok munkája után néki egy vékalisztet adott. Ahogy megy haza a szegény csizmadia a liszttel, kapja magát a szél, utána megy, s elviszi a vékából, ami benne volt. Úgyhogy mikor hazaért, csak az üres vékával állított az éhes gyermekek elé. Hát ez már mégiscsak sok, azt mondja a szegény ember keservében. Én elmegyek, megkeresem azt a szélkirályt, hogy volt szíve elvenni az én kevés lisztemet. Elindul, s megy hegyen völgyön, erdőn mezőn keresztül. Elmegyen hetet hét országon és túl, míg végre elérkezik egy szép mezőségre, s ahogy ezen a mezőségen néz ides tova, meglát feléje közeledni egy forgószelet, mely dühösen sodorja az útporát a magasba. Megretten a szegény csizmadia, lekapja a kalapját, s leborul a földre, hogyha lehet, megmeneküljön a forgószél dühétől. Köszönd meg, szólalt meg a szél, hogy megismertél és tiszteletedet tetted nekem, mint szélkirálynak, mert különben pórul jártál volna. Hol jársz, s mit keresel itt? Uram, mondta magához térve a szegény ember, éppen felségedhez jöttem, elég tételt kérni. A minap nagy munkámmal egy vékalisztet szereztem, s amint vittem haza, valami szélúrfi csúfságból mind széthorta, s most a családom otthon éhezik.
1: Hagyd el, majd meglakol a gonosz kölyök érte, de addig is téged sem hagyhatlak kárral. Gyere el hozzám!
0: Elvezette a szegény embert a kastélyába, jól megvendégelte, s megajándékozta egy bárányjal. Azt mondta,
1: ha hazaérkezel, mondjad neki, rázd meg magad, te berbécs,
0: s egy egész hónapra való pénzt rázd le magáról, de jól vigyázz, hogy amíg haza nem érkezel, ki ne próbáld. Búcsút vesz a szegény ember a szélkirálytól, s hazaindul. De a kíváncsiság nem engedte, hogy a báránykát hazáig ki ne próbálja. Alig mondja ki a parancsszót, a bárány körül a föld telides teli lesz arannyal. Nem sokára elérkezik szállására egy régi ismerőséhez, aki neki komája is volt, s megkéri, nehogy a báránynak azt találják mondani, rázd meg magad, te berbécs! Alig alszik el a szegény csizmadia, a házigazda és a felesége nyomban ráparancsol a báránykára. Rázd meg magad, te berbécs! Hát mikor látják, hogy a föld telides teli van arannyal, fogják a szegény jószágot, s kicserélik a magukéból egy hasonlóval. Felébred másnap reggel a szegény ember, de nem vette észre a cserét. Megköszönte a szállást, s jó reménységgel elment haza. Azt mondja a báránynak, mikor hazaérkezett. Rázd meg magad, te berbécs! Elmondja a parancsszót 10-szer. 20-szor! De az a bárány csak nézett a szeme közé, és nem rázta meg magát. Ismét útra kelt a szegény csizmadia nagy haraggal, hogy felkeresse újból a szélkirályt. Elmegy egyenesen a kastélyba, bejelenti magát, s elpanaszolja a sorát. Azt mondja rá a szélkirály.
1: Ugye nem fogadtad meg a szavam, te szegény ember, s nem várakoztál a parancsszóval, amíg hazaérkezel? Nesze, most adok egy abroszt. Ennek csak azt kell mondanod, terülj meg, te abrosz, s egyből tele lesz a legjobb ételekkel. De vigyázz, hazáig meg ne próbáld!
0: De bizony a szegény ember most sem állotta meg, s az abroszt is megpróbálta. Estére kelve az idő, megint a komájához szállt be, s most is azt mondta neki. Nehogy azt mondjátok az abrosznak, terülj meg, te abrosz! A komája és a felesége alig várták, hogy elaludjon. Egyből kiadták a parancsszót, s mikor meggyőződtek, hogy milyen értékes abroszt szerzett a szegény ember, ezt is kicserélték. Másnap hazaérkezik a szegény ember, s hát a csuda majd megölte, mert ahogy letette az abroszt az asztalra, azon mód maradt. Hiába mondta 10-szer is, 100-szor is, terülj meg, te abrosz! Mit volt mit tenni? Csak ráhatározta magát, hogy elmegy még egyszer a szélkirályhoz. A király már várta, s ahogy megérkezett, megajándékozta egy botocskával, de kikötötte, hogy amíg haza nem érkezik, nehogy a botocskának azt parancsolja, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál! Vagy volt kíváncsi a szegény ember, vagy nem a másik két ajándék csodálatos tulajdonságaira, de most alig várta, hogy megtudhassa, mi haszna lehet annak a botocskának. Amint tehát egy hegyen túlhaladott, azt mondja a botocskának, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál. De ugyan megesett neki, mert felpattant a botocska, s elkezdi össze-vissza verni, de úgy, hogy a szegény ember a sok verés miatt már alig állott a lábán. Hát, amint a botocska javában forgolódik körülötte, legnagyobb ijedelmére még egy bika is nekifut. Elkiáltja magát a szegény ember ijedtében. Hők! S hát a botocska nem üti többet. Így tudta meg a szegény ember az ő botocskájának a hasznát. Újból a drága komájánál szállott meg éjszakára, s ugyan a lelkükre kötötte. Nehogy a botocskának azt találják mondani, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál, mert csúful járnak. A kománi asszony semmi rosszat nem gyanított. Éjféltájban fölköltötte az emberét.
2: Józsi,
0: azt mondja,
2: jöjjön, próbáljuk meg a botocskát,
1: s ha valami
2: jó lesz, elcseréljük ezt is.
0: Beviszik a botocskát a szobába, bezárkóznak, s maga az asszony mondja neki.
2: Kerekedjél, édes botocskám, de ugyan jól forgolódjál, egyszer nekem, másszor az uramnak!
0: Felpattant erre a botocska, egyszer az egyiket, másszor a másikat püfölni kezdi agyba főbe. Úgyhogy mire a szegény ember a nagy jajgatásra felébredt, már alig-alig volt élet bennük. Betöri az ajtót a szegény ember, s azt mondja. Ugye megmondtam, hogy ne próbálkozzanak a botocskámmal, mert a büntetés pálcáját kérik magukra. Már most tudom, hogy a bárányomat és az abroszomat is kentek sikkasztották el. Hát csak üsse kegyelmeteket az a botocska.
1: Jaj, azt mondja az asszony, édes komám uram, ne hagyja, hogy többet verjen, visszaadjuk a bárányt is, az abroszt is.
0: Akkor aztán a szegény ember azt mondta a botocskának.
1: Hők!
0: De bezzeg a komám ura még nem várták meg, hogy újból verekedni kezdjen. Visszaadták a szegény embernek a bárányát is, az abroszát is. Hazavitte a szegény csizmadia a családjának, és azóta nem látnak szükséget. Ha meg nem haltak, máig is élnek.

0: A szegény csizmadia és a szél király. Magyar népmese. Felolvasta Szűcs Sándor. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező E. Román Kata.
1: A szegény ember királysága.

Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl egy szegény ember. Ennek a szegény embernek erősen jó szíve volt, s ha nem volt vendége, kiment az utcára, ott fogott, s ahogy telt, úgy telt a kamrából, megtraktálta. Hogy nem, egyszer a király bevetődött a szegény emberhez, megtraktálta azt is, pedig nem is tudta, hogy kit tisztel az asztalnál. Amíg ettek, eddegéltek, sok mindenről beszéltek, s többek közt azt találta mondani a szegény ember, hogy hely, ha én király lehetnék. A király semmit sem szólt erre, csak mosolygott magában, aztán megköszönte a vacsorát, elbúcsúzott, hazament, és ott egyszeriben megparancsolta a katonáknak, hogy menjenek el a szegény emberért, s mikor alszik, hozzák el a palotába, fektessék az ő ágyába. El is hozzák a szegény embert a katonák, belefektetik a király selyem ágyába. Hely, édes Jézusom, bezzeg ámult, bámult a szegény ember reggel, mikor felébredt a selyem ágyban, melynek a fája is színarany volt. Gondolkozott, tűnődött magában, ugyan hogy került ide, hol lehet? Talán bizony a fényes mennyországban. Na, nem sokáig töprenkedett, mert egyszerre csak bejöttek az inasok. Mondták, esküdöztek, hogy ő a király. Földig hajoltak előtte, s kérdezték nagy alázatosan, mit parancsol, felséges királyom? De még csak most ámult, bámult igazán a szegény ember. Mondta is az inasoknak, nem vagyok én király, mit beszélnek kentek? De bizony, király, kigyelmed, erősítették az inasok. S addig mondták, addig esküdöztek, hogy a szegény ember csak ugyan elhitte. No, ha király vagyok, mondta, híjatok be 12 hajdút. Az inasok kiszaladtak, s egy szempillantás múlva ott állott előtte a 12 hajdú. Mit parancsol, felséges királyom? Kérdezték a hajdúk. Azt, hogy ezekre az inasokra húzzatok jó 25-öt. A hajdúk tüstént lekapták az inasokat a 20 körmükről, s olyan 25-öt hegedültek rájuk külön-külön, számozatlan, hogy csak úgy porzott a bugyogójuk. Hát most már igazán elhitte a szegény ember, hogy ő király. No, de csak egy napig tartott a királysága. Pünkösdi királyság volt az, mert este, ahogy elaludott, a király szépen hazavitette a szegény embert, s másnap reggel megint csak az ő szalmazsákos ágyában ébredt fel. Ahogy felnyitotta a szemét, rátámadt a felesége, szítta, mint a bokrot, mert egész éjjel s egész nap oda keringett. Hol járt Kend? Mit csinált Kend? Mindig csak lopja Isten áldott napját. Ho-ho, feleség, rikkantott a szegény ember. Úgy néz rám, hogy én király vagyok. Megpalondult Kend. Szót adott, cudarul összevesztek, s a ház elé csődült az egész falu. Éppen akkor ért oda a király is, mert nem volt nyugvása, látni akarta, hogy mit csinál a szegény ember az egynapos királyság után. Hát ti mit veszekedtek? Kérdezte a király. Jaj, csak hallgasson ide lelkem, fogta meg a szót az asszony. Megbolondult az uram, azt hiszi, hogy ő a király. Hiszen az volt egy napig, mondta a király. Hanem az igazi az én vagyok. Na, ne veszekedjetek, jertek az udvaromba, nem lesz ott semmiben fogyatkozásotok. Kétszer sem kellett, hogy ezt mondja a király, a szegény ember a feleségével az udvarba költözött, s bezzeg többet sóra, fára, nem volt gondjuk, olyan úri módon éltek, akár egy gróf s egy grófné. Hanem az úri módot nem becsülték meg, többet költöttek, mint amennyi kijárt a királytól. Egyszer erre, másszor arra kérték a pénzt, de a király megsokallotta, s azt mondta a szegény embernek. Hallod-e, te a Dárius kincsét is elköltenéd. Ha még egyszer pénzért jössz, Ebródon vettetlek ki az udvaromból. Ez aztán magyar beszéd volt, hanem a szegény ember sem esett a feje lágyára. Megállj, király!
mondta magában. Azért mégis megnyitom az erszényedet. Fogta magát, s elküldte a feleségét a királynéhoz, hadd mondja neki, hogy az ura, mármint ő, meghalt, adjon pénzt, mert nincs, amin eltemesse. Föl is megy az asszony a királynéhoz, keserves jajszóval elmondja, hogy meghalt az ura, s miből temettesse el, jaj, jaj, mikor egy részgarasa sincsen. A királyné megszánta, adott neki egy jó csomó pénzt, de egy-két nap múltán ez is elfogyott. Akkor meg a szegény ember ment a királyhoz, és ő meg azt mondta, hogy meghalt a felesége, s nincs, amin eltemettesse. Sírt, mint a záporeső, s a királynak úgy megesett a szíve rajta, hogy ő is adott egy marék bankót. Alig, hogy kimegy a szegény ember, jön be a királyné, és mondja az urának. Na, a te szegény embered meghalt.

amint megpillantotta, nagy hirtelen gyertyákat gyújtott. Ő is, meg a felesége is lefeküdt a földre, gyászfekete lepedővel beterítették magukat, a gyertyákat a fejükhöz állították, a szemüket behúnyták, s úgy feküdtek, mint az igazi halottak. Bemennek a szobába a királyék, nézik a halottakat, a királynénak még a könny is kicsordult a szeméből. Látod, mind a kettő meghalt. Azám, mondta a király, csak azt szeretném tudni, hogy melyik halt meg elébb. Egy zsák aranyat adnék annak, aki nekem ezt meg tudná mondani. Te bezzeg, felugrott erre a szegény ember. Én haltam meg elébb, felséges királyom. Nagyot kacagott erre a király. Mindjárt méretett a szegény embernek egy zsák aranyat, de többet nem is tartotta az udvarában. Csak eredjetek haza Isten hírével, mondta nekik. Boldoguljatok, ahogy tudtok. Hiszen boldogultak is. Annyi földet vettek a zsák aranyon, hogy ők lettek a legnagyobb gazdák a faluban. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

A szegény ember királysága. Benedek Elek meséjét Mikó István mondta el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.

0: A kaláka felvételei szóltak. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egy rádiós és egy televíziós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa. A testület egy másik esetben bírságot szabott ki burkolt reklám közzététele miatt, közölt elhatóság csütörtökön az MTI-vel. A média tanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak. Kedvezményesen utazhatnak az 1980-as évekre vagy a 19. század végére jellemző ruházatot viselők csütörtökön a budavári Siklón, a Sikló 40 jelszó bemondásával. A BKV ZRT az utasokkal együtt szeretné felidézni az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják a helyszínen. A magyar népi kultúra megőrzését és továbbadását szolgáló új képzéseket hirdetett a Hagyományok Háza, amelyek már elérhetők az intézmény weboldalán. A 2026 őszén induló programok a népzene, a néptánc, a mesemondás és a népi kézművesség területén kínálnak képzési lehetőséget különböző szinteken. Akkreditált továbbképzéseket pedagógusok és közművelődési szakemberek számára és további kurzusokat minden érdeklődő részére. A képzések gyakorlatorientált szemléletben valósulnak meg tapasztalt oktatók, népzenészek, folkloristák, táncművészek, mesemondó és kézműves mesterek közreműködésével. A kurzusokra a meghirdetett létszámkeret betöltéséig, de legkésőbb az egyes képzésekhez tartozó nyári határidőkig lehet jelentkezni. Jelentkezési információk a Hagyományok Háza hivatalos felületein érhetők el. Szentháromság vasárnapján, május 31-én különleges eseményre gyűltek össze a hívek Köveskálon. Udvardi György veszprémi érsek szent misét mutatott be a településen, majd átadta Boldogbódi Mária Magdolna erekjéjét. Az ünnep során az érsek megáldotta a boldog emlékét őrző emléktáblát, majd megnyitotta az életét bemutató kiállítást, adta hírül a Magyar Kurír. Köszöntőjében Udvardi György érsek kiemelte, amikor az egyház egy boldog vagy szent erekjéjét egy közösségre bízza, ősi keresztény hagyományt folytat. Az erekje tisztelet arra emlékeztet, hogy az ember testestől, lelkestől meghívást kapott az életszentségre, és Krisztusban a feltámadás reménysége is megadatott számára. Június 1-én a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó pápa a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy az alapító Baden-Powell nevelési filozófiája középpontjában a szolgálat áll, ami megszabadít az én központúság hajlamától. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, következik a hangoló. Ma ünnepli születésnapját Michelle Phillips amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, aki a The Mamas and the Papas zenekar énekesnőjeként vált híressé. A hangolót az ő felvételükkel kezdjük.

A The Mamas and the Papas együttest hallották. 1910. június 4-én született Anton Dermota, szlovén lírai tenor operaénekes. A hangolóban most hallgassák meg Mozart Don Giovanniából Don Octavio áriáját, majd Lehár Ferenc a Bálvány férj című operettjéből a tenordalt.

Az 1910. június 4-én született Anton Dermata énekelt. 1917-ben szintén ezen a napon született Robert Merrill, amerikai bariton és színész. Következik a Szabadság kettős Verdi Don Carlosából, melyet Jussi Björling és Robert Merrill ad elő, majd a Rigoletto kvartettjét hallhatják Roberta Peters, Anna Maria Rota, Jussi Björling és Robert Merrill előadásában.

amo. Un colpevole amor, Elisabetta, tua madre, giusto cielo.

0: Molly, ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, s'arrovio pur doman.
1: Or venite!
0: Impossibile!
1: Tremo!
0: Va!
2: Verdi Szabadság kettősét és a Rigoletto kvartettjét hallották. Roberta Peters, Anna Maria Rota, Jussi Björling és Robert Merrill énekelt. 1920. június 4-én született Fedora Barbieri olasz drámai mezzoszoprán és színésznő. Hallgassák meg Donizetti kegyenc nőjéből és Verdi Don Carlosából a mezzoszoprán áriát.

Az 1920. június 4-én született Fedora Barbieri olasz operaénekesre emlékeztünk. 1903-ban ezen a napon született Jevgenyi Mravinszky orosz karmester. A következő percekben Csajkovszky bémol zongora versenyének első tételét dirigálja, előadja a Sviatoszláv Richter és a Leningrádi Filharmonikus Zenekar.

Csajkovszki B-moll zongora versenyének első tételét hallották. Az 1903-ban ezen a napon született Jevgenyi Imravinszki dirigálta, előadta a Szvjatoszláv Richter és a Leningrádi Filharmonikus zenekar. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy megjátok lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Karbantartás miatt a H5-ös HÉV rövidített útvonalon a Batthyány tér és Pomász között közlekedik szombaton és vasárnap, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok járnak majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel. Közleményük szerint a H5-ös HÉV helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5E pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti Szent István telepet és Pomászt. Pomáz és Szentendre között csak Budakalász-Lemfonónál történő átszállással lehet utazni. A magyar népi kultúra megőrzését és továbbadását szolgáló új képzéseket hirdetett a Hagyományok Háza, amelyek már elérhetők az intézmény weboldalán. A 2026 őszén induló programok a népzene, a néptánc, a mesemondás és a népi kézművesség területén kínálnak képzési lehetőséget különböző szinteken. Akkreditált továbbképzéseket pedagógusok és közművelődési szakemberek számára, és további kurzusokat minden érdeklődő részére. A képzések gyakorlatorientált szemléletben valósulnak meg tapasztalt oktatók, népzenészek, folkloristák, táncművészek, mesemondó és kézműves mesterek közreműködésével. A kurzusokra a meghirdetett létszámkeret betöltéséig, de legkésőbb az egyes képzésekhez tartozó nyári határidőkig lehet jelentkezni. Jelentkezési információk a Hagyományok Háza hivatalos felületein érhetők el. Május 31-én az országos zarándoklatot szervezett az Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesülete Pannonhalmára. Az évzáró könyörgő és hálaadó alkalomra az ország különböző csapataiból érkeztek résztvevők. Az út során több ünnepélyes eseményre is sor került, fogadalomtételek és tisztségbeiktatások gazdagították a programot, megerősítve a fiatalokat elköteleződésükben és szolgálatukban. A zarándoklat csúcspontja a pannonhalmi Boldogasszony kápolnában bemutatott Szent Mise volt, amelyet Tóth Tamás, az Egyesület lelki tanácsadója celebrált. A résztvevők hitükben, közösségi elköteleződésükben megerősödve térhettek haza, magukkal vitték pannonhalma imádságos légkörét és a közösen megélt zarándoklat emlékét. 2026-ban a ferences centenáriumi évben Assisi városa arra készül, hogy augusztus 3-a és 6-a között Európa minden részéről fiatalok ezreit fogadja. A nemzetközi találkozó, mely minden 18 és 33 év közötti fiatal számára nyitott, különleges lehetőség arra, hogy a résztvevők Szent Ferenc lelkületében legyenek együtt abban az esztendőben, amikor a rendalapító tranzitusának 800. évfordulójára emlékezünk. A szervezők minden érdeklődő fiatalt arra hívnak, hogy látogassanak el a hivatalos honlapra, ahol további információkat találhatnak a részvételről, és biztosíthatják helyüket ezen a felfedezéssel és nemzetközi barátsággal teli úton. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható, elszórtan záporok, zivatarok még előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: ez az első: halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: nem jársz messze az Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 28-tól a 34. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leópápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a békefejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közzétették Leópápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet, a szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a vörös tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szent Atya június 1-én, hétfőn délelőtt kilagatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Missions Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leopápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leopápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi imaszándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leo pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek!
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban Halmos Béla felvételei szólnak.

0: Mai guzsajasunkban Halmos Béla felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrán Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel csütörtökön. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Idén minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a virágzó közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A magyar népi kultúra megőrzését és továbbadását szolgáló új képzéseket hirdetett a Hagyományok Háza, amelyek már elérhetők az intézmény weboldalán. A 2026 őszén induló programok a népzene, a néptánc, a mesemondás és a népi kézművesség területén kínálnak képzési lehetőséget különböző szinteken. Akkreditált továbbképzéseket pedagógusok és közművelődési szakemberek számára, és további kurzusokat minden érdeklődő részére. A kurzusokra a meghirdetett létszámkeret betöltéséig, de legkésőbb az egyes képzésekhez tartozó nyári határidőkig lehet jelentkezni. Jelentkezési információk a Hagyományok Háza hivatalos felületein érhetők el. Május 31-én az országos zarándoklatot szerveztek az Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesülete Pannonhalmára. Az évzáró könyörgő és hálaadó alkalomra az ország különböző csapataiból érkeztek résztvevők. Az út során több ünnepélyes eseményre is sor került. Fogadalomtételek és tisztségbeiktatások gazdagították a programot, megerősítve a fiatalokat elköteleződésükben és szolgálatukban. A zarándoklat csúcspontja a Pannonhalmi Boldogasszony kápolnában bemutatott Szent Mise volt, amelyet Tóth Tamás, az Egyesület lelki tanácsadója celebrált. 2026-ban a ferences centenáriumi évben Assisi városa arra készül, hogy augusztus 3-a és 6-a között Európa minden részéről fiatalok ezreit fogadja. A nemzetközi találkozó, mely minden 18 és 33 év közötti fiatal számára nyitott, különleges lehetőség arra, hogy a résztvevők Szent Ferenc lelkületében legyenek együtt abban az esztendőben, amikor a rendalapító tranzitusának 800. évfordulójára emlékezünk. A szervezők minden érdeklődő fiatalt arra hívnak, hogy látogassanak el a hivatalos honlapra, ahol további információkat találhatnak a részvételről, és biztosíthatják helyüket ezen a felfedezéssel és nemzetközi barátsággal teli úton. Végül a várható időjárásról. Délelőtt felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt napos idő várható, elszórtan záporok, zivatarok még előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, utána pedig a megmaradniban a Miskolci Felvidékházba látogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
0: Szerzetesek fél órája.
3: Most következő műsorunkban a domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó beszélget.
4: Domonkos Rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. Rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje ez a domonkos szerzetesek neve mögött található OP-jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a Domonkos Rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta Domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A domonkos család úgy épül fel, hogy van a domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, az első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a domonkos testvérek, van a másodrend a domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk. Illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a domonkos családot. És hogy mik ezek a domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
5: Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De hogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra. Egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
4: A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
5: A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
4: Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellette matek tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal, és természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, ez egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
5: Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
4: Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eszem ágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam dómunkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a dómunkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok, ifjúsági közösség, meg elvisznek kirendulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog két gyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgérésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a dómunkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, mert beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
5: Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük. De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
4: Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy fekete bőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magánügy, ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na, és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fog sikerülni.
5: Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
4: Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Mert ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat, akkor, amikor neki kell ezt az időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Mai műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogatunk. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja, irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel, a nyugati szorvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Grunda János műsorát hallják.
2: Drága jó anyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a Felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a Hét hetes magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk Felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezzük az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban. Egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akart telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy kém, valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg benne, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás, valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt. Felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években, az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, Karakán gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm. Amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a Felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Gyurcska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szél fúvásban, Bács József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, Felvidéken, Palócföldön, Rimaparton. Sajó mentén, Balog völgyön, suttog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél, megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény, vár az örök csillagösvény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben, és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz, itt születtél, itt a tájban. Az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott a sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitészséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt, már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Sírralmoknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen. Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországba, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyorcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak. Az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyal jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázs igéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent György Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy a romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világokat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt Szebné és Jobbdájov versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának, és Gyüre Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van. Itt van egy rész Hit és illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én bősorom elé, Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent, hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéjt, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az Istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Én nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én háláthatatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, hogy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó
20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy hát végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, hogy így mondanám. Mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni, az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb. Mert például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templomis iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy 2-3 falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval 2 hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúrotthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén, kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy 2 vagy 3 osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is. Hogy végül is el tudom

miért érdemes élni, és ne lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.

0: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogattunk, ahol Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Papildikó és Grunda János nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: játék szerkám. A Canard Row felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Rátonyi Sára. 2027-et a hivatás évének nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülésén, közölte a testület. A püspökök Budapesten tartott tanácskozásukon döntöttek az országos programsorozat meghirdetéséről. A nyitó eseményt december 12-én és 13-án a Szombathelyi Egyházmegyében rendezik meg. A program gyertyás körmenettel kezdődik Boldog Brenner János vértanúságának helyszínén, majd hivatalosan is megnyitják a hivatás évét. A püspökök azt is bejelentették, hogy novemberben Rómába látogatnak, ahol 14. Leó pápa fogadja a magyar főpásztorokat. 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait választja meg hétfőn az országgyűlés, közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke. A képviselők az MNB működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizáció, a kegyelmi botrány és a gyermekvédelem helyzetének vizsgálatára létrejövő testületekről döntenek. A végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság összetételéről technikai okok miatt csak egy héttel később szavaznak. A parlament emellett a képviselői juttatások és működési költségek csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is voksol hétfőn. Egyeztetésre hívta hétfőre a sertés ágazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter, miután Magyarországon először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Az országos főállatorvos intézkedett a járvány terjedésének megakadályozásáról. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a betegség emberre nem veszélyes, a magyar sertéshús fogyasztása továbbra is biztonságos. Indoklással ellátott véleményt küldött Magyarországnak és Romániának az Európai Bizottság, mert a két tagállam nem ültette át teljes körűen az energiahatékonysági irányelv előírásait a nemzeti jogrendbe. A brüsszeli testület a kötelezettségszegési eljárásokat ismertető csomagjában közölte, a tagállamoknak az intézkedések többségét tavaly októberig kellett volna bejelenteniük. Magyarországnak és Romániának 2 hónapja van a hiányosságok pótlására. Ellenkező esetben az ügy az Európai Unió bírósága elé kerülhet, amely pénzügyi szankciókat is kiszabhat. 100 millió eurós támogatást hagyott jóvá a libanoni fegyveres erők számára az Európai Unió tanácsa, derült ki a testület közleményéből. A forrásból a libanoni hadsereg védelmi, megfigyelési és területellenőrzési képességeit fejlesztik. Kaya Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a támogatás hozzájárulhat az ország stabilitásához, valamint ahhoz, hogy a libanoni állam megerősítse ellenőrzését a fegyveres erő alkalmazása felett. A döntéssel az európai békekeretből Libanonnak nyújtott támogatások összege 182 millió euróra emelkedik. Hazánk időjárásáról: nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, így az ország nyugati kétharmadán többnyire napos, csapadékmentes idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint a keleti és északkeleti térségekben ugyanakkor a gomoly felhőkből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Estére pedig 14 és 21 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
4: A Hangárium következik. A szerkesztő Csúcs Judit.

0: Repülj, madár, repülj, a Hunklorik szólt az imént, és a Hunklorik Csemer Boglárka Bogi és Petruska András közös népzenei műsora, külön-külön már mind a ketten voltak rádiónk vendégei, de most együtt köszönhetem őket. Petruska András az online téren keresztül csatlakozik hozzánk, Bogi pedig itt van velünk a stúdióban. Hunklorik, ez a közös népzenei formációtoknak a neve, vagy hogyan mutassuk be ezt a közös gyermeketeket, lehet így mondani, és hát maga az a barátság, amit titeket összefűz, az is egy olyan múltra tekint vissza, ami okot adhat arra, hogy így nevezzük ezt a közös formációt.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szerintem én se tudtam volna jobban fölvezetni, hogy mi ez a Hunklorik, pontosan az, ahogy megfogalmaztad.
0: Köszöntünk téged is, Andris. Te hogy érzed most, hogy az első lemez hogyan jött létre ez a közös együttműködés? Gondolom, hogy a hosszú évek során nem ez az első dolog, hogy zeneileg együttműködtetek.
2: Üdvözlöm a hallgatókat én is. Igazából most így kérdezted a lemezt hirtelen, és nekem így az jut eszembe, hogy ezzel a formációval is annyi sok minden helyre eljutottunk, és sok kalandban volt részünk. Mennyire jó volt ezt egy nagyon közeli barátommal átélni, akivel tényleg lassan 2 évtizede vagyunk, kollégák, barátok, és most gyakorlatilag megkoronázzuk ezzel a lemezzel ezt az egész, tényleg majdhogy nem 20 évet, ezt a 2 éves együttműködést. Hogy alakult igazából? Boginak volt egy jubileumi koncertje 3 évvel ezelőtt, ha jól számolom?
1: 23-ban.
2: Igen, és vendég voltam. Megesik az ilyen, ahogy jól sejtetted a kérdésben is, hogy azért egymás koncertjein, lemezein vendégeskedtünk korábban is, és valahogy annyira jól sikerült az a koncert, hogy a koncert után ilyen érzelmi túlfűtött állapotban így azt beszéltük, hogy miért nem zenélünk mi együtt? És igazából valahogy a sors is így akarta a dolgot, mert mindenféle előzetes gondolkodás nélkül ezt így a levegőbe hagytuk, és egy szeptemberi délutánon megszólalt a telefonom, Bogi volt az, és kérdezte, hogy mit csinálok egy hónap múlva, és hogy ráérnék-e magyar népzenét játszani Koreában, Szöulban. Ez önmagában egy elég abszurd kérdés volt így.
0: Ez teljesen szokványos szeptember délutáni kérdés.
2: Igen. Elég az hozzá, hogy már a telefon végén elküldtem az útlevelem számát, vagy a fényképét Boginak, hogy tudja intézni a továbbiakat. Szóval valahogy tényleg ilyen sorsszerű volt, mert mind a kettőnk életében ott volt már a népzenének a szeretete, valamennyire a művelése is, de városi gyerekként. Tehát mi könnyű zenészek vagyunk, és inkább világzenei elemekből építkezünk, viszont mindketten eljutottunk oda, akár kisebb kerülővel, hogy tulajdonképpen ismernünk kéne a magyar népzenét, a saját kultúránk zenét, és a magunk eszközeivel valahol egy szakmai kötelességünk is, hogy ezt űzzük. És ahogy így szépen alakult ez a formáció, úgy tisztázódott ki az a gondolat, hogy mi ezt nagyon is szeretnénk csinálni, de a magunk eszközeivel, tehát nem fogunk most hirtelen egy pár fordulással népzenésszé változni, hanem csak egyszerűen a saját kultúránk zenéjét játsszuk, átitatva azon keresztül, azon a szűrőn keresztül, ahogyan mi a zenénket az évek alatt formáltuk.
0: És hát valóban, tehát ehhez ugye hozzájárul a te gitárjátékod és a kettőtök énekhangja. Már itt a Repülj Madárnál azon gondolkodtam, hogy ez egy olyan dal, amit szerintem így vagy úgy, de valamilyen formában már biztos, hogy hallottunk, akár az általános iskolában, vagy bármilyen más feldolgozásban, és annyira jól esett most ebben a verzióban meghallgatni, vagy egyébként úgy általában az ilyen nagyon ismert népdalokkal valahogy nekem mindig van egy ilyen élményem, hogy pont ezért, mert sokat halljuk őket, mindig nagyon érdekes egy újabb verzióval találkozni, és ugye úgy is mondjátok, hogy ezek tulajdonképpen a saját népdal értelmezéseitek. A névről beszéljünk még egy kicsit, Hunklorik, talán ugye kihalljuk belőle a folklort, és hát ott van benne egy kicsit a francia, ami, hogyha valaki ismeri Bogi munkásságát, akkor egyáltalán nem lepődik meg, hiszen sokat énekelsz franciául is.
1: Pontosan, meg hát ugye, ahogy mondta az Andris is, hogy 2023. szeptemberében megleptem őt egy ilyen telefonhívással, hogy egy hónap múlva Korea népzenét kell énekelni. Tehát mivel van egy ilyen alapélményünk, hogy végül is ez a formáció külföldön debütált, ezért az egyértelmű volt, hogy egy olyan nevet kell választani a produkciónak, ami nemzetközi. A Hun azt gondolom nem kell magyarázni, a Chlorik meg tényleg nekem a franciás dolgokból jött, de azért azt hozzáteszem, hogy eljutottunk Franciaországba egy világzenei fesztiválra, Bordeaux környékére, és amikor először kiejtette a francia szervező a formációnk nevét, hogy Un Chlorik, akkor azért így fülelnem kellett, hogy ezt én nem gondoltam végig, hogy ugye a franciák nem ejtik a H betűt. Tehát még így is, hogy egyébként francia diplomám van nyelvből, francia nyelvből, még így is meglepett, hogy ja, hogy ezt tényleg ezt így ejtik. De hát az azért kiderült, hogy ki tudják ejteni, értik, egyből lehet érteni, hogy ez valami magyar dolog, mert ez a Hun Hungari, ez egy nagyon speckó, nemzetközileg is ismert kis, nem is tudom mi névelünk, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy így született meg a produkció név, és hát Dél-Koreából úgy jöttünk haza a repülőn, hogy már irogattuk össze, hogy akkor mi legyen a nevünk, mert hogy éreztük, hogy ez folytatásért kiállt.
0: Olyannyira, hogy ahogy említettük is, megjelenik az első lemez, és három dalt is megmutathatunk erről az új lemezről, ugye a Repülj Madár már elhangzott, most pedig egy igazi klasszikussal folytatjuk, ez a Tavaszi szél, hallgassuk meg, és utána beszélgetünk róla.

0: A Hunklorik formáció, tehát Csemer Boglárka Bogi és Petruska András közös népzenei albuma most már, hiszen összeállt ebből egy csokor, és ugyanezen a néven, ahogy a formációt is hívják, megjelenik az első lemez, Tavaszi szél. Ahogy már korábban említettük is, nagyon érdekes lehet ezekhez az ismert népdalokhoz hozzányúlni. Milyen, amikor egy ilyen dalhoz hozzányúltak? Egyébként szerintem ebben is van egy olyan szín, ami egészen új.
1: Talán az Andris az előbb mondta, hogy mi nem népzenészek vagyunk. Tehát a mi gyökereink ugyanazok a gyökerek, mint neked. Az iskolapadba beültél általános iskolába, és megtanították neked a Tavaszi szelet, a Repülj madarat, az Acsitári hegyek alattot. Tehát ha mi népzenével akarunk foglalkozni két könnyű zenészként, akkor az alapélményünk a magyar népzenéhez az az általános iskola padsor alsó tagozat oda vezet, és ezért a műsorunk vázát is ezek a gyöngyszemek alkotják, amik lehet, hogy nagyon iskolásak, vagy lehet, hogy nagyon triviálisak, banálisak és felháborítóak, hogy vajon miért még mindig a Tavaszi szelet énekeljük, de hát mivel nekünk is ez az alapélményünk a népzenénkkel, ezért nem volt kérdés, hogy nem ezekhez nyúlunk, mert most tényleg hirtelen nem fogjuk a legextrémebb moldvai csángó népdalt megtalálni, felfedezni egy eldugott faluba, mert ugye nem ez a mi zenei se gyökerünk, se tudásunk, ezért csak azt tudjuk csinálni, hogy ahhoz nyúlunk, ami az alapélményünk a magyar népzenével, és hát ezek az alapélményeink, ezek a nagy klasszikus népdalaink, és akkor mit tudunk ezzel csinálni? Hát azt tudjuk csinálni, hogy úgy nyúlunk hozzá, amilyen személyiségek mi vagyunk, amilyen zene belőlünk árad, és azt próbáljuk minél jobban a saját képünkre formálni, és abból valami hiteleset és érvényeset készíteni. Úgyhogy ezért találhatóak ilyen dalok, de ez nem jelenti azt, hogy nem kutakodtunk, vagy hogy nem kutakodunk, és nem fejlesztjük magunkat, csak a bázis élményünk az nekünk is ugyanaz, mint neked.
0: Hány dal került erre a lemezre?
2: 12 egész pontosan. Van egy beköszönő és egy leköszönő dal, ami ugyanaz, egyszer a kapellában, másfelől meg kísérettel, duett verzióban, és van köztük teljesen olyan, ami egy szál ének, van köztük instrumentális is, mert az is egy nagyon-nagyon jó kaland, amikor egy táncházat próbál az ember hat húrra átültetni, és közte meg nagyon sok játék, és nagyon, hogy mondjam, nagyon szeretetteljes kommunikáció kettőnk között, és én azért szeretem különösen ezt a lemezt, most, hogy már elkészült, és én is egybe hallhattam, mert ez a mai világban olyan egyszerre modern, és egyszerre van benne valami hagyományos, és nem csak a népzene miatt feltétlenül, hanem egy olyan régi klasszikus hagyomány szerint készült, hogy előbb turnéztattuk meg az anyagot, körbejártunk vele jó sok színpadot, jó néhány országot, és egyszerűen csak be kellett vinni a stúdióba, és eljátszani úgy, ahogy van, nincs rajta semmi extra túlgondolás, és én megmondom őszintén, hiába vagyok szólóban is egyszer gitáros énekes, ennyire magától értetődő, organikus felvételi procedúrában én még nem vettem részt az elmúlt 15 évben. Nagyon gyorsan készült, nagyon a pillanat lett elkapva, és én nagyon hiszek abban, hogy ebben a nagyon ilyen processzált zenéket fogyasztunk mostanában, teljesen rendben van. A fotókat is manipuláljuk, a hangot is minél jobban tökéletesítjük. Ez pedig itt van a maga nyerségében. És szerintem ez nagyon passzol ehhez az egyszerre modern, egyszerre hagyományos világhoz, amit mi tulajdonképpen próbálunk megteremteni.
0: A Szederinda, a harmadik dal, amit megmutatunk erről az új lemezről. A dalok egyébként természetesen a legnagyobb közösségi zenei megosztókon már elérhetőek. A Szederindában például nagyon érezhető lesz majd, hogy Andris gitárjátéka hogyan cizellálja ezt a népdalt is, ez a szó jutott így hirtelen eszembe, de egyébként nekem még a country mint műfa is valahogy bevillant erről a dalról. Következik a Szederinda a Hunklorik első debütáló lemezéről. A Hunklorik, tehát Csemer Boglárka Bogi és Petruska András közös népzenei anyaga, népdal értelmezéseiket lehet ezen az albumon meghallgatni. Várunk vissza titeket, és remélem, hogy még több dalt megmutathatunk majd erről az új albumról, és köszönöm szépen, hogy a stúdióban a vendégeink voltatok.
1: Köszönjük szépen! Is.

Elhangzott a hangárium, melyben Csemer Boglárka és Petruska András Hunklorik nevű formációjának első albumából adtunk ízelítőt. Aki szeretné a két zenészt élőben is hallani, az látogasson el a Várkert bazárba június 7-én, ahol délután 2 órától adnak koncertet a hétvégén zajló Várkert Fest keretében. Zenei félóránk szerkesztő műsorvezetője Csút Judit volt.

0: a Kodály Spicy Jazz muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. 10. rész.

Török Ádámmal a szívnél beugrottunk a vízbe, és a malom udvarához úsztunk, hogy a Schwab Molnár idősebb lányának, Rézinek átadjuk Gilike üzenetét. Vastag facölöpök voltak leverve a víz szélébe, nehogy a folyó elmossa a malom udvart. Ezekbe a cölöpökbe kapaszkodtunk, és vártuk, hogy Rézi előbukkanjon valahonnan. Én közben szorongva visszalestem a legelő felé, de Gilike mintha már teljesen megfeledkezett volna rólunk. A disznókot messzebbre hajtotta, és hátat fordított nekünk. Elég sokáig várakoztunk a vízben, mire Rézi kijött a malomból. Tetőtől talpig lisztes volt. Fehér volt a ruhája, meg a kendő is a fején. Lassan odajött a vízhez, hogy kezet mosson. Alig egy méterre állt meg tőlünk, de csak akkor vett észre bennünket, amikor Török Ádám köszönt neki. Ránk nézett, fáradtan elmosolyodott, és azt mondta. Na nézd csak! A csoszogó Török Ádám. Tavasz óta itt henyél a gáton, és most szól hozzám először. Mindig dolgozol, mentegetőzött Török Ádám. Te meg sohasem dolgozol, mondta Rézi. Dolgozom én is. Halászok. Rézi gúnyosan legyintett. A víz fölé hajolt, megmosta a kezét és az arcát, aztán megkérdezte. Mi újság a Zöld utcában? Még mindig verekednek a kopaszfejű gyerekek? Persze, mondta Török Ádám. Te tudsz még verekedni? Valamelyik reggel elvertem két kamasz kölyköt, mondta nevetve Rézi. Azt mondták Péterre, a kisöcsémre, hogy olyan csúnya, mint a majom. Tényleg elég csúnya szegény, de azt senki sem mondja rá, hogy olyan, mint a majom. Orba vágtad őket? Mind a kettőnek betörtem az orrát. Pedig magasabbak voltak, mint én. Alig értem el őket. Látszik, hogy te voltál a legrendesebb lány a Zöld utcában, mondta elismerően Török Ádám. Az apám nagyon dühös volt, mondta Rézi. Egy-két év múlva férhez akar adni, és én még mindig verekszem. Gilike azt üzeni, hogy megtanult lovagolni, szóltam közbe. Gilike? Lovagolni? Az ujjaival játszott nekünk, mondta Török Ádám. Szegény Gilike, mondta Rézi. Még mindig rondák a körmei? Elég rondák, mondta Török Ádám. Sokat segített nekem a szegedi úti szélmalomban. Egyszer levagdostam a körmeit. Értem most már, mondtam. Gilike szerelmes beléd. Majd megmondom az apámnak, nevetett Rézi. Majd megmondom neki, ha még egyszer a férhez menést emlegeti. Gondoljátok, hogy tetszem Gilikének? Azt hiszem, tetszel neki, mondta Török Ádám. De ez a nyavajás tuki azt mondja, hogy kövér vagy. Rézi egyszerre elszomorodott. Végignézett magán, és kétségbe esetten kérdezte tőlem. Tényleg kövér vagyok? Nem válaszoltam neki, mert megjelent az apja, Stefán az udvaron. Meglátott bennünket, villogó szemekkel odarohant, mérgesen mondott valamit németül, és betuszkolta Rézit a malomba. Az ajtóból visszafordult, és magyarul csak annyit mondott. Naplopok! Elrúgtuk magunkat a facölöpöktől, kiúsztunk a partra. És akkor Török Ádám megkérdezte. Mit gondolsz? Van ennek a Schwab Molnárnak pénze? Nem tudom, mondtam. Miért? Egyszer ki fogom rabolni. Ne kezd már megint, a fene egyen meg. Csigavér, mondta vigyorogva Török Ádám. Még nem raboltam ki. Miért ordítasz? Feldühített a Gilike. Többet a közelébe sem megyek. Nem szeretem, ha az ujjaival játszik.

Fordult a szerencse. És Stefan Krebs most már tartósan megragadta, nem is akarta többé elengedni. A vízimalom lapátjai szorgalmasan forogtak. A gazdag parasztok valamennyien idehozták a búzájukat, mert itt nem parasztra őrült lisztet kaptak, hanem külön a fehér lisztet és külön a korpát. Sok volt a munka. Stefan és Rézi megállás nélkül dolgoztak. A vízimalom 2 hónap alatt többet őrült, mint az az árva szegedi úti szélmalom egész évben. Gyorsan gyűlt a zsákokba a vám és a percent, és Stefan azt is jól tudta, hogyan szaporíthatja a maga részét anélkül, hogy azt bárki észrevenné. Be tudta állítani úgy a szelelőt, hogy abban ne csak a szemét és a fekete üszög maradjon, hanem búza szemek is jócskán. Ha tehette, mérlegelés előtt meglocsolta vízzel a búzát, hogy többet nyomjon, és hogy a vizes mérés szerint vegye ki a részét, amikor ismét megszáradt a búza. Éppen eleget nyomorogtak a szélmalmokban, és Stefan végre kihasználta a szerencséjét. Most biztosan tudta, hogy gazdag ember lesz, aki mindig fehér búzalisztből sütött kenyeret eszik. Egyetlen egyszer jelent csak meg álmában az öreg lestár. Forgó malomkövön ült. Szemrehányóan mondott valamit Stefannak, de a malomkövek zajától nem lehetett érteni, hogy miről beszél. Stefan mégis tisztelettudóan végighallgatta, tehetetlenül széttárta a karját, a helyzeten nem változtathatott. Aztán udvariasan megkért az egykori molnárt, hogy szálljon le a malomkőről. Az öreg lestár eltűnt, többé nem jelentkezett. Stefan nem nyugtalankodott miatta, ritkán álmodott, és akkor sem vette komolyan az álmait. Ismét a régi, erős ember volt, és azt akarta, hogy a háza is vidám legyen. Jeles ünnepeken és születésnapokon leállította a malmot, feleségével és 2 lányával kitakarítatott, elhívta a Szent Tamási német családokat, hogy együtt ünnepeljenek, és oda rendelte mindig Schmidt Fülöpöt is, a falábú verklist. Este felé szoktak összejönni a vendégek. Leültek a szobában, ahol Katarina fonott kaláccsal kínálta őket, beszélgettek egy ideig, utána pedig valamennyien átvonultak a kitakarított malomba. A falábú Schmidt Fülöp beindította a verklit, ők meg táncoltak a vízi malom betonpadlóján. Többnyire keringőt és polkát jártak. Szeptember 30-án volt Katarinának a születésnapja, amire Stefan különös gonddal készülődött. Fényesen meg akarta ünnepelni. Még színes papírszalagokkal is feldíszítették a vízi malmot, és Katarina, aki már nem volt olyan nyomott kedélyű, mint egy évvel korábban, megígérte, hogy táncolni fog a születésnapján. Szorongva, de jókedvűen készülődtek az ünnepségre, amelynek nagyon szépnek kellett lennie. Sok embert meghívtak. A Szent Tamási németeken kívül a feketicsi rokonokat is. Stefan este felé kiment a szívhez, ott akart megvárni minden vendéget. S jöttek is a meghívottak. Stefan kedvesen üdvözölte, aztán beirányította őket Katarinához, ő pedig várt az újabb vendégeket. Egyszer csak valami rendkívül furcsa látványra lett figyelmes. Kint a fűves réten Gilike, a falusi kanász egy nagy, ronda kandisznón lovagolt. A disznó falka már hazafelé tartott, elért az első házakat. A kis kanász azonban nem törődött ezzel, ott maradt a legelőn, diadalmasan ült a kandisznó hátán, fekete kutyája meg vidáman ugrált körülötte. Nem volt még túlságosan sötét, Stefan jól láthatta őket a szívtől. Elképedve csóválta a fejét, alig akart hinni a szemének. A nagy, ronda kandisznó kezdetben csak lassan lépegetett. Gilike azonban futásra ösztökélte, rugdosta a lábával az oldalát, mintha lovat sarkantyúzna. Aztán futni kezdett a kandisznó. Gilike harsányan felrikoltott örömében, és tovább sarkantyúzta. Teljesen megvadította azt a nagy ronda dögöt, egyre gyorsabban futott, és a folyó irányába kanyarodott. Gilike nem vette észre, hogy a víz felé közelednek. Az arcát az égnek fordította, a karját is magasra emelte, rikoltozott, magán kívül volt az örömtől.
kandisznó bezuhant a folyóba Gilikével. Néhány pillanatra mindketten eltűntek Stefán szeme elől. Később a nagy kandisznó kívánszorgott a partra, és prüszkölve elindult a falu irányába. Gilike Tallér nevű okos fekete kutyája víz szélén állt, és keservesen vonítani kezdett. Stefán bement a szobába, ahol a vendégek gyülekeztek. A torkát köszörülve zavartan azt mondta. Az a kis hülye kanász. Egy kandisznó bevitte a folyóba. Lehet, hogy elmerült. Megfulladt? Kérdezték többen is. Nem tudom, sötétedik, és elég messze volt. Nem láttam, hogy kiúszott volna. Gilike nem tud úszni, sikoltotta Rézi, és kirohant a szobából. Mások is felugrottak, és utána futottak. A réten a keservesen vonító kutya közelében érték utol. Alig tudták megakadályozni, hogy a születésnapra felvett ünneplő ruhájában beneugorjon a vízbe. Nem tud úszni az a szerencsétlen, kiabálta Rézi. Ki kell menteni? Semmit sem tehetünk, mondta Stefán. Ha tényleg elmerült, akkor már rég meghalt. De lehet, hogy kiúszott a másik partra, csak én nem láttam. Nem tud úszni, ismételte Rézi. Nem tehetünk semmit, mondták a többiek is, akik odajöttek a rétre. Ha esetleg itt lett volna csónak, amikor a folyóba vitte a kandisznó. Miért ült fel a kandisznóra? Kérdezte valaki csodálkozva. Megyek csónakért, mondta Rézi, azzal eliramodott a Kálvária utca felé. Berontott Barzam Gáborhoz, a halászhoz. Lihegve elmondta neki, hogy Gilikét a folyóba vitte egy kandisznó, és kérte, hogy jöjjön azonnal oda a csónakjával. De Barzan Gábor is azt mondta, mint Stefán is a vendégei. Most már késő. A belefulladt úgy sem lehet rajta segíteni. Meg aztán sötét is van, csónakkal sem találnák meg. Rézi összeszorított fogakkal ment vissza a folyóhoz. Gilike okos fekete kutyája már nem vonított, csak panaszosan nyöszörgött a víz szélénél. Ölbe vette a kis fekete kutyát, és elvitte a vízi malomba, ahol időközben összegyűltek az összes vendégek. És egy jó fél óra múlva megszólalt a falábú Schmidt Fülöp verklie is. Gilikének, az álmodozó falusi kanásznak a felpuffadt holttestét két nap múlva partra vetette a víz. Még aznap el is temették, a római katolikus temetőben.

0: Néhány nappal a temetés után Rézi is kijött a szívhez. Mi ketten Török Ádámmal a gáton ültünk. Lábunkat a vízesés fölé lógattuk, és időnként beleköptünk a folyóba. Hűvös őszi szél fújt. Fürödni már régóta nem lehetett. Kárászt fogni sem volt kedvünk, még beszélgetni sem volt kedvünk. Tulajdonképpen amióta Gillike meghalt, alig szóltunk egymáshoz. Hallgatagon ültünk a szívnél, és köpködtünk a folyóba. Rézi lekuporodott mellénk. Láttuk, hogy kérdezni akar tőlünk valamit, de mi csak unottan biccentettünk a fejünkkel. Nem szóltunk egy szót sem. Tovább bámultuk a vízesést, meg a habokban vergődő ilyett kis halakat. Ti katolikusok vagytok? Kérdezte Rézi. Persze. Morogtam rossz kedvűen, anélkül, hogy feléje fordultam volna. A katolikusoknak gyóniuk és áldozniuk kell, mielőtt meghalnak. Persze. Elhallgatott. Töprengve nézte a folyót. Sokáig úgy kuporgott mellettünk, mintha már őt is csupán a vízesés, meg az apró halak érdekelnék. Később azonban azt mondta. Gillike nem gyónhatott és nem áldozhatott, mielőtt az átokkant disznó a vízbe fullasztotta.
1: Ugyan?
0: Mit kellett volna neki meggyónnia? Kérdeztem. Akkor legalább áldoznia kellett volna, mondta Rézi. Az ütődött emberek gyónás és áldozás nélkül jutnak egyenesen a mennyországba. A csillogó szárnyú angyalkák közé, mondta gúnyosan Török Ádám. Ha egyáltalán létezik ilyen hely. Már hogy ne létezne, mondta Rézi felháborodva. Akkor nincs semmi baj. Gillike most már víg a rebdes a szárnyaival. Rézi dühösen felugrott. Gyűlölködve nézett hol én rám, hol Török Ádámra, és azt mondta. Utállak, csoszogó Török Ádám. Ne gyere többet ide. Oda megyek, ahova nekem tetszik, mondta vigyorogva Török Ádám. Aztán megkérdezte. Nálatok volt hitoktatás a banyavajás sváb iskolában? Nem volt.
1: Nálunk volt.
0: Apácák tanítottak bennünket, és nádpálcával verték a kezünket, ha nem tudtunk valamit. A körmeim megkékültek a hitoktatástól. Azóta nem hiszek a mennyek országában. Attól még létezhet, ha te nem hiszel benne.
1: Szegény ütődött Gillike, mondta Török Ádám. Szép lassan rohad a földbe. Kár érte igazán.
0: Megérdemelte volna, hogy szárnyai nőjenek. Rézi válaszolni akart, de én felemeltem a kezemet, és azt mondtam. Hallgassátok az öreget. Nem tudjátok ti, hogy ki volt Gillike, és azt sem tudjátok, hogy hol van ő most. Eljött érte a kopasz halász. Maga mellé ültette a csónakba, és elúsztak messzire, ahol senki sem láthatja őket. Ahol széles és tiszta a folyó. A két oldalt a parton pedig síma zöld rét van. Egy szép, csillogó szőrű pejló állt felnyergelve azon a réten. Olyan szép, amilyet ti még nem láttatok, és amilyet nem is fogtok látni sohasem. A kopasz halász csendesen a part mellé vezett a csónakjával, Gillike kilépett a partra, aztán felült a lóra. A szép pejló szélsebesen vágtatni kezdett azon a síma, zöld réten, amely olyan nagy volt, hogy évekig kell menni, hogy a végére érjen az ember. A ló megállás nélkül vágtat, sörénye lobog a szélben, Gillike meg kitárt karokkal ül a nyeregben. Az arca egyáltalán nem olyan sápat, mint amilyennek ti láttátok. Az arca kipirult és olyan békés, mint az alvó kisgyereké. Emelt fővel, boldogan száguld azon a sima zöld réten, és nem is fog megállni addig, amíg oda nem érnek egy helyre, ahol várja őt valaki. Ez a hely...
1: Hallgass!
0: Kiáltotta Rézi. Éppen olyan bárgyú a pofád. Elakadt.

és azokkal játszik, már ő volna a legjobb lovas a világon. És továbbra is legboldogabb volna közöttünk. Hogy legboldogabb? Hüledezett Örök Ádám. Ő volt a legszerencsétlenebb ember, akit ismertem. Mindig sajnáltam. Csak olyankor volt szerencsétlen, ha nem játszott az ujjaival. Olyankor szörnyű volt az arca, mintha állandóan görcs szorította volna a fejét. De amint elkezdett játszani az ujjaival, mindjárt megváltozott. Boldogabb volt bármelyikünknél. Figyeltem az arcát. Még nevetett is, amikor elmondta nekünk azokat a történeteket. Nem nevetett. Nevetett. Ugyanúgy nevetett, mint a virágos katona. Ezt tudtam már akkor is, de amíg élt, nem mertem rá gondolni. Nem akartam elhinni, hogy ez a toprongyos kis kanász tudja a virágos katona titkát. Pedig tudta. És tulajdonképpen nagyon egyszerű az egész. El kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek. Ki kell lépni abból a képből, ahol a megváltót korbácsolják. Tényleg nagyon egyszerű, gúnyolódott Örök Ádám. Elmenni onnan, ahol a ronda dolgok történnek. Szólj a kisbírónak, dobolja ki a faluba, hogy mindenki menjen el onnan, ahol a ronda dolgok történnek. Komolyan beszélek, mondtam ingerülten. Emlékszel még arra nagy futásunkra a befagyott folyón? Doboltasd ki, hogy mindenki fusson a befagyott folyón. Tehát emlékszel. És azt is jól tudod, hogy miért futottunk. El akartunk szökni a ronda dolgok elől. El akartuk felejteni istenes Bibic Mihályt, és el is felejtettük. Egyszerre Török Ádám is dühös lett. A fene egye meg! Nagyon is jól tudom, hogy miért futottam én akkor. De másnap már megint eszembe jutott istenes Bibic Mihály. Mit akarsz? Egész életemben fuss csak az istenes Bibic Mihályok elől. Nem futni, hanem szépen kilépni közülük, és elmenni oda, ahová éppen kedvünk tartja. Gilike ezt úgy csinálta, hogy az ujjaival játszott, és elment a kopasz halásszal. Talán az volt a baj, hogy túlságosan hamar véget értek a történetek, és ő kénytelen volt minduntalan visszatérni a disznók közé, így aztán egyszer igazából is megpróbált lovagolni. A virágos katona sokkal jobban begyakorolta magát. Ő addig marad a jó helyeken, amíg csak akar. Az az út fel a Golgotára rettenetesen hosszú. És ő az egészet úgy tette meg, hogy tulajdonképpen egy pillanatig sem volt ott. Semmit sem tudott a megváltó szenvedéseiről. Nem is látta a megváltót. Sem a töviskoszorút, sem azt a szerencsétlen, köbdöső, bámész népséget. Mindenki azt hitte, hogy a virágos katona ott van, és dühösen korbácsolja a megváltót, holott ő még az indulásnál kilépett közülük. Nem akart szenvedni, elment valahová, mit tudom én, esetleg egy narancsligetbe, vagy más jó helyre. Mit nem a megváltó ment el inkább valami jó helyre? Neki szenvednie kellett. A virágos katonának azonban nem kellett szenvednie senkiért sem. Virágot tűzött a mellére, elment a narancsfák közé, vagy a pálmafák közé, ahol talán lefátyolozott arcú lányok várták, és bizonyára csak akkor jött vissza, amikor a megváltó már régen kiszenvedett. Akkor nyugodtan leült, és megvacsorázott. Ez az, amit mi is megtanulhatnánk. Elfutni mindenki elől, kérdezte Török Ádám. Nem érted, hogy nem erről van szó. Nem csak erről. De! Pontosan erről, semmi másról. Nem igaz. Gyere! Felmegyünk a Kálváriára a virágos katonához. Kigondolunk egy jó helyet. Most már tudjuk, hogyan kell csinálni. Megpróbálhatnánk odahozni a kopasz halászt. A csónakjába ülnénk, hát ha elvinne bennünket is arra a helyre, ahová Gilikét szokta vinni. Már napok óta készülök erre. Úristen! Álmékodott Török Ádám. Teljesen megőrültél. Éppen olyan ütődött vagy, mint az a szegény Gilike. Belefáradtam a magyarázkodásba. Láttam, hogy Török Ádámot úgy sem tudom meggyőzni. Felálltam, és még egyszer megkérdeztem tőle. Jössz
a Kálváriára?

0: Miért menjek? Istenes Bíbic Mihályokat nézni? Nem! Én többet nem fogok elfutni előlük. Akkor maradj közöttük, mondtam dühösen. Nagyon elegem volt Török Ádámból. Te is éppen olyan vagy, mint az a nyomorult istenes Bíbic Mihály.
1: Micsoda?
0: Ugrott fel Török Ádám. Fenyegetően elébe állt.
1: Mit mondtál?
0: Azt mondtam, hogy olyan vagy, mint az a nyomorult tolvaj. Ő a földekről lop, te meg a halászok varsáiból. Istenes Bíbic Mihály nem azért nyomorult, mert lop. Azért is. Török Ádám előrehajolt, mint amikor a békás réten a parádés kocsissal állt szemben. Vártam, hogy nekem ugrik, de nem mozdult, és egyszer csak vigyorogni kezdett. Nem sokáig fosztogatom már a varsákat. Otthon előkészítettem egy olmosbotot. Ha valakiről megtudod, hogy esténként sok pénzzel járkál az utcán, okvetlenül szólj nekem. Remélem, soha többet nem jössz el a Kálváriára, válaszoltam.
1: Nem érdemes,
0: vigyorgott jókedvűen. Te nem hordozz magadnál sok pénzt. Menj, és fosztogasd a varsákat. Te pedig menj és álmodozz, mint egy holdkóros, válaszolta. Hátat fordítottunk egymásnak. Egyszerre indultunk el. Török Ádám elment a vízimalom előtt, a folyó mentén a temetők felé tartott, ahol a csónakja volt elrejtve. Én meg siettem a Kálváriára, a virágos katonához.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 10. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E-Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leó pápa, közölte nyári ülését követően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A testület Budapesten tanácskozott, ahol bejelentették, az Ad Limina látogatást november 3-a és 7-e között tartják Rómában. A magyar főpásztorok a Vatikán több hivatalát is felkeresik, hogy áttekintsék a magyar katolikus egyház helyzetét. Az ülésen a püspökök 2027-re meghirdették a hivatás évét is, amelynek nyitó rendezvénye decemberben lesz Szombathelyen. Az Európai Unió versenyképességének erősítése és a júliusban kezdődő ír uniós elnökség programja állt Magyar Péter miniszterelnök és Michael Martin ír kormányfő budapesti tárgyalásának középpontjában. A sajtótájékoztatón Magyar Péter úgy fogalmazott, reméli, hogy az ír elnökség nyugodtabb időszak elé néz, mint a magyar volt. Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar kormány jogállamisági reformok melletti elkötelezettségét és támogatásáról biztosította Magyarországot. Michael Martin elmondta, az ír elnökség fő céljai között a versenyképesség javítása, az energiaköltségek csökkentése és az egységes piac megerősítése szerepel. A közös történelem, az anyanyelv és a közösen vallott értékek kötik össze a magyarokat határon innen és túl, írta a Nemzeti Összetartozás napján közösségi oldalán Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő Babits Mihály gondolatát idézve kiemelte, a nemzeti öntudat alapja a történelmi emlékezet. Súlyog Tamás bejegyzésében arra kérte a magyarokat, hogy őrizzék és óvják egymást, valamint magyarságukat. A Nemzeti Összetartozás napját minden évben június 4-én tartják a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. Egyeztetésre hívta hétfőre a sertés ágazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter, miután Magyarországon először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Az országos főállatorvos intézkedett a járvány terjedésének megakadályozásáról. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a betegség emberre nem veszélyes, a magyar sertéshús fogyasztása továbbra is biztonságos. 100 millió eurós támogatást hagyott jóvá a libanoni fegyveres erők számára az Európai Unió tanácsa, derült ki a testület közleményéből. A forrásból a libanoni hadsereg védelmi, megfigyelési és területellenőrzési képességeit fejlesztik. Kaya Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a támogatás hozzájárulhat az ország stabilitásához, valamint ahhoz, hogy a libanoni állam megerősítse ellenőrzését a fegyveres erő alkalmazása felett. A döntéssel az európai békekeretből Libanonnak nyújtott támogatások összege 182 millió euróra emelkedik. Hazánk időjárásáról. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, így az ország nyugati kétharmadán többnyire napos, csapadékmentes idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint a keleti és északkeleti térségekben ugyanakkor a gomoly felhőkből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 16 órakor jelentkezünk.
3: Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban meghallgathatják a Nagy Gáspárról, valamint a Bérbaltavári Nagy Gáspár emlékházról szóló beszélgetésünket. Ezt követően a Borsiban található és felújított Rákóczi Várkastélyba invitáljuk Önöket, végül pedig operett sorozatunk folytatása következik. Tartsanak velünk!

0: Nagy Gáspár költő felesége és gyermekei 2009. január 20-án létrehozták a Nagy Gáspár Alapítványt, amelynek célja, hogy emléket állítson Nagy Gáspár költő, író, folyóirat és rádiós szerkesztőnek, a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének. Nagy Gáspár a Vasvár megyei Bérbaltaváron született 1949. május 4-én és 2007. január 3-án hunyt el Budapesten. A bérbaltavári Nagy Gáspár emlékház 2013. szeptember 28-án nyílt meg. Pejach Istvánnal, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi elnökével Fülöp Tamás készített interjút.
1: A Nagy Gáspár emlékház megnyitója 2013-ban volt. Pontosan milyen feltételeknek kellett teljesülnie ahhoz, hogy a költő szülőházát emlékházzá lehessen alakítani? Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
2: Nyilván kellett egy nagyon alapos felújítása ennek a háznak, hogy alkalmassá tegyék egy állandó kiállítás befogadására és folyamatos fenntartására. Másrészt voltak nyilván biztonsági előírások, amelynek meg kellett felelni, és hát kellett egy olyan kiállítási anyag, amit főleg a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai rendeztek be, Valaki ír a kezeddel címmel, amely méltó arra, hogy Gáspár emlékét Bérbaltaváron hosszú távon meg lehessen őrizni. Tehát a felújítás volt az egyik legfontosabb szempont, a másik pedig, hogy a költő szellemiségének megfelelő kiállítási anyagot lehessen berendezni ebben a házban.
1: És hát nyilván nem meglepő módon elengedhetetlen a költő, a művész személyének tisztelete, szeretete, illetve a műveinek a szeretete.
2: Nyilván az emlékház alapításának vagy létrehozásának fontos szempontja volt az is, hogy valamilyen szempontból épüljünk be Bérbaltavár kulturális életére, mindennapjaiba. Hiszen azért kevés olyan magyarországi kis település van, ami elmondhatja magáról, hogy egy Kossuth-díjas költő szülőfaluja vagy szülővárosa volt. Cél az tehát, hogy megpróbáljunk beépülni ebbe a közegbe. Emlékház megnyitása, azt kell mondanom, hogy nagyon komoly érdeklődés keltett fel a településen, nagyon sokan voltak jelen. Az elmúlt időszakban az ember azt tapasztalja, hogy van egy folyamatos érdeklődés az emlékház iránt. Ez főleg akkor nyilvánul meg, amikor rendezvényeink vannak. Tehát akár a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díj átadója, akár decemberben rendezett estjeink, vagy a nyári foglalkozásaink és nyári estjeink délutánjaink alkalmával. Nem azt mondom, hogy nagyon nagy létszámú, de mindig van érdeklődő Bérbaltavár lakosai közül is az emlékház meg a rendezvények iránt. Persze ez az is motiválja, az is befolyásolja, hogy maga a rendezvény mennyire csalogató az emberek számára. Ezért igyekszünk mindig zenei és irodalmi összeállítást összeállítani vegyesen, hogy ne csak próza, hanem zene is szerepeljen az adott foglalkozás, az adott este vagy adott délután programjában.
1: A Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriuma 2014. január 25-én tartott ülésén hozott határozatot a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj alapításáról. Pontosan milyen szándékkal alapította a kuratórium ezt a díjat, milyen céllal, és ki kaphatja a díjat? Ki lehet jelölt?
2: Benne van a nevében is, hogy irodalmi és művészeti díj. Nyilván szerettük volna megszólítani, szerettük volna díjazni első perctől kezdve a felnövekvő, pályakezdő fiatal írókat és költőket, főleg azokat, akik Gáspár szellemiségéhez méltók. Tehát azt a fajta gondolkodást, azt a keresztény nemzeti gondolkodást viszik tovább, ami Gáspár életét, munkásságát is jellemezte. Így nyilván a szakmai, művészi, alkotói tevékenység az elsőleges szempont, ami terepel, amikor kiválasztja a díjkuratórium az évi díjazottat. Másrészt megfogalmaztuk azt is, hogy egyfajta magánéleti példamutatásra is szükség van, hogy ezen keresztül is gyarapítsa valamilyen szempontból Magyarország, a magyarság irodalmi és művészeti értékeit. Célunk az volt, hogy a fiatal generációt szólítsuk meg. Azt kell mondjam, végigtekintve az elmúlt 13 év, hiszen idén volt a 13. díját adunk, végigtekintve az elmúlt 13 éven ez nem igen sikerült, hiszen nagyon kevés fiatal írót, költőt tudtunk ezzel a díjjal jutalmazni vagy kitüntetni. Ezért aztán szakítottunk is azzal a hagyománnyal, hogy a legfiatalabb nemzedéket szólítsuk meg, vagy választjuk ki. Írók, költők, szerkesztők, irodalomtörténészek, grafikus művészek váltakozva szerepelnek a kitüntetettjeink között.
1: Néhány díjazott az elmúlt évekből 2023-ban Kis Iván grafikus művész, 2024-ben Babus Antal irodalomtörténész és 2025-ben Szabó András előadó művész irodalomtörténész kapta a díjat. Május 2-án volt a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díj átadó ünnepsége. Egy néhány mondatot esetleg megosztana-e velünk az idei díjazottról, az idei ünnepségről?
2: Az idén Sebestyén Ilona a Napkiadó tulajdonosa, főszerkesztője, mindenese kapta a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat. Az ő élete tevékenysége az elmúlt 25-30 évben arról szólt, hogy valóban olyan irodalmi és történeti értékeket tegyen közzé nagyon kevés állami támogatással, amely kulturális értelemben is hagyományőrzés, amely kulturális értelemben is terves része kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen a magyar közgondolkodásnak, a magyar irodalmi életnek. Nagy örömünkre szolgálta az, hogy Ilona elfogadta ezt a díjat. Volt egy összeállításunk, egy zenei és egy irodalmi összeállításunk. Az Amor Fati Trió megzenésített verseket és világzenét adott elő két részletben, mellette pedig Nagy Gábor, aki a kuratóriumunk tagja, jeles költőnk és Rainer Ágota, Nagy Gáspár és Berzsenyi Dániel verseiből, írásaiból olvasott föl, vagy adott elő részleteket. Berzsenyi szólítása címe volt ennek az irodalmi összeállításnak. Szerencsére jó idő volt, nagy volt az érdeklődés is. Meglehetősen sokan jöttek el, nem csak Baltaváról, hanem még Budapestről, meg az ország más tájairól is, vidékeiről is, miért Baltavára. Úgyhogy nagyon kellemes, késő délelőtt is, kora délutánnak voltunk a megélhető Ibél Baltaváron.
1: Néhány szóban hogyan foglalná össze, mit mondana, miért lehet ma is aktuális Nagy Gáspár költészete, Nagy Gáspár művei?
2: A magyar költészetben, a magyar múltban, hogyha végig gondoljuk, de minden korszakban, minden jelentős költőnek a költészete az egyfajta politikai hitvallás is volt. Lehet, hogy a magyar történelem sajátossága, lehet, hogy közép-európai sajátosság, de Gáspár költészetére azt gondolom ez mindenképpen jellemző. Hogyha a történelmet meg akarjuk ismerni, és a történelmet valóban a jövő építése céljára szeretnénk felhasználni, akkor ezt alaposan meg kell ismerni. A magyar történelemben az 1945 utáni korszak, vagy Kádár korszak nevezzük, ahogyan akarjuk, egy izgalmas időszak. Egy olyan kor, amelyben nagyon kevesen merték felemelni a szavukat. Nekem mindig eszembe, hogy Radnótinek a töredéke, utolsó verszak, a olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkor itt úgysem mondhatna más a rettenetes szavak tudója, Ézsaiás. Gáspár egy olyan ember volt az 1970-80-as években, aki nem hallgatott, hanem fölmerte emelni a szavát. Tehát az a fajta emberi kiállás, amely jellemezte őt, a múlt tisztelete, főleg 1956 tisztelete emlékének megőrzése okán, vagy ennek mentén, azt gondolom példamutató lehet és követendő lehet napjainkban is. Másrészt tudom, hogy egy izgalmas világban élünk, de az a fajta keresztény konzervatív gondolkodás, az a fajta mélyen megélt hit, amely Gáspárt jellemezte, ez nyilván nagyon sok embert napjainkban is meg kellene, hogy szólítson. Tehát azok a vallásos versek, akár a Hótalan a hegyek inge, vagy bármely vallásos verse, én azt gondolom, hogy igen komoly muníciót adhat napjaink gondolkodó, az ország történelmi múltján, jövőjén gondolkodó ember számára is.
0: Pejak Istvánnal, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi elnökével Fülöp Tamás beszélgetett. A Nagy Gáspár emlékházról bővebb információk az Emlékház honlapján olvashatók.

0: Lejegyezvén az Úr 1994. esztendejében.
1: A Borsiban található és csodálatosan felújított Rákóczi Várkastély a magyar határhoz közeli egyedülálló izgalmas történelmi látványosság, amely számtalan programmal várja a látogatókat. Diószegi Lászlóval, a Teleki László Alapítvány és a Rákóczi Várkastély igazgatójával Kövesdi Zsuzsa készített interjút.
2: Teleki László Alapítványt 1991-ben a magyar kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a közép-európai kutatásoknak és ezen belül is hangsúlyosan a határon túli magyarsággal kapcsolatos kutatásoknak egy önálló intézménye legyen. Ezen kívül az is cél volt akkor, hogy egy a kommunista időszakban ismeretlen tudományfinanszírozási formát valósítson meg alapítványi keretek között. Ugye ez a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban bevett tudományfinanszírozási rendszer, ami ugye Magyarországon ismeretlen volt. Na ezért hozták létre a Teleki László Alapítványt, amelyik működtette a Teleki László Intézetet, és hát egyéb nagyon fontos feladatokat látott el. Ez 2006-ban közalapítvány volt, megszüntették a Gyurcsány kormány, de miután a feladat ott maradt, és a határon túli magyarsággal kapcsolatban is sor olyan tevékenységet meg kellett valósítani, amelyre az alapítvány megszűnése után nem volt megfelelő intézmény, ezért többen úgy gondoltuk, hogy mindenképp ezt folytatnék, és 2007-ben ugyanezzel a céllal, ezzel a névvel létrejött a Teleki László Alapítvány, amelyik intézetet nem működtet, tehát kutatóintézetet, tudományos intézetet nem működtet, de egy sor olyan feladatot vett tehát a régi alapítvány tevékenységéből, amelyet azóta is végzünk, így a műemlékvédelem, műemlékhelyreállítás, kutatás, dokumentálás, a Csángó, Moldvai Csángó magyarsággal kapcsolatos kutatásokat, konferenciákat szerveztük és szervezzük a mai napig, és hát szertágozó tevékenységet.
3: A műemlékvédelemről is szó esett az imént. Nekem egyik legnagyobb élményem, múzeumlátogatási élményem a Borsi Rákóczi Várkastély volt, és én pedig elég hírhet nagymama vagyok, aki az unokáit is cipeli, ha akarják, hanem múzeumokba, de olyan élményem nagyon-nagyon régóta nem volt már mit ott.
2: Hát ez egy nagyon nagy munka volt, és úgy érzem, hogy nagyon sikeresen valósult meg, és még a mostani helyzetben is sikeresen történik. 2018-ban kaptuk meg azt a feladatot, hogy végezzük el a igen rossz állapotban lévő, de nagyon értékes Borsi reneszánsz kastély, II. Rákóczi Ferenc szülőhelye felújítását. Ezt el is végeztük, a Teleki László Alapítvány alapított egy szlovákiai bejegyzésű civil szervezetet, de ez csak a technikája volt a dolgoknak, alapvetően a Teleki Alapítvány irányításával zajlott a munka. 2021-ben került átadásra a felújított kastély, benne egy csomó olyan funkcióval, amik a későbbi működtetés segítették, például az említett kiállítással, és azóta a működtetést is mi végezzük, ami egy nehéz, de nagyon szép feladat. Azért nehéz, mert Borsi az egy kis falu. Igazából nincs is más vonzó nevezetessége, mint a Rákóczi kastély, és hát azt kell elérni, hogy minél nagyobb bevételre tegyen szert, hiszen a magyar állam a felújítást azt támogatta, de aztán utána már a kulturális intézménynek a működtetését azt nyilván nem tudja vállalni. Úgyhogy úgy kellett megszervezni a dolgokat, hogy bevétel is legyen, de az érték is maradjon meg, és hát ezen dolgozunk a mai napig.
3: Hogy kell elképzelni, hogy milyen állapotban volt a kastély?
2: Hogyha más kárpát-medencei kastélyokkal vetjük össze, akkor azt kell mondjam, hogy egész jó állapotban volt, de ez nem azért van, mert a Borsi kastély valóban jó állapotban volt, hanem a többi van annyira rossz állapotban. A főfalak, a reneszánsz főfalak az épületnek a nagy részén még álltak. Azért mondom, hogy nagy részén, mert ez egy négyszög alakú várkastély volt, aminek a bodrog felüli oldala, illetve a U-alaknak egy másik oldala már az idő során elpusztult, úgyhogy a történeti részből egy L-alak maradt meg. Ennek a résznek a főfalai álltak, sőt, még a reneszánsz ablakkeretek egy része is megmaradt, de természetesen a tetőzet az már beomlott, azt újra kellett a födémszerkezetet is csinálni. Ugye a szokásos műemléki probléma, hogy vizesedett a fal, azt is meg kellett oldani, tehát azért ez egy nagyon nagy munka volt, de hát, ahogy mondtam, az egy külön érték, hogy a főfalakat és még a reneszánsz kőfaragványokat is megőri. őrizték az idő során, nem pusztultak el.
3: Csodálatos emlékhelyez, és rengeteg ötlet van benne. Gondolok azokra a kis maketekre, amelyek a mesterségeket is bemutatták, a lépcsőépítéstől kezdve sok mindent, ami nem csak a gyerekeknek öröm, hanem a felnőtteknek is óriási élmény.
2: A felnőttek nagyon szeretnek visszagyerekesedni, úgyhogy én a Hősök tere mellett lakom, és iskolás koromban iskolai látogatások tömkelege volt a Színművészeti Múzeumban, és mindig nagyon-nagyon nem szerettem, hogy nem lehetett hozzányúlni semmihez, tehát ugye ez a vitrénes múzeum látogatás volt, úgyhogy itt, amikor megkaptuk ezt a feladatot, akkor a MOME kreatív csapata volt a tervező, és külön kértem tőlük, hogy lehetőség szerint olyan kiállítást tervezenek, ahol hozzá lehet érni, sőt hozzá kell érni a tárgyakhoz. Na most ez persze nem az én útfejembe jelent meg először, hiszen a kiállítás módszertan nagyon sokat változott az elmúlt években, és most már valóban az a követendő irány, hogy a kiállítás interaktív legyen. Úgyhogy ez is egy interaktív kiállítás, még egyszer hangsúlyozom, hogy a MOME kreatív csapata végzett kitűnő munkát. A fő cél az volt, hogy a fiatalokat is behívjuk, bevonzuk ebbe a kiállításba, mert a kiállításnak az egyik célja Rákóczi életének és korának a megismertetése, és az idősebb korosztályban jelen volt és jelen van egy Rákóczi kultusz, de a fiataloknál annyira nem. És én azt látom és tapasztalom, és az ottani kollégák ebben nagyon nagy munkát végeznek, hogy nagyon sok iskolai csoportunk van, akik nem unják a kiállítást. Tehát ez egy jó visszajelzés, hogy elmatatnak benne, és közben ismereteket szereznek.
3: Milyen módon lehet népszerűsíteni ezt a gyönyörű várkastélyt?
2: Ha csak a várkastély lenne, hogyha csak a kiállítás lenne, akkor sokkal kevésbé lenne sikeres. Úgyhogy ezért több lábra állítottuk mi ezt a programot. Van például szabadulószoba, ami ugye egy nagyon divatos dolog, de miután Rákóczi életében a bécsújhelyi börtönből való megszökés az egy valóság volt, ezért adódott, hogy erre fűzzünk föl egy nagyon kreatív, fantáziás szabadulószobát. Aztán van körpanoráma vetítés, ahol ugyancsak Rákóczi életével, a Rákóczi birtokokkal és más kisfilmeket is csináltunk, ismerkedhetnek meg a nézők. Ezek is olyan technikai újdonságok, amelyek önmagukban is vonzóak. Tehát, hogyha beül a gyereksereg a körpanoráma vetítőbe, akkor már el van csodálkozva, hogy hiszen nem csak a vetítő vásznat látom, hanem körbe vesz engem az egész. Úgyhogy ezek a technikai újdonságok, ezek fontosak. Hát ugye a virtuális szobánk, a virtuális reality szobánk is erre épül. Tehát, hogy úgy megszólítani a fiatalokat, hogy nekik ismerős és általuk használt eszközökkel találkozzanak. Aztán a kisebb korosztályra is gondoltunk, mert egy Rákóczi tematikájú játszóteret építettünk föl, arra gondolva, hogy már kiskorban azért legyen élményük Rákóczi életéről. Hát például van egy olyan hangsorunk, amelyik a Rákóczi indulót, hogyha így végighúzzák rajta egy ilyen faütőt, akkor a Rákóczi indulót fogja eljátszani, és hát egy csomó más olyan dolog, ami játék, de mégiscsak Rákóczihoz kapcsolódik. A családokra is természetesen gondoltunk, ezért egy pihenő park van, és egy nagyon szép kies tó, amit rehabilitáltunk, kiszáradt már, és így elmocsarasodott, ezt újra építettük. Úgyhogy aki nem a múzeumba akar menni, de pihenni akar, akkor elmegy oda, és akkor ott pihen egy picit, vagy sétál, tehát ha kap kedvet ahhoz, hogy bemenjen és nézze meg a kiállítást is. Ugye Rákóczi születése 350. évfordulóját ünnepeljük idén, és ez adta az ötletet és a lehetőséget arra, hogy az Arany János évhez kapcsolódó, meg a Petőfi évhez kapcsolódó autóbuszos mobil kiállítást Rákóczi kapcsán is létrehozzuk, és ez sikerült is, úgyhogy már úton van az a autóbusz, amiben ennek a nagy kiállításnak az anyagát tömérítettük, nagyon sikeresen, mert elképesztő mennyiségű információ került abba a kicsi kis autóbuszba, és az elsősorban a kistérségek és kistelepüléseknek az iskoláiba fog parkolni, tehát úgy szervezzük meg az utat, hogy minden nap máshol lehetőség szerint iskola közelben parkoljon, erről természetesen tudnak a tanárok, az iskolák, és oda viszik a gyerkőcöket. Hát ugye voltam már több helyszínen is, ahol megnéztem, hogy ez hogy működik, és azt mondhatom, hogy kitűnően működik. Biztos vagyok benne, hogy sok ezer gyerek fogja így megtekinteni a kiállítást. Az a rengeteg információ nem fog neki nekik mind rögtön lecsapódni, de biztos vagyok benne, hogy valamit már most is fölfognak, és hogy ott lesz a kicsi fejükben az, hogy hát ez érdekes, ide talán még el kéne menni, és akkor elmenek Borsiba is.
3: Nagyon pici kortól kell elkezdeni, arra rájöttem, hogy egyetlen védekezési lehetőségünk a világ ellen, hogy elültetni icipici korban már valamit, mert ebből tud aztán később táplálkozni az olvasás felé is, és egyáltalán a múlt felé a kapcsolódás, én ezt gondolom.
2: Mi is így gondoljuk, és a néptáncban is ugye azt láttuk, és azt gondolom, hogy a gyerekek rendkívül nyitottak, és sokkal-sokkal több információt, ismeretet tudnak befogadni, mint amennyit gondolnánk. Tehát a falusi világban ugye nem volt babysitter, hanem magukkal vitték a gyerekeket, hogyha volt egy lakodalom, ahova meghívták a családot, és akkor a gyerekek ott mit csináltak, utánozták a felnőtteket, és akkor kiderült, hogy már 6-7 éves korban ugye széken apruk tánca volt, hát kitűnően táncolnak. De ez mindennel így van, hogy a gyerekeknek ezt az időszakát, ezt kell használni, hát a saját unokáimon is látom, hogyha én mondok nekik valamit, egy hónap múlva emlékeznek rá, és akkor mondják, úgyhogy óvatosan, de ezt ki is kell használni.
1: Diószegi Lászlóval, a Teleki László Alapítvány és a Rákóczi Várkastély igazgatójával Kövesdi Zsuzsa beszélgetett. A különböző programokról és kiállításokról minden információ megtalálható a Várkastély honlapján.

0: Hagyományosan a Nemzeti Összetartozás napja június 4-e környékén emlékezik meg a trianoni békeszerződésről, az összetartozást és a nemzeti identitást erősítő gálaestekkel a Budapesti Operett Színház. A színház repertoáriában az elmúlt években olyan saját darabok és nagyszabású gálák szerepeltek, mint az És mégis élünk gálaest, vagy a Cári Tibor és Dolhai Attila által jegyzett Szétszakítottak című musical. Ebben az évben is felcsendülnek a jól ismert dallamok, köztük az És mégis élünk, az István a király részlete, vagy a Rákóczi induló, a Homonnai Zsolt rendezte gálán, de a nézők megismerhetik Szomor György most készülő Mohács című művének részleteit is. Ungvári Judit interjúja következik.
1: A Budapesti Operett Színházban minden évben műsorra kerül egy trianoni megemlékezés gála, aminek a tematikáját az összetartozás eszmélyisége köré csoportosítjuk. De ebbe belekerülhetnek nagy klasszikus művek, belekerülhetnek operett részletek és akár musical vagy rock opera részletek is. Tehát egy nagyon-nagyon vegyes és színes műsor, ami önmagában, mint kulturális program is nagyon-nagyon izgalmas és érdekes. Az egészet ugye ennek az összetartozás eszmélyisége köré csoportosítjuk, így nagyon sokféle zenei műveken keresztül nagyon sokféle árnyalatát, gondolatát tudjuk megmutatni, akár egy-egy szerzőnek. Kitérek például az ideire. Az idén például a sok különböző darab betét mellett megszól a Liszt Ferenc Szózat és Magyar Himnusz fantáziája is, ami egy egészen különleges élmény, azt hiszem minden magyar embernek ezt meghallgatni, hiszen Liszt Ferenc a Szózat és a Magyar Himnusznak a melódiáiból komponált egy teljesen önálló zenekari művet, egészen különleges és szívdobogtató a mű, nagyon-nagyon ritkán hallható, és nagyon jó alkalom volt, hogy ezt most eljátsz a Budapest Operett Színház szimfonikus zenekara, Fejfer Gyula vezényletével. Aztán emellett ugye Lehár Garabonciás című darabjából is a Szép vagy Erdélyi Ország, például Fischer Monika előadásában felcsendül. Nagyon sok, például Kálmánnak az Objiktos, szinte alig ismert művéből egy gyönyörű szép ária, vagy ha azt mondom, hogy Andrew Lloyd Webber Requiemjének a nagy katartikus önálló tétele megszólal az énekkarral, a Budapest Operett Színház énekkarával, szólistákkal, vagy a kisfiú, valaki énekli benne a kisfiú tételét. Ez egészen különleges. Aztán lesz például olyan, hogy Iványi Marcell Szétszakítottak című filmjéből egy zenés részlet, ami ugye pár éve született pontosan erre a témára, a Trianonnak a kapcsán, évfordulója kapcsán egy gyönyörű szép film, amiből egy zenés részt fogunk mutatni, amiből aztán el fog indulni egy dal ebből a filmből, amit aztán elénekel a helyszínen a szereplő, és aztán például Bartis Ferenc És mégis élünk című versét fogjuk hozzá komponálni, illetve hozzátenni prózailag ehhez a dalhoz, amit az előbb említettem. Tehát nagyon-nagyon színes. Ugyanakkor például Uszka nagyon idevágó darabja is a Szabadság Szerelem című darabjából felcsendülnek szólistákkal, kórussal, de hát természetesen a musicaleknek akár a Üres szék, üres az asztal, de ugyanígy például a Kormoránnak a Száj-száj sólyom szárnyán című dala is el fog hangzani, de például az Ismerős arcok nélküled című dala is. Aztán, ami még külön izgalmas dolog, hogy jelen pillanatban dolgozunk a Mindig itt leszünk című rock musical, ami Mohács 500 évfordulóját és megemlékezését foglalja magában, abból is el fognak hangzani nagyon-nagyon idevágó gondolatok, dalok, amit gyakorlatilag hát először fog elhangzani közönség előtt Szomor György zeneszerzés szövegírói munkája nyomán az a darab részlet, amit egyébként majd augusztus 29-én láthat a nagy érdemű közönség. Szóval nagyon-nagyon sok minden, nagyon-nagyon színes, és azt gondolom, hogy a nézők számára Nagyon izgalmas utazás lesz ez az este. A színházunknak is, Beatil a főigazgató úrnak mindig nagyon fontos volt, hogy ezek az évfordulók, ezek mindig emblematikusan színpadra kerüljenek. Nemrégiben egy Rákóczi, elfeledett Kacsó Pongrácz, vagy hát elfeledett inkább azt hiszem, hogy nagyon ritkán játszott művét állítottuk szenizálva koncertszerűen színpadra, éppen a Rákóczi évforduló kapcsán, vagy a Jókai év kapcsán, ugye a Kálmán Imre Teátrumba folyamatosan menő Jókai estek. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a megemlékezések, vagy az e köré épített műsorok, hiszen nagyon gondolatébresztőek, egyrésztről, másrészt meg nagyon katartikutak. És nagyon érdekes, hogy ez a sok különböző mű hogyan tud, akár legyen ez egy film, filmnek a zenés részete, akár legyen egy zongorával előadott, szinte csendes, emlékezős gondolatoknak a dala, ami ugye arról szól, hogy visszavárja a bátyját, a húga, és erről énekel, vagy akár a prózai versnek ebbe a összedolgozása és elhangzása. Szóval azt hiszem, hogy igazán sok honnan épül fel, és aztán úgy érzem, hogy a végére ez, ahogy összeáll az előadás, egy organikus egységet hoz létre, ami kifejezetten aznap estére és aznapi ünnepi megemlékezés, ha szabad így mondani, bár picit patetikusan hangzik, de mégis az együtt való gondolkodás és az összetartozásnak az érzését mondja, hogy a minden magyar szív ilyenkor együtt dobba, minden magyar lélekben ezek a gondolatok merülnek fel, és ezek a nagyívű, hatalmas zeneművek, Requiemtől a Liszten át, akár a Huszka hatalmas finálé tablójáig a Szabadság szerelemből, vagy akár a Lehárnak a Szép, vagy Erdélyország, ez is egy csodálatos, katartikus élményt nyújt, és hát természetesen a Szép, vagy Gyönyörű, vagy Magyarország, ami összesíti ezt az egész eszmeiséget, gondolatot.
2: Van-e esetleg valamilyen olyan személyes emléke, élménye, amit az összetartozás napján föl szokott idézni esetleg magában, vagy amire gondol ilyenkor?
1: Azt hiszem, hogy pont talán az előbb elmondottak. Én nagyon sokat jártam Erdélybe, vagy akár, tehát mondjuk azt, hogy határon túlra fellépni, akár olyan kis csapattal is, akik gitárosok és előadók voltak. Nagyon-nagyon csodálatos és meghatározó pillanatok és időszakok voltak ezek, és azt éreztem, hogy bizony fontos ez, hogy ezt az együtt lélegzést, együtt gondolkodást, amikor a szívek együtt dobbannak, ezt mindig és mindig újra tudjuk fogalmazni. Akkor is, amikor ketten, hárman, négyen mentünk gitárokkal, és különböző kis helyeken léptünk föl hosszú-hosszú hetek vagy hónapokon keresztül, néhány évtizeddel ezelőtt, vagy akkor is, amikor a Budapesti Operett Színházzal egészen nagy formátumú, nagy zenekaros gálákat viszünk Kolozsvárra vagy Marosvásárhelyre, de ugyanezt éreztem, amikor a Felvidéken voltunk, hogy jó ez, hogy itt úgy egymás szemében néznek az emberek, és olyan együtt sóhajtás van, és a szemeknek a csillogása az egy elképesztő összetartozást tud kifejezni, és mindig élővé varázsolni.
2: Azt lehet mondani, hogy egészen gazdag évada volt az Operett Színháznak az elmúlt időszakban. Ön hogyan értékeli a most záruló évadot?
1: Az elmúlt évadot? Hát sok izgalmas produkciónk volt, a nézők nagyon-nagyon szeretik az előadásokat, ugye sok fajta musical vagy operett is színpadra kerül, ezen kívül pedig nagyon-nagyon erősek és fontosak ezek a újra gondolt gálaestek, ami akár legyen az Operett napja, ahol Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc megjelenik a színpadon, és egy olyan beszélgetést folytat, amit talán életükben nem tudtak megtenni, és kicsit összegzik az életüket a műveik felcsendülése kapcsán, tehát azok is nagyon-nagyon izgalmasá váltak. Nagyon szép lett szerintem a Cirkusz Hercegnő előadásunk, ami egy modern gondolkodású, de mégis a műfaj hagyományait és stílusait stílus, egy tiszteletben tartó előadás. Aztán hát a Notre Dame-i toronyőr, ami egy egészen különleges, nagyszabású, monumentális produkció a Budapesti Operett Színház színpadán, hiszen annak még egy csomó nemzetközi kritériumnak is meg kellett felelnünk, hiszen a Walt Disney által jegyzett produkcióról van szó, és ők azért nagyon-nagyon kötik a jogokat ahhoz, hogy az előadás elérje azt a színvonalat, és hát hál' Isten, hogy ezzel nem volt gond, sőt, olyannyira nem volt gond, hogy a jövő ősztől több száz előadásos turnéra indul német nyelven a produkció, tehát egész Európába, a nagyvárosokba, operaházaknak a színpadára költözik be, vagy music halloknak a színpadára, ahol hetekig lesz majd látható német nyelven a Budapest Operett Színház produkció, Notre Dame-i toronyőr, tehát az is azt igazolta, hogy egy nemzetközi mércéhez, egy világtrendhez igazított, vagy azon a mércén keresztül elbírált előadásban is nagyon-nagyon magas szinten tudott teljesíteni az Operett Színház. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, nagyon sokrétű volt az évad, és hát ennek megfelelően folytatjuk. Természetesen az ilyen nagy darabok, amik már évek óta ennek, a Carmen vagy a Monte Cristo, azok mennek tovább. Volt egy Strauss bemutató, a Cigányváró, ami egészen különleges világa van, és rendkívül sikeressé vált a darab. Ugyanígy megy tovább a Jekyll és Hyde, vagy a Szépség és Szörnyetek, Hegedűs a háztetőn, sokfajta és nagyon izgalmas darabok kerülnek estéről estére a színpadra, de amellett, hogy mint például a Trianon gála is, vagy a Trianon összetartozás estünk is mindig egy-egy adott évfordulónak a tematikája köré épül, hogy ott azon a napon, azon az estén ezzel az évfordulóval, vagy az ehhez kötődő gondolatokkal, érzésekkel, zenei világgal álljunk meg egy este erejéig.
0: Az elmúlt percekben Homonnai Zsoltot, a gála rendezőjét, Ungvári Judit kérdezte.
3: A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.
0: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell ezzel a végéhez ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.

Kálmán Imre csárdás királynőjéből hallottak részletet. Közreműködött Házi Erzsébet és Korondi György, vezényelt Cserés Miklós. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszott. Idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége, a Kalász. A 17 órai híreket követően egyháztörténeti

0: akkor most a fiatalasszonyok, a gyerekes fiatalasszonyok, akiknek semmi, de semmi képzés nem jut abban, hogy hogyan legyenek jó feleségek, jó anyák, miből merítsenek erőt ahhoz, hogyha válságos időket átélnek, és e többi, gyereknevelésben minden. Lehet fordulni ide, oda, amoda, de olyan gyökértelen minden. Nagyon vágynak arra, hogy a közösségben egymást erősítve lehessenek, úgyhogy utolért minket a küldetésünk, és most már tudjuk, hogy igen, és ez a legutóbbi közgyűlésen ez mérhető módon megmutatkozott, hogy itt ennek van itt az ideje, úgyhogy szépen sorra keletkeznek, indulnak az új csoportok.
1: A 17 órai híreket követően Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életében című egyháztörténeti sorozatunkban a Katolikus Lányok, Asszonyok Szövetsége a Kalász történetéről, jelentőségéről hallhatnak.

0: Lakatos Péter és Lakatos Vera felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Rátonyi Sára. Jó napot kívánok! A magyar társadalom legfontosabb kihívásairól készít új körlevelet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, közölte a testület nyári ülése után. A püspökök Budapesten szerdán tanácskoztak, ahol folytatták az 1996-os Igazságosabb és testvériesebb világot című dokumentum évfordulójára készülő körlevél előkészítését. A tervek szerint a kiadvány a családok helyzetével, a szegénységgel, a demográfiai nehézségekkel, a fiatalok egyházhoz való viszonyával, valamint a média és a digitális világ hatásaival is foglalkozik. A Nemzeti Összetartozás napja nem csak az emlékezésről, hanem a közös jövő építéséről is szól, hangsúlyozta Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke, a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyi rendezvényén. Az MTI beszámolója szerint a felvidéki politikus úgy fogalmazott, a nemzeti összetartozás lényege nem a múlt sérelmeinek felidézése, hanem a magyar közösségek kapcsolatainak erősítése a Kárpát-medencében. A megemlékezésen mintegy 1000 középiskolás vett részt, akik élő lánccal kötötték össze a magyar kálváriát a nemzeti összetartozás hídján keresztül a Rákóczi táborral. Fontos előrelépésnek nevezte az Európai Bizottság a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak rendezéséről. Guillaume Mercier, a brüsszeli testület vezető szóvívője a csütörtöki sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a megállapodás bizonyítja a két ország együttműködési szándékát és hozzájárulhat a régóta fennálló vitáskérdések lezárásához. A szóvívő szerint ez az egyesség megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Már több mint 700 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő az Ukrinform beszámolója szerint. Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszországot felelősségre kell vonni a történtekért. Közben újabb dróntámadások érték a Krím-félszigetet, miközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai konfliktus újabb veszélyes szakaszba léphet. Az Index a BBC elemzését ismertetve arról is beszámolt, hogy Oroszországban egyre több olyan vélemény jelenik meg, amely a háború lezárásának lehetőségét veti fel. Megállapodott a tűzszünet részleteiről Izrael és Libanon washingtoni tárgyalásain, közölte az amerikai külügyminisztérium. A két napon át tartó egyeztetésen a felek rögzítették, hogy a tűzszünet feltétele a Hezbollah harci tevékenységeinek leállítása és a szervezet fegyvereseinek kivonása a dél-libanoni Litáni folyó térségéből. A közös közlemény szerint Libanon egyes területein a libanoni fegyveres erők veszik át az ellenőrzést, kizárva a nem állami szereplők befolyását. A felek további bizalomépítő tárgyalások folytatásáról is megállapodtak az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseken. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
8: Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, így az ország nyugati kétharmadán többnyire napos, csapadékmentes idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint a keleti és északkeleti térségekben ugyanakkor a gomoly felhőkből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Most a magyar téka következik, a könyvtáros Nagy György András.
9: Árpi atya első könyvének személyes hangú, saját élményeivel gazdagon átszőtt, mégis ízig-vérig jezsuita lelkiségi szövegeinek többsége a szív hasábjairól lehet ismerős. Ahogy ezekben, a melléjük válogatott eddig publikálatlan írásaiban is, a rá oly jellemző, derűs, tágas, ízes stílusában szól ünnepekről, katolikus hitről, délvidékről és Kanadáról, a gondviselés útjairól és az Isten jóságáról. Ezekkel a mondatokkal ajánlja a kiadó a szerző kötetét. A címe Isten tágas tereiben. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Horváth Árpád maga is volt az említett magazin főszerkesztője, valamint a jezsuita kiadó, illetve a budapesti Jézus szíve templom igazgatója. Jelenleg 2024-től a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa, mostani állomásain, vagyis Kanadában hívtam fel őt. Hány nyelven tudsz misézni?
10: Hoppá, hát ezt én nem is számoltam még meg. Most a mise alatt, ha azt érted, hogy a szentmise szövegét felolvasni, az elég sok nyelv lesz, de hogyha szabadon kellene prédikálni, az mondjuk egy ilyen 3-4 nyelv, lehet, hogy 5. Latinul nyilván nem tudok beszélni, de én nagyon szeretem a latin nyelvet, és latinul azért tudok misézni például. Vagy Franciaországban én soha nem éltem, de azért olvasok franciául, és hogyha a misézést úgy érted, hogy hát az ember elmondja, és nem kell feltétlenül prédikálni és franciául, akkor azért szerintem lenne. Tehát így a 7-8 nyelv megvan valószínű.
9: És közte van a horvát is, ami nem véletlen, hiszen Szabadkán születtél, és édesanyád Bunyevác volt.
10: Ugye Szabadka ma Szerbiához tartozik. A magyarok a legnagyobb nemzeti közösség, talán még ma is, 100 évvel Trianon után, de utána jönnek azok, akik horvátok és bunyevácok. Most azért mondom ezt így együtt, mert mesterségesen próbálják megosztani őket, mert a szerb állam elismeri a bunyevác népet egy külön nemzetként. De ők tulajdonképpen horvát nemzetnek lennének az egyik ága, legalábbis a többség így tartja magát, és aztán vannak a szerbek, így teszi ki a Szabadka város lakossága, úgy kb. 100 000 főt. De hát egyik sincs abszolút többségben, és az én anyukám valóban ezekhez a bunyevác horvátokhoz tartozott, és ezért én megtanultam ezt a nyelvet is. De apukám, bár őnek itt volt a vezeték meg az, hogy horvát, de magyar embernek tartotta magát, és hát magyarul beszéltünk otthon, úgyhogy így van ez a horvát és a magyar nyelv nálam, és aztán nyilván én a szerbekkel is tudok beszélni, ha bár a horvát és a szerb nyelv az nagyon közel van egymáshoz, de azért, hogy mondjam, mindig lebukok. Hát, hogyha én a szerbekkel igyekszik szerbül beszélni, azért csak hamar kiderül, hogy én inkább horvátul tudom.
9: Ha jól tudom, legalábbis egyik Facebook bejegyzésedből arra következtettem, hogy tulajdonképpen szeretnél cigánymisét is tartani.
10: Ó, igen, tehát így származási alapon a cigányokhoz nem tudom, hogy lenne közöm, ha bár van sok, akiknek horvát a vezeték nevük, de itt Torontóban, ahol most élek, nincsenek biztos számok, de ilyen neked hallottam, hogy 7-8, akár 10 000 cigány is élhet. Miskolciak, Miskolc környékiek, borsodiak a legtöbben. Hát itt azért elég sok szép roma család van, akik hozzák a gyerekeiket megkeresztelni. Idén lesz egy lakodalom is, tehát egy esküvő, temetésekre hívnak, és így növekszik azoknak a száma, akikkel így kapcsolatba kerülök. És valóban fontolgatom azt, hogy milyen jó lenne őket egyszer összehívni egy valamilyen roma misére, roma ünnepre. Nagy visszhangja lenne szerintem neki.
9: Mennyiben érezted azt, hogy a pályafutásodat, ha nem is a papit feltétlenül, hanem ezt az érdeklődést a sokszínűség iránt meghatározta ez a jugó indulás?
10: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát én a 80-as években voltam kisgyerek, és mi szerettük Jugoszláviát, és amikor mentünk magyarba, ahogy mi mondtuk, nagyon szerettem Magyarországra jönni. Most ez az én esetemben főleg Kiskunhalast meg Szegedet jelentette, a két közel eső várost Szabadkához. Mindig így elcsodálkoztam, tulajdonképpen idegenként, hogy emlékszem, meglátogattunk Új-Szegeden egy tisztelendő nővért, azt hiszem, hogy kalocsai iskola nővér volt, de Magyarországon a szerzetesek azok, ugye 80-as években, mint Kádár korszakban, az egy diktatúra volt, ők kint az utcán nem hordhattak rendi ruhát. És még ilyet sose láttam addig. És akkor megjöttünk ehhez a nénihez, ez a lakást, és akkor vittünk neki kis édességet, meg ezt-azt, és képzeld el, hogy azt csinálta, hogy bekapcsolta a televíziót. És akkor így hangosan ment a televízió, emlékszem, és így beszélgettünk. Nyilván azért, mert feltételezhető volt, hogy lehallgatják. És emlékszem, hogy a televízióban a parlamenti ülés adása ment élőben. Ez a 80-as években volt. Nekem Magyarország az egy ilyen érdekes világ volt. Gyönyörűek voltak a szava. De sose felejtem el, hogy volt egy ilyen, hogy barackvirág illatú tusfürdő. Ez a szó, ennek ez a melódiája, ami Magyarországon az ember átsiklik az a természetes, de nekem délvidéki magyarként ez olyan szép volt, vagy vajas sütemények boltja. Ez így kiírva. Olyan gyönyörűek ezek a szavak. Tehát azt mondanám, hogy engem a hivatásomban inkább az határozott meg, hogy Jugoszláviában 90-es években lettem ugye kamasz, akkor háború volt, és hogy mi lesz ezzel a néppel, és én itt a magyar népre gondoltam. Hát, hogy valakinek oda kell állni a nép mellé, és bátorítani őket, és vigasztalni őket, és hogy én nekem ez a magyar dolog Jugoszláviában, bár horvát anyukával, ez azt hiszem inkább meghatározó volt, hogy az ottani kisebbség mellé állni, és hitet adni, és őrizni a szép nyelvünket, és összefogni a fiatalokat. Valahogy így képzeltem el az életemet. Azzal együtt, hogy én beszéltem horvátul, én a horvát rokonaimat is szerettem, a horvát búcsúba is elmentünk Szentkútra, Szabadka mellett, táncoltam univerzumi táncokat, én ezt nagyon szerettem, a tambura zenét, de azt hiszem, ez a magyar identitásom az valahol eléggé erős volt ott Jugoszláviában, ezzel együtt, hogy mondan egy ilyen sajátos színezete és kontextusa volt neki.
9: A templom iránti elkötelezettséged is ide köthető a gyerekkorhoz. Ugye volt az az idős plébános, aki, és akkor innentől kezdve folytasta.
10: Igen, igen, Gere Lászlónak hívták, ő egy talpig úriember volt. Emlékszem arra, hogy én akkor kiskamasz voltam, anyu beküldött a plébániára, és akkor, jaj, te vagy az, na gyere, gyere be! Egy nagyon kis szobája volt, egy kis plébánia. Voltam többször a szobában, nem tudtam, hogy van tévéje, a tévé egy szekrényben volt. Kihajtotta a szekrénynek a két ajtaját, és nézte. És képzeld el, hogy éppen Antal Józsefnek volt egy beszéde, a Mátyás templom előttről közvetítették, és ott mondta az Antal József, rendszerváltás után vagyunk, hogy azért a Kádár rendszerben nem mindenki csak rombolt. Még akkor is, hogyha a rendszernek az alkalmazottai voltak, hanem építettek is, és ezt meg kell becsülnünk, hogy ezt a szétbombázott várat például, vagy a Mátyás templomat, ezt újjáépítették, és nem egy lakótelep van most a budai vár helyén, hanem mindig voltak olyanok, akik a körülményekhez képest próbáltak a lehető legjobbat, legszebb dolgokat kihozni. És képzeld el, én ezt csak úgy mellékesen hallom, miközben úgy bevágódtam oda a Gere László atyához, és sokkal kisebb voltam, amikor fölmerült bennem, már akkor is idős volt, így megszédült az oltárnál, ha mi lesz akkor, hogyha Gere atya nem lesz? És akkor, hogy én nekem valakinek oda kell állni a helyére az oltárhoz. Tehát a legelőször így fordult meg a fejemben az, hogy pap legyek. Egyébként Gere László atya nekem azt mondta, hogy az ő ősei Felvidékről származnak, tisztviselő volt az apukája, és egy Újma nevű Torontál vármegyei, tehát lenn valahol, majdnem Belgrádnál, német faluba annak idején helyezték valami közjegyzőnek. És így írta őket Trianon, és így maradt a Délvidéken, és lett az én plébánosom Szabadkán.
9: Azt mondják a kötetedről, és magad is ezt vallod, hogy nagyon személyes hangvételű írások is szerepelnek benne, és aki a közösségi médiából ismeri a szövegeidet, az tudja, hogy mire gondolnak, hiszen például a Tavaszról is egyszerű szavakkal, de úgy tudsz írni, azt mondták nekem, akik olvasták, hogy az azonnal megragadja az embert, vagy például a lepkéről, hogy a szárnyain valójában nincsen szín, csak apró lemezkék, és azt tulajdonképpen a fény teszi színessé, ahogy visszatükröződik. És tulajdonképpen az emberi lélek is, azt írod, ilyenféleképpen van.
10: Én ugye a Szívújságnak, ez egy jezsuita kulturális lelkiségi magazin voltam, 17 évig a főszerkesztője, és szokás ilyen bevezetőket, beköszöntőket írni, ugye a folyóiratoknál, amiben elmondják, hogy miről szól az az adott tematikus szám. És én nem úgy csináltam ezeket, nem szabályosan ezeket a beköszöntőket, hogy elmondtam, hogy akkor melyik rovatba pontosan, milyen címmel, milyen cikk várható, hanem én így tulajdonképpen megpendítettem a témát, és erre hoztam egy személyes történetet, élményt. Tehát általában így voltak ezek a beköszöntők, és ezekből válogattak a munkatársaim egy csokorral. Az első fejezet a könyvben, ami az ő kedvenc olvasmányai. Egyébként ez a lepke történet, ez ugye Jézus Szíve templom igazgatója is voltam, és a templomunknál szombat este tézői hangulatú misék vannak, és a magyar tézői énekek, amelyek kiváló minőségűek, és így már a 80-as években a pécsi tézői találkozóra is megjelent egy kis válogatás, nagyon szép minőségű magyar változat ezeknek a zenék. Ez ugye Bálint Anna és Bálint Zsoltnak köszönhető, ők most is ott vannak, akik nagyon hozzáértő zenészek, és a Bálint Zsolt ő amúgy privátban lepke szakértő. Most lehet, hogy furán hangzik, de természettudományos múzeumban dolgozik, a lepke osztályon van olyan lepke az Andok hegységből, amit ő fedezett föl. Na tőle tudom ezt a történetet, hogy hogy is vannak a színek a pillangóknak a szárnyán.
9: És hogy az emberi léleknek a hitfénye adja meg a színeit. Ugye ezt írtad?
10: Így van. A hitnek a legközelebbi metaforája a fény. A hit az megjelenik a szívben, és az ilyen világosság élmény. A távol-keletiek mondják is, hogy megvilágosodás. Tulajdonképpen a hit nem ad hozzá az életünkhöz, nem egy plusz dolog, hanem mint világosság megjelenik, és ebben a fényben egészen máshogy vagyunk képesek látni azt, ami van, azt, ami létezik. Milyen összefüggéseket is képesek vagyunk látni, vagy a szeretetet meglátni. Jobban képesek vagyunk, ha van hitünk, ha van ez a belső világosság. És amikor hitről van szó, akkor az valóban egy ilyen élmény, hogy elkezdem látni máshogy az eddigi életemet. És hát ugye, hogy a sötétben a lepke szárnyának nincs színe, de ha megjelenik a fény, a nap, akkor színes lesz, elképes, mindegyik egyedi, ahogy a mi lelkünk is, hogy nekünk is így színes a lelkünk. Szóval a hit az egy nagyon nagy ajándék. Nem véletlenül mondja a Teremtés könyve mindjárt ott az elején, hogy és legyen világosság. Az első dolog, amit Isten ad, amit teremt, az a világosság. És az így van a személyes életünkben is. Amikor először találkozunk a hit világával, Istennel, imával, bármivel, az olyan, mint a világosság. Legyen világosság.
9: Én most viszont rávilágítanék arra, hogy ez a kötet tulajdonképpen egy születésnapi ajándék is egyben?
10: Szeretett volna lenni, mert hogy mikor eljöttem 17 év után Budapestről Kanadába, néhány hónapra rá töltöttem az 50. születésnapomat, és szerették volna a munkatársaim ezt nekem ajándékként adni. A kézirat nagyjából meg is volt, de az a helyzet, hogy rajtam múlott. Tehát azért nyilván át kell nézni a kéziratot, meg szerkeszteni, meg hozzátenni, elvenni, válogatni, és egyszerűen nem volt időm. Tehát nem a munkatársaimon múlott. Ők ezt nekem akarták így ajándékként adni, hanem rajtam állt, és tulajdonképpen én ezt úgy tudom tekinteni a születésnapi ajándék, de ettől függetlenül is nagyon hálás vagyok ért, és nagyon köszönöm nekik.
9: A könyvismertetőben is kiemeled, de én magam is találkoztam a közösségi médiában azzal a bizonyos fotóval, ahol a busz volánja mögött ülsz, és akkor, amikor ezt közzétetted, nekem eszembe jutott az a bizonyos vicc a buszsofőrről és a papról, hogy vajon amikor a munkájukat végzik, akkor kinél imádkoznak többen?
10: Látod, erre nem is gondoltam. Igen, ez egyik legkorábbi emlékem, nagyon kicsi voltam, amikor így a nagymamával mentünk a templomba, nagy havazás volt, és hát nem tudtunk a kis fiat 750-esével menni, óvatosságból is nyilván, úgyhogy gyalog indultunk neki. Ez nem volt kérdés, hogy templomba kell menni. És ez a kép, ahogy a buszon összejövünk, mindenki mindenkit ismer, köszön, sőt megölel, meg is puszil, és úgy megyünk a templomba. Ez így nagyon mélyen rögzült bennem, és hogy milyen jó, hogy van ilyen járgány, ami elviszi az embereket, ami biztonságot ad, Jézushoz viszi őket, és hogy én egy ilyen sofőr akartam lenni, akire lehet számítani, és hát azt hiszem, ez egy kicsit így az életemnek ilyen ősképe, ami mélyen a gyerekkoromból úgy bennem él, és azt hiszem, hogy ezt csinálom alapvetően most is.
9: Tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy végül is a közösségteremtés, az szinte már idézelbetett kötelezettség, és vált, de hát ezt megéled.
10: Azt hiszem egyik írásomban, a könyvecskében erről is szó esik. Én tulajdonképpen írtózom attól, gondolattól is, rosszul vagyok tőle, hogy esetleg így szórakoztatnom kellene az embereket, vagy meggyőzni, hogy gyertek fel erre a buszra, menjünk. Nem, én szívesen megállok, és kinyitom az ajtót, és ha bejönnek, én nagyon örülök az embernek, de nem az a féle lelki pásztor vagyok, aki nagyon meg akarja szervezni az embereknek az életét. Rengeteg programot szervezek egyébként, de inkább akkor vagyok nyugodt, hogyha van sodrása a lelkipásztori életnek, a lelki életnek, a közösségnek, és ha így jönnek a kezdeményezések, és én így otthont adok neki, befogadom, támogatom őket, de nem szeretem ezt a kézi vezérlésű papmodellt, vagy egyházmodellt. Utána Torontóban is van egy egész polszni könyv, hogy hogyan csináljunk olyan egyházközséget, ahol aztán minden flottó működik, és akkor ilyen szervezés, olyan szervezés, ilyen kurzus, olyan kurzus, ez távol áll tőlem. Én szerintem a hit kell, a világosság, a hit tapasztalata kell, hogy összefogjon bennünket, és a lélek, az Úr az, aki mozgat. Én pedig egy szolgája vagyok, vagy barátja vagyok, és segítek neki, amiben tudok, de ne én miattam jöjjenek az emberek. Tehát, hogy a busz nem az enyém.
9: Engem őszintén meghatott az, hogy szembe mersz nézni a nehézségekkel, és meg is mered őket írni. Tehát az, hogyha a pap éppen elkésik a kórházból, és a beteg már addigra meghalt, vagy hogy van-e az életnek értelme, különösen, hogyha a szenvedés oldaláról kezdjük el az egészet figyelni.
10: Hát igen, nagyon óvatosnak kell lenni ám, amikor az ember rossz dolgokat tapasztal, hogy nehogy ilyen olcsó vigasztalás mondjuk. Most történt egy incidens itt a plébániámon, nagyon elszomorított, mert ugye van mellettünk egy szombati iskola, magyar iskola, ami csak szombaton működik, egész nap, cserkészek, meg minden, és akkor valamelyik este itt hívtak, hogy hát itt szétvertek dolgokat, meg nyitvagyták a hűtőt, és minden élelem tönkrement, meg valakik helytelenkedtek, és hát tudom, hogy ki volt. És akkor így, hát olyan mérges voltam. De aztán, amikor így elcsendesedem, imádkozom, és akkor rá, miért csinálhatta ezt? Mi van e mögött? És a sors, ami kidomborodik. És persze beszéltem a fickókkal, hároman voltak, de mind a három tulajdonképpen olyan jó gyerek. És megvan a történetük, hogy mi ez az agresszió bennük, miért nem tudnak figyelni. Tehát amikor így megkapod a felszínt, ez nem igazolja az ő butaságukat és helytelenkedésüket, és papként, nevelőként nyilván nem szabad mindent megengedni, és szembesíteni is kell meg minden. Az igazság, hogy én rájöttem, hogy én ezeket a srácokat, ezeket nagyon szeretem. Hát sajnálom, hogy hogy mondjam, kicsit ilyen, nem is annyira apa, inkább ilyen batyus, báty érzés jött elő bennem, hogy hogyan segíthetném őket. Aztán így inkább próbálom őket bevonni és előre menekülni. És a bizalom az egy nagyon-nagyon erős nevelő erő.
9: Ezek szerint magad is egy kicsit így utólag szembesültél, hogy mi került bele a kötetbe, de ugyanazoknak szánod, akiknek annak idején a Jezsuita magazinban írtad meg, vagy esetleg más közönséget is szeretnél?
10: Érdekes ez a kérdés. Nekem így, mintha nem lennének ilyen ambícióim, hogy akkor most nagyon megszólítsak bármilyen közönséget. Én egyszerűen élem az életemet, írok, kommunikálok. Ezek a bejegyzések, mert egy része ugye ilyen Facebookon született szövegek, ezeket azért írom, mert úgy érzem, hogy összetartják a közösséget, támpontokat adnak az élethez, meg tudom szólítani őket, vagy talán a jó Isten a szövegeim által őket meg tudja valahogy szólítani. Ezek így születtek, de nem célom az, hogy valami rendkívül, nem eredetit, mert eredetinek eredeti, mert ez az én szövegem, de hogy ilyen nagy hatást kiváltsak és megváltoztassak általa. Tehát nem így akartam újat mondani, hanem egyszerűen engedni általam, a tapasztalataim által érvényre jutni azt, amiben hiszek, amit szépnek tartok, amit jónak tartok. Egyszerűen csak ez volt a célom. Nem úgy volt, hogy van egy célom, és írok hozzá egy könyvet, hanem van az életem, van az imám, vannak a kérdéseim, vannak a kételjeim is, a vergődésem, és nagyon sok szeretet, amiben szinte úszom, Isten részéről, ember részéről, és ezek csapódnak le ebben a könyvben, és hiszem azt, hogy talán másoknak is segíthet.
9: Szoktál könyvajánlókat is írni, hogyha most a saját kötetethez kéne ezt tenni, akkor mondjuk két mondatban, hogyha összefoglalod, az mi lenne?
10: Hoppá, hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát talán szállj fel a buszra, és enged, hogy elvigyelek egy olyan helyre, ahol egy nagyon jó találkozás lesz, és ez a találkozás teljesebbé teszi az életedet. Ebben biztos lehetsz.
9: Horváth Árpád még Kanadába indulása előtt azt nyilatkozta, meg kell tanulnia főzni. Ez sikerült. Így most van mivel megvendégelni az ottani közösség fiataljai. Az Isten tágas tereiben című könyv mellett új írásaival továbbra is találkozhatnak a közösségi médiában, talán kicsit ritkábban, mint korábban. Mára búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

0: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik ismét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Dallamív, Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Marton Árpád, 2020. Zsoltár. Esztelenségnek az ő idején. Ma állj ellen a birkanyájnak, most az a józan, aki lázad. Vedd észre önszemeddel látván, az agyakra szállott a járvány, s az ampullákban ezer dózis hisztéria, tömegpszichózis, s mint utcasarki vakzenész, hajléktalan a józanész. És száműzöttek most az álmok. A status quo gyilkos és álnok, s a tartalmas hang oly kevés. Csak porhintés és cselvetés minden teória, elmélet. Már dallama sincs a zenének. Megvetett a rím, az arány, és annak esélye parány, hogy van jövője még a szépnek. Ma a graffiti is művészet. Mellékes ki a férfi, nő, de éppen az a bökkenő, hogy fölfordult a fönt, s a lent, s ha tiltakozol, idegent kiáltanak rád, bűnbakot. Parádéznak a színvakok. Kezükben harsány trombita, s e bősz, szabadság, orgia nyomában semmi sem marad. Csak üvegtörmelék, salak, tombol a bál. Bitek és lájkok járják az őrült haláltáncot. Nincs jó és rossz, nincs nem, csak gender. Így lett nemtelenné az ember. Költemény sincs már, csak szöveg. A műveltség feslett szövet. Nincs történet, csak narratíva. Szakállasan riszál a díva, s a süket népre dől a tuc-tuc. Költöz vidékre most, amíg tudsz, építs végvárat, menedéket, mert ostrom alatt most az élet, s míg bambaságba ringat a média, rólad big data készül. Sok bájtos kartoték. PC-dben számos tartozék figyel, lehallgat és jelent, kontrollál, múltat és jelent, s mit révedezve tervezel, jövőd ördög kézen vesz el. A költő kérdez, válaszul csatornák népe ráúszul, hozsannázva celebnek, trollnak, kezéből kiverik a tollat. Mesterséges agy, digi féreg támad, a lég halálos méreg, s míg 160 centis képátlom, bagzik a halál, s a rémálom, Jurassic Parkból randa klón ront rád, delejez bamba klón, röhögt ki, életedre támad, pribékjei fogják be szádat, művészet nincs, csak akció, bomlási lánc reakció, pátosz nincs már, csak bőregeg, a szókészlet mind szűkösebb, árad a spleen, altesti téma nélkül nincs regény, sem poéma, a szellem tornya, rossz bazár. A középszer jól összezár. Az alkotás csak elmetorra, készülhetünk halottitorra, s bár számos író ösztönhíján megél az állam ösztöndíján, nem ráz meg, nem ráz föl a mű. A kudarc ím egyértelmű. Hát tiltakozz, még mielőtt elsöpörnek a végidők, fogd be füled, ne lesd a tévét, hisz látod jól a sztori végét. Ma még csak 100 paragrafussal, de holnaptán már puskatussal tanítalak majd jóra szépre. S az embert óvó régi béke helyébe gyanú települ. Íme. Ezt áld meg, emberül. Ne ordítozz a farkasokkal, szólani is csak súlyos okkal, iróniával. Ám de halkan. A többit énekeld meg dalban.

Empromptű. Bronzszínű és tükörsima. Nyugalmas festmény a Tisza. Koratavaszi alkonyat aranyozza a partokat, míg a hold lassan esti, fakó ezüstbe festi.

Öröklét. A rádióból halkan döngicsél egy dallam, és duluzsol a kályha. Az ősznek is van bája, s őrzője álmainknak mazsolás kuglóf illat libben, mint tüll lepel. Csöndesen ünnepel lelkedben most a félmúlt, s amit a végzet szétdult, egyszerre körbevesz. Mert mindent tönkretesz és megfakít az élet, de benned örökké lett meghittség, halk öröm, és néha feltörőn, mint gyémánt fényű forrás, fölbukkan, s már is ott jársz egy réges-régi őszben. Nem halhatsz meg, és ők sem.

Elhangzott a Dallamív, Mári Szabó Eszter összeállítását hallották. Marton Árpád verseit Lázár Csaba mondta el. Részletek csendültek fel Bartók Béla műveiből. A második zongoraverseny harmadik tételét Kocsis Zoltán és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara adta elő, vezényelt Lehel György. Bartók Allegro Barbaro című művét Ránki Dezső szólaltatta meg. A Táncvit harmadik tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő, vezényelt Ferencsik János. Végül Bartók harmadik zongoraversenyének harmadik tétele csendült fel. Ránki Dezső zongorázott, közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, Ferencsik János vezényelt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Rátonyi Sára. Jó napot kívánok! November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leó pápa, közölte nyári ülését követően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A testület Budapesten tanácskozott, ahol bejelentették, magyar főpásztorok a Vatikán több hivatalát is felkeresik, hogy áttekintsék a magyar katolikus egyház helyzetét. Az ülésen a püspökök 2027-re meghirdették a hivatás évét is, amelynek nyitó rendezvénye decemberben lesz Szombathelyen. A nemzeti összetartozás érzése segíthet begyógyítani a trianoni döntés okozta sebeket, írta a közösségi oldalán a nemzeti összetartozás napján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a magyarságot összekötő értékekre és a közös jövő építésére kell helyezni a hangsúlyt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ma lehetőség van olyan országot építeni, ahol a nemzeti érdek az első. Bóna Szabolcs egyúttal jelentős eredménynek nevezte a kárpátaljai magyar közösség jogainak bővítését is. A szívhang rendelet megtartását kérte Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertől Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A kereszténydemokrata politikus közösségi oldalán közzétett nyílt levelében azt írta, a szabályozás nem csak szakmai, hanem erkölcsi kérdés is. Korábban Hegedű Zsolt a parlamentben arról beszélt, a kormány társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményez a kérdésben, mert szerinte széleskörű konszenzusra van szükség. 29 embert fogott el vagy állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén zajló közbiztonsági akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az egy hete tartó ellenőrzés sorozatban több mint 700 igazoltatást hajtottak végre, a rendőrök 17 körözött szemét is elfogtak. Többeket kábítószerfogyasztás, garázdaság és lopás miatt állítottak elő. A hatóságok a lakossági panaszokra reagálva erősítették meg a jelenlétet a vasútállomás térségében, ahol új térfigyelő kamerákat is telepítettek. Halálának 50. évfordulóján emlékeztek Latinovics Zoltánra Balatonszemesen a színész síremlékénél. Az MTI tudósítása szerint Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a Magyar Színház és Filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakjaként méltatta a művészt. A megemlékezésen elhangzott, Latinovics Zoltán művészete túlélte azt a korszakot, amelyben gyakran mellőzték és ellehetetlenítették. Sok napsütéssel és 30 fok feletti hőmérséklettel érkezik a nyár első hétvégéje, derül ki a Hungaromet csütörtöki előrejelzéséből. Pénteken még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet és helyenként zápor is előfordulhat, de szombattól országszerte egyre több lesz a napsütés. A gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, főként a déli és keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29, vasárnap már 25 és 30 Celsius fok között alakul, összegezte a közlemény. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópályán Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tópihenőhely. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Hazánk időjárásáról. Nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, így az ország nyugati kétharmadán többnyire napos, csapadékmentes idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint a keleti és északkeleti térségekben ugyanakkor a gomoly felhőkből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 18 órakor hallhatják. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok. Egy háztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő Sós Viktor.
3: Folytatjuk beszélgetésünket a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, a múlt és a jelen folyamatairól, vendégünk Nényei Gáborné, Gabi néni.
4: Egy apróság, ez nincs leírva, azt hiszem sehol, de hallottam Mezger Gabi nénitől, aki a háború előtt az Esztergomi Egyházmegyének volt a megbízottja, a kalász vezetője, hogy hát megmondtuk a lányoknak, hogy a zsebükben mindig legyen csípős piros paprika. Ha ezt valaki most hallja, akkor rájönne, hogy miért.
3: Nyilván nem gasztronómiai céllal, hanem a női tisztasság védelme, önvédelem.
4: Mert hát valóban erre szükség volt, és lettek is ilyen hírek, hogy akinek ez tényleg sikerült, hogy éppen a tényleg a zsebében volt, az megmenekült a, bocsánat, hogy így mondom, szovjet támadástól. Hogy mennyire működött a kalász az úgynevezett világháború idején, azt mutatja az is, hogy a második népfőiskola, ami Szadán vettek, úgy emlékszem, tudományosan utána kell nézni, én úgy emlékszem, hogy 43-ba vette meg Lucemba-Herr Rita, és még egy-két évet, néhány évet még tudott működni a Dunának a túlsó oldaláról, hogy ott is lehetett egy ilyen népfőiskola. Aztán 44-ben felgyorsultak az események, egymással való találkozás nyilván egyre lehetetlenebb volt, és 46-ban azon kapták magukat, hogy föloszlatták őket. Talán közismert dolog, ezt Balogh Margit történész már régebben megírta, hogy megpróbálták a kalotot is, meg a kalászt is megmenteni, mint olyan egyesületet, amely pontosan a kommunizmusban fontos célnak kitűzött szegény, rászoruló társadalmi rétegek felemelését szolgálják. Na, hát akkor mi legyen ezzel, mert ezek még ráadásul katolikusok is, akkor most mi legyen? Itt a hazaiak nem tudták eldönteni, úgyhogy a Vorosilov marsal elé került a dolog, aki pedig mondta, hogy igen, maradhatnak, hogyha teljes tagnyilvántartást, 100 000, teljes tagnyilvántartást csinálnak, és aki nem odavaló, vagy nekik nem tetszik, azokat ki kell zárni, a teljes vezetőséget ki kell cserélni, és az alapszabályt meg kell változtatni, különben maradhatnak. Úgyhogy hát az történt, hogy betiltották, ezt nem vállalták természetesen Lucemba-Herr Ritáék, de még, mint egyházközségi lánycsoportok úgy még működtek, talán még 2 évig, azt hiszem, talán 48-ig. Egy ilyen vezetővel én is hosszas, több évtizedes barátságba keveredhettem. Hát valahogy ezt nem lehetett kitörölni senkinek az életéből, mert mindenki úgy, minden akkori lány, később asszony, nagymama, az úgy emlékezett ezekre az időkre, mint az életük legboldogabb idejére. Biztos nem csak a tanulás, hanem a sok játék, éneklés, népi tánc is hozzásegített, hogy egy életörömre nevelt, boldog és boldogságra készülő fiatalság maradt meg. Hát akik persze ezt erre visszavágytak, és szerették volna a sajátjaiknak is majd továbbadni. Amit lehetett akkor még csinálni, azok templombúcsúk voltak. És hát erről maradt egy ilyen történet, ami hozzám is eljutott, hogy Makos Márián, ártatlan, úgy sokan ott voltak. És Illési Mária, aki a Váci Egyházmegyének volt a vezetője, a püspöki konferencia által kinevezett vezetője, az is ott volt. Hát úgy, mintha véletlen lenne, egymás mellé ültek a magyaródi kislányjal, aki akkor már nagylány volt, mert azért ez már mondjuk 51-ben volt, és hát, mintha csak ismeretlenek lennének, ott egy kicsit csebegnek, és akkor Mária néni szép csendben mondta neki, hogy Elluskám, azt szeretném, hogy majd te legyél a kalászcsoportotoknak a vezetője. Hát aztán eltelt 40 év, és Elluska lett a kalászcsoport vezetője. Addigra már erősen nagymama. Most azt mondanánk, hogy nem hatékony, de csodálatos erecskéken keresztül életben maradt valahogy, tehát nem pusztult el a kalász, hanem csak lappangott. És ezért történhetett az meg, hogy 89-ben akkor már lazult a helyzet, és már egy kicsit bátrabban mertek levelezni. 89-ben Pálos Szentkúton összegyűlt újra a kalász, és ha jól tudom, 250 egykori lány a lányaikkal és unokáikkal jelent ott meg, és hát igen nagy örömmel készültek arra, hogy föléled a kalász. Az föl is élett, és 1990. április 4-én, a sors iróniájának következtében éppen április 4-én, mert már akkor munkanap volt április 4-e, bejegyezték a egyesületek közében a fővárosi bíróságnál, és most már akkor hivatalosan lehetett újságja, és hivatalosan lehetett csoportosulni, újra szervezni. Igen ám, de a társadalom gyökerestül megváltozott. Úgyhogy ez az öröm és lelkesedés, ami más területeken is, aki ezt átélte a 90-es éveket, az tudja, hogy egy olyan öröm mámorban és reménység felhőkben élt a társadalom, hogy na most aztán minden szépen elrendeződik, de hát ez nem olyan volt azért, mert hát ez csak olyan volt, mint amikor a kuktafazékról lekerül, véletlenül lerepül a fedő, és akkor szétfröcsköl az egész mindenfelé. Igen, szabadság, nincs rajta a fedő, csak éppen az, míg kialakul és átrendeződik, és valóban egy egészséges irányban fejlődik, hát nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Az lett, ami lett, és nagyon sok nagyon jó lett, nagyon sok elszomorító is lett. És hát különösen az, hogy nagy feladat elé állt a kalász, hogy és akkor most hogyan? Hát a tagjainknak a nagy többsége az akkor mondjuk 60 év fölötti volt, és az ifjúság nagy lehetőségekkel tanulhatott tovább városokba, és hát kötelező volt ugye a 8 osztály, sőt, hát még kötelező lett, hogy tovább is tanulhassanak ezt-azt, úgyhogy megváltozott a helyzet. Na most, ha ehhez hozzáteszem azt, hogy az 50-es években ugye így kell mondanom, elkergették az anyákat dolgozni, és 6-7 szülési szabadságot kaphattak, aztán utána mentek dolgozni. Szétesett a család, és a női hivatás összekeveredett a nőkre is érvényes foglalkozási lehetőségek tömkelege. És egy kicsit, nem kicsit, nagyon erőltetett is volt. Úgyhogy fölnőtt egy olyan nemzedék, akiknek az anyukájuk is már bölcsödébe nevelkedett. Akiknél már nem volt meg a családi együttesnek a gyakorlata, amiből már nem lehetett kinevelni egy olyan folytonosságot, nem beszélve arról, hogy a falusi közösségek is széthullottak, ugye az erőszakos TSS-ítés, a mesterségeknek a leépítése, minden átvedéve a gyárakba. Na, szóval, mi a kalász most? Hát akkor el kellett nevezni újra, mert most már biztos, hogy nem Katolikus Lánykörök Szövetsége, akkor legyen Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, ez máig is érvényes. Igen ám, de ezek az asszonyok, akik nagy buzgalommal létrehozták a falvaikban a kalászcsoportokat szerte az országban, tényleg nagyon sok helyen, hát nem 100 000, de 2000 fölött volt a száma az újjáélet és jegyzett kalászcsoportoknak, és akkor ezek szépen kezdtek előregedni. Hát mi megpróbáltunk, én akkor már ebbe belekerültem, ez egy külön mese, hogy én hogy kerültem bele a 90-ben a kalász vonzókörébe, hogy próbáltunk sok mindent, például lánytáborokat, 91-től kezdve nagyon-nagyon sok lánytábort, ahol ugyanerre a 4 alapillérre helyeztük a hangsúlyt, hit, erkölcs, nemzet, hivatás. Na de hát ezek elmúlnak, ezek a táborok, hogy milyen nyomot hagyott a gyerekekbe, mert folytatása egy évvel később újra a táborban volt. Általában újra szerettek jönni, hívták a barátnőiket is. Aztán elszaporodtak a különböző táborok, létrejöttek a nagyon jó egyéb dolgok is, a cserkészet, meg sokféle lelkiségnek a családos táborai, ami nagyon jó, hát legyen családos tábor, nagyon fontos tényleg, és azon kaptuk magunkat, hogy igen, hát vannak ezek az aranyos kis táborok, de igazából a lányokat nem tudjuk megszólítani. Viszont volt egy-két olyan újítás, ami szerintem nagyszerű, ilyen a 10 falu 1 asztal, hogy ugye ezek a falvak, például mondjuk ott a Tápió környékén, egymástól nem túl messze, mindegyikben volt egy-egy kaláscsoport, hogy micsoda remek dolog az, hogy mint a Szent Istváni egyház felépítésben 10 falunak volt egy temploma, akkor erre emlékezvén, ez éppen a Mille Centenárium előtt 1-2 évvel kezdődött ez a gondolat, hogy ezzel mi ebbe belekapcsolódunk ebbe a Mille Centenáriumi lelki megújulásba, hogy egy-egy falu meghívta a környező 9 falut, és 10 falu egy asztal, az asztal az volt egyrészt az oltárasztal, mindig közös mise volt, lehetőleg a saját viseleteikbe, ha volt, még abba jöttek, akkor egy ilyen kulturális asztal is volt, hogy hozták a saját néptáncaikat, népdalaikat, előadták jeleneteket, rendkívül aranyos dolgokat, és utána a terített asztal, ahol szintén egymást megkínáltuk. Ezek azt hiszem nagyon nagy jelentőségűek voltak, annak ellenére, hogy senki nem tud róla, mert ebben már a polgármester is benne kellett, hogy legyen, hát neki erre engedélyt kellett adni, büszke volt rá, tartott is általában beszédet, és a körülményeket is biztosította sokszor. Az asszonyok meg sütöttek, főztek, meg hát nagy lelkesedéssel, sok helyen volt ilyen. Egy darabig ment élénken, itt Budapesten is rendeztünk egyet, igaz, hogy az volt vagy 14 falu, azt hiszem, akik itt összegyűltünk. De aztán ezek a nénik már nem tudtak táncolni, már nem tudtak énekelni, már ágynak estek, meg bottal jártak, meg nem tudom mi, és ott tartunk, hogy akkor most mi a kalász? Talán a legnagyobb összetartó erő az az újság volt, az Új Kalász újság, ami még járt, és hogyha még otthon olvasgatták az idős nénik, a lányaik is, meg a családtag is tudott róla, hogy volt, tehát valahogy azért életben maradt. Mi pedig itt a központban igyekeztünk, de igazából azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen vegetatív élet volt. Igazából nem tudott megújulni, mert nem találtuk meg a társadalmi küldetésünket, pedig éreztük, hogy nagy baj van. Hát a családokkal nagyon nagy baj van, de hogy? Mert ugye mindig ez a régi kép maradt előttünk, hogy a lányok. De a lányok azok nem jöttek. Hát aztán a Jóisten csodája, mondhatom a konkrétumokat is, hogy kerestük azokat a papokat, akik nagyon szerették a kalászt mindig is, Placid atya volt a fő, de voltak ilyen a kalász újjáéledésekor fiatal papok, akik nagyon lelkesek voltak, ezek közül is élen járt a Máté György nevezetű atya, aki jelen pillanatban a érsekvadkert plébános. Ő akkor volt Magyaródon kezdő káplán, amikor azon a bizonyos Magyaródon, ahol titokban kinevezett utód létrehozta a kalászt, a Magyaródon összegyűltek, és hát akkor szárnyalt a lelke Máté György atyának, hogy hát létezik ilyen mély hitből fakadó, életörömmel teli, életet szolgáló hívő közösség. Hát azt gondoltuk, hogy elmegyünk, mi már csak úgy hívtuk, hogy Máté Gyuri atya, elmegyünk hozzá Szolnokra, akkor éppen Szolnokra volt helyezve, hogy látja, most tisztességgel halljunk meg, vagy van valami reménység valamerre. És hát Máté Gyuri atya se tudta pontosan, hogy mit lehet, de azt tudta, hogy egy lépést ő tud mondani, mégpedig az, hogy vegyük föl a kapcsolatot egy azóta azt hiszem már nem létező agrárfiú társasággal, és azokkal fogjunk össze. Igen, hát az agrárfiú társaságnak a apukáinak voltak feleségeik, és ezek a feleségek, ezek vágytak arra, hogy legyen egy ilyen női közösséggel kapcsolatuk, úgyhogy egy bizonyos Tóth Krisztina nevezetű ilyen háromgyerekes anyuka, aki a legnagyobb segítségünk volt ebben, és egy Tatár Éva nevezetű hadgyerekes anyuka, ezek voltak, akik mind vidékiek, akik nagyon szívesen bekapcsolódtak a mi életünkbe. Érdekes módon ők talán 2-3 évig nagyon, hogy is mondjam, életképes ötleteikkel, meg valóságos munkájukkal segítették, hogy újjá tudjon éledni a kalász, de valahogy ők olyanok voltak, mint a katalizátor a vegyi folyamatokba, hogy abba nem épül bele, de nélküle nem indul meg. Úgyhogy ők most, hogy úgy mondjam, baráti, bár a kalásznak tagjai, de nem kalászcsoportokat vezetnek, más jellegű szociális női munkát végeznek. De ők elindítottak egy ilyen bizakodást, hogy igen, meg lehet újulni. Ez már egyáltalán nem a mi érdemünk, mi nekünk csak annyi az érdemünk, hogy nem adtuk föl, de nem az én érdemem, mert én már úgy láttam, hogy halljunk meg tisztességgel, nem kell, hogy összeomoljunk meg, nem tudom én, halljunk meg. De az én utánam következő nemzedék, egy évtizeddel fiatalabbak, azok között is különlegesen a Fekésházi Kinga, aki a most a legutóbbi időkig ő volt 11 néhány évig a kalász elnöke, nem adjuk föl, nem, a kalásznak meg kell találni a helyét. És hát ez is történt, ilyen szervezetfejlesztői tanfolyamok, meg ez az, jó, ezek csak földi segítségek. De ránk találtak éledő, maguktól éledő katolikus nőcsoportok. Legnevezetesebb ezek közül a sashalmi katolikus női kör. Az ő plébánosuk mondta, hogy hát itt van ez a kalász újság, van egy ilyen egyesület, egy női katolikus, de ezzel föl kéne venni a kapcsolatot. Hát föl is vették a kapcsolatot, és ránk talált a hivatásunk, hogy ha akkor a lányok voltak a kulcsa a jövőnek, akkor most a fiatalasszonyok, a gyerekes fiatalasszonyok, akiknek semmi, de semmi képzés nem jut abban, hogy hogyan legyenek jó feleségek, jó anyák, miből merítsenek erőt ahhoz, hogyha válságos időket átélnek, és e többi, gyereknevelésben minden. Lehet fordulni ide, oda, amoda, de olyan gyökértelen minden. Nagyon vágynak arra, hogy a közösségben egymást erősítve lehessenek, úgyhogy utolért minket a küldetésünk, és most már tudjuk, hogy igen, és ez a legutóbbi közgyűlésen ez mérhető módon megmutatkozott, hogy itt ennek van itt az ideje, úgyhogy szépen sorra keletkeznek, indulnak az új csoportok. Persze ebben rengeteg munka benne van, mert ezek a fiatal asszonyok, akik nekem gyerekeim lehetnek, nem az unokáim, tehát tulajdonképpen nem számítanak fiatal asszonynak, mert 40-es éveikben vannak, de manapság ez már fiatal asszony, akiknek már kicsit nagyobbacskák a gyerekeik, és már egy kicsit jobban oda tudják szánni magukat ilyen közösségi dolgokra, hogy ők rengeteg erőt és energiát fektettek ebbe bele, és kidolgoztak egy vezetőképző anyagot, és brilliáns módon, hogy is mondjam, szörföznek az internetnek a lehetőségei között, úgyhogy mindenféle csoportokat hoznak létre, meg zoomos tanfolyamokat tartanak, vezetőképzőt, és sorra keletkeznek a ország különböző tájain, Komlón, Nyíradonyban az új csoportok. Mindegyik ez a korosztály.
3: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, jelenéről, a rendszerváltás és azt követő időszak eseményeiről hallhattak beszélgetést, vendégünk Nényei Gáborné Gabi néni volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő Sós Viktor volt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Megerősített V4, rendezett szlovák és lengyel viszony, Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban van, a magyar érdekek érvényesítése mellett. Mindezek biztosítása a diplomácia eszközeivel. Ezek a tervek hangzottak el Orbán Anita parlamenti meghallgatásán. Értékek, érdekek, jelek, hangsúlyok, merre tovább magyar külpolitika? Kedves hallgatóink, nemes egyszerűséggel ez lesz a mai külpolitikai félóránk témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégem a stúdióban Baranyi Tamás Péter, a Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatója. Szeretettel köszöntöm, Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásomat az élő műsorba.
1: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hát először egy kicsit kezdjük filozófiával, elméleti kérdésekkel, mert ez nagyon érdekes, különösen az elmúlt időszak fényében. Csak röviden, hogy mikor jó egy külpolitika, hogyha értékvezérelt, vagy hogyha érdekvezérelt?
1: Igen, ez most nagyon sokszor felmerült mostanában ez a kérdés, és ugye a korábbi kormánynak a külpolitikával kapcsolatban ugye sokszor hallhattuk, hogy ez hiperpragmatikus, tehát ez annyira pragmatikus, hogy annál már nem is lehet gyakorlatilasabb egy külpolitika, és hát hogy ezeket a normatív rétegeket érdemes eltávolítani róla. Én azt gondolom, hogy ez egy hamis dilemma, mert értékek és érdekek mindig egyszerre szerepelnek a külpolitikában, és sokszor, hogyha ha pragmatizmust hosszabbítjuk meg, extrapoláljuk, akkor az önmagában egy értékké válhat. Ez érték ebből a szempontból nem egy értéktartalom, önmú fogalom, hanem egyszerűen csak az, hogy értékként tekintünk rá, és ideológiaival válik. Egy kicsit azért ez történt az előző kormányzat külpolitikájával, és annyira pragmatikus volt, hogy már önmagában a pragmatizmus vált az értékévé.
0: Itt most a gazdasági, külgazdasági kapcsolatokra kell gondolni elsősorban, hogy a gazdaság előre is került a minisztérium nevében is annak idején.
1: Hát egyrészt a külgazdaságra is, aminek ugye megvoltak az eredményei, de valóban azért olykor a klasszikus diplomácia rovására ment. Másrésztről pedig ugye itt a konnektivitás elméletére gondolok, ami ugye elvileg a világ számos regionális erőközpontjával való nagyjából egyenlően jó kapcsolatok fenntartására irányult, aminek megint csak van elméleti értéke, de közben ugye megváltozott a nemzetközi környezet, és az európai politikai diskurzus például egyre kevésbé tette lehetővé bizonyos erőközpontokkal a kapcsolatok fenntartását, tehát leginkább Oroszországgal. És ugye elérkezik az a pont, amikor ezt értékválasztásnak tekinti mindenki más, és ez paradox módon még azt is előidézheti, hogy értékválasztássá válik a mi számunkra. Tehát lehet, hogy mi nagyon pragmatikusak vagyunk, és éppen ezért mondjuk keressük egyszerre, és akkor most egy Európa és Oroszországtól független példát mondok, egyszerre szeretnénk nagyon jobban lenni Törökországgal, és egyszerre szeretnénk nagyon jobban lenni Izraellel, és azt mondjuk, hogy ezt mind a kettőt pragmatikus alapon közelítjük meg. Igen ám, de aztán Törökország és Izrael pedig összeveszhet Gáza kapcsán, és akár azt is mondhatják, hogy na akkor milyen értékeitek vannak. Tehát voltak éppen a pragmatizmus ebből a szempontból azért önmaga farkába tud harapni. Egyrészt már csak azért is, mert saját magunk is átértékelhetjük a pragmatizmust, és önértékként tekinthetünk rá. Én szerintem ez gyakran előfordult. Másrésztről meg nem egyedül vagyunk, és ami nekünk értéksemlegesnek tűnik, aztán a legjobb partnereinknek egyáltalán nem értéksemleges, és akkor viszont beszorulhatunk egy olyan helyzetbe, ahol vagy választani kell, vagy súlyosan kompromitálódik még akár a pragmatizmusunk is.
0: Igen, csak erre lehet mondani, hogy nem a más külföldi vagy idegen államoknak az értékeit kell nekünk képviselni, hanem a magyar érdekeket. Tehát itt a beszorulást azt értem, hogy tulajdonképpen mi a magyar érdek? Az világos-e, vagy az is egy kicsit a hangsúlyokon múlik, hogy most melyik politikai vezetés, párt milyen ízlésű?
1: Hát én azt gondolom, hogy most itt a terület legösszetettebb kérdéseit.
0: Akkor kezdjük menjünk ezt is tovább.
1: Nem, gyorsan megválaszolom. Hát a nemzeti érdek definiálása az ugye azért szokott néha nehéz lenni, mert azt mondják, hogy ez nagyon sok partikuláris érdek van, nagyon sok részérdek van egy nemzet életében, és valóban az van, hogy az ember kormányként a nemzeti érdekképviseletét tűzi ki szem előtt, akkor a nemzet egészét tekintve nagyon általános célokat kell megfogalmaznia, azt, hogy mondjuk most ez vagy az az üzleti ágazat, az nagyon hasítson, annál sokkal fontosabb például az, hogy hát legyen külgazdasági bevételünk például, vagy akár az, hogy érdemben és mindenki számára megnyitott módon tudjuk a határon túli magyarok érdekképviseletét ellátni. Tehát így érdemes ezeket a nagyobb kategóriákat. Ugye van hagyományosan egy olyan baloldali álláspont, miszerint nemzeti érdek mint olyan nem létezik, mert egyszerűen individuumok vannak, mégiscsak azért mindennek a ahol a partszakadott individuumok vannak, képtelenség ezeket az érdekeket összeegyeztetni, állami érdeket akár meg lehet fogalmazni. Én azt gondolom, hogy van nemzeti érdek, és a nemzeti érdek az mindig egy viszonylag nagy kategória kell, hogy legyen, és pont az, hogy nem térülhet el részérdekek irányába, és az, hogy mi a nemzeti érdek, annak a diskurzusnak a kialakításában a kormánynak nagy szerepe van, de nem kizárólagos, hanem erre van a társadalomnak egy csomó más intézménye, például akár az olyan intézmények is, mint a Magyar Külügyintézet, de egyébként a választók bevonása, amíg az értelmiségi diskurzus, vagy az egyetemek világa, stb. Nem lehet elszakadni attól egy demokratikus rendszerben, amit a választók gondolnak, és éppen ezért a kormány és a magyar társadalom közötti párbeszédben ezt igenis meg lehet beszélni, hogy mi a magyar nemzeti érdek, és szerintem van olyan, hogy nemzeti érdek.
0: Akkor ez még előttünk van, hiszen a párbeszéd még nem igazán kezdődött el, de azért ön látja, milyen lépések látszanak eddig, hogy milyen érték, milyen ideológia, milyen érték, érdek felé tolódnak el az eddigi lépések vagy bejelentések. Tehát mi látszik ebből?
1: Én azt gondolom, hogy az új kormány nagyon nehéz döntéseket ezzel kapcsolatban még nem hozott meg. Inkább azt látom, hogy az egyértelmű hiányokat, azokat igyekszik betölteni. Hogy most egy pillanatra visszacsatolnék itt a konnektivitás elméletére, ugye minden erőközponttal való jó és stabil viszony fönntartása, hát ebből, ezek közül az erőközpontok közül Európát, vagy az Európai Uniót, az az előző kormányzat, ezt egy kicsit a konfliktus mezőnek nyilvánította, azt mondta, hogy mivel hogy van XYZ vitás kérdésünk, ezen a területen mi nem tudunk eredményeket elérni, amíg ez és ez az álláspont fönnáll mondjuk Brüsszel részéről, és ami szerintem talán még súlyosbította a problémát, hogy nem csak Brüsszellel, tehát nem csak az Európai Unió intézményeivel szemben, hanem az egyes európai országokkal is ennek következtében megromlott a viszony. Én azt gondolom, hogy azért az utóbbi két évben azért tényleg súlyos méreteket tudott tölteni, és ez most egy olyan hiány, amiben a magyar kormányzat kétszeresen és nagyon gyorsan és egyszerűen be tud lépni. Az első az, hogy nyilván, hogyha valami hiány, akkor az könnyű kitölteni. Tehát nem kell újra definiálni, nem kell új prioritásokat megszabni, egyszerűen csak ez eddig le volt véve egy kicsit a napirendről, most pedig visszatesszük. Ez egy viszonylag egyszerű képlet szerintem. A másik, hogy pont a megromlott kapcsolatok miatt, és hát ezt láttuk is egyébként az elmúlt bő egy évben mindenféleképpen, hogy az európai kormányok, meg az európai intézményrendszer szintén nem voltak túl barátiak a magyar kormánnyal, és hát nagyon határozottan szurkoltak azért, hogy új kormányt válasszon, vagy új törvényhozást és új kormányt válasszon Magyarország. Ez megtörtént. Tehát van egy lendületi bónusz az új magyar kormány tevékenységén.
0: De nagyon nagy elvárások is vannak, hogy most aztán be kell állni a sorba, és aztán úgy kell dolgozni, meg működni, ahogy az elvárásnak megfelelő.
1: Vannak elvárások
0: tehát
1: is.
0: Tehát ennek van, tehát nem mindig a konfrontációhoz, nem mindig hátrány, vagy hát kellemetlen, de hát annak az egy érték nem, választás mentén van, vagy konkrét érdekek mentén.
1: Semmiképpen nem mondanám, hogy a konfrontáció egy hátrány, de ez megint csak kicsit olyan hamis dilemma szerintem, mint az értekek és az érdekek, hogy hát konfrontáció, de a csak konfrontáció azt szerintem nem működőképes. Konfrontáció és együttműködésnek szerintem mindig van egy ilyen meglehetősen hát egy ideális egyvelege, amit nyilván nehéz eltalálni, de a csak konfrontáció az biztos, hogy nem az ideálisnál van, és egyébként a csak kooperáció sem. És ha megfigyeljük egyébként, hogy Magyar Péter miniszterelnök hogyan lép föl itt az európai partnerekkel, ugye tegnap előtt találkozott Merz kancellára, és miközben, hát még azt mondanám, hogy lelkesebb volt Merz kancellár, tehát hogy ő még szebb szóvirágokat mondott, Magyar Péter viszont elmondta, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem lesznek vitáspontjaink, amit mi tudunk ígérni, az az, hogy lesznek, és hogy konstruktívak is leszünk ugyanakkor. Persze, ez önmagában nem külpolitika még, csak a külpolitikának való irányszabás, meg politikai kommunikáció, de azt hiszem, hogy mindez azt jelzi, hogy a magyar kormány azt a feladatot most megértette, hogy úgy kell külpolitikát folytatni, hogy az európai partnereknek elfogadható legyen, és figyelembe vegye a magyarországi politikai helyzetet is, és a magyarországi politikai helyzet az az, hogy ezt és ezt és ezt várják el a választók. Megjegyzem, ezt valószínűleg az európai partnerek is figyelembe fogják venni. Azon kívül, hogy van egy lendületi bónusz, most a magyar, a szó szerint a magyar kormánynak a munkásságán, azon kívül valószínűleg ők is felmérték, hogy hát azokat a követeléseket, amik mondjuk valóban kellemetlenek mondjuk a Magyarországnak, mondjuk magyar gazdaságnak, azokat hát egyelőre vegyék le a napirendről, vagy lassan adagolják,
0: hát
1: vagy
0: ilyesmi. Hát inkább konkrétumokból is az elvi, tehát nagyon általános dolgokhoz képest, hogy hát melyik azok a kellemetlen dolgok, hát nyilván a migrációban való engedékenység az egyik ilyen, nem? Hát, tehát, hát hogy mik ezek a kellemetlen dolgok, amiben
1: nagyon most... Nagyon sok mindent nem tudunk, és viszonylag bonyolult az, hogy itt most milyen pénzek vannak, és az egész ezen a ponton szerintem elsősorban egy szimbolikus kérdés még, mert hogy ugye még nem, ez a hazahoztuk az uniós forrásokat, azért ez is inkább egy ilyen célkitűzés, semmint egy tényleges dolog, nagyon sok minden utófinanszírozás itt az Európai Uniós forrásokkal, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor tessék ingyen pénzt, tehát hogy a strukturális problémák, vagy a felhalmozódott problémák megoldásában ez segítség, de nem megoldás, és egyáltalán nem varázsütésre történt dolog, és rengeteg papírmunka, rengeteg munka vár még azokra, akik ezeket a pénzeket meg akarják mozgatni. Tehát ez nem varázsütésszerű, és a megállapodás részleteit se tudjuk még kellőképpen, de az egészen biztos, hogy vannak olyan nagyon jelentős magyar álláspontok, amiket a magyar választók nagy többsége is alapvetően így gondol. Ez onnan látszik egyébként, hogy a Tisza párt a kampány során, vagy azóta is alapvetően nem mondott ezeknek ellent, például a migrációval kapcsolatban és egy sor másik kérdésben. De nagyon valószínű, hogy az Európai Unió ezekben az ország specifikus ajánlásokban, amiket még tesz rá, és ugye ezek ajánlások, ez egy kicsit ilyen orwelli fordulat azért, hogy ajánlásokban fogalmazzák meg az elvártat. Ezekben egy csomó olyan fontos politikai elemtől való, hát nem is visszalépésre, de mindenféleképpen visszaszorulásra szeretnék rávenni a magyar kormányt, amit sem a bevallott politikájához nem illeszkedik, sem pedig a választói akarathoz, mert hogy a 3,4 millió ember, aki a Tisza pártra szavazott, az annak tudatában szavazott, hogy a migrációval kapcsolatos álláspont legnagyobb része az maradni fog. És tulajdonképpen ez volt a politikai kommunikáció, az is marad.
0: Hát ezt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul.
1: Hát az egy nagy meccs lesz.
0: Vagy lesz-e konfliktus, vagy nem? Akkor lehet, hogy megint konfrontáció lesz jó esetben.
1: Valószínűleg igen, csak azt mondom, csak még egy mondat, hogy miközben ez egy nagyon jelentős konfrontáció lesz, jelenleg az európai partnerek is valószínűleg abban érdekeltek, hogy a Magyar Péter vezette kormány sikeres legyen, tehát biztos, hogy nem akarják, tehát hogyha van eszük, hogy úgy mondjam, akkor ezt az egész nyomást, amit tudnak helyezni, azt nem helyezik rá a magyar kormányra, mert elemi érdekük, hogy a népszerűsége fönnmaradjon.
0: Meglátjuk. Mi várható azokban a konkrét kapcsolatokban, amelyek leginkább a szemünk előtt voltak ugye az elmúlt évek során? Most elsősorban itt a lengyel barátságra gondolok, de ott van az Egyesült Államokkal való eddigi szoros kapcsolat, Oroszország, orosz-ukrán reláció megváltozik, és Kína. Most kezdjük először a lengyelekkel, és hát sajnos mindegyikre csak rövid időnk lesz, de itt javul a helyzet. Lengyelország, V4-ek, újra lesz valami regionális közösség, kialakulhat most, vagy nem?
1: Hát megint csak azt tudom mondani, hogy politikai kommunikáció szempontból most mindenki számára nagyon fontos a V4 tagjai számára is, sőt, tulajdonképpen még a külső szereplők Németország számára is, voltaképpen felértékelődik a V4 együttműködés. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy akárki is irányítsa Magyarországot, vagy Lengyelországot, vannak dolgok, amikben egyszerűen más gondolunk, mint a németek meg a franciák, tehát miközben politikai kommunikációs szempontból egy egységes V4, ami egy ilyen markánsan európai vonalat tud képviselni, és fel tud mutatni egy olyan kulturális politikai egységet, ami vonzó lehet az Európai Unió perifériáján, de akár Ukrajnának is, mondjuk egyfajta olyan kulturális egység, hogy azt mondjuk, hogy na, ez Közép-Európa, és itt tiszteletben tartjuk például a kisebbségi jogokat, és hogyha Ukrajna európai akar lenni, akkor először a közép-európai normákat is érdemes volna figyelembe vennie. Tehát van egy ilyen kulturális vonzereje is. Ez a pozitív oldala a mérlegnek, de nem változtat azon, hogy máshogy látunk dolgokat, mint a németek meg a franciák, és éppen ezért, hogyha őszintén akarunk Berlin és Párizs helyében beszélni, hát nem biztos, hogy annyira örülnek, hogyha a V4 egységes. Tehát itt megint azt látjuk,
0: de most az érdekes, hogy most akkor ez az új kormány, ez az új magyar kormány erősíteni fogja a V4-et. Mert ott is ugye szétzilálódott, megromlott a kapcsolat a lengyelekkel, most ezt hagyjuk, hogy miért, mert arra nincs időnk, de hogy most akkor lesz-e valami szorosabb a V4-en kívüli, a horvátokkal is megromlott a kapcsolat. Hogyan lesz most a szlovákokkal?
1: Na, ilyenkor szoktam egyetemi vizsgán azt mondani, hogy na, ez a külpolitika. Hogy akkor most akkor pontosan hogyan fogja ez magát kiforogni? Lehet-e úgy erősíteni a V4-et, hogy közben egyébként a nagy európai erőközpontokat ez különösebben ne zavarja, vagy legalábbis úgy érezzék, hogy ez azért még tolerálható? Na, ez a külpolitikának a finom mozgástere. Az biztos, hogy most a politikai kommunikáció több országban is abba az irányba mutat, hogy mindenki nagyon pozitív legyen ezzel. De az csak a felszín, az, hogy ez mennyire intézményesedik, mennyire sikerül tényleges kooperációt kialakítani, az tényleg a külpolitikának az apró munkáján múlik a következőkben. Azt gondolom, hogy a nagyon fagyosra alakult kapcsolataink, elsősorban a magyar-lengyel, az meg fog indulni a javulás útján, de még egyszer, ez is egy olyan dolog szerintem, hogy az aranykort visszaállítani, mondjuk a nem tudom, 2010-es évek közepének aranykorát, azt nagyon nehéz lesz, mert már a személyek is sokszor megváltoztak, volt egyfajta fiatalodás a lengyel politikában is, és a lengyel politika már nem is annyira Közép-Európában gondolkodik, maximum tényleg politikai kommunikáció szinten, hanem az ő elsődleges igazodási pontjuk az Észak-Kelet-Európa. Tehát a balti államok, Skandinávia, sőt, van egy ilyen északi folyós, és a Nagy-Britannia, Dánia,
0: meg Németország is esetleg.
1: És valamennyire Németország, csak ott nem annyira zökkenőmentes ugye az együttműködés, mert van egy csomó bilaterális problémájuk egymással, de az biztos, hogy ők már egyfajta északi biztonsági, gazdasági rendszerben érzik magukat otthon, mint egy ilyen lengyel középhatalom. Én azt gondolom, hogy lengyel barátaink néha ezt egy kicsit szerintem egy kicsit előre szaladnak ennek a tervezésében. Én azt gondolom, hogy Közép-Európa általában földrajzi régiók összességében nem szoktak leértékelődni, meg nem véletlenül van néhány ország egy kategóriában, meg egy régióban, egyszerűen azért, mert ezek a földrajzi adottságok, de kétségtelen, hogy a geopolitikai gondolkodások, a geopolitikai képzeletük, az most nekik egy kicsit más irányba van. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a lengyeleket ebből a szempontból egy kicsit visszahúzni, egy kicsit józanabb közép-európai perspektívával ellátni, és megint csak ez külpolitikai apró munka, amit nem csak a külügyminisztériumokra, hanem az intézetekre, egyetemekre, mindenféle személyes kapcsolatokra is tartozik.
0: Most átugrom USA-t és Oroszországot, majd visszatérünk rá, remélem marad idő, de nagyon érdekel engem, hogy Kína. Beszéltünk arról, hogy a konnektivitás, de volt itt egy olyan szlogen is, hogy keleti nyitás, az most kuka? Tehát akkor Kínával most távolságot veszünk?
1: Én amennyire figyeltem az új magyar kormánynak a külpolitikai megszólalásait, úgy tűnik, hogy azért azok a dolgok, amik praktikusan azt mégiscsak értékesnek tűntek, azokat azért úgy igyekeznek úgy hagyni. Nyilván ebben nem csak gazdasági és ilyen policy szintű együttműködés volt, hanem kőkemény politikai beleállás is az előző kormány részéről, és az abból nyilván vissza is fognak venni. De specifikusan, hogyha az ember hallja, hogy hogyan beszélnek mondjuk a türk államok együttműködéséről, ami ugye nem tudom, világos, hogy ott a távolsága miatt, meg azok miatt a kérdések miatt, amiket ez kulturálisan fölvet, ez egy kedvelt céltáblája volt korábban a kormánnyal nem egyetértőknek, hát hogy alapvetően nem terveznek kilépni a türk államok szervezetének a megfigyelő státuszából, de biztosan nem lesz a politikai agendának a középpontjában, és biztosan nem lesznek ezek a nagy politikai kiállások a dologgal kapcsolatban. Hasonlót érzek egyébként Kínával kapcsolatban is, vagy hogy nevezzük az egészet keleti nyitásnak, mert nem csak Kína nagy befektető Magyarországon egyébként, hanem Dél-Korea és egyébként mindig Japán is. Önmagában az a tény, hogy ilyen messziről tudunk külföldi tőkét az országba vonzani, ez egy jó dolog, és én nem hallottam azt, hogy ezzel

0: és a legjobb kapcsolatra lépni Kínával, amikor volt egy hatalmas opály az európai-kínai kapcsolatokban a 2020-as évek elején, de ebből az apályból Európa kezd kijönni. Voltak éppen itt az apály után most már mindenki azt keresi, hogy hogyan lehetne nyilván óvatosan, meg nyilván mindenfélét figyelembe véve, de javítani a kapcsolatokat Kínával. Ez a brit kormány jár az élen egyébként, de hogy van.
1: De hát egyébként, bocsánat, a franciák is próbáltak akkumulátorgyárat szerezni, csak aztán mi nyertük meg, és őnekik is voltak kapcsolataik, csak diskurzus szintén volt ez a Kína ellenesség inkább.
0: Természetesen.
1: De valójában nagyon sok gazdasági kapcsolat, és ők lobbiztak is érte.
0: Egy csomószor felmerült egyébként a Fidesz kormány külpolitikával kapcsolatban az a kritika, hogy értem én, de a diskurzust azt miért kell ennyire harsányan. Uh-huh. Ez ilyen kurucos diskurzus, itt a, nem tudom, franciára nem mondjuk, hogy labanc, de talán egyébként az nem egy sértő az új kormányra nézve, hogy labanc típusú külpolitika, ami igazodik az európai vonalhoz, és tulajdonképpen a hangerőből, meg a diskurzusból teker le, de ami működik ezekben a kapcsolatokban, azt azért alapvetően fenntartja, és még egyszer hangsúlyozom, hogy most egy olyan nemzetközi környezet van, ahol az európaiak óvatosak Kínával, de nem annyira, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt, vagy nem ellenségesek. Tehát egy egész másféle európaihoz kell igazodni, de én azt látom, hogy valószínűleg majd azt igyekeznek, hogy azért, amit gazdaságilag csak meg lehet tartani, azt megtartják. De például az, hogy konzekvensebben mondjuk, és szigorúbban a európai normákhoz alkalmazkodva fogják nézni például ezeket a környezetvédelmi előírásokat, és ez valószínűleg politikai kommunikációban is egy nagyon csinnadrattás módon lesz megjelenítve, abban biztos vagyok.
1: Meg mindenképpen szeretném, hogyha az ukrán relációról beszélnénk. Tehát eddig inkább Oroszország, Ukrajnával konfliktus volt, Oroszországgal pragmatikus kapcsolatot kerestünk, mondjuk. De most Ukrajna uniós csatlakozását egyértelműen támogatjuk-e, ezt beáldozzuk-e, ezeket a fenntartásokat azért, hogy mondjuk uniós pénz jöjjön, vagy bármit is kér az Európai Unió tőlünk ezzel kapcsolatban. Tehát most mi a relációnk, és ott ugye az ottani kisebbségeinknek a védelme az nagyon-nagyon fontos, és hogy eddig is, ezután is fontos marad-e.
0: Én ezen a területen is nagyjából azt érzem, mint a többin, hogy volt egy nagyon erős diskurzus. Én azt gondolom, hogy volt ennek a diskurzusnak nagyon is reális alapja. Szerintem nagyon is fontos, hogy az embernek legyen közlekedő kommunikációs csatornája Oroszország felé. Egyszerűen Oroszország egy nagy hatalom, és nagyon közel van. Ez eddig teljesen rendben van, és az is rendben van, hogy Ukrajna bármennyire is elismerjük a hadi céljait, azt, hogy megvédi magát. Igenis lehet kritizálni az ukrán kormánynak a politikáját, nem szentek, és például, amit a magyar kisebbség kapcsán csinálnak, az igenis teljesen legitim kritikának a tárgya. Az előző magyar kormány viszont ezt annyira felpörgette az ezzel kapcsolatos diskurzust, hogy hát volt egy-két...
1: Hát ugye, erre kampányt építettek konkrétan.
0: Gyakorlatilag erre építették a kampányt, sőt, gyakorlatilag ez a kampány, ez a magyar külpolitikát használta üzemanyagként, és ezek a külpolitikai túlzások, meg ezek a külpolitikai diskurzusok, én azt gondolom, hogy mint a porlasztóban elégtek ebben a kampányban, gyakorlatilag vállalhatatlan álláspontá váltak április 13-a után. Viszont ez a mérsékeltebb tónus, hát egyelőre még csak szavakban, de úgy tűnik, hogy kifizetődő, mert hogy az ukrán fél és a magyar fél elvileg valamiféle kompromisszumos megoldás kialakítását már azért előre vetítette itt a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokban, és ez valami, ami egyébként bizonyos értelemben ebben a kurucosabb, konfrontatívabb politikában hát évek óta nem sikerült.
1: És akkor ez a kisebbségi helyzetre, a magyarokra, kárpátaljai magyarokra is pozitívan fog vetülni?
0: Állítólag igen, azt mondom, hogy meglátjuk, hogy pontosan mi a kompromisszum, és ez hogy fog működni.
1: Na itt most félbeszakítom, mert még egy kérdésem van, és mindjárt lejár az időnk, de mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az üldözött keresztényeket segítő politikával. Ez egyértelműen értékválasztott, tehát értékek mentén választott politika volt, ugye a Hungary Helps, de a közel-keleti keresztények. Ez azért egy szimpatikus dolog volt, nemzetközi szinten is azért ez egy vállalható dolog volt. Ez most kukába kerül, szép csöndben elsorvad, vagy lehet, hogy lesz folytatása, hogy

0: nem látja a realitását.
1: Én nem látom, hogy mi fog történni nyilván, és azt gondolom, hogy ezen a ponton ezt még nagyon kevés ember látja, valószínűleg kettő. Amint ugye a magyar külpolitikát illeti, de azt gondolom, hogy pont azok a strukturális erők, amikről beszélünk, az nagyjából azért afelé hajtja a magyar kormányt, hogy ami, hogy akár újra címkézve, akár újra gondolva, de azért valamit ebből szerintem érdemes megtartani, és erre három nagyon jó ok van. Az egyik az az, hogy a Tisza párt választói és túlnyomó részt szerintem erre pozitívan rezonáló emberek, sokan maguk is keresztények, és csak labancabbak, mint ahogy az előbb említettem, mint a kuruc diskurzus. A másik, hogy olyan régiókban, ahol igenis fontos az, hogy az ember valamennyire jelen legyen, Afrikában, Közel-Keleten, stb. Ez egy nagyon-nagyon legitim és viszonylag biztonságos belépő pontot jelentett, és így információkat és ráhatást is tudtunk szerezni, és harmadik, ez egy olyan pont volt, ahol multilaterálisan is jelen tudtunk lenni a világban, volt egy ilyen plusz, hogy akkor nekünk van egy ilyen célkitűzésünk is, és notabene mások is csinálnak ilyesmit, például a franciák, sőt az Egyesült Államok is ugye mostanában azért elkezdett egy ilyen útra lépni. Én szerintem ezt ezen a ponton elengedni, az nem biztos, hogy jó. Én szerintem itt inkább egy újra címkézése lesz a dolognak.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, a Kerengőben Baranyi Tamás Péter, a Magyar Külügyintézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő külpolitikai beszélgetések.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leó pápa, közölte nyári ülését követően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A testület Budapesten tanácskozott, ahol bejelentették, a magyar főpásztorok a Vatikán több hivatalát is felkeresik, hogy áttekintsék a magyar katolikus egyház helyzetét. Az ülésen a püspökök 2027-re meghirdették a hivatás évét is, amelynek nyitó rendezvénye decemberben lesz Szombathelyen. A nemzeti összetartozás érzése segíthet begyógyítani a trianoni döntés okozta sebeket, írta a közösségi oldalán a Nemzeti Összetartozás napján Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a magyarságot összekötő értékekre és a közös jövő építésére kell helyezni a hangsúlyt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ma lehetőség van olyan országot építeni, ahol a nemzeti érdek az első. Bóna Szabolcs egyúttal jelentős eredménynek nevezte a kárpátaljai magyar közösség jogainak bővítését is. Sok napsütéssel és 30 fok közeli hőmérséklettel érkezik a nyár első hétvégéje, derül ki a Hungaromet csütörtöki előrejelzéséből. Pénteken még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor is előfordulhat. De szombattól országszerte egyre több lesz a napsütés. A gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, főként a déli és a keleti ország részben. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29, vasárnap már 25 és 30 Celsius fok között alakul, összegezte a közlemény. A szívhangrendelet megtartását kérte Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertől Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A kereszténydemokrata politikus közösségi oldalán közzétett nyílt levelében azt írta, a szabályozás nem csak szakmai, hanem erkölcsi kérdés is. Korábban Hegedű Zsolt a parlamentben arról beszélt, a kormány társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményez a kérdésben, mert szerinte széles körű konszenzusra van szükség. 29 embert fogott el vagy állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén zajló közbiztonsági akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az egy hete tartó ellenőrzés sorozatban több mint 700 igazoltatást hajtottak végre, a rendőrök 17 körözött szemét is elfogtak. Többeket kábítószerfogyasztás, garázdaság és lopás miatt állítottak elő. A hatóságok a lakossági panaszokra reagálva erősítették meg a jelenlétet a vasútállomás térségében, ahol új térfigyelő kamerákat is telepítettek. Halálának 50. évfordulóján emlékeztek Latinovics Zoltánra Balatonszemesen, a színész síremlékénél. Az MTI tudósítása szerint Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a Magyar Színház és Filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakjaként méltatta a művészt. A megemlékezésen elhangzott, Latinovics Zoltán művészete túlélte azt a korszakot, amelyben gyakran mellőzték és ellehetetlenítették. Hazánk időjárásáról. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, így az ország nyugati kétharmadán többnyire napos csapadékmentes idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint a keleti és az északkeleti térségekben ugyanakkor a gomoly felhőkből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A 18 óra 30 perckor kezdődő hírmagazinunkban is számítunk figyelmükre. Következik a Magyar Csillagok.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai vendégünk Kollár Árpád, József Attila, Faludi György, Sziveri János díjas költő, műfordító és irodalomszervező. 2016-ban megkapta az év gyermekkönyve díjat is. Szegeden él, Szegeden végzett magyar szociológia szakon. Kollár Árpád a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület és a Pestext Nemzetközi Irodalmi Fesztivál igazgatója. 1980-ban Zentán született. Ezt a most következő beszélgetés fényében fontos tudnunk. A trianoni szemle 2026-os külön számát tartom a kezemben. A szerkesztőség egyik tagja Vári Fábián László, aki a következőt írja. A trianon téma 100 éve fáj minden magyarnak, de csak az elmúlt másfél évtizedben került vissza igazán a nemzeti emlékezetbe. Jelenlegi helyzetünk általa válik érthetővé, és általa erősödik nemzeti összetartozásunk is. Kollár Árpáddal beszélgetünk. Az elmúlt idők legmegrázóbb trianonról szóló verse az ő alkotása úgy foglalja össze a hétköznapok élményein keresztül azt, amit aki ott elszakított területeken érezhet, ahogy én szerintem eddig még senki. Az emlékezet életben tartása fontos a jövő szempontjából, hiszen eldolgozatlan varratok ezek a nemzet testén, bár az elmúlt napokban egy olyan mondatot is hallottam a televízióban egy beszélgetés során, hogy ez egy akkora vágás volt Magyarország testén, amit egyetlen nemzet nem élt volna túl, csak a magyarok, és hogy ennek a túlélése példaértékűvé vált. Árpád, mit gondolsz, hogy mennyire igaz, amit Vári Fábián mond?
3: Ha őszinte akarok lenni, akkor nem olyan könnyű erről a kérdésről beszélni, vagy nekem személyesen, ugyanis nagyon összetett, nehéz és személyes kérdése számomra.
2: Téged ez gyerekkorodtól kezdve személyesen is érinte?
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy én Szabadkán nőttem fel, a régi Jugoszláviában születtem, és a 90-es évek Szerbiájában nőttem föl. Aztán egyetemista korom óta Magyarországon élek. És valóban könnyebb lenne túl lenni ezen a kérdésen. Könnyebb lenne nem törődni azokkal a személyes léttapasztalatokkal, melyek gyerekkoromban értek engem, vagy később. Azonban valahogy azt vettem észre, hogy mégiscsak nem csak a mindennapjaim részévé vált, hanem a személyiségem részévé is, és hogy nem úszhatom meg azt, hogy szembe ne nézzek ezzel a helyzettel. És amikor a Trianon az nem egy ház című versemet megírtam, az valóban egy ilyen érzelmi kitörés volt.
2: Bugyognak a sorok föl, mint a vér.
3: Igen. Tehát, hogy valahogy nagyon-nagyon mélyről jött föl, ugyanis én azt tapasztaltam, hogy a Trianonról sokszor ilyen emelkedett módon, történelmi kontextusban, társadalomtörténeti kontextusban beszélünk, és megvan a maga megcsontosodott ikonográfiája, szóhasználata, hogy hogyan közelítünk a kérdéshez. Látjuk a térképet, ugye? És hogy sokszor sztereotíp módon, bárhonnan, persze attól függően, hogy honnan érkezünk, de hogy eléggé sztereotíp módon közelítünk a kérdéshez. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy túl kell lépni már ezen.
2: Vannak, akik azt mondják, hogy ne magyarkodjunk. Egyébként ez a szó létezik más nemzeteknél. A ne cigánykodj van egy ilyen, de hát annak egy ilyen vicces felhangja is van, de ilyen, hogy ne magyarkodj.
3: Hát ugye az, hogy önmagáról egy nemzet hogyan beszél, azt igazából nem tudom megítélni, csak magyar kontextusban. De igen, az is zavar, amikor azt mondják, vagy úgy gondolnak erre a kérdésre, hogy nem fontos, túl kell lenni rajta, és megkapja az ember nacionalista stigmát, vagy a revizionista stigmát.
2: Kaptál te is ilyet már?
3: Lehetséges, hogy igen. De hogy a közbeszédben ez jelen van. És hogy valójában ehhez képest én azt gondolom, hogy nekem, nekünk, többeknek ez a személyes valósága. Tehát az, hogy én azzá váltam, ami vagyok, az részben Trianon következménye is. Tehát egyrészt a gyerekkoromban nyilván konkrét atrocitásokkal szembesültem, finom, megalázó helyzetekkel, rengeteg szorongás él bennem. Ugye én a háborús Jugoszláviában nőttem föl, de hát hogyha is mondjam, erdélyi emberek történeteit hallgatjuk, vagy kárpátai emberek történeteit, stb., akkor is ez jelenlévő. De szembesültem ugye a szülőföldemen az idegenség érzésével, vagy legalábbis azzal, hogy mintha nekem idegennek kellene, hogy legyek. Szembesültem az etnikai nyomással, de szembesültem azzal is, hogy Magyarországon sem éreztem magam feltétlenül otthonosan. Tehát, hogy itt is idegenként is voltam jelen mások szemében. Azért mondom, ez egy nagyon összetett kérdés.
2: De miben nyilvánult ez meg?
3: Nagyon érdekes, hogy én most a határ mellett élek, Szegeden, 6 kilométerrel a határtól. És amikor én átköltöztem Magyarországra 90-es években, akkor persze a jugózás szervezés az egy ilyen alap volt. Furcsa érzés volt. De hogy aztán így elmúlt, én egy ilyen értelmiségi buborékban léteztem, és most elkezdtem a faluban focizni, és a határ közelében a jugózás az egy ilyen tök természetes dolog. Csak hogy megöregettem már is ez erre már, hogy is mondjam, bölcsebben reagálok, nyugodtabban. De sok mindent magam mögött hagytam, én is időben ugye változok és változó vagyok, de hogy ezekkel is számot kellett vetni. De hogy mondom, csavarjak egy nagyot a dolgon, ahogy öregszem, azzal is számot vetek, hogy ez az én életemben, ez nem csak trauma, nem csak veszteség, nem csak konfliktus, mert rengeteg, hogy is mondjam, megalázó szituációt tudnék most sorolni, és érelmeimet hosszan is reggelik, de hogy ilyen nagyon furcsa otthonosság érzetem is van a Balkánon, tehát hogy nem azt mondom, hogy amit nyertem a réven, azt a vámban elvesztettem, illetve fordítva, de hogy ez is hozzájárul ehhez, hogy az én szülőföld fogalmam az nagyon szűk, de hát a hazafogalmam megták. Hát mondjuk körülbelül Szabadka és környéke az a homok világ, ahol tehát hogy tényleg nagyon-nagyon szűk, ezt a szülőföld körberajzolása című versenben így számot vetettem vele, hogy Szabadka környéke, Horgosi puszta, tehát hogy a Palicsitó, tehát földrajzilag. De hát az is érdekes, hogy gyerekkorom óta Magyarországot tekintettem a hazámnak. Csak hogy Magyarország az nem azonos azzal a Magyarországgal, ami az én képzetemben élt, és hogy nagyon furcsa, hogy az én otthonosságom határai, hát ilyen Székelyföldig hatón, Brassóig akár, nagyon, nagyon fura, hogy ott is otthon tudom érezni magam, és még furcsább, hogy akár Szkopjében is, ez most erre jöttem rá, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés is összetett, és szerintem érdemes személyesen, és nem sztereotíp módon, nem lenézően és lekezelően, és őszintén viszonyulni ez a kérdéshez. Tapasztaltam azt a 90-es évek óta, hogy Magyarországon egy olyan hozzáállást a kérdéshez, hogy a Trianonról beszél, az revizionista, nem reflektált, az a nemzeti dicsőséget siratja vissza, stb. Elcsúszott a kommunikáció, hogy is mondjam, nekem a fókuszom nem itt volt. Nyilván az emberben régóta gyűlik egyfajta feszültség ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És ott van igen az, hogy egy olyan közegben nősz föl, ahol azt látod, hogy nyelvvesztést van, kultúravesztés van, nagyon kőkemény nacionalizmus van, ami ellened irányul, dühös vagy, feszült vagy, kerülsz Magyarországra, ott jugó vagy, szerb vagy, stb. Tehát ugye rengeteg ilyen apró mikroagresszió éri az embert, vagy hát makroagresszió is, hogy is mondjam, volt, hogy adott esetben azért, mert magyarul beszéltem a szülő városomban, megvertek. Hát ugye 90-es évek az egy sötét időszak volt Szerbiában, és azért mondom, hogy ilyenkor tele van az ember érzelemmel és feszültséggel, és ezért is mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt az a kiváltó mondat, hogy ez jogos volt, nem volt jogos, mire irányult, egyszer csak az emberből előjönnek az érzelmek, és akkor az a fontos, hogy el akarja mondani, talán ezért ilyen érzelmes, sodró, köznyelvi ez a vers, sokkal fontosabb az, hogy mi lett belőle, és örülök, hogy megszületett ez a vers.
2: Ez a te versed eszembe juttatta kislánykoromat a rádióban, amikor Illés Sándor bácsi, Temerin szerelmese, könnyes szemmel mondta nekem, hogy nem tudod elképzelni, hogy milyen érzés, hogy egy állandó vibrálás van az emberben, hogy mikor, hol, milyen mozdulatot, milyen szót, hogy mond ki, tehát egy ilyen egészen átalakítja az ember személyiségét is, a lelki alkatát, a fizikumát is ilyen értelemben, és akkor ott volt az én nagyon kedves kolléganőm Albert Zsuzsa, a rádiós, és azt mondta, hogy tudod, ha bármikor a határon túli magyarokról akarsz valamit írni, elmondani a rádióban, ugye ez az Átkosban volt, akkor írd be, hogy Trianon, és utána azt kihúzzák, és fölötte meg alatta azt csinálsz, amit akarsz. Ez egy ilyen praktikus tanács volt.
3: Hát erről az jut eszembe, hogy Illés Sándor Silató című könyvét, azt az én keresztapám, aki temerini, és édesapám is ott nőtt föl, hát ő fölvásárolta Magyarországon is, hogy is mondjam, ládaszámra vitte Temerinbe, és most a fia távolra szakadt Angliában, és én akkor a saját példányomat adtam neki, ez volt édesapám példányát. Nagyon jó barátok voltak, úgyhogy ezt a Sirató című könyvet ajándékoztam neki az esküvőjére, mert hát ugye ez is ugye arról szól, hogy hazalátogat az édesapja halála után Illés Sándor, és akkor egy ilyen szociografikus munka. Ja, ez fontos volt, kamaszkoromban olvastam, fontos volt nekem ez a kötet.
4: Trianon az nem egy ház. Trianon az, hogy Szegeden elolvasod a magyar író interjúját, de nem érdekel, mert nem akarod. Trianon az, hogy másnap Szabadkán az édesanyád 70. születésnapján eszedbe jut, hogy Trianon egy kastély, semmi más, és az ajkadba harapsz. Trianon az egy medúza csípés a tengerparton a 80-as évek végén. Trianon az, amikor Zobnaticán a Törlei kastély parkjában fejberúgnak az osztálykiránduláson, hogy beszélj szerbül. Trianon az, ha szereted a koktát, pedig nem is szereted. Trianon az, hogy Szabadkán légvonalban 5 kilométerre élsz a határtól, Szegeden 3-ra. Trianon az, amikor Devecseri öngólt fejel Hollandia ellen. Trianon az, hogy az édesanyád, Sabó Iren, Magyarországon nem az édesanyád. Trianon az, amikor a szülőfölded nem a hazád. Trianon az, amikor a hazád a szülőfölded. Trianon az, hogy a gyoda miatt áttelepítik a földi kutyákat a határzónából. Trianon az, amikor megörülsz, hogy a szülővárosodban, a Platon könyvesboltban van magyar krasznorkai kötet. Trianon az Kovács András Ferenc, erdélyi töredék, freskók cafatja. Trianon az egy identitásrezervátum, ahol képzeld, még élnek igazi magyarok, és tényleg elmagyarázza neked, hogy te olyan igazi magyar vagy. Trianon az, amikor a magyar író egy fröccsöntött székelykapuval vitatkozik, és nyer. Trianon az, hogy váróteremben élet légycsapóval vágni engem nyakon. Trianon az, amikor a horgosi vasútállomáson leszállítanak a simbuszról, felsorakoztatnak a sinek mellett, turkálnak a koszos gatyáit között, miközben leolvasod a sínről, hogy Diósgyőr 1898. Trianon az, hogy mindig jelen sört iszol a pjeszkavicához. Trianon az, amikor a Supják City diszkó előtt is fejberúgnak a busz megállóban, hogy beszélj szerbül. Trianon az, amikor szerbül beszélsz, pedig nem beszélsz szerbül. Trianon az, hogy gól dobsz Árpád, Sterbik, Kapár világbajnok spanyol kapusnak, amikor még Árpád Sterbiknek hívták a jegyzőkönyvben. Trianon az egy csehi vers, ami úgy végződik, hogy mi lesz velünk így szétszórt görögökkel. Trianon az, amikor szerb vagy, román vagy, szlovák vagy, ukrán vagy, jugó vagy, és nem értik, miért csikorgatod a fogad, hiszen szerb vagy, román vagy, szlovák vagy, ukrán vagy, jugó vagy. Trianon az most van, Trianon az itt van. Trianon az, amikor nem állsz fel a puskásban a nélküledre, mert csak azért sem, de a fiadnak intesz, hogy nyugodtan álljon föl, ha szeretné. Trianon az egy márványtábla a szabadkai zsinagóga előcsarnokában. Trianon az, hogy mégis felállsz a nélküledre, mert csak azért is. Trianon az Jékeli Zoltán a Maros Szent Imrei templomban. Trianon az egy tál csorba, de burta Kolozsváron a Burgakovban. Trianon az, amikor nem érted, mit jelent, hogy határon túli, ha te mindig innen vagy. Trianon az, hogy miért nyafogsz, olyan régen volt, ugyan lép már tovább. Trianon az, hogy ne nyafogj, az unióban majd úgyis megoldódik. Trianon az, Amikor kijavítod a gyerekeidet, ha burekot helyett bureket mondanak, aztán rajta kapnak, hogy te is úgy mondod. Trianon az, hogy a Mostári hídon ratlukot kérsz a török kávé mellé. Trianon az, amikor a szlovák nyelvtörvény buszra száll, és szlovákul kér jegyet a buszsofőrtől. Trianon az, hogy Temerinben a magyar unokatestvéreddel magyarul beszéltek az utcán, de elhallgat, amikor jönnek felétek. Trianon az keresztapád puha dobozos szlovén cigalettája, filter 57. Trianon az, ha nem hagyjátok, hogy szlovák családneveteket szerbül írják, mert azt hiszitek, hogy magyar név. Trianon az, hogy fölismered a varázsló kertjét egy bajai utcában. Trianon az, minthogyha a kezükben ismeretlen pénz forogna, tengődnének, nevük helóta volna. Trianon az, amikor 200 000 szerb nyugdíjas vagy. Trianon az, amikor egy európai értelemben vett demokráciában, európai értelemben vett másodrendű állampolgár vagy. Trianon az, amikor a magyar író nem érti a metonímiát. Trianon az, amikor filmszakadásod van Sallai gólya után a szerbek ellen. Trianon az, amikor a buvják piacon hamis Adidas maitát veszel a szerb unokatestvérettől, akinek magyar lányai vannak. Trianon az, hogy hozzátok jártunk farmerért. Trianon az Kórógy és Szent László. Trianon az, hogy vajdasági falfirkászok, szevasztok. Trianon az, amikor a 8. vajdasági rohambrigád általános iskolában már nem indul magyar nyelvű tagozat. Trianon az, hogy a palicsító úgy fénylik, mint az ólom, és a beléndeken, s a vad farkasbogyókon alszik a fény. Trianon az 3 csupasz nyucakkölyök a palicsi állatkertben, a gorilla ketrecétől jobbra. Trianon az, amikor nem akarod, hogy a gyerekeid tudják, mi az, hogy Trianon, de a lányodat mégis megkéred, hogy olvassa el a Trianon az nem egyház című szöveget. Trianon valójában egy ronda edénykészlet, amit édesanyjától kaptál, mert neki Trianon vagy csak egy ronda edénykészlet és semmi más, vagy van humora. Isten éltesse.
3: Bennem nagyon-nagyon régóta gyűlik ez a téma. Nyilván az ember gyerekkorában sok sérelem éri, nyelvhasználata miatt, kisességi közegben nem olyan könnyű fölnőni. Ugye én évek Szerbiájában eszméltem a balkáni háborúk idején, amikor azért a szerb nacionalizmus nagyon erős volt. És azzal kellett szembesüljek, hogy a szülőföldemen nincs igazán helyem, rengeteg mikro- és makroagresszióért. Tehát ugye volt, hogy megvertek azért az utcán, mert magyarul beszéltem. Ezek a traumák beíródnak az ember testébe. De hát nyilván azt is tapasztalnom kellett azt, hogy Magyarország sem pontosan az a hely, amire én számítottam. Ugye ott is szembesül az ember, főleg a 90-es években, hogy szembesültünk sokan, hogy azért idegenek vagyunk, vagy félig meddig idegenek vagyunk, hiába beszéljük ugyanezt a nyelvet. És én kerültem ezt a témát persze, de egész egyszerűen kirobbant belőlem. Azt éreztem, hogy nagyon sok félreértés, nagyon sok sztereotípia él ezzel a témával kapcsolatban, és egész egyszerűen meg akartam mutatni azt, hogy van ennek egy mindennapi valósága, egy húsvér valóság, egy személyessége, hogy ez nem egy ilyen történelmi toposz, ez nem olyan valami, amin már rég túlléptünk, hiszen azért nagyon konkrét esetekben érezzük azt, hogy Európai Unió ide vagy oda, másodrendű polgárok vagyunk a hazánkban, vagy szülőföldünkön, hogy pontosítsak, hogy egyáltalán a haza fogalmával hogyan tudunk számot vetni. Ez is nagyon nagy kérdés. Tehát igen, sok sérelemfeszültség robbant ki egyszer csak bennem, és kumulálódott ebben a versben. Közben pedig számomra is nagyon érdekes volt az a tapasztalat, alatt, hogy nagyon sokan tudtak kapcsolódni hozzá, nagyon sokan elmondták a személyes történetüket. Pontosan azért, mert nem egy ilyen elemelkedett, szimbolikus nyelven fogalmaztam meg, vagy nem a megcsontosodott sztereotípiák alapján, és az hatalmas tapasztalat volt egyébként számomra, ami alázatra is tanít, hogy úgymond mind jobbról, balról, középről, szélről, tehát sokféle identitással, világlátással, akár politikai nézettel rendelkező embernek okozott aha élményt innen vagy onnan, hogy ez valahogy többeknek tudott szólni, mint hogyha csak egy szűk narratívában, egy szűk szempontból beszélt volna. Ez nekem személyesen nagyon-nagyon fontos tapasztalat volt. Ezért nem bánom, hogy kirobbant belőlem ez a szöveg. Hát onnantól kezdve meg a saját útját éli, és tényleg nagyon-nagyon izgalmas az, hogy sokan továbbírták, tehát hogy ebben a formában megírták a saját történetüket, elküldték nekem, hogy Trianon az, amikor.
2: De mondom, műfajt teremtettél.
3: Hát ugye a formát használják, de mondom, olyan emberek is írtak nekem, akikről azt gondolnánk, hogy foglalkoznak ezzel a témával, hogy lesajnálják ezt a témát, hogy nekik is aha élmény volt, hogy hoppá, tényleg? Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen szűk, hogy is mondjam, revizionista kontextusban lehet kezelni, hanem itt húsvér emberekről van szó. Ez is fontos volt számomra. Mondjam, a 90-es évektől, amit a Magyarországon élek, van egy olyan tapasztalatom, és ezt el is mondtam többször is, hogy okos, értelmes emberek, akik felvilágosultak, egyébként a szabadság pártján állnak, nem hajlandók foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy lesajnálják, mert hogy ilyen nacionalistának, revizionistának címkézik. Hogy én ezzel, amikor megírtam, ezzel szembesültem, hogy ezek a toposzok még akár élnek tovább, és hogy fontos volt számomra az is, hogy ne csak egy közösségi vagy egyéni tapasztalatot mondjak el, hogy haló, vagyunk mi itt, aki kisebbségben nőttünk fel, hanem hogy számukra is megmutassam azt, hogy lássák meg, hogy itt húsvér emberek életéről van szó, hogy szeretnénk egyszerűen normálisan élni az életünket. Nagyon komoly valóságról van szó, mi életünkről van szó, és azért mondom, hogy nekem ez fontos tapasztalat volt, hogy volt sokan, akik azt mondták, hogy igen, értem. Szerintem ez nagy dolog.
2: Elköszönünk már a Kollár Árpád költő vendégünktől, akit remélem, hogy szívünkbe fogadtak a kedves hallgatóink is. Fülöp Csaba hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, a szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a Magyar Csillagok.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. június 4-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. Új egyházi programokról és személyi döntésekről is határozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülése. A gyermekáldozatok számáról közölt új adatokat Volodymyr Zelenszkij. Megnevezte új kormányfő jelöltjét Nikus Ordán. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatican News beszámolója szerint a katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak kreatívan kell alakítaniuk módszereiket, miközben fejleszteni kell a kritikai gondolkodást, az érvelési készséget és a tudás megőrzésének képességét is. Új egyházi programokról és személyi döntésekről is határozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülése. A testület emellett 2027-re meghirdette a hivatás évét, és folytatta a magyar társadalom helyzetét elemző új körlevél előkészítését. Rátonyi Sára foglalja össze a részleteket.
3: A szerdai tanácskozáson részt vett Michael Wepanek érsek Magyarország apostoli nunciusa is, aki személyesen tájékoztatta a püspököket arról, hogy 14. Leó pápa Argentinába helyezte át. A konferencia tagjai megköszönték a diplomata 4 éves magyarországi szolgálatát, és felidézték szerepét Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának megszervezésében. A püspökök örömmel köszöntötték Ertő Péter bíborost is, aki betegsége után ismét bekapcsolódhatott a testület munkájába. Az ülésen bejelentették, hogy a magyar püspökök úgynevezett ad limina látogatására 2026. novemberébe kerül sor Rómában. A program részeként 14. Leó pápa audencián fogadja majd a magyar főpásztorokat, akik a vatikáni hivatalok vezetőivel is egyeztetnek a magyar katolikus egyház helyzetéről. Több személyi kérdésben is döntés született. A központi papnevelő intézet új spirituálisa Császár István lesz, míg a Vigília felelős kiadói feladatát a következő évben is Gályár László látja el. A püspökök megerősítették tisztségében Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest, a Mátra Verebé Szentkút nemzetközi kegyhely igazgatóját is. A konferencia új munkacsoport létrehozását kezdeményezi a szerzetes rendek támogatására, valamint egységes szabályozást dolgoznak ki az állandó diakónusok szolgálatára. Emellett minden egyházmegyében missziós referens kinevezését támogatják. A püspökök folytatták annak az új körlevélnek az előkészítését is, amely az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világot című dokumentum 30 éves évfordulójára készül. A tervek szerint a körlevél foglalkozik majd a magyar társadalom lelki állapotával, a családok helyzetével, a szegénységgel, a demográfiai kihívásokkal, valamint a digitális világ és a média hatásaival. Összegezte a közlemény.
0: Az Európai Unió versenyképességének erősítése és a júliusban kezdődő ír uniós elnökség programja állt Magyar Péter miniszterelnök és Michal Martin ír kormányfő budapesti tárgyalásának középpontjában. A sajtótájékoztatón Magyar Péter úgy fogalmazott, reméli, hogy az ír elnökség nyugodtabb időszak elé néz, mint a magyar volt. Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar kormány jogállamisági reformok melletti elkötelezettségét és támogatásáról biztosította Magyarországot. Michal Martin elmondta, az ír elnökség fő céljai között a versenyképesség javítása, az energiaköltségek csökkentése és az egységes piac megerősítése szerepel. A közös történelem, az anyanyelv és a közösen vallott értékek kötik össze a magyarokat határon innen és túl, írta a Nemzeti Összetartozás napján közösségi oldalán Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő Babits Mihály gondolatát idézve kiemelte, a nemzeti öntudat alapja a történelmi emlékezet. Súlyog Tamás bejegyzésében arra kérte a magyarokat, hogy őrizzék és óvják egymást, valamint magyarságukat. A Nemzeti Összetartozás napját minden évben június 4-én tartják, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. Egyeztetésre hívta hétfőre a sertés ágazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter, miután Magyarországon először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Az országos főállatorvos intézkedett a járvány terjedésének megakadályozásáról. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a betegség emberre nem veszélyes, a magyar sertéshús fogyasztása továbbra is biztonságos. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap az Egyesült Államokat légvédelmi rakéták és rakéta elhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte, és hangsúlyozta, szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy liszensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat. Somkuti Bálint hadtörténészt Udvarhelyi Erzsébet kérdezi.
4: Mit adhatunk el most Ukrajna és az Egyesült Államok kommunikációjáról az orosz-ukrán háborút illetően, és az Egyesült Államok Ukrajna politikájáról?
5: Kezdjük azzal, hogy a korábbi, mondjuk kinyugodtan lelkesedést az amerikai vezetés részéről Donald Trump megválasztásával fölváltott egy rendkívül pragmatikus hozzáállás, és ebben Trump lényegében azt állít Ukrajnának, amit az európai országok kifizetnek. De a problémát az jelenti, hogy a nyugati és elsőben az amerikai, hát mondjuk úgy egy fegyvertervezési koncepció vagy doktrina nagyon régóta nagyon magas minőségű, de nem sorozatban gyártható, már-már manufakturális módszerekkel készülő fegyverekre alapszik. Tehát a gondot az jelenti, hogy az ipari háború, ami Ukrajnában robbant ki, és mostanra már gyakorlatilag a Közel-Keletre is átterjedt, iszonyatos sebességgel égeti el azokat az amerikai tartalékokat, amelyeket az Egyesült Államok fölhalmozott egy esetleges konfliktusra készülve. Mostanra ott tartunk, hogy egész egyszerűen a fizetnek sem tud szállítani Európába az Ukrajnának az Egyesült Államok, mert sokkal nagyobb szüksége van közel-keleti szövetségesei, elsőben Izrael megvédésére. És innentől kezdve kezdődnek a problémák, ugyanis gyakorlatilag attól az ukrán háború nem állt meg, vagy nem szűnt meg, hogy ekközben kirobbant az irán elleni konfliktus is. És valahol itt van egy nagyon érdekes meccéspontja a két történetnek, hogy amikor kirobbant az iráni háború, lehetett tudni, hogyha nem sikerül az amerikai-izraeli koalíciónak gyors győzelmet aratnia, akkor ebből probléma lesz. Tehát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kérése erre vonatkozik. Ugye ez azért érdekes, amit kér, mert azért az orosz légierő és az orosz stratégiai hadászati rakétaerők elég nagy hatékonysággal semmisítik meg azokat az ukrán gyártótelepeket, amelyek például a Bayraktar gyár formájában elkészültek Ukrajnában, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy ha egyáltalán sikerül, akkor is inkább fél év, egy év távlatban lehet belőle bármi.
0: A teljes beszélgetést Somkuti Bálint hadtörténésszel pénteken 18 óra 4 perctől hallhatják a Világújságban. A gyermekáldozatok számáról közölt új adatokat Volodymyr Zelenszky, miközben Washington és európai katonai vezetők is a háború további eszkalációjára figyelmeztetnek. Az orosz-ukrán helyzetjelentést Kövér Tamás foglalja össze.
6: Több mint 700 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő, az erőszak ártatlan gyermek áldozatainak világnapján. Az Ukrinform beszámolója szerint az elnök hangsúlyozta, hogy minden áldozat mögött egy ellopott jövő áll, és hogy Oroszországot felelősségre kell vonni az elkövetett bűncselekményekért. Közben újabb támadások érték a Krím-félszigetet. Az Unián hírügynökség szerint ukrán drónok csaptak le több katonai repülőtér térségében. Az orosz hatóságok közlése szerint Szimferopol közelében 3 ember is meghalt, 7 pedig megsérültek. Szevasztopol fölött az orosz légvédelem több mint 20 drónt semmisített meg. Az ukrán elnök a NATO-Ukrajna tanács kijevi ülésén arról is beszélt, hogy Oroszország havonta mintegy 120 ballisztikus rakétát képes előállítani. Washingtonban is egyre nagyobb az aggodalom a háború alakulása miatt. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy kongresszusi meghallgatáson arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai konfliktus újabb veszélyes szakaszba léphet. Az Interfax Ukrajna tudósítása szerint a tárca vezető hangsúlyozta, a háborúnak nincs katonai megoldása, és hogy egyik fél sem mutat valódi készséget a kompromisszumra. A BBC elemzése eközben arra hívja fel a figyelmet, hogy bár Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra sem hajlandó engedni követeléseiből, az orosz állami médiában már megjelentek olyan vélemények, amelyek a háború lezárásának lehetőségét vetik fel. A beszámoló szerint ezek a hangok egyelőre óvatosak és korlátozottak is, de arra utalnak, hogy az elhúzódó konfliktus egyre komolyabb terhet jelent Oroszország számára is, összegezte mindenről szólva csütörtökön az Index.
0: Fontos előrelépésnek nevezte az Európai Bizottság a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak rendezéséről. Gia Mercier, a brüsszeli testület vezető szóvívője a csütörtöki sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a megállapodás bizonyítja a két ország együttműködési szándékát, és hozzájárulhat a régóta fennálló vitáskérdések lezárásához. A szóvívő szerint ez az egyesség megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Brüsszel reményei szerint erre akár néhány héten belül sor kerülhet. Kétszeri halasztás után megnevezte kormányfő jelöltjét Nikus Ordán román államfő. Eugen Tomakónak 10 napja van a kormányalakításra. Gáspár Sándor tudósít.
7: Bő hete már nyílt titok volt, hogy Nikus Ordán államfő a kormányalakítással Eugen Tomakot bízza meg, aki jelenleg tiszteletbeli elnöki tanácsadó és Európa parlamenti képviselő, emellett egy törpepárt elnöke. Technokrata kormánynak hirdetik, bár Tomák mégis hivatásos politikusnak tekintendő. Inkább, hiszen volt már államtitkár, miniszter is, igaz, hogy rövid ideig. Viszont több mint 10 éve jegyezzük következetes magyar ellenes állásfoglalásait. Tomák már szerda este tárgyalásokat folytatott nyugatbarát pártok vezetőivel. A megbeszélésekre jogcímet azzal teremtett, hogy bejelentette. Az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást, és ezért célja a lehetséges parlamenti többség feltérképezése. A liberálisok és az USZRE határozottan elzárkózik attól, hogy újra koalíciót alkosson a szociáldemokratákkal, pedig hármójuk nélkül jelenleg nem alakítható ki szélsőséges nacionalistáktól mentes parlamenti kormánytöbbség. Az RMDS megfontolja a kormányra kerülést, de Kelemen Hunor szerint Eugen Tomák miniszterelnökké jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező pártvezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Az RMDS elnöke a napokban a parlamentben is kifejtette, nem tartja jó megoldásnak, hogy az államfő első körben technokrata kormány felállításával próbálkozzon, ráadásul olyas valaki vezetésével, aki ugyan politikus, de nincs parlamenti háttere. Az alkotmány előírásai szerint viszont alig ha van más lehetősége Nikus Ordánnak. Tény viszont, hogy a jelenlegi ügyvivő kormány irányadónak a román alkotmány előírását tekinti, miszerint addig maradnak hivatalban, amíg az új miniszterek le nem teszik esküjüket. Addig viszont maradhat a válság, kérdés miképpen boldogulnak a Brüsszel által igényelt reformok bevezetésével, amitől sok pénz függ.
0: Kétszeri halasztás után megnevezte kormányfő jelöltjét Nikus Ordán román államfő. Eugen Tomáknak 10 napja van a kormányalakításra. Gáspár Sándor tudósítását hallották. Nem csak a veszteségekre, hanem a megmaradás biztosító erőre is emlékezünk a Nemzeti Összetartozás napján, írt a közösségi oldalán Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke hangsúlyozta, a ballagó fiatalok azt üzenik, hogy a jövő mindig megszületik valahol, és amíg vannak, akik tovább viszik a nyelvet, a hitet és az összetartozást, addig van jövője a magyarságnak. Erdély és Párcium több településén is Erdély és Párcium több településén is megemlékezéseket tartottak csütörtökön, Sepsiszentgyörgyön, Csíksomjón, Székelyudvarhelyen és Aradon is programokkal, koszorúzásokkal, valamint kulturális rendezvényekkel idézték fel a nemzeti összetartozás jelentőségét.
8: Kárpát-medencei lapszemle. Több csoportos elbocsátás is volt az elmúlt egy évben a bányakatasztrófa óta Parajdon, és a fő megélhetési forrást jelentő bánya hiányában a foglalkoztatási problémák csak nőnek, olvasható a Székelyhon cikkében. Április második felében kapott előzetes értesítést a Hargita megyei munkaerő elhelyező és szakképző ügynökség arról, hogy 12-15 alkalmazottját kénytelen elbocsátani egy nehéz helyzetbe került turisztikai vállalkozás. A munkáltatók a csoportos leépítésekről szóló előzetes bejelentéseket 45 nappal az elbocsátás előtt kötelesek benyújtani az ügynökséghez. Ez a 45 nap az említett turisztikai egység bejelentése esetében a napokban telik le, és amint azt Jánó Edittől, az ügynökség osztályvezetőjétől a lap megtudta, nem kapott új értesítést azóta az intézmény, így valószínűleg végrehajtásra kerül a csoportos leépítés a vállalkozásnál. Nem ez lesz az első csoportos leépítés Parajdon a bányakatasztrófa óta eltelt egy évben, és ugyan a munkanélküliségi adatok növekedést mutatnak az utóbbi két évben, a valóságban azonban jóval többen veszítették el megélhetésüket. 106 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a Párizs melletti Versailles-ban található Grand Trianon kastélyban azt a békeszerződést, amely alapjaiban formálta át Magyarország sorsát. A trianoni diktátum következtében az ország elveszítette területének mintegy kétharmadát, lakosságának több mint felét, és több millió magyar került az új államhatárokon kívülre. A történelmi trauma hatása ma is érzékelhető a Kárpát-medencében élő magyar közösségek életében. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Krónika interjút közöl Kő Artúr erdélyi származású történész, trianon kutató, egyetemi oktatóval, akit a békediktátum történelmi hátteréről, társadalmi következményeiről, a határon túli magyarság helyzetéről is kérdeztek, és arról, milyen üzenetet hordozhat június 4-e a 21. század magyar társadalma számára. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Sporthírek következnek. Bronzéremmel zárta a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Az MTI beszámolója szerint a nemzeti csapat az elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. A magyarok a második félidő elején Kész Tibor góljával még szépítettek, de az ukrán együttes végül magabiztos győzelmet aratott. A szurkolók Szoboszlai Dominikot választották a szezon legjobb játékosának a Liverpoolnál, közölte az angol klub hivatalos honlapja. A magyar válogatott csapatkapitánya a voksok több mint kétharmadát szerezte meg. Szoboszlai az idén során 53 mérkőzésen lépett pályára, 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A 24 éves középpályás pályafutása során először nyerte el ezt az elismerést a Liverpoolnál. Világsztárok részvételét jelentették be a július 14-i Gyulai István memoriálra, közölték a szervezők a verseny honlapján. Budapestre érkezik a görög olimpiai bajnok távolugró Miltiades Tentoglu, valamint a kanadai olimpiai bajnok kalapácsvető Itten Katzberg is. A magyarok közül az olimpiai ezüstérmes Halász Bence is erős nemzetközi mezőnyben versenyez majd. Megvédte címét a francia nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében Sara Errani és Andrea Vavassori. Az olasz duó a Roland Garros döntőjében szett hátrányból fordítva győzte le az amerikai Evan King és a kanadai Gabriella Dabrowski kettősét. A párosnak ez már a negyedik közös Grand Slam torna győzelme. Hazánk időjárásáról. Változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyolfelhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek. Elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet általában 24 és 29 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. Új egyházi programokról és személyi döntésekről is határozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülése. A gyermekáldozatok számáról közölt új adatokat Volodymyr Zelenszkij. megnevezte új kormányfő jelöltjét Nikus Ordán. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
9: 2026. június 4-e van csütörtök, Isten éltesse Bulcsú nevű hallgatóinkat. A Bulcsú egy magyar eredetű férfi név, jelentése méltóságnév, egyes magyarázatok szerint pedig vérszerződés. Június 4-én a Katolikus Egyház Szent Quirinus püspök és vértanú emléknapját tartja. A pannoniai származású püspök a Diocletianus féle keresztény üldözések idején szenvedett vértanú halált a 4. század elején. A hagyomány szerint azért végezték ki, mert nem volt hajlandó megtagadni keresztény hitét. Malomkövet kötöttek a nyakába, majd a Szavária melletti folyóba vetették. Tisztelete hamar elterjedt a keresztény világban, alakját különösen Szombathely környékén őrizte meg az emlékezet. 1920. június 4-én a Versailles Nagy Trianon kastélyban aláírták a Magyarország számára az első világháborút lezáró békeszerződést. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát és lakosságának több mint felét, miközben több millió magyar került az új államhatárokon kívülre. Erdély Romániához, a felvidék Csehszlovákiához, a délvidék pedig a szerb-horvát-szlovén királysághoz került. A történelmi Magyarország gazdasági és közlekedési rendszere is szétszakadt. Vasútvonalak, ipari központok és fontos nyersanyagforrások kerültek más országokhoz. A békeszerződés mély lelki és politikai traumát okozott, amely évtizedeken át meghatározta a magyar közgondolkodást és külpolitikát. A két világháború közötti korszak egyik legfontosabb célkitűzése, ezután a trianoni döntés revíziója lett. Június 4-ét az országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás

0: hadműveletet a modern hadviselés egyik újító támadásaként tartják számon, mert Brusilov a korábbiaknál rugalmasabb és összehangoltabb taktikát alkalmazott. 1942. június 4-én kezdődött a Midway-i csata a Csendes óceánon, az amerikai és a japán haditengerészet között. A japán birodalom célja az volt, hogy megsemmisítse az amerikai repülőgép hordozó flottát és megszilárdítsa tengeri fölényét a térségben. Az amerikai hadvezetés azonban megfejtette a japán kódokat, így előre tudtak a támadásról. A több napig tartó ütközet során az amerikaiak 4 japán repülőgép hordozót süllyesztettek el, miközben saját veszteségeik jóval kisebbek voltak. A csata döntő fordulópontot jelentett a csendes-óceáni háborúban. Japán elvesztette támadó kezdeményezését, az Egyesült Államok pedig fokozatosan átvette stratégiai fölényét. 1976. június 4-én Balatonszemes közelében, tragikus körülmények között meghalt Latinovits Zoltán színművész, a magyar színház és filmtörténet egyik legnagyobb alakja. A színész királyként emlegetett művész rendkívüli erejű előadásmódjával és különleges személyiségével vált legendává. Színpadon és filmen egyaránt maradandót alkotott. Emlékezetes szerepei közé tartozik többek között a Szindbád, az Isten hozta őrnagy úr és a Hideg napok. Különösen nagy hatásúak voltak versmondásai is, amelyekkel új szintre emelte a magyar költészet előadását. 1989. június 4-én a kínai hadsereg brutálisan leverte a pekingi Tiananmen téren hetek óta tartó diáktüntetéseket. A demonstrálók politikai reformokat, nagyobb szabadságot és a korrupció visszaszorítását követelték. A katonai beavatkozás során harckocsik vonultak a fővárosba, és tüzet nyitottak a tüntetőkre. Az áldozatok pontos száma máig nem ismert, de a világot megrázták a vérengzés képei.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Mindent, mit egymásnak adtunk, s ami megmaradt még nekünk. Mindent, mit egymástól kaptunk, az egész életünk.

most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemed.

látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged,

Most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel gondolom.

0: Latinovics Zoltánt, valamint a Deák együttes felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ezt a tizedet a békéért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ezt a tizedet az egyházi iskolákban tanító tanárokért, pedagógus kollégákért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ezt a tizedet a papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ezt a tizedet a betegekért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ezt a tizedet a múlt vasárnap első szentáldozáshoz járó diákokért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! 2027-et a hivatás évének nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülésén, közölte a testület. A püspökök Budapesten tartott tanácskozásukon döntöttek az országos programsorozat meghirdetéséről. A nyitó eseményt december 12-én és 13-án a Szombathelyi Egyházmegyében rendezik meg. A program gyertyás körmenettel kezdődik Boldog Brenner János vértanúságának helyszínén, majd hivatalosan is megnyitják a hivatás évét. A püspökök azt is bejelentették, hogy novemberben Rómába látogatnak, ahol 14. Leó pápa fogadja a magyar főpásztorokat. Több politikus letartóztatását rendelte el a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint egy hónapra őrizetbe került Őrsi Gerge jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő, valamint Puskás Péter, Szkalicki Tünde és Matisz Károly. A nyomozásban eddig 32 embert gyanúsítottak meg, a feltételezett vesztegetési pénzek összege pedig meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügyészség több helyszínen tartott házkutatást és jelentős értékű készpénzt, illetve vagyontárgyakat is lefoglalt. Több mint 1500 köbméter illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg az erdőket az elmúlt években, közölte az MTI-vel a Vértes Erdő ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 2022 óta összesen 260 konténernyi szemetet szállítottak el 115 helyszínről, ami havonta közel 1 millió forintos többletkiadást jelent. A legtöbb esetben háztartási hulladékot, építési törmeléket és ipari eredetű szemetet találnak az erdőkben. A Vértes Erdő ZRT idén már 21 illegális hulladék lerakó felszámolásában vett részt, és több szemétszedő akciót is szervezett önkéntesek bevonásával. Az Aranybika szállóban és az épület előtti téren rendezik meg idén a debreceni ünnepi könyvhetet június 10-e és 14-e között, jelentették be a szervezők. A Mélius Juhász Péter könyvtár tájékoztatása szerint a nyitott kapu, nyitott könyv mottóval meghirdetett esemény díszvendége az idén Újvidék lesz. A könyvemutatók, író-olvasó találkozók és gyermekprogramok mellett vajdasági magyar szerzők is bemutatkoznak a rendezvényen. A könyvhetet Végen László Kossuth Díjas író nyitja meg június 11-én, a záróprogram pedig Viski András új regényének bemutatója lesz. Egy svéd bíróság jóváhagyta a Kaffa nevű teherszállító hajó lefoglalását, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy ukrán termékeket szállított el illegálisan az orosz megszállás alatt álló területekről. Közölte Telegram csatornáján Ruszlán Kravcsenko ukrán főügyész. Az Ukrinform beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy egy külföldi bíróság ukrán jogsegélykérelem alapján intézkedik egy ilyen ügyben. Az ukrán hatóságok szerint a hajó hamis adatokkal közlekedett, és rendszeresen megsértette a megszállt területekre vonatkozó belépési szabályokat. Hazánk időjárásáról. Késő este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak, egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déli estre fordul és mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A szegény csizmadia és a szélkirály.

0: annyi gyermeke volt egy csizmadiának, mint a rostajuka, még egyel több. A szegény ember éjjet és napot egyétett úgy dolgozott, hogy ezt a sok gyermeket eltarthassa. Történt egyszer, hogy egy gazdag ember sok munkája után néki egy véka lisztet adott. Ahogy megy haza a szegény csizmadia a liszttel, kapja magát a szél, utána megy, s elviszi a vékából, ami benne volt. Úgyhogy mikor hazaért, csak az üres vékával állított az éhes gyermekek elé. Hát ez már mégiscsak sok, azt mondja a szegény ember keservében. Én elmegyek, megkeresem azt a szélkirályt, hogy volt szíve elvenni az én kevés lisztemet. Elindul, s megy hegyen völgyön, erdőn mezőn keresztül. Elmegyen hetet hét országon és túl, míg végre elérkezik egy szép mezőségre, s ahogy ezen a mezőségen néz ides tova, meglát feléje közeledni egy forgószelet, mely dühösen sodorja az útporát a magasba. Megretten a szegény csizmadia, lekapja a kalapját, s leborul a földre, hogyha lehet, megmeneküljön a forgószél dühétől. Köszönd meg, szólalt meg a szél, hogy megismertél és tiszteletedet tetted nekem, mint szélkirálynak, mert különben pórul jártál volna. Hol jársz, s mit keresel itt? Uram, mondta magához térve a szegény ember, éppen felségedhez jöttem, elég tételt kérni. A minap nagy munkámmal egy véka lisztet szereztem, s amint vittem haza, valami szélúrfi csúfságból mind széthorta, s most a családom otthon éhezik.
1: Hagyd el, majd meglakol a gonosz kölyök érte, de addig is téged sem hagyhatlak kárral. Gyere el hozzám!
0: Elvezette a szegény embert a kastélyába, jól megvendégelte, s megajándékozta egy bárányjal. Azt mondta,
1: ha hazaérkezel, mondjad neki, rázd meg magad, te berbécs!
0: S egy egész hónapra való pénzt rázd le magáról, de jól vigyázz, hogy amíg haza nem érkezel, ki ne próbáld! Búcsút vesz a szegény ember a szélkirálytól, s hazaindul. De a kíváncsiság nem engedte, hogy a báránykát hazáig ki ne próbálja. Alig mondja ki a parancsszót, a bárány körül a föld telides teli lesz aranyjal. Nem sokára elérkezik szállására egy régi ismerőséhez, aki neki komája is volt, s megkéri, nehogy a báránynak azt találják mondani, rázd meg magad, te berbécs! Alig alszik el a szegény csizmadia, a házigazda és a felesége nyomban ráparancsol a báránykára. Rázd meg magad, te berbécs! Hát mikor látják, hogy a föld telides teli van arannyal, fogják a szegény jószágot, s kicserélik a magukéból egy hasonlóval. Felébred másnap reggel a szegény ember, de nem vette észre a cserét. Megköszönte a szállást, s jó reménységgel elment haza. Azt mondja a báránynak, mikor hazaérkezett. Rázd meg magad, te berbécs! Elmondja a parancsszót 10-szer. 20-szor! De az a bárány csak nézett a szeme közé, és nem rázta meg magát. Ismét útra kelt a szegény csizmadia nagy haraggal, hogy felkeresse újból a szélkirályt. Elmegy egyenesen a kastélyba, bejelenti magát, s elpanaszolja a sorát. Azt mondja rá a szélkirály.
1: Ugye nem fogadtad meg a szavam, te szegény ember, s nem várakoztál a parancsszóval, amíg hazaérkezel? Nesze, most adok egy abroszt. Ennek csak azt kell mondanod, terülj meg, te abrosz! S egyből tele lesz a legjobb ételekkel. De vigyázz, hazáig meg ne próbáld!
0: De bizony a szegény ember most sem állotta meg, s az abroszt is megpróbálta. Estére kelve az idő, megint a komájához szállt be, s most is azt mondta neki. Nehogy azt mondjátok az abrosznak, terülj meg, te abrosz! A komája és a felesége alig várták, hogy elaludjon. Egyből kiadták a parancsszót, s mikor meggyőződtek, hogy milyen értékes abroszt szerzett a szegény ember, ezt is kicserélték. Másnap hazaérkezik a szegény ember, s hát a csuda majd megölte, mert ahogy letette az abroszt az asztalra, azon mód maradt. Hiába mondta 10-szer is, 100-szor is, terülj meg, te abrosz! Mit volt mit tenni? Csak ráhatározta magát, hogy elmegy még egyszer a szélkirályhoz. A király már várta, s ahogy megérkezett, megajándékozta egy botocskával, de kikötötte, hogy amíg haza nem érkezik, nehogy a botocskának azt parancsolja, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál! Vagy volt kíváncsi a szegény ember, vagy nem a másik két ajándék csodálatos tulajdonságaira, de most alig várta, hogy megtudhassa, mi haszna lehet annak a botocskának. Amint tehát egy hegyen túlhaladott, azt mondja a botocskának, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál. De ugyan megesett neki, mert felpattant a botocska, s elkezdi össze-vissza verni, de úgy, hogy a szegény ember a sok verés miatt már alig állott a lábán. Hát, amint a botocska javában forgolódik körülötte, legnagyobb ijedelmére még egy bika is nekifut. Elkiáltja magát a szegény ember ijedtében. Hők! S hát a botocska nem üti többet. Így tudta meg a szegény ember az ő botocskájának a hasznát. Újból a drága komájánál szállott meg éjszakára, s ugyan a lelkükre kötötte. Nehogy a botocskának azt találják mondani, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál, mert csúful járnak. A kománi asszony semmi rosszat nem gyanított. Éjfél tájban fölköltötte az emberét.
2: Józsi,
0: azt mondja,
2: jöjjön, próbáljuk meg a botocskát,
1: s ha valami
2: jó lesz, elcseréljük ezt is.
0: Beviszik a botocskát a szobába, bezárkóznak, s maga az asszony mondja neki.
2: Kerekedjél, édes botocskám, de ugyan jól forgolódjál, egyszer nekem, másszor az uramnak.
0: Felpattant erre a botocska, egyszer az egyiket, másszor a másikat püfölni kezdi agyba főbe. Úgyhogy mire a szegény ember a nagy jajgatásra felébredt, már alig-alig volt élet bennük. Betöri az ajtót a szegény ember, s azt mondja.
1: Ugye megmondtam, hogy ne próbálkozzanak a botocskámmal, mert a büntetés pálcáját kérik magukra. Már most tudom, hogy a bárányomat és az abroszomat is kentek sikkasztották el. Hát csak üssek egyelmeteket az a botocska.
3: Jaj, azt mondja az asszony, édes komám uram, ne hagyja, hogy többet verjen, visszaadjuk a bárányt is, az abroszt is.
0: Akkor aztán a szegény ember azt mondta a botocskának.
1: Hők!
0: De bezzeg a komám ura még nem várták meg, hogy újból verekedni kezdjen. Visszaadták a szegény embernek a bárányát is, az abroszát is. Hazavitte a szegény csizmadia a családjának, és azóta nem látnak szükséget. Ha meg nem haltak, máig is élnek.

0: A szegény csizmadia és a szél király, magyar népmese. Felolvasta Szűcs Sándor. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező E. Román Kata.
1: A szegény ember királysága.

Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl egy szegény ember. Ennek a szegény embernek erősen jó szíve volt, s ha nem volt vendége, kiment az utcára, ott fogott, s ahogy telt, úgy telt a kamrából, megtraktálta. Hogy nem, egyszer a király bevetődött a szegény emberhez, megtraktálta azt is, pedig nem is tudta, hogy kit tisztel az asztalnál. Amíg ettek, eddegéltek, sok mindenről beszéltek, s többek közt azt találta mondani a szegény ember, hogy hely, ha én király lehetnék. A király semmit sem szólt erre, csak mosolygott magában, aztán megköszönte a vacsorát, elbúcsúzott, hazament, és ott egyszeriben megparancsolta a katonáknak, hogy menjenek el a szegény emberért, s mikor alszik, hozzák el a palotába, fektessék az ő ágyába. El is hozzák a szegény embert a katonák, belefektetik a király selyem ágyába. Hely, édes Jézusom, bezeg ámult, bámult a szegény ember reggel, mikor felébredt a selyem ágyban, melynek a fája is színarany volt. Gondolkozott, tűnődött magában, ugyan hogy került ide, hol lehet? Talán bizony a fényes mennyországban. Na, nem sokáig töprenkedett, mert egyszerre csak bejöttek az inasok. Mondták, esküdöztek, hogy ő a király. Földig hajoltak előtte, s kérdezték nagy alázatosan, mit parancsol, felséges királyom? De még csak most ámult-bámult igazán a szegény ember. Mondta is az inasoknak, nem vagyok én király, mit beszélnek kentek? De bizony, király, kigyelmed, erősítették az inasok. S addig mondták, addig esküdöztek, hogy a szegény ember csak ugyan elhitte. No, ha király vagyok, mondta, híjatok be 12 hajdút. Az inasok kiszaladtak, s egy szempillantás múlva ott állott előtte a 12 hajdú. Mit parancsol, felséges királyom? Kérdezték a hajdúk. Azt, hogy ezekre az inasokra húzzatok jó 25-öt. A hajdúk tüstént lekapták az inasokat a 20 körmükről, s olyan 25-öt hegedültek rájuk külön-külön, számozatlan, hogy csak úgy porzott a bugyogójuk. Hát most már igazán elhitte a szegény ember, hogy ő király. Na de csak egy napig tartott a királysága. Pünkösdi királyság volt az, mert este, ahogy elaludott, a király szépen hazavitette a szegény embert, s másnap reggel megint csak az ő szalmazsákos ágyában ébredt fel. Ahogy felnyitotta a szemét, rátámadt a felesége, szítta, mint a bokrot, mert egész éjjel s egész nap oda keringett. Hol járt Kent? Mit csinált Kent? Mindig csak lopja Isten áldott napját. Ho-ho, feleség, rikkantott a szegény ember. Úgy nézem, hogy én király vagyok. Megbolondult Kent. Szót adott, cudarul összevesztek, s a ház elé csődült az egész falu. Éppen akkor ért oda a király is, mert nem volt nyugvása, látni akarta, hogy mit csinál a szegény ember az egynapos királyság után. Hát ti mit veszekedtek? Kérdezte a király. Jaj, csak hallgasson ide lelkem, fogta meg a szót az asszony. Megbolondult az uram, azt hiszi, hogy ő a király. Hiszen az volt egy napig, mondta a király. Hanem az igazi az én vagyok. Na, ne veszekedjetek, jertek az udvaromba, nem lesz ott semmiben fogyatkozásotok. Kétszer sem kellett, hogy ezt mondja a király, a szegény ember a feleségével az udvarba költözött, s bezzeg többet sóra, fára, nem volt gondjuk, olyan úri módon éltek akár egy gróf s egy grófné. Hanem az úri módot nem becsülték meg, többet költöttek, mint amennyi kijárt a királytól. Egyszer erre, másszor arra kérték a pénzt, de a király megsokallotta, s azt mondta a szegény embernek. Hallod-e, te a Dárius kincsét is elköltenéd. Ha még egyszer pénzért jössz, Ebródon vettetlek ki az udvaromból. Ez aztán magyar beszéd volt, hanem a szegény ember sem esett a feje lágyára. Megállj, király!
mondta magában. Azért mégis megnyitom az erszényedet. Fogta magát, s elküldte a feleségét a királynéhoz, hadd mondja neki, hogy az ura, mármint ő, meghalt, adjon pénzt, mert nincs, amin eltemesse. Föl is megy az asszony a királynéhoz, keserves jajszóval elmondja, hogy meghalt az ura, s miből temettesse el, jaj, jaj, mikor egy részgarasa sincsen. A királyné megszánta, adott neki egy jó csomó pénzt, de egy-két nap múltán ez is elfogyott. Akkor meg a szegény ember ment a királyhoz, és ő meg azt mondta, hogy meghalt a felesége, s nincs, amin eltemettesse. Sírt, mint a záporeső, s a királynak úgy megesett a szíve rajta, hogy ő is adott egy marék bankót. Alig, hogy kimegy a szegény ember, jön be a királyné, és mondja az urának. Na, a te szegény embered meghalt. Már hogy halt volna meg? Ebben a pillanatban ment ki innét. Nem ő halt meg, hanem a felesége. De bizony a szegény ember halt meg, hiszen nálam volt a felesége, s adtam is neki pénzt, amin eltemettesse. Szépen összekapott a király meg a királyné, s hogy nem tudtak egymás közt igazságot tenni, lesétáltak a szegény ember szállására, hadd lássák, melyik halt meg valóképpen.

Méből. Látod, látod, mind a kettő meghalt. Az ám, mondta a király. Csak azt szeretném tudni, hogy melyik halt meg elébb. Egy zsák aranyat adnék annak, aki nekem ezt meg tudná mondani. De bezzeg, felugrott erre a szegény ember. Én haltam meg elébb, felséges királyom. Nagyot kacagott erre a király. Mindjárt méretett a szegény embernek egy zsák aranyat, de többet nem is tartotta az udvarában. Csak eredjetek haza Isten hírével, mondta nekik. Boldoguljatok, ahogy tudtok. Hiszen boldogultak is. Annyi földet vettek a zsák aranyon, hogy ők lettek a legnagyobb gazdák a faluban. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: A szegény ember királysága. Benedekelek meséjét Mikó István mondta el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Grillus Dorka és Grillus Vilmos felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! 2027-et a hivatás évének nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülésén, közölte a testület. A püspökök Budapesten tartott tanácskozásukon döntöttek az országos programsorozat meghirdetéséről. A nyitó eseményt december 12-én és 13-án a Szombathelyi Egyházmegyében rendezik meg. A program gyertyás körmenettel kezdődik Boldog Brenner János vértanúságának helyszínén, majd hivatalosan is megnyitják a hivatás évét. A püspökök azt is bejelentették, hogy novemberben Rómába látogatnak, ahol 14. Leó pápa fogadja a magyar főpásztorokat. Több politikus letartóztatását rendelte el a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint egy hónapra őrizetbe került Őrsi Gerge jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő, valamint Puskás Péter, Szkalicki Tünde és Matisz Károly. A nyomozásban eddig 32 embert gyanúsítottak meg, a feltételezett vesztegetési pénzek összege pedig meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügyészség több helyszínen tartott házkutatást és jelentős értékű készpénzt, illetve vagyontárgyakat is lefoglalt. Több mint 1500 köbméter illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg az erdőket az elmúlt években, közölte az MTI-vel a Vértes Erdő ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 2022 óta összesen 260 konténernyi szemetet szállítottak el 115 helyszínről, ami havonta közel 1 millió forintos többletkiadást jelent. A legtöbb esetben háztartási hulladékot, építési törmeléket és ipari eredetű szemetet találnak az erdőkben. A Vértes Erdő ZRT idén már 21 illegális hulladék lerakó felszámolásában vett részt, és több szemétszedő akciót is szervezett önkéntesek bevonásával. Az Aranybika szállóban és az épület előtti téren rendezik meg idén a debreceni ünnepi könyvhetet június 10-e és 14-e között, jelentették be a szervezők. A Milius Juhász Péter könyvtár tájékoztatása szerint a nyitott kapu, nyitott könyv mottóval meghirdetett esemény díszvendége az idén Újvidék lesz. A könyvemutatók, író-olvasó találkozók és gyermekprogramok mellett vajdasági magyar szerzők is bemutatkoznak a rendezvényen. A könyvhetet Végen László Kossuth Díjas író nyitja meg június 11-én, a záróprogram pedig Viski András új regényének bemutatója lesz. Egy svéd bíróság jóváhagyta a Kaffa nevű teherszállító hajó lefoglalását, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy ukrán termékeket szállított el illegálisan az orosz megszállás alatt álló területekről, közölte Telegram csatornáján Ruszlán Kravcsenko ukrán főügyész. Az Ukrinform beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy egy külföldi bíróság ukrán jogsegélykérelem alapján intézkedik egy ilyen ügyben. Az ukrán hatóságok szerint a hajó hamis adatokkal közlekedett, és rendszeresen megsértette a megszállt területekre vonatkozó belépési szabályokat. Hazánk időjárásáról. Késő este a záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak, egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déli estre fordul és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: William Butler Yeats, szerelmes mondja a szívében nyíló rózsáról, című verse, talán nem annyira közismert a magyar olvasóknak. A költemény minden sora egy kibővített alexandrin. Azaz, van benne egy plusz hangsúlytalan szótag. De az első három sor sajátos zenéje már a vesszőkkel vizuálisan jelzi, erős mediális szünetek következnek majd. Többé-kevésbé, amőba-szerűen, nyugtalan, trimeterekre tagolódik a költemény. Sok olvasó számára éppen ez adja a vers pörgős hangulatát, ez a sokféle detonációszerűen berobbanó szó. Különösen, amikor a gyermek kiáltása közel kerül az öreg szóhoz, és szembe kerül vele. Valamiféle csodálatos, intelligens tömörítés jön itt létre. Mindent elmond arról, hogyan halljuk a kiáltást. Szöges ellentétben azzal, amit jelenthetne. A hang reménytelen, éhes, és a hideg évek csapdájában vergődik. De végül is az első három sor csak egy bevezetés, és még nem tudjuk, hova tart ez az egész. Hiszen ezután továbbiak jönnek. A negyedik sornak egészen más a zenéje. Az elejétől a végéig folyik, maximalizálja ezt a dúsítást. 18 szótagban. De bár a fodrozódó, zavartalan folyam, hallás utáni képe biztosan jelen van, nem kétséges, hogy a sor csúcspontja, a rózsa, amely csendes határozottsággal bukkan fel ezen a ponton, épp ott, ahol az előző sorok miatt megtanultuk, hogy szünetet várjunk. Szóval nem kell leírni, hogy a rózsa a sor közepén virágzik, és hogy ez azt jelenti, hogy a szívem mélyén van. Furcsa, hogy ez az utóbbi mondat hogyan kapcsolható össze a nehézkes szekér nyikorgásával, tulajdonképpen tagadva a kettő közötti ellentétet. Ez egyébként valamiféle mellékes utalásnak tűnik, hogy a szerelmes újra beleilleszkedjen a környezetébe, és a sérelmeket természetes eseményekként fogadja el. Már a trubadúrok kora óta tudjuk, hogy a rózsa az európai költészetben olyan szimbólum, amely igazán messzire került egyszerű virág jelentésétől. Feltételezhetjük, hogy mindenki tudja, hogy ez a rózsa vörös. Bár ez a gondolat nem a kertészeti ismeretekből, hanem egy idealizált képből vezet minket ide, amely más összetett képeket foglal magába. Szíveket, égboltokat, naplementéket. Ez a kép a vágyottat és a vágyat keveri, és azt mondhatjuk, hogy itt a rózsa azt jelenti, amit a szerelmes átél, vagyis amit legalább annyira ő maga teremt, mint az, akit megszólít. Ez az, amiről vagy akiről álmodik. És egyben maga az álom is. Most már világos a kapcsolat a nyitósorok és a színben szereplő rózsa között. Tulajdonképpen elrontják azt. Elrontják az álmot. Mégis a verset sokféleképpen értelmezhetjük. Az egyik az, hogy Yeats és szerelme között történt valami, ami miatt rossz érzéseket táplál iránta, tulajdonképpen haragszik rá. Mégis egy rózsával a szívének mélyén szereti őt. Lehet egy másik lehetőség, hogy inkább szó szerinti értelemben vesszük. Jelentheti azt, hogy a világ összes szomorúságát látva, ő is elszomorodott. Mégis örül, hogy a szíve mélyén van egy leány, és ez azon kevés dolgok egyike, ami boldoggá teszi a költőt ebben a borús világban. Ha arról beszélünk, hogy a mindennapok egyszerűsége hogyan válik a szerelmes férfi számára kiábrándulássá, akkor megérthetjük, hogy a szerelmes arról beszél, hogy a világot úgy akarja újjáépíteni, hogy az megfeleljen szerelme tökéletességének. A hétköznapok helytelensége. Ha a fényűző sor mellé állítjuk, akkor újra alkotható, mint egy aranykoporsó. Tehát azt a gazdag érzelemvilágot sugallja, amelyet a beszélő a megszólított iránt érez. Ha a hétköznapi dolgok, köznapi minősége elhalványul érzelmeinek mélysége, és a szíve mélyén lévő rózsa szépsége mellett, akkor talán föl kéne emelni őket. De nem csak erről lehet szó. Másféle bántalom is történhetett. De vajon mi? A szerelmesnek vagy szerelmének ártottak? Melyikük az áldozat? Melyikük az elkövető? Vagy esetleg mindketten egyszerre mindkettő? Vagy valójában egyikük sem egyik? Az biztos, hogy a rózsát most a gyengeséggel társítjuk. És ha úgy érezzük, hogy talán kevésbé lenne önérzetes, ha a gyermek tudatlan jajgatását és a szántóvető csikorgó szegénységének gyengeségét néznénk, ahelyett, hogy bosszankodunk amiatt, hogy kicsit elhervadt a rózsánk, akkor talán nem sok együttérzésünk van a szerelmes gyötrelmeivel. Ez a reflexió újra és újra visszatér, ahogy végignézünk a második strófán, amely megismétli az első strófának rímjeit, hangjait, de annak ereje nélkül. A túl nagy ahhoz, hogy elmondható legyen érzése, valamiféle rosszat, elégtelent alkot. Nincs benne építés, potenciális energia, amely már arra is minősíthetne, hogy egyáltalán ez az egész építésre méltó. És a leülő és különálló dolgok ezt még inkább erősítik. A gyengeségnek ezek a jelei azonban egy finoman meglepő eredményhez vezetnek. Amikor az utolsó sor újra előkerül, már-már háttér előtt jelenik meg, akkor bizonyos paradoxonszerű erőt mutat fel. Az első strófa végén a rózsa kissé sápatnak tűnik. Viszont a második végén, minthogyha ragyogna. A hatást a következő szavakkal fejezhetjük ki egyszerűen. Ennek ellenére még mindig virágzik. Talán még tökéletesebben is, mint a boldogságban. Hallgassuk meg Yeats szavait, Somjó György fordításában. William Butler Yeats szerelmes mondja a szívében nyíló rózsáról. Minden, ami csúnya, hibás, ami elnyűtt, ócska, kopott, útszélen síró csecsemő, kordé, nyikorogva vadul, földmíves, ha nehéz léptekkel, a földi latyakban tocsog, mind sérti a képed, mely a szívemben rózsába borul. Mi sértő is mind, ami ormótlan. Tán még magad sem tudod. Jó lenne a zöldbe kiülve tenni, hogy mind legyen új. A földből, a vízből, az égből vert arany ékszerláda. Hogy ott őrizhessem az álmot a képedről, mely a szívemben rózsába borul. Ahogy lehet. Aki úgy érzi, hogy hitét, véleményét, filozófiáját, vallását, szerelmét megkárosították, és ezért összeomlik, az valahol továbbra is remélni tud. Ilyesmiket mond, mégis van benne valami. Sok mindent nem értünk. Valahol van egy boldog föld. Még nem engedhetem el. Úgy tűnik, hogy a hit megszűnésének határán csak az álom marad. Ám ekkor az álom fennmarad, és a múltbeli hit ténye egyfajta tanúságtétellé válik. Legalábbis az érintett személy szívében, fejében, amely alátámaszthatja a régóta vágyott talánt. Amikor Yeats később a szívről és annak mocskos rongyboltjáról fog írni, éppen ezekben a szavakban ragaszkodik a korábbi idők szentimentális romantikájához. A talán mégiscsak elrejtette a világ átalakításának kulcsát, még akkor is, ha ő nem találta meg.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: A Miskolci Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában csendült fel Szergej Rachmaninov opusz 45-ös szimfonikus táncainak harmadik tétele. Vezényelt Kovács László.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 1979. június 4-én hunyt el Sándor Frigyes hegedű művész, karmester. A hangolóban Vivaldi 448-as jegyzékszámú A-moll koncertóját, majd a D-dur fuvola versenyét, végül a 108-as jegyzékszámú A-moll koncertóját blokkflőtére című művét hallják Cidra László és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: A hangolóban Vivaldi 448-as jegyzékszámú ámol koncertóját, majd a D-dur fuvola versenyét, végül a 108-as jegyzékszámú ámol koncertóját blokkflőtére hallották, Cidra László és a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában. Az 1979. június 4-én elhunyt Sándor Frigyes hegedűművészre, karmesterre emlékeztünk. A szerkesztő Bögös Henrietta volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatican News csütörtöki beszámolója szerint a Szentatya kiemelte, az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak kreatív módszerekkel kell segíteniük a kritikai gondolkodás fejlődését. November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leó pápa. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdai közlése szerint a főpásztorok november elején tesznek ad limina látogatást Rómában, ahol a Vatikán vezetőivel is egyeztetnek a magyar katolikus egyház helyzetéről. A püspökök emellett 2027-re meghirdették a hivatás évét is. Az Európai Unió versenyképességének javításáról és a júliusban induló ír uniós elnökség programjáról tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Michal Martin ír miniszterelnök. Az ír kormányfő támogatásáról biztosította Magyarország reformtörekvéseit, és hangsúlyozta, az ír elnökség céljai között a versenyképesség növelése és az energiaköltségek csökkentése szerepel. Több politikus letartóztatását rendelte el a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint egy hónapra őrizetbe került többek között Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is. A nyomozás eddig 32 gyanúsítottat érint, a feltételezett vesztegetési pénzek összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügyészség több helyszínen tartott házkutatást és jelentős értékű készpénzt is foglalt le. A közös jövő építésének fontosságát hangsúlyozta a Nemzeti Összetartozás napján Gubik László, a szlovákiai magyar szövetség elnöke. A sátorajaújhelyi rendezvényen mintegy 1000 kárpát-medencei diák vett részt. A megemlékezés végén élő lánccal kapcsolták össze a magyar kálváriát a Rákóczi táborral, tudósított az MTI. Az Európai Bizottság fontos előrelépésnek nevezte a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást a nemzeti kisebbségek jogairól. Gia Mercier szóvívő szerint az egyesség hozzájárulhat a vitás kérdések rendezéséhez, és megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Legalább 707 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, Volodymyr Zelenszkij közlése szerint. Az Index csütörtöki cikkében azt is írja, hogy újabb dróntámadások érték a Krím-félszigetet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a háború újabb veszélyes szakaszba léphet, derült ki a beszámolóból. Erőszakossá vált az oktatási megszorítások elleni tüntetés Brüsszelben, adta hírül csütörtökön az MTI. A demonstrálók egy része tüzeket gyújtott és tűzi játékokat lőtt ki, ezért a rendőrség vízágyúval oszlatta a tömeget. A tiltakozók a francia nyelvű oktatást érintő 300 millió eurós megtakarítási csomag ellen demonstráltak. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyol felhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: ez az első: halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: nem jársz messze az Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 28-tól a 34. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
2: La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie.
1: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
2: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
1: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
3: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
2: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
3: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
2: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
3: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szent Atya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
1: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szent Atya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
4: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott, legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél, kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. És van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat. Ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
1: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
0: Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Harry Purcell Démol fantáziáját a London Barok játszotta. Vezényelt Charles Medlem.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
8: Guillaume Nándor, Virágos katona. 10. rész.

Török Ádámmal a Szívnél beugrottunk a vízbe, és a malom udvarához úsztunk, hogy a Schwab Molnár idősebb lányának, Rézinek átadjuk Gilike üzenetét. Vastag facölöpök voltak leverve a víz szélébe, nehogy a folyó elmossa a malom udvart. Ezekbe a cölöpökbe kapaszkodtunk, és vártuk, hogy Rézi előbukkanjon valahonnan. Én közben szorongva visszalestem a legelő felé, de Gilike, mintha már teljesen megfeledkezett volna rólunk. A disznókat messzebbre hajtotta, és hátat fordított nekünk. Elég sokáig várakoztunk a vízben, mire Rézi kijött a malomból. Tetőtől talpig lisztes volt. Fehér volt a ruhája, meg a kendő is a fején. Lassan odajött a vízhez, hogy kezet mosson. Alig egy méterre állt meg tőlünk, de csak akkor vett észre bennünket, amikor Török Ádám köszönt neki. Ránk nézett, fáradtan elmosolyodott, és azt mondta. Na nézd csak, a csoszogó Török Ádám. Tavasz óta itt henyél a gáton, és most szól hozzám először. Mindig dolgozol, mentegetőzött Török Ádám. Te meg sohasem dolgozol, mondta Rézi. Dolgozom én is. Halászok. Rézi gúnyosan legyintett. A víz fölé hajolt, meg most a kezét és az arcát, aztán megkérdezte. Mi újság a Zöld utcában? Még mindig verekednek a kopaszfejű gyerekek? Persze, mondta Török Ádám. Te tudsz még verekedni? Valamelyik reggel elvertem két kamasz kölyköt, mondta nevetve Rézi. Azt mondták Péterre, a kisöcsémre, hogy olyan csúnya, mint a majom. Tényleg elég csúnya szegény, de azt senki sem mondja rá, hogy olyan, mint a majom. Orba vágtad őket? Mind a kettőnek betörtem az orrát. Pedig magasabbak voltak, mint én. Alig értem el őket. Látszik, hogy te voltál a legrendesebb lány a Zöld utcában, mondta elismerően Török Ádám. Az apám nagyon dühös volt, mondta Rézi. Egy-két év múlva férhez akar adni, és én még mindig verekszem. Gilike azt üzeni, hogy megtanult lovagolni, szóltam közbe. Gilike? Lovagolni? Az ujjaival játszott nekünk, mondta Török Ádám. Szegény Gilike, mondta Rézi. Még mindig rondák a körmei? Elég rondák, mondta Török Ádám. Sokat segített nekem a szegedi úti szélmalomban. Egyszer levagdostam a körmeit. Értem most már, mondtam. Gilike szerelmes beléd. Majd megmondom az apámnak, nevetett Rézi. Majd megmondom neki, ha még egyszer a férhez menést emlegeti. Gondoljátok, hogy tetszem Gilikének? Azt hiszem, tetszel neki, mondta Török Ádám. De ez a nyavajás tuki azt mondja, hogy kövér vagy. Rézi egyszerre elszomorodott. Végignézett magán, és kétségbe esetten kérdezte tőlem. Tényleg kövér vagyok? Nem válaszoltam neki, mert megjelent az apja, Stefán az udvaron. Meglátott bennünket, villogó szemekkel odarohant, mérgesen mondott valamit németül, és betuszkolta Rézit a malomba. Az ajtóból visszafordult, és magyarul csak annyit mondott. Naplopok! Elrúgtuk magunkat a facölöpöktől, kiúsztunk a partra, és akkor Török Ádám megkérdezte. Mit gondolsz? Van ennek a Schwab Molnárnak pénze? Nem tudom, mondtam. Miért? Egyszer ki fogom rabolni. Ne kezd már megint, a fene egyen meg. Csigavér, mondta vigyorogva Török Ádám. Még nem raboltam ki. Miért ordítasz? Feldühített a Gilike. Többet a közelébe sem megyek. Nem szeretem, ha az ujjaival játszik.

Fordult a szerencse, és Stefan Krebs most már tartósan megragadta, nem is akarta többé elengedni. A vízimalom lapátjai szorgalmasan forogtak. A gazdag a parasztok valamennyien idehozták a búzájukat, mert itt nem parasztra őrült lisztet kaptak, hanem külön a fehér lisztet és külön a korpát. Sok volt a munka. Stefan és Rézi megállás nélkül dolgoztak. A vízimalom 2 hónap alatt többet őrült, mint az az árva szegedi úti szélmalom egész évben. Gyorsan gyűlt a zsákokba a vám és a percent, és Stefan azt is jól tudta, hogyan szaporíthatja maga részét anélkül, hogy azt bárki észrevenné. Be tudta állítani úgy a szelelőt, hogy abban ne csak a szemét és a fekete üszög maradjon, hanem búza szemek is jócskán. Ha tehette, mérlegelés előtt meglocsolta vízzel a búzát, hogy többet nyomjon, és hogy a vizes mérés szerint vegye ki a részét, amikor ismét megszáradt a búza. Éppen eleget nyomorogtak a szélmalmokban, és Stefan végre kihasználta a szerencséjét. Most biztosan tudta, hogy gazdag ember lesz, aki mindig fehér búzalisztből sütött kenyeret eszik. Egyetlen egyszer jelent csak meg álmában az öreg lestár. Forgó malomkövön ült. Szemrehányóan mondott valamit Stefannak, de a malomkövek zajától nem lehetett érteni, hogy miről beszél. Stefan mégis tisztelettudóan végighallgatta, tehetetlenül széttárta a karját, a helyzeten nem változtathatott. Aztán udvariasan megkérte az egykori molnárt, hogy szálljon le a malomkőről. Az öreg lestár eltűnt, többé nem jelentkezett. Stefan nem nyugtalankodott miatta, ritkán álmodott, és akkor sem vette komolyan az álmait. Ismét a régi, erős ember volt, és azt akarta, hogy a háza is vidám legyen. Jeles ünnepeken és születésnapokon leállította a malmot, feleségével és 2 lányával kitakarítatott, elhívta a Szent Tamási német családokat, hogy együtt ünnepeljenek, és oda rendelte mindig Schmidt Fülöpöt is, a falábú verklist. Este felé szoktak összejönni a vendégek. Leültek a szobában, ahol Katarina fonott kaláccsal kínálta őket, beszélgettek egy ideig, utána pedig valamennyien átvonultak a kitakarított malomba. A falábú Schmidt Fülöp beindította a verklit, ők meg táncoltak a vízi malom betonpadlóján. Többnyire keringőt és polkát jártak. Szeptember 30-án volt Katarinának a születésnapja, amire Stefan különös gonddal készülődött. Fényesen meg akarta ünnepelni. Még színes papírszalagokkal is feldíszítették a vízi malmot, és Katarina, aki már nem volt olyan nyomott kedélyű, mint egy évvel korábban, megígérte, hogy táncolni fog a születésnapján. Szorongva, de jókedvűen készülődtek az ünnepségre, amelynek nagyon szépnek kellett lennie. Sok embert meghívtak. A Szent Tamási németeken kívül a feketicsi rokonokat is. Stefan este felé kiment a szívhez, ott akart megvárni minden vendéget. S jöttek is a meghívottak. Stefan kedvesen üdvözölte, aztán beirányította őket Katarinához, ő pedig várt az újabb vendégeket. Egyszer csak valami rendkívül furcsa látványra lett figyelmes. Kint a fűves réten Gilike, a falusi kanász, egy nagy, ronda kandisznón lovagolt. A disznó falka már hazafelé tartott, elérte az első házakat. A kis kanász azonban nem törődött ezzel, ott maradt a legelőn, diadalmasan ült a kandisznó hátán, fekete kutyája meg vidáman ugrált körülötte. Nem volt még túlságosan sötét, Stefan jól láthatta őket a szívtől. Elképedve csóválta a fejét, alig akart hinni a szemének. A nagy, ronda kandisznó kezdetben csak lassan lépegetett. Gilike azonban futásra ösztökélte, rugdosta a lábával az oldalát, mintha lovat sarkantyúzna. Aztán futni kezdett a kandisznó. Gilike harsányan felrikoltott örömében, és tovább sarkantyúzta. Teljesen megvadította azt a nagy ronda dögöt, egyre gyorsabban futott, és a folyó irányába kanyarodott. Gilike nem vette észre, hogy a víz felé közelednek. Az arcát az égnek fordította, a karját is magasra emelte, rikoltozott, magán kívül volt az örömtől.
A kandisznó bezuhant a folyóba Gilikével. Néhány pillanatra mindketten eltűntek Stefán szem elől. Később a nagy kandisznó kívánszorgott a partra, és prüszkölve elindult a falu irányába. Gilike Tallér nevű okos fekete kutyája víz szélén állt, és keservesen vonítani kezdett. Stefán bement a szobába, ahol a vendégek gyülekeztek. A torkát köszörülve zavartan azt mondta. Az a kis hülye kanász, egy kandisznó bevitte a folyóba. Lehet, hogy elmerült. Megfulladt? Kérdezték többen is. Nem tudom, sötétedik és elég messze volt. Nem láttam, hogy kiúszott volna. Gilike nem tud úszni, sikoltotta Rézi, és kirohant a szobából. Mások is felugrottak, és utána futottak. A réten a keservesen vonító kutya közelében érték utol. Alig tudták megakadályozni, hogy a születésnapra felvett ünneplő ruhájában be ne ugorjon a vízbe. Nem tud úszni az a szerencsétlen, kiabálta Rézi. Ki kell menteni? Semmit sem tehetünk, mondta Stefán. Ha tényleg elmerült, akkor már rég meghalt. De lehet, hogy kiúszott a másik partra, csak én nem láttam. Nem tud úszni, ismételte Rézi. Nem tehetünk semmit, mondták a többiek is, akik odajöttek a rétre. Ha esetleg itt lett volna csónak, amikor a folyóba vitte a kandisznó. Miért ült fel a kandisznóra? Kérdezte valaki csodálkozva. Megyek csónakért, mondta Rézi, azzal eliramodott a Kálvária utca felé. Berontott Barzam Gáborhoz, a halászhoz. Lihegve elmondta neki, hogy Gilikét a folyóba vitte egy kandisznó, és kérte, hogy jöjjön azonnal oda a csónakjával. De Barzam Gábor is azt mondta, amit Stefán és a vendégei. Most már késő. A belefulladt úgy sem lehet rajta segíteni. Meg aztán sötét is van, csónakkal sem találnák meg. Rézi összeszorított fogakkal ment vissza a folyóhoz. Gilike okos fekete kutyája már nem vonított, csak panaszosan nyöszörgött a víz szélénél. Ölbe vette a kis fekete kutyát, és elvitte a vízi malomba, ahol időközben összegyűltek az összes vendégek. És egy jó fél óra múlva megszólalt a falábús Mit Fülöp verklie is. Gilikének, az álmodozó falusi kanásznak a felpuffadt holttestét két nap múlva partra vetette a víz. Még aznap el is temették, a római katolikus temetőben.

0: Néhány nappal a temetés után Rézi is kijött a szívhez. Mi ketten Török Ádámmal a gáton ültünk. Lábunkat a vízesés fölé lógattuk, és időnként beleköptünk a folyóba. Hűvös őszi szél fújt. Fürödni már régóta nem lehetett. Kárászt fogni sem volt kedvünk, még beszélgetni sem volt kedvünk. Tulajdonképpen amióta Gilike meghalt, alig szóltunk egymáshoz. Hallgatagon ültünk a szívnél, és köpködtünk a folyóba. Rézi lekuporodott mellénk. Láttuk, hogy kérdezni akar tőlünk valamit, de mi csak unottan biccentettünk a fejünkkel. Nem szóltunk egy szót sem. Tovább bámultuk a vízesést, meg a habokban vergődő ilyett kis halakat. Ti katolikusok vagytok? Kérdezte Rézi. Persze. Morogtam rossz kedvűen, anélkül, hogy feléje fordultam volna. A katolikusoknak gyóniuk és áldozniuk kell, mielőtt meghalnak. Persze. Elhallgatott. Töprengve nézte a folyót. Sokáig úgy kuporgott mellettünk, mintha már őt is csupán a vízesés, meg az apró halak érdekelnék. Később azonban azt mondta. Gélike nem gyónhatott és nem áldozhatott, mielőtt az átok kandisznó a vízbe fullasztotta. Ugyan? Mit kellett volna neki meggyónnia? Kérdeztem. Akkor legalább áldoznia kellett volna, mondta Rézi. Az ütődött emberek gyónás és áldozás nélkül jutnak egyenesen a mennyországba. A csillogó szárnyú angyalkák közé, mondta gúnyosan Török Ádám. Ha egyáltalán létezik ilyen hely. Már hogy ne létezne, mondta Rézi felháborodva. Akkor nincs semmi baj. Gilike most már vígan repdes a szárnyaival. Rézi dühösen felugrott. Gyűlölködve nézett hol én rám, hol Török Ádámra, és azt mondta. Utállak, csoszogó Török Ádám. Ne gyere többet ide. Oda megyek, ahova nekem tetszik, mondta vigyorogva Török Ádám. Aztán megkérdezte. Nálatok volt hitoktatás a nyavajás sváb iskolában? Nem volt. Nálunk volt. Apácák tanítottak bennünket, és nádpálcával verték a kezünket, ha nem tudtunk valamit. A körmeim megkékültek a hitoktatástól. Azóta nem hiszek a mennyek országában. Attól még létezhet, ha te nem hiszel benne. Szegény ütődött Gilike, mondta Török Ádám. Szép lassan rohad a földben. Kár érte igazán. Megérdemelte volna, hogy szárnyai nőjenek. Rézi válaszolni akart, de én felemeltem a kezemet, és azt mondtam. Hallgassátok az öreget. Nem tudjátok ti, hogy ki volt Gilike? És azt sem tudjátok, hogy hol van ő most. Eljött érte a kopasz halász. Maga mellé ültette a csónakba, és elúsztak messzire, ahol senki sem láthatja őket. Ahol széles és tiszta a folyó, a két oldalt a parton pedig síma zöld rét van. Egy szép, csillogó szőrű pejló állt felnyergelve azon a réten, olyan szép, amilyet ti még nem láttatok, és amilyet nem is fogtok látni sohasem. A kopasz halász csendesen a part mellé vezett a csónakjával, Gilike kilépett a partra, aztán felült a lóra. A szép pejló szélsebesen vágtatni kezdett azon a síma, zöld réten, amely olyan nagy volt, hogy évekig kell menni, hogy a végére érjen az ember. A ló megállás nélkül vágtat, sörény a lobog a szélben, Gilike meg kitárt karokkal ül a nyerekben. Az arca egyáltalán nem olyan sápat, mint amilyennek ti láttátok. Az arca kipirult és olyan békés, mint az alvó kisgyereké. Emelt fővel, boldogan száguld azon a sima zöld réten, és nem is fog megállni addig, amíg oda nem érnek egy helyre, ahol várja őt valaki. Ez a hely, hallgass, kiáltotta Rézi. Éppen olyan bárgyú a pofád. Elakadt a hangja, megfordult és beszaladt a malomba. Hűha, mondta Török Ádám. Örülhetünk, hogy nem törte be az orrunkat. Nem szereti, ha gúnyolódnak vele. Én nem gúnyolódtam.
1: Dehogyis nem.
0: Hiszen utánoztad azt a szegény ütődött Gilikét. Nem gúnyolódtam. És Gilike nem volt ütődött.
1: Ütődött volt.
0: Nem igaz. Okosabb volt, mint mi valamennyien. Elkövetett azonban egy nagy-nagy hibát. Igazából meg akar tanulni lovagolni. Ha megmarad az ujjainál és azokkal játszik, már ő volna a legjobb lovas a világon. És továbbra is legboldogabb volna közöttünk.
1: Hogy legboldogabb? Hüledezett Török Ádám.
0: Ő volt a legszerencsétlenebb ember, akit ismertem. Mindig sajnáltam. Csak olyankor volt szerencsétlen, ha nem játszott az ujjaival. Olyankor szörnyű volt az arca, mintha állandóan görcs szorította volna a fejét. De amint elkezdett játszani az ujjaival, mindjárt megváltozott. Boldogabb volt bármelyikünknél. Figyeltem az arcát. Még nevetett is, amikor elmondta nekünk azokat a történeteket.
1: Nem nevetett.
0: Nevetett. Ugyanúgy nevetett, mint a virágos katona. Ezt tudtam már akkor is, de amíg élt, nem mertem rá gondolni. Nem akartam elhinni, hogy ez a toprongyos kis kanász tudja a virágos katona titkát. Pedig tudta. És tulajdonképpen nagyon egyszerű az egész. El kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek. Ki kell lépni abból a képből, ahol a megváltót korbácsolják.
1: Tényleg nem egyszerű, gúnyolódott Török Ádám. Elmenni onnan, ahol a ronda dolgok történnek. Szólja a kisbírónak, dobolja ki a faluba, hogy mindenki menjen el onnan, ahol a ronda dolgok történnek.
0: Komolyan beszélek, mondtam ingerülten. Emlékszel még arra nagy futásunkra a befagyott folyón?
1: Doboltasd ki, hogy mindenki fusson a befagyott folyón.
0: Tehát emlékszel. És azt is jól tudod, hogy miért futottunk. El akartunk szökni a ronda dolgok elől. El akartuk felejteni istenes Bibic Mihályt, és el is felejtettük. Egyszerre Török Ádám is dühös lett.
1: A fene egye meg! Nagyon is jól tudom, hogy miért futottam én akkor. De másnap már megint eszembe jutott istenes Bibic Mihály. Mit akarsz? Egész életemben fuss csak az istenes Bibic Mihályok elől.
0: Nem futni, hanem szépen kilépni közülük, és elmenni oda, ahová éppen kedvünk tartja. Gilike ezt úgy csinálta, hogy az ujjaival játszott, és elment a kopasz halásszal. Talán az volt a baj, hogy túlságosan hamar véget értek a történetek, és ő kénytelen volt minduntalan visszatérni a disznók közé, így aztán egyszer igazából is megpróbált lovagolni. A virágos katona sokkal jobban begyakorolta magát. Ő addig marad a jó helyeken, amíg csak akar. Az az út fel a Golgotára rettenetesen hosszú. És ő az egészet úgy tette meg, hogy tulajdonképpen egy pillanatig sem volt ott. Semmit sem tudott a megváltó szenvedéseiről. Nem is látta a megváltót. Sem a töviskoszorút, sem azt a szerencsétlen, köbdöső, bámész népséget. Mindenki azt hitte, hogy a virágos katona ott van, és dühösen korbácsolja a megváltót, holott ő még az indulásnál kilépett közülük. Nem akart szenvedni. Elment valahová, mit tudom én, esetleg egy narancsligetbe, vagy más jó helyre. Mit nem a megváltó ment el inkább valami jó helyre? Neki szenvednie kellett. A virágos katonának azonban nem kellett szenvednie senkiért sem. Virágot tűzött a mellére, elment a narancsfák közé, vagy a pálmafák közé, ahol talán lefátyolozott arcú lányok várták, és bizonyára csak akkor jött vissza, amikor a megváltó már régen kiszenvedett. Akkor nyugodtan leült, és megvacsorázott. Ez az, amit mi is megtanulhatnánk.

0: kodott Török Ádám. Teljesen megőrültél. Éppen olyan ütődött vagy, mint az a szegény Gilike. Belefáradtam a magyarázkodásba. Láttam, hogy Török Ádámot úgy sem tudom meggyőzni. Felálltam, és még egyszer megkérdeztem tőle. Jössz a Kálváriára? Miért menjek? Istenes Bíbic Mihályokat nézni? Nem. Én többet nem fogok elfutni előlük. Akkor maradj közöttük, mondtam dühösen. Nagyon elegem volt Török Ádámból. Te is éppen olyan vagy, mint az a nyomorult istenes Bíbic Mihály.
1: Micsoda?
0: Ugrott fel Török Ádám. Fenyegetően elébem állt.
1: Mit mondtál?
0: Azt mondtam, hogy olyan vagy, mint az a nyomorult tolvaj. Ő a földekről lop, te meg a halászok varsáiból. Istenes Bíbic Mihály nem azért nyomorult, mert lop.
1: Azért is.
0: Török Ádám előrehajolt, mint amikor a békás réten a parádés kocsissal állt szemben. Vártam, hogy nekem ugrik, de nem mozdult, és egyszer csak vigyorogni kezdett. Nem sokáig fosztogatom már a varsákat. Otthon előkészítettem egy olmosbotot. Ha valakiről megtudod, hogy esténként sok pénzzel járkál az utcán, okvetlenül szólj nekem. Remélem, soha többet nem jössz el a Kálváriára, válaszoltam.
1: Nem érdemes,
0: vigyorgott jókedvűen.
1: Te nem hordozz magadnál sok pénzt.
0: Menj, és fosztogasd a varsákat.
1: Te pedig menj és álmodozz, mint egy holdkóros, válaszolta.
0: Hátat fordítottunk egymásnak. Egyszerre indultunk el. Török Ádám elment a vízimalom előtt, a folyó mentén a temetők felé tartott, ahol a csónakja volt elrejtve. Én meg siettem a Kálváriára, a virágos katonához.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serres Zoltán olvasott fel. A 10. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra.
3: Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatican News csütörtöki beszámolója szerint a Szentatya kiemelte, az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak kreatív módszerekkel kell segíteniük a kritikai gondolkodás fejlődését. November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leó pápa. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdai közlése szerint a főpásztorok november elején tesznek ad limina látogatást Rómában, ahol a Vatikán vezetőivel is egyeztetnek a magyar katolikus egyház helyzetéről. A püspökök emellett 2027-re meghirdették a hivatás évét is. Az Európai Unió versenyképességének javításáról és a júliusban induló ír uniós elnökség programjáról tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Michael Martin ír miniszterelnök. Az ír kormányfő támogatásáról biztosította Magyarország reformtörekvéseit, és hangsúlyozta, az ír elnökség céljai között a versenyképesség növelése és az energiaköltségek csökkentése szerepel. Több politikus letartóztatását rendelte el a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint egy hónapra őrizetbe került többek között Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is. A nyomozás eddig 32 gyanúsítottat érint, a feltételezett vesztegetési pénzek összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügyészség több helyszínen tartott házkutatást és jelentős értékű készpénzt is foglalt le. A közös jövő építésének fontosságát hangsúlyozta a Nemzeti Összetartozás napján Gubik László, a szlovákiai magyar szövetség elnöke. A Sátorajaújhelyi rendezvényen mintegy 1000 kárpát-medencei diák vett részt. A megemlékezés végén élő lánccal kapcsolták össze a magyar kálváriát a Rákóczi táborral, tudósított az MTI. Az Európai Bizottság fontos előrelépésnek nevezte a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást a nemzeti kisebbségek jogairól. Gia Mercier szóvívő szerint az egyesség hozzájárulhat a vitás kérdések rendezéséhez, és megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Legalább 707 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, Volodymyr Zelenszkij közlése szerint. Az Index csütörtöki cikkében azt is írja, hogy újabb dróntámadások érték a Krím-félszigetet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a háború újabb veszélyes szakaszba léphet, derült ki a beszámolóból. Erőszakossá vált az oktatási megszorítások elleni tüntetés Brüsszelben, adta hírül csütörtökön az MTI. A demonstrálók egy része tüzeken gyújtott és tűzijátékokat lőtt ki, ezért a rendőrség vízágyúval oszlatta a tömeget. A tiltakozók a francia nyelvű oktatást érintő 300 millió eurós megtakarítási csomag ellen demonstráltak. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyol felhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
2: 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő Sós Viktor.
4: Folytatjuk beszélgetésünket a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, a múlt és a jelen folyamatairól vendégünk Nényei Gáborné Gabi néni.
5: Egy apróság, ez nincs leírva azt hiszem sehol, de hallottam Mezger Gabi nénitől, aki a háború előtt az Esztergomi Egyházmegyének volt a megbízottja, a kalász vezetője, hogy hát megmondtuk a lányoknak, hogy a zsebükben mindig legyen csípős piros paprika. Ha ezt valaki most hallja, akkor rájönne, hogy miért.
4: Nyilván nem gasztronómiai céllal, hanem a női tisztasság védelme, önvédelem.
5: Mert hát valóban erre szükség volt, és lettek is ilyen hírek, hogy akinek ez tényleg sikerült, hogy éppen a tényleg a zsebében volt, az megmenekült a, bocsánat, hogy így mondom, szovjet támadástól. Hogy mennyire működött a kalász az úgynevezett világháború idején, az mutatja az is, hogy a második népfőiskola, ami Szadán vettek, úgy emlékszem, tudományosan utána kell nézni, én úgy emlékszem, hogy 43-ba vette meg Lucemba-Herr Rita, és még egy-két évet, néhány évet még tudott működni a Dunának a túlsó oldaláról, hogy ott is lehetett egy ilyen népfőiskola. Aztán 44-ben felgyorsultak az események, egymással való találkozás nyilván egyre lehetetlenebb volt, és 46-ban azon kapták magukat, hogy föloszlatták őket. Talán közismert dolog, ezt Balogh Margit történész már régebben megírta, hogy megpróbálták a kalotot is, meg a kalászt is megmenteni, mint olyan egyesületet, amely pontosan a kommunizmusban fontos célnak kitűzött szegény, rászoruló társadalmi rétegek felemelését szolgálják. Na, hát akkor mi legyen ezzel, mert ezek még ráadásul katolikusok is, akkor most mi legyen? Itt a hazaiak nem tudták eldönteni, úgyhogy a Vorosilov marssal elé került a dolog, aki pedig mondta, hogy igen, maradhatnak, hogyha teljes tagnyilvántartást, 100 000, teljes tagnyilvántartást csinálnak, és aki nem odavaló, vagy nekik nem tetszik, azokat ki kell zárni, a teljes vezetőséget ki kell cserélni, és az alapszabályt meg kell változtatni, különben maradhatnak. Úgyhogy hát az történt, hogy betiltották, ezt nem vállalták természetesen Lucemba-Herr Ritáék, de még, mint egyházközségi lánycsoportok úgy még működtek, talán még 2 évig, azt hiszem, 48-ig. Egy ilyen vezetővel én is hosszas, több évtizedes barátságba keveredhettem. Hát valahogy ezt nem lehetett kitörölni senkinek az életéből, mert mindenki úgy, minden akkori lány, később asszony, nagymama, az úgy emlékezett ezekre az időkre, mint az életük legboldogabb idejére. Biztos nem csak a tanulás, hanem a sok játék, éneklés, népi tánc is hozzásegített, hogy egy életörömre nevelt, boldog és boldogságra készülő fiatalság maradt meg. Hát akik persze ezt erre visszavágytak, és szerették volna a sajátjaiknak is majd továbbadni. Amit lehetett akkor még csinálni, azok templombúcsúk voltak. És hát erről maradt egy ilyen történet, ami hozzám is eljutott, hogy Makos Márián ártatlan, úgy sokan ott voltak. És Illési Mária, aki a Váci Egyházmegyének volt a vezetője, a püspöki konferencia által kinevezett vezetője, az is ott volt. Hát úgy, mintha véletlen lenne, egymás mellé ültek a magyaródi kislányjal, aki akkor már nagylány volt, mert azért ez már mondjuk 51-ben volt, és hát, mintha csak ismeretlenek lennének, ott egy kicsit csebegnek, és akkor Mária néni szép csendben mondta neki, hogy Elluskám, azt szeretném, hogy majd te legyél a kalászcsoportotoknak a vezetője. Hát aztán eltelt 40 év, és Elluska lett a kalászcsoport vezetője. Addigra már erősen nagymama. Most azt mondanánk, hogy nem hatékony, de csodálatos erecskéken keresztül életben maradt valahogy, tehát nem pusztult el a kalász, hanem csak lappangott. És ezért történhetett az meg, hogy 89-ben akkor már lazult a helyzet, és már egy kicsit bátrabban mertek levelezni. 89-ben Pálos Szentkúton összegyűlt újra a kalász, és ha jól tudom, 250 egykori lány a lányaikkal és unokáikkal jelent ott meg, és hát igen nagy örömmel készültek arra, hogy föléled a kalász. Az föl is élett, és 1990. április 4-én, a sors iróniájának következtében éppen április 4-én, mert már akkor munkanap volt április 4-e, bejegyezték a egyesületek közébe a fővárosi bíróságnál, és most már akkor hivatalosan lehetett újságja, és hivatalosan lehetett csoportosulni, újra szervezni. Igen ám, de a társadalom gyökerestül megváltozott. Úgyhogy ez az öröm és lelkesedés, ami más területeken is, aki ezt átélte a 90-es éveket, az tudja, hogy egy olyan öröm mámorban és reménység felhőkben ért a társadalom, hogy na most aztán minden szépen elrendeződik, de hát ez nem olyan volt azért, mert hát ez csak olyan volt, mint amikor a kuktafazékról lekerül a véletlenül lerepül a fedő, és akkor szétfröcsköl az egész mindenfelé. Igen, szabadság, nincs rajta a fedő, csak éppen az, míg kialakul és átrendeződik, és valóban egy egészséges irányban fejlődik, hát nem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Az lett, ami lett, és nagyon sok nagyon jó lett, nagyon sok elszomorító is lett. És hát különösen az, hogy nagy feladat alá elé álltak alá, hogy és akkor most hogyan? Hát a tagjainknak a nagy többsége az akkor mondjuk 60 év fölötti volt, és az ifjúság nagy lehetőségekkel tanulhatott tovább városokba, és hát kötelező volt ugye a 8 osztály, sőt, hát még kötelező lett, hogy tovább is tanulhassanak ezt-azt, úgyhogy megváltozott a helyzet. Na most, ha ehhez hozzáteszem azt, hogy az 50-es években ugye így kell mondanom, elkergették az anyákat dolgozni, és 6-7 szülési szabadságot kaphattak, aztán utána mentek dolgozni. Szétesett a család, és a női hivatás összekeveredett a nőkre is érvényes foglalkozási lehetőségek tömkelege. És egy kicsit, nem kicsit, nagyon erőltetett is volt. Úgyhogy fölnőtt egy olyan nemzedék, akiknek az anyukájuk is már bölcsödébe nevelkedett. Akiknél már nem volt meg a családi együttesnek a gyakorlata, amiből már nem lehetett kinevelni egy olyan folytonosságot, nem beszélve arról, hogy a falusi közösségek is széthullottak, ugye az erőszakos TSS-ítés, a mesterségeknek a leépítése, minden átvedéve a gyárakba. Na, szóval, mi a kalász most? Hát akkor el kellett nevezni újra, mert most már biztos, hogy nem katolikus lánykörök szövetsége, akkor legyen katolikus asszonyok lányok szövetsége, ez máig is érvényes. Igen ám, de ezek az asszonyok, akik nagy buzgalommal létrehozták a falvaikban a kalászcsoportokat szerte az országban, tényleg nagyon sok helyen, hát nem 100 000, de 2000 fölött volt a száma az újjáélett és jegyzett kalászcsoportoknak, és akkor ezek szépen kezdtek előregedni. Hát mi megpróbáltunk, én akkor már ebbe belekerültem, ez egy külön mese, hogy én hogy kerültem bele a 90-ben a kalász vonzókörébe, hogy próbáltunk sok mindent, például lánytáborokat, 91-től kezdve nagyon-nagyon sok lánytábort, ahol ugyanerre a 4 alapillérre helyeztük a hangsúlyt, hit, erkölcs, nemzet, hivatás. Na de hát ezek elmúlnak, ezek a táborok, hogy milyen nyomot hagyott a gyerekekbe, mert folytatása egy évvel később újra a táborban volt. Általában újra szerettek jönni, hívták a barátnőiket is. Aztán elszaporodtak a különböző táborok, létrejöttek a nagyon jó egyéb dolgok is, a cserkészet, meg sokféle lelkiségnek a családos táboraik, ami nagyon jó, hát legyen családos tábor, nagyon fontos tényleg, és azon kaptuk magunkat, hogy igen, hát vannak ezek az aranyos kis táborok, de igazából a lányokat nem tudjuk megszólítani. Viszont volt egy-két olyan újítás, ami szerintem nagyszerű, ilyen a 10 falu egy asztal, hogy ugye ezek a falvak, például mondjuk ott a Tápió környékén, egymástól nem túl messze, mindegyikben volt egy-egy kalászcsoport, hogy micsoda remek dolog az, hogy mint a Szent Istváni egyház felépítésben 10 falunak volt egy temploma, akkor erre emlékezvén, ez éppen a millecentenárium előtt egy-két évvel kezdődött ez a gondolat, hogy ezzel mi ebbe belekapcsolódunk ebbe a millecentenáriumi lelki megújulásba, hogy egy-egy falu meghívta a környező 9 falut, és 10 falu egy asztal, az asztal az volt egyrészt az oltárasztal, mindig közös mise volt, lehetőleg a saját viseleteikbe, ha volt, még abba jöttek, akkor egy ilyen kulturális asztal is volt, hogy hozták a saját néptáncaikat, népdalaikat, előadták jeleneteket, rendkívül aranyos dolgokat, és utána a terített asztal, ahol szintén egymást megkínáltuk. Ezek azt hiszem nagyon nagy jelentőségűek voltak, annak ellenére, hogy senki nem tud róla, mert ebben már a polgármester is benne kellett, hogy legyen, hát neki erre engedélyt kellett adni, büszke volt rá, tartott is általában beszédet, és a körülményeket is biztosította sokszor. Az asszonyok meg sütöttek, főztek, meg hát nagy lelkesedéssel, sok helyen volt ilyen. Egy darabig ment élénken, itt Budapesten is rendeztünk egyet, igaz, hogy az volt vagy 14 falu, azt hiszem, akik itt összegyűltünk. De aztán ezek a nénik már nem tudtak táncolni, már nem tudtak énekelni, már ágynak estek, meg bottal jártak, meg nem tudom mi, és ott álltunk, hogy akkor most mi a kalász? Talán a legnagyobb összetartó erő az az újság volt, az Új Kalász újság, ami még járt, és hogyha még otthon olvasgatták az idős nénik, a lányaik is, meg a családtag is tudott róla, hogy volt, tehát valahogy azért életben maradt. Mi pedig itt a központban igyekeztünk, de igazából azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen vegetatív élet volt. Igazából nem tudott megújulni, mert nem találtuk meg a társadalmi küldetésünket, pedig éreztük, hogy nagy baj van. Hát a családokkal nagyon nagy baj van, de hogy? Mert ugye mindig ez a régi kép maradt előttünk, hogy a lányok. De a lányok azok nem jöttek. Hát aztán a jóisten csodája, mondhatom a konkrétumokat is, hogy kerestük azokat a papokat, akik nagyon szerették a kalászt mindig is, Placid atya volt a fő, de voltak ilyen a kalász újjáéledésekor fiatal papok, akik nagyon lelkesek voltak, ezek közül is élen járt a Máté György nevezetű atya, aki jelen pillanatban a érsekvadkert viplébános. Ő akkor volt Mogyoródon kezdő káplán, amikor azon a bizonyos Mogyoródon, ahol titokban kinevezett utód létrehozta a kalászt, a Mogyoródon összegyűltek, és hát akkor szárnyalt a lelke Máté György atyának, hogy hát létezik ilyen mély hitből fakadó, életörömmel teli, életet szolgáló hívő közösség. Hát azt gondoltuk, hogy elmegyünk, mi már csak úgy hívtuk, hogy Máté Gyuri atya, elmegyünk hozzá Szolnokra, akkor éppen Szolnokra volt helyezve, hogy látja, most tisztességgel halljunk meg, vagy van valami reménység valamerre. És hát Máté Gyuri atya se tudta pontosan, hogy mit lehet, de azt tudta, hogy egy lépést ő tud mondani, mégpedig az, hogy vegyük föl a kapcsolatot egy azóta azt hiszem már nem létező agrárfiú társasággal, és azokkal fogjunk össze. Igen, hát az agrárfiú társaságnak a apukáinak voltak feleségeik, és ezek a feleségek, ezek vágytak arra, hogy legyen egy ilyen női közösséggel kapcsolatuk, úgyhogy egy bizonyos Tóth Krisztina nevezetű ilyen háromgyerekes anyuka, aki a legnagyobb segítségünk volt ebben, és egy Tatár Éva nevezetű hadgyerekes anyuka, ezek voltak, akik mind vidékiek, akik nagyon szívesen bekapcsolódtak a mi életünkbe. Érdekes módon ők talán 2-3 évig nagyon, hogy is mondjam, életképes ötleteikkel, meg valóságos munkájukkal segítették, hogy újjá tudjon éledni a kalász, de valahogy ők olyanok voltak, mint a katalizátor a vegyi folyamatokban, hogy abba nem épül bele, de nélküle nem indul meg. Úgyhogy ők most, hogy úgy mondjam, baráti, bár a kalásznak tagjai, de nem kalászcsoportokat vezetnek, más jellegű szociális női munkát végeznek. De ők elindítottak egy ilyen bizakodást, hogy igen, meg lehet újulni. ez már egyáltalán nem a mi érdemünk, mi nekünk csak annyi az érdemünk, hogy nem adtuk föl, de nem az én érdemem, mert én már úgy láttam, hogy halljunk meg tisztességgel, nem kell, hogy összeomoljunk meg, nem tudom én, halljunk meg. De az én utánam következő nemzedék, egy évtizeddel fiatalabbak, azok között is különlegesen a Fekésházi Kinga, aki a most a legutóbbi időkig, ő volt 11 néhány évig a Kalász elnöke, nem adjuk föl, nem, a Kalásznak meg kell találni a helyét. És hát ez is történt, ilyen szervezetfejlesztői tanfolyamok, meg ez az, jó, ezek csak földi segítségek. De ránk találtak éledő, maguktól éledő katolikus nőcsoportok. Legnevezetesebb ezek közül a sashalmi katolikus női kör. Az ő plébánosuk mondta, hogy hát itt van ez a Kalász újság, van egy ilyen egyesület, egy női katolikus, ezzel föl kéne venni a kapcsolatot. Hát föl is vették a kapcsolatot, és ránk talált a hivatásunk, hogyha akkor a lányok voltak a kulcsa a jövőnek, akkor most a fiatalasszonyok, a gyerekes fiatalasszonyok, akiknek semmi, de semmi képzés nem jut abban, hogy hogyan legyenek jó feleségek, jó anyák, miből merítsenek erőt ahhoz, hogyha válságos időket átélnek, és e többi, gyereknevelésben minden. Lehet fordulni ide, oda, amoda, de olyan gyökértelen minden. Nagyon vágynak arra, hogy a közösségben egymást erősítve lehessenek, úgyhogy utolért minket a küldetésünk, és most már tudjuk, hogy igen, és ez a legutóbbi közgyűlésen ez mérhető módon megmutatkozott, hogy itt ennek van itt az ideje, úgyhogy szépen sorra keletkeznek, indulnak az új csoportok. Persze ebben rengeteg munka benne van, mert ezek a fiatal asszonyok, akik nekem gyerekeim lehetnek, nem az unokáim, tehát tulajdonképpen nem számítanak fiatal asszonynak, mert 40-es éveikben vannak, de manapság ez már fiatal asszony, akiknek már kicsit nagyobbacskák a gyerekeik, és már egy kicsit jobban oda tudják szánni magukat ilyen közösségi dolgokra, hogy ők rengeteg erőt és energiát fektettek ebbe bele, és kidolgoztak egy vezetőképző anyagot, és brilliáns módon, hogy is mondjam, szörföznek az internetnek a lehetőségei között, úgyhogy mindenféle csoportokat hoznak létre, meg zoomos tanfolyamokat tartanak, vezetőképzőt, és sorra keletkeznek a ország különböző tájain, Komlón, Nyíradonyban az új csoportok. Mindegyik ez a korosztály.
4: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, jelenéről, a rendszerváltás és azt követő időszak eseményeiről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Nényei Gáborné Gabi néni volt.

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

Megerősített V4, rendezett szlovák és lengyel viszony, Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban van, a magyar érdekek érvényesítése mellett. Mindezek biztosítása a diplomácia eszközeivel. Ezek a tervek hangzottak el Orbán Anita parlamenti meghallgatásán. Értékek, érdekek, jelek, hangsúlyok, merre tovább magyar külpolitika? Kedves hallgatóink, nemes egyszerűséggel ez lesz a mai külpolitikai félóránk témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Vendégem a stúdióban Baranyi Tamás Péter, a Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatója.

0: Szeretettel köszöntöm, Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásomat az élő műsorba.
1: Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hát először egy kicsit kezdjük filozófiával, elméleti kérdésekkel, mert ez nagyon érdekes, különösen az elmúlt időszak fényében. Csak röviden, hogy mikor jó egy külpolitika, hogyha értékvezérelt, vagy hogyha érdekvezérelt?
1: Igen, ez most nagyon sokszor felmerült mostanában ez a kérdés, és ugye a korábbi kormánynak a külpolitikájával kapcsolatban ugye sokszor hallhattuk, hogy ez hiperpragmatikus, tehát ez annyira pragmatikus, hogy annál már nem is lehet gyakorlatilasabb egy külpolitika, és hát hogy ezeket a normatív rétegeket érdemes eltávolítani róla. Én azt gondolom, hogy ez egy hamis dilemma, mert értékek és érdekek mindig egyszerre szerepelnek a külpolitikában, és sokszor, hogyha ha pragmatizmust hosszabbítjuk meg, extrapoláljuk, akkor az önmagában egy értékké válhat. Ez érték ebből a szempontból nem egy értéktartalomú fogalom, hanem egyszerűen csak az, hogy értékként tekintünk rá, és ideológiaivá válik. Egy kicsit azért ez történt az előző kormányzat külpolitikájával, és annyira pragmatikus volt, hogy már önmagában a pragmatizmus vált az értékévé.
0: De hogy itt most a gazdasági, külgazdasági kapcsolatokra kell gondolni elsősorban, hogy a gazdaság előre is került a minisztérium nevében is annak idején?
1: Hát egyrészt a külgazdaságra is, aminek ugye megvoltak az eredményei, de valóban azért olykor a klasszikus diplomácia rovására ment. Másrésztről pedig ugye itt a konnektivitás elméletére gondolok, ami ugye elvileg a világ számos regionális erőközpontjával való nagyjából egyenlően jó kapcsolatok fenntartására irányult, aminek megint csak van elméleti értéke, de közben ugye megváltozott a nemzetközi környezet, és az európai politikai diskurzus például egyre kevésbé tette lehetővé bizonyos erőközpontokkal a kapcsolatok fenntartását, tehát leginkább Oroszországgal. És ugye elérkezik az a pont, amikor ezt értékválasztásnak tekinti mindenki más, és ez paradox módon még azt is előidézheti, hogy értékválasztássá válik a mi számunkra. Tehát lehet, hogy mi nagyon pragmatikusak vagyunk, és éppen ezért mondjuk keressük egyszerre, és akkor most egy Európa és Oroszországtól független példát mondok, egyszerre szeretnénk nagyon jobban lenni Törökországgal, és egyszerre szeretnénk nagyon jobban lenni Izraellel, és azt mondjuk, hogy ezt mind a kettőt pragmatikus alapon közelítjük meg. Igen ám, de aztán Törökország és Izrael pedig összeveszhet Gáza kapcsán, és akár azt is mondhatják, hogy na akkor milyen értékeitek vannak. Tehát voltak éppen a pragmatizmus ebből a szempontból azért a maga farkában tud harapni. Egyrészt már csak azért is, mert saját magunk is átértékelhetjük a pragmatizmust, is önértékként tekinthetünk rá. Én szerintem az ez gyakran előfordult. Másrésztről meg nem egyedül vagyunk, és ami nekünk értéksemlegesnek tűnik, aztán a legjobb partnereinknek egyáltalán nem értéksemleges, és akkor viszont beszorulhatunk egy olyan helyzetbe, ahol vagy választani kell, vagy súlyosan kompromitálódik még akár a pragmatizmusunk is.
0: Igen, csak erre lehet mondani, hogy nem a más külföldi vagy idegen államoknak az értékeit kell nekünk képviselni, hanem a magyar érdekeket. Tehát itt a beszorulást azt értem, hogy tulajdonképpen mi a magyar érdek? Az világos-e, vagy az is egy kicsit a hangsúlyokon múlik, hogy most melyik politikai vezetés, párt milyen ízlésű?
1: Hát én azt gondolom, hogy most itt a terület legösszetettebb kérdéseit.
0: Menjünk is tovább.
1: Gyorsan megválaszolom. Hát a nemzeti érdek definiálása az ugye azért szokott néha nehéz lenni, mert azt mondják, hogy ez nagyon sok partikuláris érdek van, nagyon sok részérdek van egy nemzet életében, és valóban az van, hogy az ember kormányként a nemzeti érdek képviseletét tűzi ki szem előtt, akkor a nemzet egészét tekintve nagyon általános célokat kell megfogalmaznia, azt, hogy mondjuk most ez vagy az üzleti ágazat az nagyon hasítson, annál sokkal fontosabb például az, hogy hát legyen külgazdasági bevételünk például, vagy akár az, hogy érdemben és mindenki számára megnyitható módon tudjuk a határon túli magyarok érdekképviseletét ellátni. Tehát így érdemes ezeket a nagyobb kategóriákat. Ugye van hagyományosan egy olyan baloldali álláspont, miszerint nemzeti érdek mint olyan nem létezik, mert egyszerűen individumok vannak, mégiscsak azért mindennek a ahol a partszakadott individuumok vannak, képtelenség ezeket az érdekeket összeegyeztetni. Állami érdeket akár meg lehet fogalmazni. Én azt gondolom, hogy van nemzeti érdek, és a nemzeti érdek az mindig egy viszonylag nagy kategória kell, hogy legyen, és pont az, hogy nem térülhet el részérdekek irányába, és az, hogy mi a nemzeti érdek, annak a diskurzusnak a kialakításában a kormánynak nagy szerepe van, de nem kizárólagos, hanem erre van a társadalomnak egy csomó más intézménye, például akár az olyan intézmények is, mint a Magyar Külügyintézet, de egyébként a választók bevonása, amíg az értelmiségi diskurzus, vagy az egyetemek világa, stb. Nem lehet elszakadni attól egy demokratikus rendszerben, amit a választók gondolnak, és éppen ezért a kormány és a magyar társadalom közötti párbeszédben ezt igenis meg lehet beszélni, hogy mi a magyar nemzeti érdek, és szerintem van olyan, hogy nemzeti érdek.
0: Akkor ez még előttünk van, hiszen a párbeszéd még nem igazán kezdődött el, de azért ön látja, milyen lépések látszanak eddig, hogy milyen érték, milyen ideológia, milyen érték, érdek felé tolódnak el az eddigi lépések vagy bejelentések? Tehát mi látszik ebből?
1: Én azt gondolom, hogy az új kormány nagyon nehéz döntéseket ezzel kapcsolatban még nem hozott meg. Inkább azt látom, hogy az egyértelmű hiányokat, azokat igyekszik betölteni. Hogy most egy pillanatra visszacsatolnék itt a konnektivitás elméletére, ugye minden erőközponttal való jó és stabil viszony fenntartása, hát ebből, ezek közül az erőközpontok közül Európát, vagy az Európai Uniót, az az előző kormányzat, ezt egy kicsit a konfliktus mezőnek nyilvánította, azt mondta, hogy ezen a, mivel hogy van XYZ vitás kérdésünk, ezen a területen mi nem tudunk eredményeket elérni, amíg ez és ez az álláspont fönnáll mondjuk Brüsszel részéről, és ami szerintem talán még súlyosbította a problémát, hogy nem csak Brüsszellel, tehát nem csak az Európai Unió intézményeivel szemben, hanem az egyes európai országokkal is ennek következtében megromlott a viszony. Én azt gondolom, hogy azért az utóbbi két évben azért tényleg súlyos méreteket tudott tölteni, és ez most egy olyan hiány, amiben a magyar kormányzat kétszeresen és nagyon gyorsan és egyszerűen be tud lépni. Az első az, hogy nyilván, hogyha valami hiány, akkor az könnyű kitölteni. Tehát nem kell újra definiálni, nem kell új prioritásokat megszabni, egyszerűen csak ez eddig le volt véve egy kicsit a napirendről, most pedig visszatesszük. Ez egy viszonylag egyszerű képlet szerintem. A másik, hogy pont a megromlott kapcsolatok miatt, és hát ezt láttuk is egyébként az elmúlt bő egy évben mindenféleképpen, hogy az európai kormányok, meg az európai intézményrendszer szintén nem voltak túl barátiak a magyar kormánnyal, és hát nagyon határozottan szurkoltak azért, hogy új kormányt válasszon, hogy új törvényhozást és új kormányt válasszon Magyarország. Ez megtörtént. Tehát van egy lendületi bónusz az új magyar kormány tevékenységén.
0: De nagyon nagy elvárások is vannak, hogy most aztán be kell állni a sorba, és aztán úgy kell dolgozni, meg működni, ahogy az elvárásnak megfelelő.
1: Vannak elvárások
0: tehát
1: is.
0: Tehát ennek van, tehát nem mindig a konfrontációhoz nem mindig hátrán, vagy hát kellemetlen, de hát annak az egy érték nem, választás mentén van, vagy konkrét érdekek mentén.
1: Semmiféleképpen nem mondanám, hogy a konfrontáció egy hátrány. De ez megint csak kicsit olyan hamis dilemma szerintem, mint az értekek és az érdekek, hogy hát konfrontáció, de a csak konfrontáció azt szerintem nem működőképes. Konfrontáció és együttműködésnek szerintem mindig van egy ilyen meglehetősen, hát egy ideális egyvelege, amit nyilván nehéz eltalálni, de a csak konfrontáció az biztos, hogy nem az ideálisnál van, és egyébként a csak kooperáció sem. És ha megfigyeljük egyébként, hogy Magyar Péter miniszterelnök hogyan lép föl itt az európai partnerekkel, ugye tegnap előtt találkozott Merz kancellárral, és miközben, hát még azt mondanám, hogy lelkesebb volt Merz kancellár, tehát hogy ő még szebb szóvirágokat mondott, Magyar Péter viszont elmondta, hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem lesznek vitáspontjaink, amit mi tudunk ígérni, az, hogy lesznek, és hogy konstruktívak is leszünk ugyanakkor. Persze, ez önmagában nem külpolitika még, csak a külpolitikának való irányszabás, meg politikai kommunikáció, de azt hiszem, hogy mindez azt jelzi, hogy a magyar kormány azt a feladatot most megértette, hogy úgy kell külpolitikát folytatni, hogy az európai partnereknek elfogadható legyen, és figyelembe vegye a magyarországi politikai helyzetet is, és a magyarországi politikai helyzet az az, hogy ezt és ezt és ezt várják el a választók. Megjegyzem, ezt valószínűleg az európai partnerek is figyelembe fogják venni. Azon kívül, hogy van egy lendületi bónusz, most a magyar, a szó szerint a magyar kormánynak a munkásságán, azon kívül valószínűleg ők is felmérték, hogy hát azokat a követeléseket, amik mondjuk valóban kellemetlenek mondjuk a Magyarországnak, mondjuk magyar gazdaságnak, azokat hát egyelőre vegyék le a napirendről, vagy lassan adagolják,
0: hát
1: vagy ilyesmi,
0: mert inkább konkrétumokból is az elvi, tehát nagyon általános dolgokhoz képest, hogy hát melyik azok a kellemetlen dolgok, hát nyilván a migrációban való engedékenység az egyik ilyen, nem? Hát, tehát, hát hogy mik ezek a kellemetlen dolgok, amiben
1: nagyon
0: most...
1: Nagyon sok mindent nem tudunk, és viszonylag bonyolult az, hogy itt most milyen pénzek vannak, és az egész ezen a ponton szerintem elsősorban egy szimbolikus kérdés még, mert hogy ugye még nem, ez a hazahoztuk az uniós forrásokat, azért ez is inkább egy ilyen célkitűzés, semmint egy tényleges dolog, nagyon sok minden utófinanszírozás az Európai Uniós forrásokkal, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor tessék ingyen pénz, tehát hogy a strukturális problémák, vagy a felhalmozódott problémák megoldásában ez segítség, de nem megoldás, és egyáltalán nem varázsütésre történő dolog, és rengeteg papírmunka, rengeteg munka vár még azokra, akik ezeket a pénzeket meg akarják mozgatni. Tehát ez nem varázsütésszerű, és a megállapodás részleteit se tudjuk még kellőképpen, de az egészen biztos, hogy vannak olyan nagyon jelentős magyar álláspontok, amiket a magyar választók nagy többsége is alapvetően így gondol. Ez onnan látszik egyébként, hogy a Tisza párt a kampány során, vagy azóta is alapvetően nem mondott ezeknek ellent, például a migrációval kapcsolatban, és egy sor másik kérdésben. De nagyon valószínű, hogy az Európai Unió, azonban az ország specifikus ajánlásokban, amiket még tesz, és ugye ezek ajánlások, ez egy kicsit ilyen orwelli fordulat azért, hogy ajánlásokban fogalmazzák meg az elvártat. Ezekben egy csomó olyan fontos politikai elemtől való, hát nem is visszalépésre, de mindenféleképpen visszaszorulásra szeretnék rávenni a magyar kormányt, amit sem a bevallott politikájához nem illeszkedik, sem pedig a választói akarathoz, mert hogy a 3,4 millió ember, aki a Tisza pártra szavazott, az annak tudatában szavazott, hogy a migrációval kapcsolatos álláspont legnagyobb része az maradni fog. És tulajdonképpen ez volt a politikai kommunikáció, ez is marad.
0: Hát ezt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul.
1: Hát az egy nagy meccs lesz.
0: Vagy lesz-e konfliktus, vagy nem? Hát akkor lehet, hogy megint konfrontáció lesz jó esetben.
1: Valószínűleg igen, csak azt mondom, csak még egy mondat, hogy miközben ez egy nagyon jelentős konfrontáció lesz, jelenleg az európai partnerek is valószínűleg abban érdekeltek, hogy a Magyar Péter vezette kormány sikeres legyen, tehát biztos, hogy nem akarják, tehát hogyha van eszük, hogy úgy mondjam, akkor ezt az egész nyomást, amit tudnak helyezni, azt nem helyezik rá a magyar kormányra, mert elemi érdekük, hogy a népszerűsége fönnmaradjon.
0: Meglátjuk. Mi várható azokban a konkrét kapcsolatokban, amelyek leginkább a szemünk előtt voltak ugye az elmúlt évek során? Most elsősorban itt a lengyel barátságra gondolok, de ott van az Egyesült Államokkal való eddigi szoros kapcsolat, Oroszország, orosz-ukrán reláció megváltozik, és Kína. Most kezdjük először a lengyelekkel, és hát sajnos mindegyikre csak rövid időnk lesz, de itt javul a helyzet. Lengyelország, V4-ek, újra lesz valami regionális közösség, kialakulhat most, vagy nem?
1: Hát megint csak azt tudom mondani, hogy politikai kommunikáció szempontból most mindenki számára nagyon fontos a V4 tagjai számára is, sőt, tulajdonképpen még a külső szereplők Németország számára is, voltaképpen felértékelődik a V4 együttműködés. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy akárki is irányítsa Magyarországot, vagy Lengyelországot, vannak dolgok, amikben egyszerűen más gondolunk, mint a németek meg a franciák, tehát miközben politikai kommunikációs szempontból egy egységes V4, ami egy ilyen markánsan európai vonalat tud képviselni, és fel tud mutatni egy olyan kulturális politikai egységet, ami vonzó lehet az Európai Unió perifériáján, de akár Ukrajnának is, mondjuk egyfajta olyan kulturális egység, hogy azt mondjuk, hogy ez Közép-Európa, és itt tiszteletben tartjuk például a kisebbségi jogokat, és hogyha Ukrajna európai akar lenni, akkor először a közép-európai normákat is érdemes volna figyelembe vennie. Tehát van egy ilyen kulturális vonzereje is. Ez a pozitív oldala a mérlegnek, de nem változtat azon, hogy máshogy látunk dolgokat, mint a németek meg a franciák, és éppen ezért, hogyha őszintén akarunk Berlin és Párizs helyében beszélni, hát nem biztos, hogy annyira örülnek, hogyha a V4 egységes. Tehát itt megint azt látjuk,
0: hogy... De most az érdekes, hogy most akkor ez az új kormány, ez az új magyar kormány erősíteni fogja a V4-et. Mert ott is ugye szétzilálódott, megromlott a kapcsolat a lengyelekkel, most ezt hagyjuk, hogy miért, mert arra nincs időnk, de hogy most akkor lesz-e valami szorosabb a V4-en kívüli, a horvátokkal is megromlott a kapcsolat, hogyan lesz most a szlovákokkal.
1: Na, ilyenkor szoktam egyetemi vizsgán azt mondani, hogy na, ez a külpolitika. Hogy akkor most akkor pontosan hogyan fogja ez magát kiforogni? Lehet-e úgy erősíteni a V4-et, hogy közben egyébként a nagy európai erőközpontokat ez különösebben ne zavarja, vagy legalábbis úgy érezzék, hogy ez azért meg tolerálható? Na, ez a külpolitikának a finom mozgástere. Az biztos, hogy most a politikai kommunikáció több országban is abba az irányba mutat, hogy mindenki nagyon pozitív legyen ezzel. De az csak a felszín, az, hogy ez mennyire intézményesedik, mennyire sikerül tényleges kooperációt kialakítani, az tényleg a külpolitikának az apró munkáján múlik a következőkben. Azt gondolom, hogy a nagyon fagyosra alakult kapcsolataink, elsősorban a magyar-lengyel, az meg fog indulni a javulás útján, de még egyszer, ez is egy olyan dolog szerintem, hogy az aranykort visszaállítani, mondjuk a nem tudom, 2010-es évek közepének aranykorát, azt nagyon nehéz lesz, mert már a személyek is sokszor megváltoztak, volt egyfajta fiatalodás a lengyel politikában is, és a lengyel politika már nem is annyira Közép-Európában gondolkodik, maximum tényleg politikai kommunikáció szinten, hanem az ő elsődleges igazodási pontjuk az Észak-Kelet-Európa. Tehát a balti államok, Skandinávia, sőt van egy ilyen északi folyós, és a Nagy-Britannia, Dánia,
0: meg Németország is esetleg.
1: És valamennyire Németország, csak ott nem annyira zökkenőmentes, hogy ez együttműködés, mert van egy csomó bilaterális problémájuk egymással, de az biztos, hogy ők már egyfajta északi biztonsági, gazdasági rendszerben érzik magukat otthon, mint egy ilyen lengyel középhatalom. Én azt gondolom, hogy lengyel barátaink néha ezt egy kicsit szerintem egy kicsit előre szaladnak ennek a tervezésében. Én azt gondolom, hogy Közép-Európa általában földrajzi régiók összességében nem szoktak leértékelődni, meg nem véletlenül van néhány ország egy kategóriában, meg egy régióban, egyszerűen azért, mert ezek a földrajzi adottságok, de kétségtelen, hogy a geopolitikai gondolkodások, a geopolitikai képzeletük, az most nekik egy kicsit más irányba van. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a lengyeleket ebből a szempontból egy kicsit visszahúzni, egy kicsit józanabb közép-európai perspektívával ellátni, és megint csak ez külpolitikai apró munka, amit nem csak a külügyminisztériumokra, hanem az intézetekre, egyetemekre, mindenféle személyes kapcsolatokra is tartozik.
0: Most átugrom USA-t és Oroszországot, majd visszatérünk rá, remélem marad idő, de nagyon érdekel engem, hogy Kína. Beszéltünk arról, hogy a konnektivitás, de volt itt egy olyan szlogen is, hogy keleti nyitás, az most kuka? Tehát akkor Kínával most távolságot veszünk?
1: Én amennyire figyeltem az új magyar kormánynak a külpolitikai megszólalásait, úgy tűnik, hogy azért azok a dolgok, amik praktikusan azt mégiscsak értékesnek tűntek, azokat azért úgy igyekeznek úgy hagyni. Nyilván ebben nem csak gazdasági és ilyen policy szintű együttműködés volt, hanem kőkemény politikai beleállás is az előző kormány részéről, és az abban nyilván vissza is fognak venni. De specifikusan, hogyha az ember hallja, hogy hogyan beszélnek mondjuk a türk államok együttműködéséről, ami ugye nem tudom, világos, hogy a távolsága miatt, meg azok miatt a kérdések miatt, amiket ez kulturálisan fölvet, az egy kedvelt céltáblája volt korábban a kormánnyal nem egyetértőknek. Hát, hogy alapvetően nem terveznek kilépni a türk államok szervezetének a megfigyelő státuszából, de biztosan nem lesz a politikai agendának a középpontjában, és biztosan nem lesznek ezek a nagy politikai kiállások a dologgal kapcsolatban. Hasonlót érzek egyébként Kínával kapcsolatban is, vagy hogy nevezzük az egészet keleti nyitásnak, mert nem csak Kína nagy befektető Magyarországon egyébként, hanem Dél-Korea és egyébként mindig Japán is. önmagában az a tény, hogy ilyen messziről tudunk külföldi tőkét az országba vonzani, ez egy jó dolog, és én nem hallottam azt, hogy ezzel elvi szinten bárkinek problémája lenne. Szerintem két elvi szintű probléma merül föl. Az egyik az az, hogy például, hogyha a nagy kínai akkumulátorgyár befektetésekről van szó, hogy kell ennyi, ez egy legitim kérdés.
0: Igen, hát ez környezetvédelmi problémákat
1: és
0: is
1: felvet. És azt, hogy a környezetvédelmi előírások azok mennyire vannak rendszer szinten kielégítve, vagy sem, megint csak egy legitim kérdés. Kettő, mennyire egyezik ez meg az európai politikával? Most paradox módon a Fidesz kormány az akkor tudott politikailag és gazdaságilag is a legjobb kapcsolatra lépni Kínával, amikor volt egy hatalmas apály az európai-kínai kapcsolatokban a 2020-as évek elején, de ebből az apályból Európa kezd kijönni. Voltak éppen itt az apály után most már mindenki azt keresi, hogy hogyan lehetne, nyilván óvatosan, meg nyilván mindenfélét figyelembe véve, de javítani a kapcsolatokat Kínával, ez a brit kormány jár az élen egyébként, de hogy van
0: de hát egyébként, bocsánat, a franciák is próbáltak akkumulátorgyárat szerezni, csak aztán mi nyertük meg, és őnekik is voltak kapcsolataik, csak diskurzus szintén volt ez a Kína ellenesség inkább.
1: Természetesen.
0: De valójában nagyon sok gazdasági kapcsolat és ők lobbiztak is érte.
1: Egy csomószor felmerült egyébként a Fidesz kormány külpolitikával kapcsolatban az a kritika, hogy értem én, de a diskurzust azt miért kell ennyire harsányan. Uh-huh. Ez ilyen kurucos diskurzus, itt a, nem tudom, franciára nem mondjuk, hogy labanc, de talán egyébként az nem egy sértő az új kormányra nézve, hogy labanc típusú külpolitika, ami igazodik az európai vonalhoz, és tulajdonképpen a hangerőből, meg a diskurzusból teker le, de ami működik ezekben a kapcsolatokban, azt azért alapvetően fönntartja, és még egyszer hangsúlyozom, hogy most egy olyan nemzetközi környezet van, ahol az európaiak óvatosak Kínával, de nem annyira, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt, vagy nem ellenségesek. Tehát egy egész másféle európaihoz kell igazodni, de én azt látom, hogy valószínűleg majd azt igyekeznek, hogy azért, amit gazdaságilag csak meg lehet tartani, azt megtartják. De például az, hogy konzekvensebben mondjuk, és szigorúbban a európai normákhoz alkalmazkodva fogják nézni például ezeket a környezetvédelmi előírásokat, és ez valószínűleg politikai kommunikációban is egy nagyon csinnadrattás módon lesz megjelenítve, abban biztos vagyok.
0: Meg mindenképpen szeretném, hogyha az ukrán relációról beszélnénk. Tehát eddig inkább Oroszország, Ukrajnával konfliktus volt, Oroszországgal pragmatikus kapcsolatot kerestünk, mondjuk. De most Ukrajna uniós csatlakozását egyértelműen támogatjuk-e, ezt beáldozzuk-e, ezeket a fenntartásokat azért, hogy mondjuk uniós pénz jöjjön, vagy bármit is kér az Európai Unió tőlünk ezzel kapcsolatban. Tehát most mi a relációnk, és ott ugye az ottani kisebbségeinknek a védelme az nagyon-nagyon fontos, és hogy eddig is, ezután is fontos marad-e.
1: Én ezen a területen is nagyjából azt érzem, mint a többin, hogy volt egy nagyon erős diskurzus. Én azt gondolom, hogy volt ennek a

0: diskurzust, hogy hát volt egy-két...
1: Hát ugye, erre kampányt építettek konkrétan.
0: Gyakorlatilag erre építették a kampányt, sőt, gyakorlatilag ez a kampány, ez a magyar külpolitikát használta üzemanyagként, és ezek a külpolitikai túlzások, meg ezek a külpolitikai diskurzusok, én azt gondolom, hogy mint porlasztóban elégtek ebben a kampányban, gyakorlatilag vállalhatatlan álláspontá váltak április 13-a után. Viszont ez a mérsékeltebb tónus, hát egyelőre még csak szavakban, de úgy tűnik, hogy kifizetődő, mert hogy az ukrán fél és a magyar fél elvileg valamiféle kompromisszumos megoldás kialakítását már azért előrevetítette itt a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokban, és ez valami, ami egyébként bizonyos értelemben ebben a kurucosabb, konfrontatívabb politikában hát évek óta nem sikerült.
1: És akkor ez a kisebbségi helyzetre, a magyarokra, kárpátaljai magyarokra is pozitívan fog vetülni?
0: Állítólag igen, azt mondom, hogy meglátjuk, hogy pontosan mi a kompromisszum, és ez hogy fog működni.
1: Na itt most félbeszakítom, mert még egy kérdésem van, és mindjárt lejár az időnk, de mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az üldözött keresztényeket segítő politikával. Ez egyértelműen értékválasztott, tehát értékek mentén választott politika volt, ugye a Hungary Helps, de a közel-keleti keresztények. Ez azért egy szimpatikus dolog volt, nemzetközi szinten is azért ez egy vállalható dolog volt. Ez most kukába kerül, szép csöndben elsorvad, vagy lehet, hogy lesz folytatása, vagy ön nem látja a realitását?
0: Én nem látom, hogy mi fog történni nyilván, és azt gondolom, hogy ezen a ponton ezt még nagyon kevés ember látja, valószínűleg kettő. Amint ugye a magyar külpolitikát illeti, de azt gondolom, hogy pont azok a strukturális erők, amikről beszélünk, az nagyjából azért afelé hajtja a magyar kormányt, hogy ami, hogy akár újra címkézve, újra gondolva, de azért valamit ebből szerintem érdemes megtartani, és erre három nagyon jó ok van. Az egyik az, hogy a Tisza párt választói és túlnyomó részt szerintem erre pozitívan rezonáló emberek, sokan maguk is keresztények, és csak labancabbak, mint ahogy az előbb említettem, mint a kurucz diskurzus. A másik, hogy olyan régiókban, ahol igenis fontos az, hogy az ember valamennyire jelen legyen, Afrikában, Közel-Keleten, stb. Ez egy nagyon-nagyon legitim és viszonylag biztonságos belépő pontot jelentett, és így információkat és ráhatást is tudtunk szerezni, és harmadik, ez egy olyan pont volt, ahol multilaterálisan is jelen tudtunk lenni a világban, volt egy ilyen plusz, hogy akkor nekünk van egy ilyen célkitűzésünk is, és notabene mások is csinálnak ilyesmit, például a franciák, sőt az Egyesült Államok is ugye mostanában azért elkezdett egy ilyen útra lépni. Én szerintem ezt ezen a ponton elengedni, az nem biztos, hogy jó. Én szerintem itt inkább egy újra címkézése lesz a dolognak.
1: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink! A Kerengőben Baranyi Tamás Péter, a Magyar Külügyintézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: A délutáni kerengő ismétlését hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a Magyar Csillagok.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai vendégünk Kollár Árpád, József Attila, Faludi György, Sziveri János díjas költő, műfordító és irodalomszervező.

0: 2016-ban megkapta az év gyermekkönyve díjat is. Szegeden él, Szegeden végzett magyar szociológia szakon. Kollár Árpád a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület és a Pestext Nemzetközi Irodalmi Fesztivál igazgatója. 1980-ban Zentán született. Ezt a most következő beszélgetés fényében fontos tudnunk. A trianoni szemle 2026-os külön számát tartom a kezemben. A szerkesztőség egyik tagja Vári Fábián László, aki a következőt írja. A trianon téma 100 éve fáj minden magyarnak, de csak az elmúlt másfél évtizedben került vissza igazán a nemzeti emlékezetbe. Jelenlegi helyzetünk általa válik érthetővé, és általa erősödik nemzeti összetartozásunk is. Kollár Árpáddal beszélgetünk. Az elmúlt idők legmegrázóbb trianonról szóló verse az ő alkotása. Úgy foglalja össze a hétköznapok élményein keresztül azt, amit aki ott elszakított területeken érezhet, ahogy én szerintem eddig még senki. Az emlékezet életben tartása fontos a jövő szempontjából, hiszen feldolgozatlan, eldolgozatlan varratok ezek a nemzet testén, bár az elmúlt napokban egy olyan mondatot is hallottam a televízióban egy beszélgetés során, hogy ez egy akkora vágás volt Magyarország testén, amit egyetlen nemzet nem élt volna túl, csak a magyarok, és hogy ennek a túlélése példaértékűvé vált. Árpád, mit gondolsz, hogy mennyire igaz, amit Vári Fábián mond?
1: Ha őszinte akarok lenni, akkor nem olyan könnyű erről a kérdésről beszélni, vagy nekem személyesen, ugyanis nagyon összetett, nehéz és személyes kérdése számomra.
0: Téged ez gyerekkorodtól kezdve személyesen is érinte?
1: Igen, tehát az a helyzet, hogy én Szabadkán nőttem fel, a régi Jugoszláviában születtem, és a 90-es évek Szerbiájában nőttem föl. Aztán egyetemista korom óta Magyarországon élek. És valóban könnyebb lenne túl lenni ezen a kérdésen. Könnyebb lenne nem törődni azokkal a személyes léttapasztalatokkal, melyek gyerekkoromban értek engem, vagy később. Azonban valahogy azt vettem észre, hogy mégiscsak nem csak a mindennapjaim részévé vált, hanem a személyiségem részévé is, és hogy nem úszhatom meg azt, hogy szembe ne nézzek ezzel a helyzettel. És amikor a Trianon az nem egy ház című versemet megírtam, az valóban egy ilyen érzelmi kitörés volt.
0: Bugyognak a sorok föl, mint a vér.
1: Igen. Tehát, hogy valahogy nagyon-nagyon mélyről jött föl, ugyanis én azt tapasztaltam, hogy Trianonról sokszor ilyen emelkedett módon, történelmi kontextusban, társadalomtörténeti kontextusban beszélünk, és megvan a maga megcsontosodott ikonográfiája, szóhasználata, hogy hogyan közelítünk a kérdéshez. Látjuk a térképet, ugye? És hogy sokszor sztereotíp módon, bárhonnan, persze attól függően, hogy honnan érkezünk, de hogy eléggé sztereotíp módon közelítünk a kérdéshez. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy túl kell lépni már ezen.
0: Vannak, akik azt mondják, hogy ne magyarkodjunk. Egyébként ez a szó létezik más nemzeteknél. A ne cigánykodj van egy ilyen, de hát annak egy ilyen vicces felhangja is van, de ilyen, hogy ne magyarkodj.
1: Hát ugye az, hogy önmagáról egy nemzet hogyan beszél, azt igazából nem tudom megítélni csak magyar kontextusban, de igen, az is zavar, amikor azt mondják, vagy úgy gondolnak erre a kérdésre, hogy nem fontos, túl kell lenni rajta, és megkapja az ember nacionalista stigmát, vagy a revizionista stigmát.
0: Kaptál te is ilyet már?
1: Lehetséges, hogy igen. De hogy a közbeszédben ez jelen van. És hogy valójában ehhez képest én azt gondolom, hogy nekem, nekünk, többeknek ez a személyes valósága. Tehát az, hogy én azzá váltam, ami vagyok, az részben Trianon következménye is. Tehát egyrészt a gyerekkoromban nyilván konkrét atrocitásokkal szembesültem, finom, megalázó helyzetekkel, rengeteg szorongás él bennem. Ugye én a háborús Jugoszláviában nőttem föl, de hát hogyha is mondjam, erdélyi emberek történeteit hallgatjuk, vagy kárpátai emberek történeteit, stb. Akkor is ez jelenlévő. De szembesültem ugye a szülőföldemben az idegenség érzésével, vagy legalábbis azzal, hogy mintha nekem idegennek kellene, hogy legyek. Szembesültem az etnikai nyomással, de szembesültem azzal is, hogy Magyarországon sem éreztem magam feltétlenül otthonosan. Tehát, hogy itt is idegenként is voltam jelen mások szemében. Azért mondom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés.
0: De, miben nyilvánult ez meg?
1: Nagyon érdekes, hogy én most a határ mellett élek, Szegeden, 6 kilométerrel a határtól. És amikor én átköltöztem Magyarországra 90-es években, akkor persze a jugózás szervezés az egy ilyen alap volt. Furcsa érzés volt. De hogy aztán így elmúlt, én egy ilyen értelmiségi buborékban léteztem, és most elkezdtem a faluban focizni, és a határ közelében a jugózás az egy ilyen tök természetes dolog. Csak hogy megöregettem már, és ez erre már, hogy is mondjam, bölcsebben reagálok, nyugodtabban. De sok mindent magam mögött hagytam, én is időben ugye változok, és változó vagyok, de hogy ezekkel is számot kellett vetni. De hogy mondom, csavarjak egy nagyot a dolgon, ahogy öregszem, azzal is számot vetek, hogy ez az én életemben, ez nem csak trauma, nem csak veszteség, nem csak konfliktus, mert rengeteg, hogy is mondjam, megalázó szituációt tudnék most sorolni, és érelmeimet hosszan is reggelik, de hogy ilyen nagyon furcsa otthonosság érzetem is van a Balkánon, tehát hogy nem azt mondom, hogy amit nyertem a réven, azt a vámban elvesztettem, illetve fordítva, de hogy ez is hozzájárul ehhez, hogy az én szülőföld fogalmam az nagyon szűk, de hát a hazafogalmam megták. Hát mondjuk körülbelül Szabadka és környéke az a homok világ, ahol tehát hogy tényleg nagyon-nagyon szűk, ezt a szülőföld körberajzolása című versenben így számot vetettem vele, hogy Szabadka környéke, Horgosi puszta, tehát hogy a Palicsító, tehát földrajzilag. De hát az is érdekes, hogy gyerekkorom óta Magyarországot tekintettem a hazámnak. Csak hogy Magyarország az nem azonos azzal a Magyarországgal, ami az én képzetemben élt, és hogy nagyon furcsa, hogy az én otthonosságom határai, hát ilyen székelyföldig haton, Brassóig akár, nagyon, nagyon fura, hogy ott is otthon tudom érezni magam, és még furcsább, hogy akár Szkopjében is, ez most erre jöttem rá, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés is összetett, és szerintem érdemes személyesen, és nem sztereotíp módon, nem lenézően és lekezelően, és őszintén viszonyulni ez a kérdéshez. Tapasztaltam azt a 90-es évek óta, hogy Magyarországon egy olyan hozzáállást a kérdéshez, hogy a Trianonról beszél, az revizionista, nem reflektált, az nemzeti dicsőséget siratja vissza, stb. Elcsúszott a kommunikáció, hogy is mondjam, nekem a fókuszom nem itt volt. Nyilván az emberben régóta gyűlik egyfajta feszültség ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És ott van igen az, hogy egy olyan közegben nősz föl, ahol azt látod, hogy nyelvvesztést van, kultúravesztés van, nagyon kőkemény nacionalizmus van, ami ellened irányul, dühös vagy, feszült vagy, kerülsz Magyarországra, ott jugó vagy, szerb vagy, stb. Tehát ugye rengeteg ilyen apró mikroagresszió éri az embert, vagy hát makroagresszió is, hogy is mondjam, volt, hogy adott esetben azért, mert magyarul beszéltem, a szülő városomban megvertek. Hát ugye 90-es évek az egy sötét időszak volt Szerbiában, és azért mondom, hogy ilyenkor tele van az ember érzelemmel és feszültséggel, és ezért is mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt az a kiváltó mondat, hogy ez jogos volt, nem volt jogos, mire irányult, egyszer csak az emberből előjönnek az érzelmek, és akkor az a fontos, hogy el akarja mondani, talán ezért ilyen érzelmes, sodró, köznyelvi ez a vers. Sokkal fontosabb az, hogy mi lett belőle, és örülök, hogy megszületett ez a vers.
0: Ez a te versed eszembe juttatta kislánykoromat a rádióban, amikor Illés Sándor bácsi, Temerin szerelmese, könnyes szemmel mondta nekem, hogy nem tudod elképzelni, hogy milyen érzés hogy egy állandó vibrálás van az emberben, hogy mikor, hol, milyen mozdulatot, milyen szót, hogy mond ki, tehát egy ilyen egészen átalakítja az ember személyiségét is, a lelki alkatát, a fizikumát is ilyen értelemben, és akkor ott volt az én nagyon kedves kolléganőm Albert Zsuzsa, a rádiós, és azt mondta, hogy tudod, ha bármikor a határon túli magyarokról akarsz valamit írni, elmondani a rádiósokat, jóban, ugye ez az Átkosban volt, akkor írd be, hogy Trianon, és utána azt kihúzzák, és fölötte meg alatta azt csinálsz, amit akarsz. Ez egy ilyen praktikus tanács volt.
1: Hát erről az jut eszembe, hogy Illés Sándor Silató című könyvét, azt az én keresztapám, aki temerini, és édesapám is ott nőtt föl, hát ő fölvásárolt a Magyarországon is, hogy is mondjam, ládaszámra vitte Temerinbe, és most a fia távolra szakadt Angliában, és én akkor a saját példányomat adtam neki, ez volt édesapám példányát. Nagyon jó barátok voltak, úgyhogy ezt a Sirató című könyvet ajándékoztam neki az esküvőjére, mert hát ugye ez is ugye arról szól, hogy hazalátogat az édesapja halála után, Illés Sándor is, akkor egy ilyen szociografikus munka. Ja, ez fontos volt, kamaszkoromban olvastam, fontos volt nekem ez a kötet.
2: Trianon az nem egy ház. Trianon az, hogy Szegeden elolvasod a magyar író interjúját, de nem érdekel, mert nem akarod. Trianon az, hogy másnap Szabadkán az édesanyád 70. születésnapján eszedbe jut, hogy Trianon egy kastély, semmi más, és az ajkadba harapsz. Trianon az egy medúza csípés a tengerparton a 80-as évek végén. Trianon az, amikor Zobnaticán a Törlei kastély parkjában fejbe rúgnak az osztálykiránduláson, hogy beszélj szerbül. Trianon az, ha szereted a koktát, pedig nem is szereted. Trianon az, hogy Szabadkán légvonalban 5 kilométerre élsz a határtól, Szegeden 3-ra. Trianon az, amikor Devecseri öngolt fejel Hollandia ellen. Trianon az, hogy az édesanyád, Sabó Iren, Magyarországon nem az édesanyád. Trianon az, amikor a szülőfölded nem a hazád. Trianon az, amikor a hazád a szülőfölded. Trianon az, hogy a gyoda miatt áttelepítik a földi kutyákat a határzónából. Trianon az, amikor megörülsz, hogy a szülővárosodban, a Platon könyvesboltban van magyar krasznorkai kötet. Trianon az Kovács András Ferenc, erdélyi töredék, freskók cafatja. Trianon az egy identitásrezervátum, ahol képzeld, még élnek igazi magyarok, és tényleg elmagyarázza neked, hogy te olyan igazi magyar vagy. Trianon az, amikor a magyar író egy fröccsöntött székelykapuval vitatkozik, és nyer. Trianon az, hogy váróteremben élet légycsapóval vágni engem nyakon. Trianon az, amikor a horgosi vasútállomáson leszállítanak a simbuszról, felsorakoztatnak a sinek mellett, turkálnak a koszos gatyáit között, miközben leolvasod a sínről, hogy Diósgyőr 1898. Trianon az, hogy mindig jelen sört iszol a Pieszkavicához. Trianon az, amikor a Supják City diszkó előtt is fejbe rúgnak a busz megállóban, hogy beszélj szerbül. Trianon az, amikor szerbül beszélsz, pedig nem beszélsz szerbül. Trianon az, hogy gól dobsz Árpád, Sterbik, Kapár világbajnok spanyol kapusnak, amikor még Árpád Sterbiknek hívták a jegyzőkönyvben. Trianon az egy csehi vers, ami úgy végződik, hogy mi lesz velünk így szétszórt görögökkel. Trianon az, amikor szerb vagy, román vagy, szlovák vagy, ukrán vagy, jugó vagy, és nem értik, miért csikorgatod a fogad, hiszen szerb vagy, román vagy, szlovák vagy, ukrán vagy, jugó vagy. Trianon az most van, Trianon az itt van. Trianon az, amikor nem állsz fel a Puskásban a nélküledre, mert csak azért sem, de a fiadnak intesz, hogy nyugodtan álljon föl, ha szeretné. Trianon az egy márványtábla a szabadkai zsinagóga előcsarnokában. Trianon az, hogy mégis felállsz a nélküledre, mert csak azért is. Trianon az Jékeli Zoltán a Maros-Szent Imrei templomban. Trianon az egy tál csorba, de burt a Kolozsváron a Burgakovban. Trianon az, amikor nem érted, mit jelent, hogy határon túli, ha te mindig innen vagy. Trianon az, hogy miért nyafogsz, olyan régen volt, ugyan lép már tovább. Trianon az, hogy ne nyafogj az unióban, majd úgyis megoldódik. Trianon az, Amikor kijavítod a gyerekeidet, ha burekot helyett bureket mondanak, aztán rajta kapnak, hogy te is úgy mondod. Trianon az, hogy a Mostári hídon ratlukot kérsz a török kávé mellé. Trianon az, amikor a szlovák nyelvtörvény buszra száll, és szlovákul kér jegyet a buszsofőrtől. Trianon az, hogy Temerinben a magyar unokatestvéreddel magyarul beszéltek az utcán, de elhallgat, amikor jönnek felétek. Trianon az keresztapád puha dobozos szlovén cigalettája, filter 57. Trianon az, ha nem hagyjátok, hogy szlovák családneveteket szerbül írják, mert azt hiszitek, hogy magyar név. Trianon az, hogy fölismered a varázsló kertjét egy bajai utcában. Trianon az, minthogyha a kezükben ismeretlen pénz forogna, tengődnének, nevük helóta volna. Trianon az, amikor 200 000 szerb nyugdíjas vagy. Trianon az, amikor egy európai értelemben vett demokráciában, európai értelemben vett másodrendű állampolgár vagy. Trianon az, amikor a magyar író nem érti a metonímiát. Trianon az, amikor filmszakadásod van Sallai gólya után a szerbek ellen. Trianon az, amikor a buvják piacon hamis Adidas maitát veszel a szerb unokatestvérettől, akinek magyar lányai vannak. Trianon az, hogy hozzátok jártunk farmerért. Trianon az Kórógy és Szent László. Trianon az, hogy vajdasági falfirkászok, szevasztok. Trianon az, amikor a 8. vajdasági rohambrigád általános iskolában már nem indul magyar nyelvű tagozat. Trianon az, hogy a palicsi tó úgy fénylik, mint az ólom, és a beléndeken, s a vad farkasbogyókon alszik a fény. Trianon az három csupasz nyucakkölyök a palicsi állatkertben, a gorilla ketrecétől jobbra. Trianon az, amikor nem akarod, hogy a gyerekeid tudják, mi az, hogy Trianon, de a lányodat mégis megkéred, hogy olvassa el a Trianon az nem egyház című szöveget. Trianon valójában egy ronda edénykészlet, amit édesanyától kaptál, mert neki Trianon vagy csak egy ronda edénykészlet és semmi más, vagy van humora. Isten éltesse.
1: Bennem nagyon-nagyon régóta gyűlik ez a téma. Nyilván az ember gyerekkorában sok sérelem éri, nyelvhasználata miatt, kisességi közegben nem olyan könnyű fölnőni. Ugye én évek Szerbiájában eszméltem a balkáni háborúk idején, amikor azért a szerb nacionalizmus nagyon erős volt. És azzal kellett szembesüljek, hogy a szülőföldemen nincs igazán helyem, rengeteg mikro- és makroagresszióért. Tehát ugye volt, hogy megvertek azért az utcán, mert magyarul beszéltem. Ezek a traumák beíródnak az ember testébe. De hát nyilván azt is tapasztalnom kellett azt, hogy Magyarország sem pontosan az a hely, amire én számítottam. Ugye ott is szembesül az ember, főleg a 90-es években, hogy szembesültünk sokan, hogy azért idegenek vagyunk, vagy félig meddig idegenek vagyunk, hiába beszéljük ugyanezt a nyelvet. És én kerültem ezt a témát persze, de egész egyszerűen kirobbant belőlem. Azt éreztem, hogy nagyon sok félreértés, nagyon sok sztereotípia él ezzel a témával kapcsolatban, és egész egyszerűen meg akartam mutatni azt, hogy van ennek egy mindennapi valósága, egy húsvér valóság, egy személyessége, hogy ez nem egy ilyen történelmi toposz, ez nem olyan valami, amin már rég túlléptünk, hiszen azért nagyon konkrét esetekben érezzük azt, hogy Európai Unió ide vagy oda, másodrendű polgárok vagyunk a hazánkban, vagy szülőföldünkön, hogy pontosítsak, hogy egyáltalán a haza fogalmával hogyan tudunk számot vetni. Ez is nagyon nagy kérdés. Tehát igen, sok sérelemfeszültség robbant ki egyszer csak bennem, és kumulálódott ebben a versben. Közben pedig számomra is nagyon érdekes volt az a tapasztalat, hogy nagyon sokan tudtak kapcsolódni hozzá, nagyon sokan elmondták a személyes történetüket. Pontosan azért, mert nem egy ilyen elemelkedett, szimbolikus nyelven fogalmaztam meg, vagy nem a megcsontosodott sztereotípiák alapján, és az hatalmas tapasztalat volt egyébként számomra, ami alázatra is tanít, hogy úgymond mind jobbról, balról, középről, szélről, tehát sokféle identitással, világlátással, akár politikai nézettel rendelkező embernek okozott aha élményt innen vagy onnan, hogy ez valahogy többeknek tudott szólni, mint hogyha csak egy szűk narratívában, egy szűk szempontból beszélt volna. Ez nekem személyesen nagyon-nagyon fontos tapasztalat volt, ezért nem bánom, hogy kirobbant belőlem ez a szöveg. Hát onnantól kezdve meg a saját útját éli, és tényleg nagyon-nagyon izgalmas az, hogy sokan továbbírták. Tehát, hogy ebben a formában megírták a saját történetüket, elküldték nekem, hogy Trianon az, amikor, Trianon az, amikor.
0: De mondom, műfajt teremtettél.
1: Hát ugye a formát használják, de mondom, olyan emberek is írtak nekem, akikről azt gondolnánk, hogy foglalkoznak ezzel a témával. Hogy lesajnálják ezt a témát, hogy nekik is aha élmény volt, hogy hoppá, tényleg? Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen szűk, hogy is mondjam, revizionista kontextusban lehet kezelni, hanem itt húsvér emberekről van szó. Ez is fontos volt számomra. Mondjuk mondjam, a 90-es évektől, mint a Magyarországon élek, van egy olyan tapasztalatom, és ezt el is mondtam többször is, hogy okos, értelmes emberek, akik felvilágosultak, egyébként a szabadság pártján állnak, nem hajlandóak foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy lesajnálják, mert hogy ilyen nacionalistának, revizionistának címkézik. Hogy én ezzel, amikor megírtam, ezzel szembesültem, hogy ezek a toposzok még akár élnek tovább, és hogy fontos volt számomra az is, hogy ne csak egy közösségi vagy egyéni tapasztalatot mondjak el, hogy haló, vagyunk mi itt, akik kisebbségben nőttünk fel, hanem hogy számukra is megmutassam azt, hogy lássák meg, hogy itt húsvér emberek életéről van szó, hogy szeretnénk egyszerűen normálisan élni az életünket. Nagyon komoly valóságról van szó, mi életünkről van szó, és azért mondom, hogy nekem ez fontos tapasztalat volt, hogy volt sokan, akik azt mondták, hogy igen, értem. Szerintem ez nagy dolog.
0: Elköszönünk már a Kollár Árpád költő vendégünktől, akit remélem, hogy szívünkbe fogadtak a kedves hallgatóink is. Fülöp Csaba hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, a szerkesztőt Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc.
3: Kedves hallgatóink, ma ünnepli 60. születésnapját Cecilia Bartoli olasz opera énekesnő. A hangolóban az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

0: A születésnapját ünneplő Cecilia Bartoli olasz opera énekesnő felvételeiből válogatott a szerkesztő Bögös Herrietta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Fülöp Csaba, a hírszerkesztő Rátonyi Sára, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. június 5-e péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Fülöp Csaba nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 104-es, numero 1-es bémol etüdjét Martin Jones adta elő. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

a világ Isten teremtő szabadságából létezik. Isten léte azonban valódi titok, a legteljesebb élő csoda. A titok szó ugyanis eredeti értelmében nem jelenti, hogy valamit meg kellene magyarázni, amit még nem magyaráztak meg, hanem azt a jelleget, amely Isten lényegéhez tartozik. S a csoda pedig nem azt jelenti, hogy valami a meglévő lehetőségeken túlmutat, hanem hogy értelmét, jelentését Isten fényéből kapja, megérinti szívünket, s ezáltal jellé válik. Ha valaki érintkezésbe kerül Istennel, megérzi az ő titokzatosságát, figyelmünket felkeltő hatalmasságát. Ő az egyedül valóságos, lényegi, szükségszerű, ugyanakkor léte szent csodálkozást ébreszt bennünk. Ebből a csodálkozásból azonban hála fakad. Ha egy ember szereti a másikat, valóban szereti, nem csak tiszteli vagy szimpatizál vele vagy vágyat érez iránta, hanem azzal a bensőséges hozzátartozással, sorsszerű ráhagyatkozással kapcsolódik hozzá, mint amit a szeretet szó valóban takar, akkor a szeretett személy egy mindig megújuló csodálkozást ébreszt benne, s valóban eljön a pillanat, amikor igaz, mély őszinteséggel képes mondani: köszönöm, hogy ilyen vagy. Köszönöm, hogy vagy. Észre nem nagyon lehet ezt megindokolni, de a szív érzi igazságát. Emberi viszonylatokban ez a titok csak jelszerű. Értelme Istenben lesz teljessé. Isten lényegéhez olyannyira hozzátartozik a misztérium és az eleven csoda, hogy az ember csak hálával tud erre válaszolni. Annál inkább, minél tisztábban és közelibb érzékeli őt. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért, mondja a Szent Mise glóriája. Ezért oly fontos, sőt, különlegesen fontos, hogy az ember megtanulja a hálaadást. Le kell vetnie azt a közömbösséget, amely a dolgokat magától értetődőnek tekinti. Semmi nem magától értetődő. Minden adomány. Csak a szemlélet által válik egész léte szabaddá. Az éjszaka nyugalma után, amikor a friss élet tiszta érzése hatja át az embert, meg kell ragadni az alkalmat, hogy így szóljon Istenhez. Istenem, köszönöm, hogy lélegzem, hogy élek. Köszönök neked mindent, amim csak van, ami csak körülvesz. Étkezés után így szólhat: amit ettem, a te ajándékod volt. Köszönöm, Uram. Vagy este: hogy ma élhettem, dolgozhattam, s hogy örülhettem, köszönöm. A te ajándékod, hogy találkoztam ezzel az emberrel, s hogy ennek a másiknak a hűségét megértettem. Mindenért hála néked, Uram. Hálát kell adnunk hitünkért, az Istenben való újjászületés titkáért, mindazokért a rejtett és szent dolgokért, amelyek Istennel való kapcsolatunkat alakítják. Sőt, azon kell fáradoznunk, hogy hálaadásunkat is kiterjesszük, ami nehézségként adódik életünkben, ami a gondviselés követségeként nagy bátorságot követel tőlünk, vagy ami a legnagyobb kísértést jelenti, hogy minden, ami csak történik velünk, a nehézségek, keserűségek, értetetlen rejtélyek, mind a kegyelem küldöttei számunkra, ezért hála legyen értük. Ha úgy élünk, hogy felismerjük a gondviselés működését, akkor együttműködünk Isten akaratával. A gondviselés felismerése életünkben Isten akaratának felismerése és elfogadása. Ha kell, akár saját vágyaink feláldozása árán is. Az Isten akaratával való azonosulása hála imában valósul meg legtisztábban. Elfogadni Isten kezéből a kemény és látszólag romboló eseményeket is. Ne áltassuk magunkat, ez nem könnyű. Mindig csak olyan messzire akarunk elmenni, amire igazából elmehetünk, de többre vagyunk képesek, mint először gondolnánk. Hitünkre támaszkodva hálát tudunk adni a nehézségek között is, s ha sikerült, akkor a nehézségeket is másképp látjuk. Nagyon változatos az a mód, ahogyan a különféle embereket megszólíthatjuk. Másképp szólunk a gyermekhez, s másképp a felnőtthöz. Másképp az élénk szelleműhöz,
s másképp a tompa agyóhoz, másképp az általunk tisztelt emberhez, s másképp a megvetethez. Minden embernek van egy sajátos karaktere, s beszélni vele tulajdonképpen annyit jelent, hogy ráérzünk egyéniségének erre a sajátosságára. De ez még nem minden, hiszen az állatokkal szemben is különféle módon viselkedünk. Aki szereti az állatokat, az tudja, hogy mennyire különbözik a természetük, s megpróbál a természetüknek megfelelő módon kapcsolatot teremteni velük. Az ember esetében ez nem csak az egyéni sajátosságot jelenti, mert az ember egyúttal személyiség is. Hogy mit jelent ez, nehéz szavakba foglalni, bár mindannyian pontosan érezzük, mind önmagunkban, mind egymásban. Nevezhetnénk az ember legbensőbb lényegének, középpontjának, amely minden élet megnyilvánulását egységbe foglalja. Egy olyan forrás, melyből az élet minden mozgása származik, és ugyanakkor egy biztos pont, melyben visszatérhet. Biztos alap, melyen megállhat. Az ember énje, amellyel önmagáért felelős, egy szóval az a valami, amit akkor gondol, mikor kimondja, hogy én. Ha azt kérdezem valakitől, milyen is vagy te, akkor elmeséli foglalkozását, életkörülményeit, származását, jellemét. De ha azt kérdezem, ki vagy te, annyit mond csak, én, s megmondja a nevét, amely ennek az énnek a megismételhetetlen egyedüli valóságát fejezi ki. Ami ezt az ént kimondatja velünk, amire az én kimondásakor gondolunk, az a személy. Mindig jelen van, hiszen felelős mindenért, ami az ember, s amit az ember tesz. De nem válik mindig láthatóvá, mert nem mindig fejt ki aktivitást. Néha egyáltalán nem aktív a személyiség. Néha meg nem eléggé tökéletes az aktivitása, attól függően, hogy valami mechanikusan vagy ösztönösen történik el. Az ember könnyedén bele is csúszik a személytelenségbe, mert a személyiség nem csak előfeltétel, hanem feladat is, mégpedig olyan, amely nagy követelményeket állít elénk. Különösen erkölcsi döntések esetén kerül az előtérbe, amikor az ember felriad a hétköznapi életből, s például egy olyan kérdés elé kerül, hogy engedelmeskedjék-e egy parancsnak, vagy ellenálljon. Döntés elé kerül, amelyért azután vállalnia kell a felelősséget. Személynek lenni adomány is, amely akkor valósul meg, ha egy ember a másikkal én-te viszonyba kerül. Tiszteletet vagy felelősséget érez iránta, megajándékozza hűségével. Ha két ember ilyen értelemben kerül kapcsolatba, mindkettőjük benső világa feltárul, s a személyiségük előtérbe lép.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: William Butler Yeats, Szerelmes mondja a szívében nyíló rózsáról című verse talán nem annyira közismert a magyar olvasóknak. A költemény minden sora egy kibővített alexandrin. Azaz, van benne egy plusz hangsúlytalan szótag. De az első három sor sajátos zenéje már a vesszőkkel vizuálisan jelzi. Erős, mediális szünetek következnek majd. Többé-kevésbé, amőba-szerűen, nyugtalan, trimeterekre tagolódik a költemény. Sok olvasó számára éppen ez adja a vers pörgős hangulatát. Ez a sokféle detonációszerűen berobbanó szó. Különösen, amikor a gyermek kiáltása közel kerül az öreg szóhoz, és szembe kerül vele. Valamiféle csodálatos, intelligens tömörítés jön itt létre. Mindent elmond arról, hogyan halljuk a kiáltást. Szöges ellentétben azzal, amit jelenthetne. A hang reménytelen, éhes, és a hideg évek csapdájában vergődik. De végül is az első három sor csak egy bevezetés, és még nem tudjuk, hova tart ez az egész. Hiszen ezután továbbiak jönnek. A negyedik sornak egészen más a zenéje. Az elejétől a végéig folyik, maximalizálja ezt a dúsítást. 18 szótagban. De bár a fodrozódó, zavartalan folyam, hallás utáni képe biztosan jelen van, nem kétséges, hogy a sor csúcspontja, a rózsa, amely csendes határozottsággal bukkan fel ezen a ponton, épp ott, ahol az előző sorok miatt megtanultuk, hogy szünetet várjunk. Szóval nem kell leírni, hogy a rózsa a sor közepén virágzik, és hogy ez azt jelenti, hogy a szívem mélyén van. Furcsa, hogy ez az utóbbi mondat hogyan kapcsolható össze a nehézkes szekér nyikorgásával, tulajdonképpen tagadva a kettő közötti ellentétet. Ez egyébként valamiféle mellékes utalásnak tűnik, hogy a szerelmes újra beleilleszkedjen a környezetébe, és a sérelmeket természetes eseményekként fogadja el. Már a trubadúrok kora óta tudjuk, hogy a rózsa az európai költészetben olyan szimbólum, amely igazán messzire került egyszerű virág jelentésétől. Feltételezhetjük, hogy mindenki tudja, hogy ez a rózsa vörös. Bár ez a gondolat nem a kertészeti ismeretekből, hanem egy idealizált képből vezet minket ide, amely más összetett képeket foglal magába. Szíveket, égboltokat, naplementéket. Ez a kép a vágyottat és a vágyat keveri, és azt mondhatjuk, hogy itt a rózsa azt jelenti, amit a szerelmes átél, vagyis amit legalább annyira ő maga teremt, mint az, akit megszólít. Ez az, amiről vagy akiről álmodik. És egyben maga az álom is. Most már világos a kapcsolat a nyitósorok és a színben szereplő rózsa között. Tulajdonképpen elrontják azt. Elrontják az álmot. Mégis a verset sokféleképpen értelmezhetjük. Az egyik az, hogy Yeats és szerelme között történt valami, ami miatt rossz érzéseket táplál iránta, tulajdonképpen haragszik rá. Mégis egy rózsával a szívének mélyén szereti őt. Lehet egy másik lehetőség, hogy inkább szó szerinti értelemben vesszük. Jelentheti azt, hogy a világ összes szomorúságát látva, ő is elszomorodott. Mégis örül, hogy a szíve mélyén van egy leány, és ez azon kevés dolgok egyike, ami boldoggá teszi a költőt ebben a borús világban. Ha arról beszélünk, hogy a mindennapok egyszerűsége hogyan válik a szerelmes férfi számára kiábrándulássá, akkor megérthetjük, hogy a szerelmes arról beszél, hogy a világot úgy akarja újjáépíteni, hogy az megfeleljen szerelme tökéletességének. A hétköznapok helytelensége, Ha a fényűző sor mellé állítjuk, akkor újra alkotható, mint egy aranykoporsó. Tehát azt a gazdag érzelemvilágot sugallja, amelyet a beszélő a megszólított iránt érez. Ha a hétköznapi dolgok, köznapi minősége elhalványul érzelmeinek mélysége, és a szíve mélyén lévő rózsa szépsége mellett, akkor talán föl kéne emelni őket. De nem csak erről lehet szó. Másféle bántalom is történhetett. De vajon mi? A szerelmesnek vagy szerelmének ártottak? Melyikük az áldozat? Melyikük az elkövető? Vagy esetleg mindketten egyszerre mindkettő? Vagy valójában egyikük sem egyik? Az biztos, hogy a rózsát most a gyengeséggel társítjuk. És ha úgy érezzük, hogy talán kevésbé lenne önérzetes, ha a gyermek tudatlan jajgatását és a szántóvető csikorgó szegénységének gyengeségét néznénk, ahelyett, hogy bosszankodunk amiatt, hogy kicsit elhervadt a rózsánk, akkor talán nem sok együttérzésünk van a szerelmes gyötrelmeivel. Ez a reflexió újra és újra visszatér, ahogy végignézünk a második strófán, amely megismétli az első strófának rímjeit, hangjait, de annak ereje nélkül. A túl nagy ahhoz, hogy elmondható legyen érzése, valamiféle rosszat, elégtelent alkot. Nincs benne építés, potenciális energia, amely már arra is minősíthetne, hogy egyáltalán ez az egész építésre méltó. És a leülő és különálló dolgok ezt még inkább erősítik. A gyengeségnek ezek a jelei azonban egy finoman meglepő eredményhez vezetnek. Amikor az utolsó sor újra előkerül, már-már háttér előtt jelenik meg, akkor bizonyos paradoxonszerű erőt mutat fel. Az első strófa végén a rózsa kissé sápatnak tűnik. Viszont a második végén, minthogyha ragyogna. A hatást a következő szavakkal fejezhetjük ki egyszerűen. Ennek ellenére még mindig virágzik. Talán még tökéletesebben is, mint a boldogságban. Hallgassuk meg Yeats szavait, Somjó György fordításában. William Butler Yeats szerelmes mondja a szívében nyíló rózsáról. Minden, ami csúnya, hibás, ami elnyűtt, ócska, kopott, útszélen síró csecsemő, kordé, nyikorogva vadul, földmíves, ha nehéz léptekkel, a földi latyagban tocsog, mind sérti a képed, mely a szívemben rózsába borul. Mi sértő is mind, ami ormótlan. Tán még magad sem tudod. Jó lenne a zöldbe kiülve tenni, hogy mind legyen új. A földből, a vízből, az égből vert arany ékszerláda. Hogy ott őrizhessem az álmot a képedről, mely a szívemben rózsába borul. Ahogy lehet. Aki úgy érzi, hogy hitét, véleményét, filozófiáját, vallását, szerelmét megkárosították, és ezért összeomlik, az valahol továbbra is remélni tud. Ilyesmiket mond. Mégis van benne valami. Sok mindent nem értünk. Valahol van egy boldog föld. Még nem engedhetem el. Úgy tűnik, hogy a hit megszűnésének határán csak az álom marad. Ám ekkor az álom fennmarad, és a múltbeli hit ténye egyfajta tanúságtétellé válik. Legalábbis az érintett személy szívében, fejében, amely alátámaszthatja a régóta vágyott talánt. Amikor Yeats később a szívről és annak mocskos rongyboltjáról fog írni, éppen ezekben a szavakban ragaszkodik a korábbi idők szentimentális romantikájához. A talán mégiscsak elrejtette a világ átalakításának kulcsát, még akkor is, ha ő nem találta meg.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Chopin cis-moll keringőjét Szilasi Alex játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: A Hangárium következik. A szerkesztő Csuth Judit.

0: Repülj, madár, repülj, a Hunklorik szólt az imént, és a Hunklorik Csemer Boglárka Bogi és Petruska András közös népzenei műsora, külön-külön már mind a ketten voltak rádiónk vendégei, de most együtt köszönhetem őket. Petruska András az online téren keresztül csatlakozik hozzánk, Bogi pedig itt van velünk a stúdióban. Hunklorik, ez a közös népzenei formációtoknak a neve, vagy hogyan mutassuk be ezt a közös gyermeketeket, lehet így mondani, és hát maga az a barátság, ami titeket összefűz, az is egy olyan múltra tekint vissza, ami okot adhat arra, hogy így nevezzük ezt a közös formációt.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szerintem én se tudtam volna jobban fölvezetni, hogy mi ez a Hunklorik, pontosan az, ahogy megfogalmaztad.
0: Köszöntünk téged is, Andris. Te hogy érzed most, hogy az első lemez, hogyan jött létre ez a közös együttműködés? Gondolom, hogy a hosszú évek során nem ez az első dolog, hogy zeneileg együttműködtetek.
2: Üdvözlöm a hallgatókat én is. Igazából most így kérdezted a lemezt hirtelen, és nekem így az jut eszembe, hogy ezzel a formációval is annyi sok minden helyre eljutottunk, és sok kalandban volt részünk. Mennyire jó volt ezt egy nagyon közeli barátommal átélni, akivel tényleg lassan 2 évtizede vagyunk, kollégák, barátok, és most gyakorlatilag megkoronázzuk ezzel a lemezzel ezt az egész, tényleg majdhogy nem 20 évet, ezt a 2 éves együttműködést, hogy alakult igazából. Boginak volt egy jubileumi koncertje 3 évvel ezelőtt, ha jól számolom?
1: 23-ban.
2: Igen, és vendég voltam. Megesik az ilyen, ahogy jól sejtetted a kérdésben is, hogy azért egymás koncertjein, lemezein vendégeskedtünk korábban is, és valahogy annyira jól sikerült az a koncert, hogy a koncert után ilyen érzelmi túlfűtött állapotban így azt beszéltük, hogy miért nem zenélünk mi együtt? És igazából valahogy a sors is így akarta a dolgot, mert mindenféle előzetes gondolkodás nélkül ezt így a levegőbe hagytuk, és egy szeptemberi délutánon megszólalt a telefonom. Bogi volt az, és kérdezte, hogy mit csinálok egy hónap múlva, és hogy ráérnék-e magyar népzenét játszani Koreában, Szöulban. Ez önmagában egy elég abszurd kérdés volt így.
0: Ez teljesen szokványos szeptember délutáni kérdés.
2: Igen, elég az hozzá, hogy már a telefon végén elküldtem az útlevelem számát, vagy a fényképét Boginak, hogy tudja intézni a továbbiakat. Szóval valahogy tényleg ilyen sorsszerű volt, mert mind a kettőnk életében ott volt már a népzenének a szeretete, valamennyire a művelése is, de városi gyerekként, tehát mi könnyű zenészek vagyunk, és inkább világzenei elemekből építkezünk, viszont mindketten eljutottunk oda, akár kisebb kerülővel, hogy tulajdonképpen ismernünk kéne a magyar népzenét, a saját kultúránk zenét, és a magunk eszközeivel valahol egy szakmai kötelességünk is, hogy ezt űzzük. És ahogy így szépen alakult ez a formáció, úgy tisztázódott ki az a gondolat, hogy mi ezt nagyon is szeretnénk csinálni, de a magunk eszközeivel, tehát nem fogunk most hirtelen egy pár fordulással népzenésszé változni, hanem csak egyszerűen a saját kultúránk zenéjét játsszuk, átitatva azon keresztül, azon a szűrőn keresztül, ahogyan mi a zenénket az évek alatt formáltuk.
0: És hát valóban, tehát ehhez ugye hozzájárul a te gitárjátékod és a kettőtök ének hangja. Már itt a Repülj Madárnál azon gondolkodtam, hogy ez egy olyan dal, amit szerintem így vagy úgy, de valamilyen formában már biztos, hogy hallottunk, akár az általános iskolában, vagy bármilyen más feldolgozásban, és annyira jól esett most ebben a verzióban meghallgatni, vagy egyébként úgy általában az ilyen nagyon ismert népdalokkal valahogy nekem mindig van egy ilyen élményem, hogy pont ezért, mert sokat halljuk őket, mindig nagyon érdekes egy újabb verzióval találkozni, és ugye úgy is mondjátok, hogy ezek tulajdonképpen a saját népdal értelmezéseitek. A névről beszéljünk még egy kicsit, Hunklorik, talán ugye kihalljuk belőle a folklort, és hát ott van benne egy kicsit a francia, ami, hogyha valaki ismeri Bogi munkásságát, akkor egyáltalán nem lepődik meg, hiszen sokat énekelsz franciául is.
1: Pontosan, meg hát ugye, ahogy mondta az Andris is, hogy 2023. szeptemberében megleptem őt egy ilyen telefonhívással, hogy egy hónap múlva Korea népzenét kell énekelni. Tehát mivel van egy ilyen alapélményünk, hogy végül is ez a formáció külföldön debütált, ezért az egyértelmű volt, hogy egy olyan nevet kell választani a produkciónak, ami nemzetközi. A Hun azt gondolom nem kell magyarázni, a Chlorik meg tényleg nekem a franciás dolgokból jött, de azért azt hozzáteszem, hogy eljutottunk Franciaországba egy világzenei fesztiválra, Bordeaux környékére, és amikor először kiejtette a francia szervező a formációnk nevét, hogy Un Chlorik, akkor azért így fülelnem kellett, hogy ezt én nem gondoltam végig, hogy ugye a franciák nem ejtik a H betűt. Tehát még így is, hogy egyébként francia diplomám van nyelvből, francia nyelvből, még így is meglepett, hogy ja, hogy ezt tényleg ezt így ejtik. De hát az azért kiderült, hogy ki tudják ejteni, értik, egyből lehet érteni, hogy ez valami magyar dolog, mert ez a Hun Hungari, ez egy nagyon speckó, nemzetközileg is ismert kis, nem is tudom mi, névelünk, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy így született meg a produkció név, és hát Dél-Koreából úgy jöttünk haza a repülőn, hogy már irogattuk össze, hogy akkor mi legyen a nevünk, mert hogy éreztük, hogy ez folytatásért kiállt.
0: Olyannyira, hogy ahogy említettük is, megjelenik az első lemez, és három dalt is megmutathatunk erről az új lemezről, ugye a Repülj madár már elhangzott, most pedig egy igazi klasszikussal folytatjuk, ez a Tavaszi szél, hallgassuk meg, és utána beszélgetünk róla.

0: A Hunklorik formáció, tehát Csemer Boglárka Bogi és Petruska András közös népzenei albuma most már, hiszen összeállt ebből egy csokor, és ugyanezen a néven, ahogy a formációt is hívják, megjelenik az első lemez, Tavaszi szél. Ahogy már korábban említettük is, nagyon érdekes lehet ezekhez az ismert népdalokhoz hozzányúlni. Milyen, amikor egy ilyen dalhoz hozzányúltak? Egyébként szerintem ebben is van egy olyan szín, ami egészen új.
1: Talán az Andris az előbb mondta, hogy mi nem népzenészek vagyunk, tehát a mi gyökereink ugyanazok a gyökerek, mint neked. Az iskolapadba, beültél általános iskolába, és megtanították neked a Tavaszi szelet, a Repülj madarat, az Acsitári hegyek alattot. Tehát ha mi népzenével akarunk foglalkozni két könnyű zenészként, akkor az alapélményünk a magyar népzenéhez az az általános iskola padsor alsó tagozat oda vezet, és ezért a műsorunk vázát is ezek a gyöngyszemek alkotják, amik lehet, hogy nagyon iskolásak, vagy lehet, hogy nagyon triviálisak, banálisak és felháborítóak, hogy vajon miért még mindig a Tavaszi szelet énekeljük. De hát mivel nekünk is ez az alapélményünk a népzenénkkel, ezért nem volt kérdés, hogy nem ezekhez nyúlunk, mert most tényleg hirtelen nem fogjuk a legextrémebb moldvai csángó népdalt megtalálni, felfedezni egy eldugott faluba, mert ugye nem ez a mi zenei se gyökerünk, se tudásunk, ezért csak azt tudjuk csinálni, hogy ahhoz nyúlunk, ami az alapélményünk a magyar népzenével, és hát ezek az alapélményeink, ezek a nagy klasszikus népdalaink, és akkor mit tudunk ezzel csinálni? Hát azt tudjuk csinálni, hogy úgy nyúlunk hozzá, amilyen személyiségek mi vagyunk, amilyen zene belőlünk árad, és azt próbáljuk minél jobban a saját képünkre formálni, és abból valami hiteleset és érvényeset készíteni. Úgyhogy ezért találhatóak ilyen dalok, de ez nem jelenti azt, hogy nem kutakodtunk, vagy hogy nem kutakodunk, és nem fejlesztjük magunkat, csak a bázis élményünk az nekünk is ugyanaz, mint neked.
0: Hány dal került erre a lemezre?
2: 12 egész pontosan. Van egy beköszönő és egy leköszönő dal, ami ugyanaz, egyszer a kapellában, más felől meg kísérettel, duett verzióban, és van köztük teljesen olyan, ami egy szál ének, van köztük instrumentális is, mert az is egy nagyon-nagyon jó kaland, amikor egy táncházat próbál az ember 6 hurra átültetni, és közte meg nagyon sok játék, és nagyon, hogy mondjam, nagyon szeretetteljes kommunikáció kettőnk között, és én azért szeretem különösen ezt a lemezt, most, hogy már elkészült, és én is egybe hallhattam, mert ez a mai világban olyan egyszerre modern, és egyszerre van benne valami hagyományos, és nem csak a népzene miatt feltétlenül, hanem egy olyan régi klasszikus hagyomány szerint készült, hogy előbb turnéztattuk meg az anyagot, körbejártunk vele jó sok színpadot, jó néhány országot, és egyszerűen csak be kellett vinni a stúdióba, és eljátszani úgy, ahogy van, nincs rajta semmi extra túlgondolás, és én megmondom őszintén, hiába vagyok szólóban is egyszálgitáros énekes, ennyire magától értetődő, organikus felvételi procedúrában én még nem vettem részt az elmúlt 15 évben. Nagyon gyorsan készült, nagyon a pillanat lett elkapva, és én nagyon hiszek abban, hogy ebben a nagyon ilyen processzált zenéket fogyasztunk mostanában, teljesen rendben van. A fotókat is manipuláljuk, a hangot is minél jobban tökéletesítjük. Ez pedig itt van a maga nyerségében. És szerintem ez nagyon passzol ehhez az egyszerre modern, egyszerre hagyományos világhoz, amit mi tulajdonképpen próbálunk megteremteni.
0: A Szederinda, a harmadik dal, amit megmutatunk erről az új lemezről. A dalok egyébként természetesen a legnagyobb közösségi zenei megosztókon már elérhetőek. A Szederindában például nagyon érezhető lesz majd, hogy Andris gitárjátéka hogyan cizellálja ezt a népdalt is, ez a szó jutott így hirtelen eszembe, de egyébként nekem még a country mint műfa is valahogy bevillant erről a dalról. Következik a Szederinda, a Hunklorik első debütáló lemezéről. A Hunklorik, tehát Csemer Boglárka Bogi és Petruska András közös népzenei anyaga, népdal értelmezéseiket lehet ezen az albumon meghallgatni. Várunk vissza titeket, és remélem, hogy még több dalt megmutathatunk majd erről az új albumról, és köszönöm szépen, hogy a stúdióban a vendégeink voltatok.
1: Köszönjük szépen! Is.

Elhangzott a Hangárium, amelyben Csemer Boglárka és Petruska, Hunk Lorik nevű formációjának első albumáról adtunk ízelítőt. Aki szeretné a két zenészt élőben is hallani, az látogasson el a Várkert bazárba, június 7-én, ahol délután 2 órától adnak koncertet a hétvégén zajló Várkert Fest keretében. Zenei félóránk szerkesztő műsorvezetője Csut Judit volt.

0: A Kodály Spicy Jazz felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. A házunk táján következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csuth Judit.

A Népi Kézműves Örökség helyszínek országos hónapja május 17-én zárult le. Ehhez a programsorozathoz közel 30 népi kézműves alkotóház, műhelygaléria, nyitott műhely csatlakozott kézműves programokkal az ország minden tájáról és a határon túlról is, hogy ennek a családi programsorozatnak a keretében a mesterek a kézművesség varázslatos világába kalauzolják el a látogatókat. Ennek a szerteágazó programsorozatnak a tapasztalatairól, valamint a szervező közösségről, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületéről beszélgetünk a mai házunk tájánban. Vendégünk Devecz Erzsébet Zsuzsanna, az egyesület elnöke, aki Zalaegerszegről érkezett hozzánk, úgyhogy nagy utat tett meg, hogy beszélgethessünk erről a témáról, akár erről a tematikus hónapról, ami egy figyelemfelkeltő pár hét volt, de ez nem jelenti.

0: azt, hogy ne kínálnának ezek az alkotóházak, ezek a kézművesek programokat a nyár során is. Mi az, ami életre hívta először is ezt a tematikus hónapot, ezt egy picit mutassuk be, hogy mi a célja ennek, miért pont erre a tavaszi időszakra tevődik, ugye május 17-én néhány héttel ezelőtt zárult ez le, és milyen tapasztalatokkal zárták ezt az időszakot?
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és üdvözlök a hallgatókat is, mind a 71 népi kézműves alkotóház és műhely galéria nevében, hiszen ennyi tagot számlál az egyesületünk. Nem egy vadonat új programsorozat ez alapjaiban véve az egyesületnél. 15 éves az egyesületünk, és már nagyon régóta tartunk ilyen műhelynapokat és hétvégéket. Most a 2024-25 és 26 évben úgy gondoltuk, hogy nem egynapos ilyen rendezvényeket tartunk, ami megmozgatja az egész közösségünket, hanem megpróbáljuk azt, hogy hogyan lehetne egy kicsit kihúzni ezt az időszakot, hiszen ezek az alkotóházak és műhelyek egész évben működnek. De miután a tavasz időszak az, amikor valóban az emberek elkezdenek ugye kijönni a szobáikból és a házaikból, hiszen már jó idő van, és elkezdenek akár kirándulni, akár kulturális programokat keresni. Ez nagyon jó időszak arra, hogy meg tudjuk mi is mutatni azt, hogy léteznek ezek az örökség helyszínek, és hogy látogathatok bárki számára. Nem kell feltétlenül érteni a kézművességhez, akár a népművészethez sem, pont azért vannak ezek a nyitott műhely napok, akár egy hónapon keresztül is, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy bárki találkozhasson a népművészeti közösségekkel, magával a népművészettel, és hogy valóban olyan programokat tudjunk kínálni, ami az egész család számára örömet és kikapcsolódást tud jelenteni, hiszen a népi kézművesség, mint minden alkotómunka, minden generációt megszólít. Attól függetlenül, hogy ma már nem úgy, ahogyan annak idején régen még a paraszti társadalomban, de szerencsénkre a népművészeti mozgalom már több évtizede megy, tehát egy kicsit más környezetben, más stílusban, más tudás átadási formákban, de még a legkisebbek ma is találkozhatnak, és olyan fiatalok, vagy akár nem is annyira fiatalok még mindig a népi kézművességgel, akik már esetleg nem falun nőttek föl, vagy éppen a nagyszüleiktől, a dédszüleiktől már nem látták ezeknek a szinte minden családbelől forduló használati tárgyaknak, például mint egy vesszőkosárnak, vagy akár, ha étkezésről beszélünk, a mézeskalácsnak, vagy éppen a mézeskalács lehet ajándéktárgy is az elkészítését. És épp ezért, miután ez egy hosszabb időszakot ölelt föl ez a rendezvénysorozat, ki is emeltünk néhány ilyen népi kézműves műfajt, mint a himzést, a kovácsolást, éppen a mézes kalács készítés, vagy a fafaragást. Tehát a tagjainkat arra kértük, hogy ezekben a kiemelt népi kézműves szakágakban is próbáljanak programokat szervezni, mind a mellett, hogy hát minden népi kézműves alkotóháznak és műhelynek megvan ugye a saját karaktere. Hiszen vannak olyan műhelyek vagy alkotóházak, amik egy civil szervezet működtet, de döntő többségében a tagságunk 70% az egyéni vállalkozó vagy magánszemélyes népi kézműves. Tehát egyéni mester, egyéni műhellyel, és nagyon sok izgalmas dolgot is felfedezhetünk, hiszen vannak olyan örökséghelyszínek, olyan műhelyek, amik annyira tradicionálisak, például egy kékfestőműhely, vagy tényleg éppen egy kovácsműhely, amit azért nem minden megyében láthat az ember, és ez alaphangon egy nagyon jó kirándulási lehetőség is a családoknak.
0: Hogyan lehet egy ilyen műhely a népi kézműves örökség helyszínek egyike? Tehát, hogy hogyan találják meg egymást, akár az egyesület ezeket az alkotókat, vagy az alkotók milyen eljárásban kell, hogy részt vegyenek ahhoz, hogy felkerüljenek erre a listára? Ez tulajdonképpen egy lista?
1: Hát azt mondjuk, hogy van taglistánk, mert civil szervezet vagyunk, akkor igen, taglista, de olyan taglista, amire, hogyha egy hallgató gondol és hallott, mondjuk tényleg vannak ezek akár magyarországi ilyen jegyzékek, örökségjegyzékek, vagy akár európai, ez nem arról szól, tehát, hogy itt valójában egy közösséget próbálunk összetartani, a népművészeknek azt a közösségét, akik önállóan műhelyt működtetnek, vagy azokat a szervezeteket, akik alkotóházakat hoztak létre, hiszen ahogy az előbb is mondtam, ugye ma már teljesen más formában működik a népi kézmesség, és élnek tovább a hagyományok most már közösségi szervezésbe, döntő többségébe, és ez indikál egyfajta ilyen társadalmi összefogást is. Több mint 40 éve megy a mozgalom, és nem a mi egyesületünk az első, és nem is a legrégebb ilyen szervezet ugye a tárgyakot a népművészet megőrzésében, hiszen hiszen ott van a Népművészet Egyesületek Szövetsége, már 40 éves is elmúlt. Tehát vannak ezek a társadalmi kapcsolatok, és alapban népművészek is folyamatosan kapcsolatban vannak minden nap egymással. Tehát ezek a fajta kapcsolatok, ez a fajta hálózat így a népművészeti mozgalomban, ez mindennapos és kölcsönhatásban van egymással. Amíg az egyik szervezet mondjuk a kézműves továbbképzésekkel, oktatással foglalkozik, vagy az adott kifejezetten az adott népi kézműveség fennmaradásával, addig nekünk az a fontos, hogy legyenek az olyan helyek, és ezek a népi kézműves alkotházak és műhelyek, ahol maguk a mesterek is tudnak dolgozni. Tehát ugye a népi kézműveség nagyon sok szakágat speciálisan felszerelt műhelyt igényel. És mellette meg vannak szakági kapcsolataik is a népművészeknek és a szervezeteknek, tehát meg is találják egymást, úgyhogy igazság szerint ez egy alulról építkező és szinte magát építő folyamat, és természetesen az Egyesület, mint szervezet tudja képviselni az érdekeiket a tagjainak, illetve tud ilyen lehetőségeket biztosítani, hogy bemutatkozzanak. Saját maguk jelentkeznek ezek a népi kézes műhelyek és alkotóházakat működtető akár szervezetek, akár népművészek.
0: Tehát akkor elmondható, hogy a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete az egy szakmailag is fontos közösség, ugyanakkor nekünk látogatóknak, akik szeretnénk megismerni a hagyományainkat, vagy akár ebbe egy kicsit belekóstolni, számunkra is fontos munkát végeznek.
1: Igen, igen, pont azért, mert hogy nyitott, tehát az hivatása, vagyis a hitvallása is, nem csak maguknak, a népművészeknek, hanem az alkotóháznak és a műhelyeknek is, hogy be tudják mutatni azt a kultúrát, amit ők képviselnek, hogy át tudják adni a tudásokat. Muszáj örökíteni is. Tehát sajnos van, nagyon sok példa van arra, hogy felhívnak bennünket, hogy egy régi mester elhúnyt, és ott a műhely, és nagyon szívesen valakinek odaadnák mondjuk a műhely felszerelést. De milyen jó lenne, hogy ezek a műhelyek nem kell, hogy megszűnjenek, hanem mert időközben már mondjuk össze tudjuk hozni a mestert, a tanítvánnyal, meg tudja örökölni a műhelyt, hiszen azt is tudjuk, hogy nem sport ágba tartozik ez a népművészet, de szerencsére mindig van után. És ahogy mondtam, hogy speciálisan felszerelt műhelyeket igényelnek ezek a szakágak, ezért nagyon nehéz műhelyhez is jutni, hiszen azért anyagi szempontból se egyszerű akár egy szövőműhelyt elindítani, főleg egy fiatalnak, aki elhivatott és képzésbe vesz részt és tehetséges is, hanem hogy milyen jó lenne, hogy ezeket a műhelyeket időközben át lehetne örökíteni. Tehát nem csak a kézműves tudást lehet átörökíteni, hanem hogy arra is legyen biztosítva lehetőség, hogy maguk a műhelyek is tovább örökíthetők. Hiszen úgy, ahogy a régen ugye apára fiúra szállt a tudás, vagy mester és az inasnak adtát, hogy ezt is most már lassan vissza kellene hozni, tehát nem szabad ezeket a kis egyéni műhelyeket se elveszíteni. És pont ezért jó, amiről az előbb beszéltem, hogy vannak ezek a kapcsolatrendszerek, hiszen pont össze tudjuk kapcsolni mondjuk egy idős alkotót a műhelyével, egy fiatal mondjuk végzett népművésszel és tehetségessel, és így egymást tudják segíteni. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó plusz dolog lenne, és hogy ezt ugye láthatóvá tudjuk tenni a közönség számára, tehát bárki számára is, hiszen mindig egy releváns utánpótlás maga a közönség is, maguk a látogatók is, mert ugye nem egy példa van arra, hogy éppen akkor kap valaki kedvet vagy ikletet egy alkotó munkára, és többször így születik meg majd egy olyan híres mester, akire büszkék lehetünk mindannyian.
0: Ha csak a Hagyományok Háza honlapján körülnézünk, ugye mint az egyik legfontosabb intézménynek tekinthető ez ugye az ország szintjén. Tehát, hogyha itt körbenézünk, itt is látunk például mindenféle akkreditált képzéseket is akár, tehát, hogy mind a szakmához, mind a laikusokhoz egyaránt próbál szólni, és kínál tanfolyamokat az érdeklődőknek, vagy azoknak, akik a szakmán belül vannak, és szeretnék magukat tovább képezni. Mindennek tükrében, ha már itt a generációk összekötése szóba került, ez mekkora feladatot ró a 2020-as években a szakmára, hogy ezeket élő módon lehessen megtartani, ezeket a szakmákat, amik lehet, hogy nem volt az annyira régen, hogy még teljesen benne voltak a hétköznapokban, de hogy nagyon hirtelen ugrással távolodtunk el attól a világtól, amikor mondjuk az, hogy van egy kötélfonó műhely a faluban, még a valóság volt. Tehát arra akarok kiukadni, hogy nem volt ez olyan régen, de mégis nagyon-nagyon távol kerültünk ettől. Hogy ennek a tükrében mennyire kell dolgozni azért, hogy legyen utánpótlás?
1: Igen, ez is ilyen több szegmensből áll, és több fókusza is van. Hiszen amíg a régi, mondjuk, hogy a paraszti társadalom, amikor még szervesen működött a népművészet, vagy élt, ebbe bele a folklort is belevéve, ugye akkor is voltak az iparos szakmák, mint egy takács, vagy egy fazekas, vagy éppen egy kovács, tehát ők mindig is meg tudtak ebből élni, mint iparosok. De ugye vannak azok a népművészeti ágak, amit gyerekként megtanult már mindenki, és el tudta készíteni azokat a használati tárgyakat, vagy éppen ruhadarabokat. Többféle csoport van, és szerintem a képzések is, de nagyon sokszor járjuk körbe, ugye az a baj, hogy kevés a képzés, az is középfokú. De szerencsére elég ahhoz, addig elég, hogy ki lehet tanulni a szakmát. Tehát ki lehet tanulni a szakmát, felsőfokú végzettség természetesen jó lenne, és ezért a mozgalom dolgozik is, hiszen az újabb irányokat tudna megnyitni. És ahogyan ezek az örökség műhelyek is, ahogyan mondtam, hogy van egyéni vállalkozó népművész, vagy tényleg magánszemély népművész, vagy szervezet, ugye nekik sem mindegy az, hogy például egy műhely hogyan tudja fenntartani magát. Ugye ehhez is fontos az, hogy képzett emberei legyenek, de akár egy népművész is, aki szeretne ebből megélni, tehát nagyon sokféle tudásra van szüksége. Nem csak népi kézműves tudásra, hanem azért tudjuk, hogy mondjuk egy vállalkozónak a marketingtől elkezden, és egyáltalán a tárgy kialakítása. Ugye ma már népi iparművészetről beszélünk, hiszen olyan tárgyakat készítenek, amik akár a mai lakáskultúrába is megállják a helyüket, vagy amit tényleg bárki fel tud venni az utcára, akár hétköznapi viseletbe. Tehát ilyen szempontból teljesen új kihívás van a népművész társadalomnak, mert már nagyon sok hagyományos funkció is megszűnt, és az, hogy mondjuk egy tervezési folyamatot át tudjon saját maga vinni, hogy mondjuk egy hagyományos tárgyból tényleg népi iparművészeti tárgy legyen, amit aztán értékesíteni tud. Tehát azért mondom, hogy többféle szegmense van, és nagyon, nagyon sok minden fontos, de szerencsére, hogy vannak, akik őrzik, tehát vannak csak, mondhatjuk úgy, hagyományőrző népművészek, vannak, milyenek is, ők is vannak a tagságunkban, de vannak, akik már tényleg olyan magas színvonal népiparművészeti alkotásokat hoznak létre, és ezért, hogy ilyen sokféle ezek a műhelyek és az alkotóházak, mert tényleg a leghagyományosabbtól egészen a népiparművészeti vonalig a látogatók is láthatják nem csak a tárgyakat, hanem ugye az alkotás folyamatát. Tehát az alkotóházak műhelyeknek a legfontosabb szerintem az, hogy együtt látható az alkotó, az alkotási folyamat és maga a tárgy. Tehát egy látogató elmegy akár ebbe az alkotóházi hónapba, de szinte az év összes napján nyitva vannak ezek a műhelyek, akkor a folyamatában láthatja azt az alkotói folyamatot, ami most már ugye alkotói folyamatnak nevezzük, de hát annak idején ez a mindennapok része volt. És szerintem még inkább át tud menni az az életérzés, meg az az alkotói öröm, amit ugye látnak a látogatók, hogy az alkotóban megvan. És azért a helyszínek sem mindegy, teljesen más egy alkotói folyamat egy alkotóházba látni, vagy éppen ott kipróbálni, mert hogy ezeken a nyitott műhelynapokon is lehet próbálni természetesen ezeket a mesterségeket, vagy teljesen más egy olyan közegbe, ami nem ehhez a tárgykultúrához illik. Tehát az mi nagyon sokat hozzá tud tenni. Sokkal hitelesebb, és sokkal érzelmileg, sokkal magával ragadóbb is egy ilyen helyszín.

0: Folytatódik a házunk táján. Vendégünk Devecz Erzsébet Zsuzsanna, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő Csúth Judit. Ugye annak apropóján beszélgetünk, hogy nemrég zárult le az Egyesület által szervezett Népi Kézműves Örökség helyszínek országos hónapja. Ennek tapasztalatairól beszélgetünk, és ki fogunk térni arra is, hogy ezzel azonban a programok sora nem zárult le, hiszen a nyár folyamán is várják majd ezek a helyszínek az érdeklődőket. Ha már itt tartunk, akkor hogyan lehet ezekre a helyszínekre rábukkanni például, hogyha valakinek felkelti ez az érdeklődését, szeretné beleszülni akár a nyaralásában. Ugye az egész országból vettek részt ebben a tematikus hónapban is, tehát bárhova is megyünk nyaralni, van lehetőségünk egy ilyen kézműves örökség helyszínnel találkozni, ezt jól gondolom?
1: Igen, teljesen jól. Az Egyesületnek van weboldala, a www.ahazak.hu, és meg lehet tekinteni, van egy online kiadványunk, folyamatosan bővítjük. Most a jelenlegi 71 tagunk, alkotóházak és műhelyek mind szerepelnek benne, elérhetőséggel, nyitvatartási idővel, rövid leírással, képekkel. Tehát, hogyha bárki ez végigforgatja, akkor tényleg a Mezőkövestől egész Zalaegerszegig a Balatont és többi, akár fontos turisztikai helyszínek közelében is fog találni kisebb-nagyobb alkotóhelyeket és műhelyeket, amik nyitva vannak. És hát természetesen a nyár mindenhol szezon, hiszen ahogyan mondtam, a népművészeknek is és a szervezeteknek is az a célja, hogy minél több látogatót tudjanak vonzani, és minél több mindenki megismerje őket. Tehát a nyár folyamán nagyon sok műhely és galéria nyitva van, a nyitvatartási időn minden megtalálható ebbe az online kiadványokban folyamatosan. És csak bátorítani tudunk mindenkit, mert tart a népművész és alkotó ember barátságos és kedves, és nagyon nagy örömmel fogadja a látogatókat.
0: Ebben az elképesztő programdömpingben talán mondhatjuk, hogy tényleg nem csak a nyári hónapok során, de főként az iskolai vakáció idején tényleg rengeteg típusú programból sok helyszínen választhatunk. Mi az, ami miatt érdemes egy ilyen örökséghelyszínt, egy ilyen kézműves örökséghelyszínt felkeresni?
1: Talán pont azért, mert a nyári dömpingbe ugye megyünk a strandra, és próbálunk minél több értékes örömöt szerezni, és ezek azért hangos helyszínek. De elmenni egy népi kézes alkotóházba, vagy műhelygalériába, attól függetlenül, hogy zajlik az élet, mégis egy külön kis sziget. Nem azért, mert úgy röpít vissza a múltba, tehát lecsendesít, hanem valóban azért, hogyha valaki elmegy és megfigyel egy alkotói folyamatot, azért csak lelassul, és csak le tud csendesedni. És utána szerintem még jobb visszatérni akár egy pörgős nyárban. Tehát egy ilyen kis megpihenés, egy ilyen kis csendes ottlét, és akkor szerintem mehet tovább az élet.
0: Gyerekkori élményem jutott eszembe most, hogy így beszélgetünk erről a témáról. 80-as, 90-es években voltam gyerek, falusi nagymamával, tehát hogy azért volt egy elég erős képem a falusi életről is, és minden mellett én például ugye a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban töltöttem nagyon-nagyon sok időt, és ezzel a falusi rálátással együtt is fantasztikusan sok új dolgot láttam ott, vagy próbáltam ki. Picit azt érzem így utólag visszanézve, hogy már akkor is talán kihívás volt ezt az én generációmnak megmutatni, hogy hogyan öntünk gyertyát, hogy hogyan készül egy kötél, vagy hogy mit jelent leülni a korong elé, pedig akkor még ugye nem tört ennyire előre a digitális világ, sőt, tehát nem kínált ennyi programot a digitális világ. Akkor most ez milyen kihívás?
1: Érdekes, mindig szeretem elmesélni a saját történetet, mert én egy picit elő voltam gyerekben, nem sokkal akkor, mint te. Városban nőttem föl, és egyáltalán nem érdekel, tehát hogy népművészet, vagy néztáncsal se. És teljesen véletlenül kerültem ki Zalaegerszegre a kézművesek házába, ahol jurtát építettek, azt se tudtam, mi lehet az, de be lehetett állni, és ki lehetett próbálni. És egyszer egy olyan fantasztikus társaságba került bele az ember, és megismert ezeket a népi kézműves szakmákat, és egyáltalán ezeket az alkotói folyamatokat, hogy engem abban a pillanatban elvarázsolt, és ez már 30 éve volt. Tehát úgy gondolom, hogy akkor se került mindenki közel a népművészethez vagy a folklorhoz, de ezért érdemes elmenésképpen, mert sose lehet tudni, hogy az embernek ez mikor tetszik meg, vagy mikor kapja el ez az alkotókedv. Próbálnak, tehát az alkotóházak, műhelyek és a népművészek is, ahogyan mondtam, hogy azért megújító folyamatok vannak, és népiparművészet, próbálják már ezt a tudást modernebb formába átadni. Tehát egy-egy kézműves foglalkozáson már nem a hagyományos funkciója tárgyakat készítették el, hanem modern dolgokat, ami mondjuk egy mai fiatalnak is szimpatikus lehet. Gondoljunk itt akár egy mobiltartóra, vagy hát bármilyen olyan dologra, ami mondjuk divat. Népművész is látja, hogy most éppen mi a divat, milyen divat kellékek vannak, vagy ékszerek, és azt nagyon jól át tudja ütetni a népi kézműves technikákba is, és a díszítőművészetbe is. És ha már van egy modern funkció, arra még mindig meg lehet tanítani a hagyományos motívumot, akár ráhímezni, akár gyöngyel megfűzni. Tehát kihívás, de egyrészt meg nagyon izgalmas, és nagyon örülünk neki, mikor látjuk, hogy jönnek a fiatalok, és nagyon sok helyen működnek ifjúsági szakkörök, vagy ifjúsági stúdiók, vagy visszajárnak fiatalok az alkotóházakba, akár mondjuk az ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozásokra. Úgy gondolom, hogy addig, amíg vannak, mondjuk jönnek fiatalok, addig van cél, és addig vannak eredmények is, és érdemes ezt célul kitűzni.
0: Nemrég, tehát május 17-én zárult le a Népi Kézműves Örökség helyszínek tematikus országos hónapja. Milyen egyéb tapasztalatokat szereztek még ennek a néhány hétnek a során? Mi az, ami iránymutató lehet a jövőre nézve? Egyáltalán egy ilyen kiemelt hónap az segít abban, hogy a jövőbeli irányokat jobban meg tudják határozni, vagy jobban tudjanak fókuszálni arra, hogy mik a legnagyobb kihívások?
1: Itt inkább az a cél, hogy most megpróbáltuk azt, hogy egy hosszabb időszakon keresztül valósítjuk meg ezt a programot, hanem régen egynapos volt, vagy kétnapos, mert hogy ezek a műhelyek és alkotóházakat szeretnénk arra inspirálni, hogy ezen az egy hónapos időtartalom belül több ilyen nyitott műhelynapot szervezzenek le, hiszen nekik is az a pont, amit az előbb beszéltem, hogy legyenek visszatérő közösség, vagy közönség, legyenek akár visszatérő fiatalok is. Nagyon örültünk, hogy több tagunk is 5-6 programmal is becsatlakozott. És talán most megpróbálhatjuk azt, és kipróbáltuk azt, hogy tényleg valóban mennyire kedveli mondjuk a látogató közösség az, hogy egyszer jól érzem magamat, de tudom, hogy 2 hét múlva is tudok jönni, és tudom folytatni mondjuk azt az alkotó munkát, vagy éppen belekóstolhatok egy másikban, hiszen minél többször megyünk el valahova, annál közelebb érezzük magunkhoz, és ha jól érezzük magunkat, akkor oda szeretnénk visszajönni. És amúgy ez egy, mondhatjuk, hogy egy szolgáltatás, mert nyugodtan mondhatjuk annak, hogy szolgáltatás. Természetesen azt elfelejtettük mondani, hogy minden ingyenesen látogatható, tehát ez a programsorozat mindenhol ingyenes. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy-egy programra, tehát egy-egy programunk van, egy egynapos vagy egy délutános, és ha valaki jól érzi magát, akkor olyan rossz, mikor rákérdez, hogy na mikor jöhet legközelebb. Tehát ezt próbáljuk így kiküszöbölni, és hogyha ez így jobban beválik, akkor ezt meg fogjuk tartani. Azt mondom, hogy minden éven milyen kiemelt népi kézben szakmára fókuszálunk rá, az pedig természetesen a tagságunkon is múlik, hiszen a visszajelzések hozzánk, mint a szervezet vezetőihez, ugye a tagjainkon keresztül jönnek az ő tapasztalataikon, és azt látjuk, hogy a többség azt mondja, hogy ez nagyon jó, hogy ez jobb ez a tematika, mert van náluk is eredménye, vagy akár hosszú távon látogatók maradnak ennek az alkotóházi hónapnak köszönhetően, az akkor természetesen mindenkinek eredmény és öröm. Tehát mindig összegyűjtjük a tapasztalatokat, és akkor abból kiindulva pedig a következő évet tervezzük már.
0: Beszéltünk az utánpótlásról, és beszéltünk a családok bevonásáról, arról, hogy a gyerekek milyen fontosak, tehát nyilvánvaló, hogy az oktatási intézményekkel is fontos a kapcsolata, az egyesület kapcsolata, vagy akár az, hogy a pedagógusok ismerjék akár a saját vonzáskörzetükben ezeket a műhelyeket, ezeket a kézműves örökséghelyszíneket.
1: Igen, nagyon sok tapasztalat van országos szinten arról, hogy a gyerekek iskolai szinten bevon, hogy az mindig a pedagóguson múlik. Tehát, ha van egy pedagógus, aki mellé áll ennek az ügynek, akkor ott nagyon szép sikereket lehet elérni. De nagyon sok népi kézműves alkotóházban, vagy műhelyben nyáron is vannak nyári táborok, gyermektáborok, kézműves táborok, úgyhogy van lehetőség a gyerekeknek akár egy héten keresztül is foglalkozni a kézművességgel, vagy akár egy-egy délután, melyik műhelyben, melyik alkotóházban éppen hogyan van a program. De a nyár az mindenhol dömping, mindenhol tényleg táborok vannak, rendezvények vannak, vásárok vannak. bármikor el lehet látogatni. És az alkotók is, akár egyéni alkotó, akár szervezeti műhelyről beszélünk, tényleg mindenkit szeretettel fogadnak. Bármit, ha kérnek, akkor bemutatják, még akár programon kívül is. Tehát mindig csak biztatítolok mindenkit, hogy bátran próbálkozzon, tényleg, ha nyaral, bármerre jár, nézze meg, hol vannak a weboldalunkon, megtalálhatók ezek a műhelyek, és bátran fel lehet őket hívni, és biztosak vagyunk benne, hogy nagyon szép élményekkel fognak találkozni és távozni, hiszen azt is tudjuk, hogy minden tárgy mögött egy történet van, minden mesternek van nagyon sok története, az pedig már egy olyan személyes dolog, amihez aztán tudnak kapcsolódni, és nagyon nagy öröm, mikor családok jönnek, és elkezdenek beszélgetni a mesterrel, és akkor az idősebb családtagok mondjuk vissza tudnak kapcsolni, mert eszükbe jut valami a régi időkről, onnan pedig már a családon belül fog elkezdődni egy beszélgetés, ami még tovább erősíti ezt a kapcsolatot a már elkezdett népművészeti kapcsolattal.
0: És hát az ütött meg szöget a fejemben, ahogy szó került róla, hogy ez egy csendesebb program lehet mondjuk egy jó meleg nyári napon egy ilyen hűvös műhelybe visszavonulni, és a digitális eszközeinket félretéve tényleg egy kicsit visszanézni a múltba, vagy megnézni azt, hogy egy tárgynak az elkészülte, az nem is egy olyan rövid folyamat, hogy nem annyira gyors minden, mint ahogy azt a mindennapjainkban ma tapasztaljuk.
1: Igen, és azért mondtam, hogy nem is annyira múltba, hiszen egész modern műhelyek is vannak. Inkább azt látjuk, hogy az a fantasztikus, látjuk a látogatónkon, hogy sokan azt hiszik, hogy visszajönnek a múltba, és hogy minden a hagyományos, mert bejönnek egy régi parasztházba, vagy tényleg majd nem tudom, egy fél múzeumot látnak, és akkor sokszor meglepődnek, hogy végülis egy teljesen modern környezetben van egy alkotóház berendezésében minden, attól függetlenül, hogy természetesen ott vannak hagyományos tárgyak, és hogy már a tárgyakon is, amit mondtam, hogy látják, hogy ez már egy modern változat. Tehát, hogy ez a népművészet tényleg most is él, csak most máshogy néz ki egy picit. Mi közelebb áll mondjuk ma egy fiatalhoz, vagy tényleg a ma emberéhez, de hogy tovább tudnak élni ezek a tárgyak, és hogy használhatóak.
0: Ha már ezt a hosszú utat megtette ennek a beszélgetésnek a kedvéért Zalaegerszegről, onnan tud mondani néhány példát ezekre a műhelyekre, vagy hogy mi az, amit ajánlana nagyon-nagyon szívesen, hogyha valaki Zalába készül például nyaralni?
1: Ó, hát akkor nagyon sok időre jöjjön, mert szerencsére nagyon sok műhely van. Hát a legnagyobb, ugye az országnak a harmadjára megépült népi kézműves alkotóház, az pont Zalaegerszegen van, a Gébártító partján, van Aqua City, amúgy van belegvizes fürdő, van strand, tófürdő, és ott van a Gébárti regionális népi kézműves alkotóház, tehát ez az alkotóház mennyi regionális minőségű alkotóház, 1980 évben épült, folyamatos programokkal, egész éves programokkal, nyári gyerektáborral, ott állandóan bármi látható, kovács tábor van, fazekas tábor, tehát bármikor bárki jön, el tud látogatni, illetve a Zala-megyei Népművészet Egyesület is ott székel, tehát neki is vannak műhelyes nyári programjai, de ha valaki Keszthelyen nyaral, vagy Keszthely környékén, Keszthelyen is van egy népi kézműves alkotóház, a Festetics kastély mellett, nyári programokkal, illetve hát a Balaton parton is nagyon sok kézműves műhely van, fazekas műhelytől elkezdve a csipke műhelyig, ha valaki egy kicsit elmegy észak felé, és fölmegy egy kicsit a Balaton parton, Pécsejen például szövőműhely van, és csipke műhely, de Zalában is mézeskalácsos műhely, Zalaszentgróton, hetési szőttes, az egyetlen szövőasszony, aki még a hetési szőttest készíti, ez egy kis tájegység Zalában lentibe, ő is folyamatosan látogatható. Tehát Zalában nagyon sok van, és nagyon örülünk neki. Ahogy mondtam, hogy a tagságunknak a 70%-a is egyéni ember, vagy egyéni magánember, vagy egyéni vállalkozó műhellyel. Akik pedig tényleg valóban éjjel-nappal a műhelyben vannak, hiszen ők, nekik ez a fő foglalkozásuk akár.
0: Tehát Zalában gazdag a programkínálat, de ahogy beszéltük, az ország minden táján léteznek ezek a népi kézműves alkotóházak, népi kézműves örökség helyszínek, érdemes tehát ellátogatni a népi kézműves alkotóházak országos egyesületének honlapjára, ahol mindenről tájékozódni lehet, mindenről pedig Devecz Erzsébet Zsuzsannával beszélgettünk ma a népi kézműves alkotóházak országos egyesületének elnökével. Köszönöm, hogy itt volt, és reméljük, hogy sikerült a hallgatóknak kedvet csinálni ahhoz, hogy a nyaralásuk során fedezzék fel a hozzájuk legközelebb eső kézműves alkotóházat vagy műhelyt.
1: Köszönjük!

elhangzott a házunk táján. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő műsorvezető Csút Judit volt. Most a Csík zenekar, valamint Csík János és a Mezzó zenekar felvételei szólnak.

0: A Csík zenekar, valamint Csík János és a Mezzo zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban meghallgathatják a Nagy Gáspárról, valamint a bérbaltavári Nagy Gáspár emlékházról szóló beszélgetésünket. Ezt követően a Borsiban található és felújított Rákóczi várkastélyba invitáljuk Önöket, végül pedig operett sorozatunk folytatása következik. Tartsanak velünk!

0: Nagy Gáspár költő felesége és gyermekei 2009. január 20-án létrehozták a Nagy Gáspár Alapítványt, amelynek célja, hogy emléket állítson Nagy Gáspár költő, író, folyóirat és rádiós szerkesztőnek, a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének. Nagy Gáspár a Vasvár megyei Bérbaltaváron született 1949. május 4-én és 2007. január 3-án hunyt el Budapesten. A bérbaltavári Nagy Gáspár emlékház 2013. szeptember 28-án nyílt meg. Pejach Istvánnal, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi elnökével Fülöp Tamás készített interjút.
1: A Nagy Gáspár emlékház megnyitója 2013-ban volt, pontosan